Gå ner i kärnan.

Hey, hey, ho, szevasztok! Ez itt a Tilos Rádió, ami szól élőben a rádiókészülékből, vagy az archívumból, vagy bárhonnan is. Eddig tartott az optimál azon nyomban. Felrepül az Orion űrhajó. Optimál. Szokás szerint jövő csütörtökön éjféltől szól a Tilos Rádió. Szevasztok!

0: reggelt
1: mindenkinek. Ennyi volt már az Orion. 5 óra. Jön a hírek. Utána pedig technológia. Mindez unhelylik el. Remek műsor, érdemes tovább hallgatni a tilosat. FM 90.3-on. Vagy az interneten tilos.hu-n. Én elköszönök egy hét múlva újra itt. Optimál után. Egészen 5 óráig.

0: Terveknek megfelelően útjára indították a NASA új generációs román űrteleszkópját. A Nancy Grace Romanről, a Hubble egyik tervezőjéről elnevezett űrteleszkóp a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, innen működik jelenleg a James Webb űrteleszkóp is. Olyan nagy fényképeket tud majd készíteni távoli galaxisokról, hogy jelenleg nem létezik akkora kijelző, amin teljes méretükben elférnének. A sötét anyag és a sötét energia vizsgálata mellett a más csillagok körül keringő exobolygókat is segített jobban megismerni. A küldetést 5 évesre tervezték, elegendő üzemanyaga lehet, talán további 5 évre is. Bár a fő tükör akkor, mint a Hubble teleszkópé, 2,4 méter átmérőjű, a detektorai annál nagyjából 100-szor nagyobb területet tudnak lefedni, de tervek szerint egy év alatt el tud majd végezni annyi munkát, mint amennyihez a Hubble-nek 2000 évre lett volna szüksége, írta a Telex.
1: Felszámolják a 115 éves Bonyhádi Zománcáru üzemet, a városipar történetének fontos tényezőjét. Piros lábasait külföldön is ismerték, de 3 decis bögrétől a 30 literes fazékig sok mindent gyártott. A környék munkaerőhiánnyal küzd, a 150 dolgozó találhat állást. A gyárat Percebb Béla földbirtokos vállalkozó alapította 1909-ben, hogy a helyi villanytelepnek állandó ipari fogyasztást teremtsen. Kezdetben dominót és egyéb játékokat készítettek, majd a zománctáblák és háztartási edények váltak meghatározóvá. Az 1948-ban államosított, a zománcipari művek, majd a Lampart részeként működő üzem 1993-tól Emalion Kft. Néven folytatta. Az önvel örökölt lábasok sok magyar konyhában őrzik emlékét, írja a Magyar Hang.
2: A Szentendrei Dunavirág Társaság letérkövezett egy szigetet, ami a szentendrei belvárossal szemben bukkant ki a rekord alacsony Dunából, írta a hvg.hu. Ezzel a performanszal szeretnének görbetükröt mutatni annak a trendnek, hogy egyre több terület kap mesterséges burkolatot, térkőborítást, pedig, mint írták, egyre világosabb, hogy pont az ellenkező irányba kellene mennünk, ha alkalmazkodni akarunk a forróbb, szárazabb, szélsőségesebb klímához, akkor ahol csak lehet, nem burkolni, hanem zöldíteni kell. A szigetet el is keresztelték Adam és Béla, egykori helyi költő és földmérő után Bélás szigetnek. Majd, mint posztjukban írták, felszedték a térkövet, és visszakenúztak a városba.
3: Ezek voltak a hírek.

0: Attilos Rádió hírei következnek.
1: Más rendszertani csoportba kéne besorolni a rég kihalt emberelődök közé tartozó australopitekuszokat és parantrópuszokat. Ilyen tól a Monash University kutatója azt javasolja, hogy közel 5 millió évnyi hominin fosszíliát soroljanak át a homo nemzetségbe. A fajok elkülönítésére egykor használt tulajdonságokból nagy agy, eszközhasználat, fakadó lényegi különbségek már nem állnak fenn, és nem is tükrözik pontosan az emberi evolúció menetét. Inkább a homo nemzetséget kellene kibővíteni, hogy pontosabb és stabilabb képet kapjunk a komplex evolúciós kapcsolatokról. Különösen az Australopithecus rendszertani csoport funkcionál aféle taxonómiai szemétkosárként, azaz olyan csoportként, amely nem monofiletikus, nem egyetlen ősből és annak összes leszármazottjából áll, ahogyan azt a modern biológia egy érvényes csoport meghatározására használja. A magyar narancs hírét hallottátok?
2: Működési okokra hivatkozva zárva tartott a párizsi Eiffel-torony. Valójában a dolgozók sztrájkoltak az üzemeltető felháborító döntése miatt, írja a Deutsche Welle alapján a Telex. A toronyba ugyanis a BAPS nevű hindu vallási csoport tagjai érkeztek, akik azt kérték, hogy korlátozzák a nőkkel való interakciókat a látogatásuk során. A BAPS tagjait beszámolók szerint elkülönítik és alsóbbrendűként kezelik a nőket, feltétlen engedelmességüket hangsúlyozzák a férfiak felé. A cég elismerte, hogy hiba volt elfogadni a 100 tagú csoport feltételeit, hogy a személyzet női tagjait eltávolítsák. Az üzemeltető vállalat vezetője, Ariel Weil, azt posztolta, semmilyen vallási ok nem indokolhatja a nem miatti vagy bármely más diszkrimináció alapuló megkülönböztetést a látogató fogadásakor. Az esetet Emmanuel Grégoire, Párizs polgármestere is elfogadhatatlannak nevezte.
3: Svájcban évek óta próbálják napfény visszaverő, ő hatásmérséklő takarással védeni az évezredes alpesi jégtakarót. Csak hogy az eddig használt műanyag lepedők le nem bomló mikroszálakkal szennyezik a környezetet. A Lozánni Egyetem mesterképzőseinek a közhasznú Summit Foundation égisze alatt zajló kísérletében júniusban gyapjú borítást kapott a nyugat-svájci Zanfleron Gletscher 200 négyzetmétere. Az ötlet a svájci gyugyapjú termelés 40-70%-nyi hulladékának hasznosítására is megoldást kínál. Az alpesi ország Gletscher felületének persze mindössze pár ezrelékét borítja védőtakaró. Ugyanakkor, mint a kezdeményezés bohókás elnevezése üzeni, tarts idegen gyapjúval, az menő! Keep it wool! Ismertette a HVG.
0: Attilos Rádió hírét hallottátok.

0: Jó reggelt kívánunk. Közben húzogatok, tologatok. Egy pillanat, ti is föl vagytok tologatva, ha jól látom.
1: Jó reggelt.
2: Jó reggelt kívánok.
3: Bőven.
0: Így van.
3: Szexakció hírcsoport Konstival és Malkovicsa. Bocsánat, hogy nem hagytak bemutatkozni. De szorít az idő, úgyhogy megyünk is. A vendégeink állandó svéd szakértőink.
0: Így van. Hát,
3: illetve van finn szakértő is itt, de most leginkább Svédországon beszélgetünk azért. Úgyhogy Bújzás Borbánát és Erdős Tibort nagyon szépen köszöntjük. Édesanyák a szokás, de sok szeretettel
1: köszönjük. Mi is köszönjük, hogy itt lehetünk.
3: És az apropó, az talán megemlítettük a múlt adás végén, és azt tudom, hogy akkor vagy rögtön az adás után, de mindegy, nem tudom, hogy a hallgatók hallották, de hogy szó volt róla, hogy svéd választások jönnek.
1: Igen.
3: És nagyon jönnek, ugye most már vasárnap megérkeznek, vagy megérkezik, úgyhogy egy kicsit a svéd politikai élettel kapcsolatban, hogy mondják, és szintén hozzuk a hallgatókat, hogy ha olvasnak a svéd választás végeredményéről, esetleg mi az vasárnap este, vagy a hétfő reggel?
1: Hétfő reggel talán.
3: Inkább igen. Vasárnap este svédül talán már az exitekre, nem tudom, lehet olvasni.
1: Hát
2: szerintem addigra már angolul lehet, hogy nagyjából
1: angolul tudni. Angolul is szerintem simán lehet majd olvasni. Lesz,
3: igen. De akkor már tudni fogják, hogy miről, pontosan miről, kiről, hogyan van szó.
2: Én valószínűsítem, hogy igen, de ugye nagyon-nagyon szoros a blokkok között. 2,3%.
3: Hát ezzel akartam kezdeni. Igen, szóval kezdhetjük is akkor, hogy kik a blokkok vagy. De bocsánat, meg, közben akarod, akkor lehet egy szintrehozóbb.
1: Nem, egy kicsit azon gondolkodtunk itt a Tiborral az előbb, meg úgy tegnap este is, hogy a magyar hallgatókat így egy esős szeptemberi péntek reggel, mondjuk miért izgathatják a svéd választások, hogy valami kontextust adjunk. És
3: egy tilos hallgatót minden
1: Igen, aztán arra jutottunk, hogy hát...
4: Politika, ugye azt
3: politika az főleg, szuper, de egyébként, hogyha a részecske fizika is izgatja őket, meg Budapest története, ugyanúgy akkor ez miért ne?
1: Természetesen, hát akkor a svéd választások miért nem, de hogy adjunk egy kis okot is, hogy miért lesz majd érdemes figyelni, mondjuk vasárnap este, nem csak most, hogy az egyik, hogy nálunk is egy viszonylag friss kormány van még mindig, amelyik szeretne így erősen a nyugati áramvonalba visszakerülni, az Európai Unió felé közelíteni, és ennek fontos része Svédország mindenképpen, tehát hogy az, hogy mondjuk jó kapcsolat legyen a svéd kormánnyal, különböző együttműködések, EU-NATO, stb., ez meg fogja határozni mondjuk, és így a kérdés, hogy mondjuk lesz megint egy jobboldalibb svéd kormány, vagy így a szokásos, nem is tudom, szociáldemokrata kurzus maradt, tehát hogy ez a mi együttműködésünk szempontjából is fontos lesz mindenképpen. Plusz Svédország nettó befizető az EU-ban, és tagja a 4 fukarországnak az EU-n belül, akik mondjuk így, hát nettó befizetők, de a svéd adófizetőkkel szemben, adófizetőknek vannak erős érvei mondjuk meg a pártoknak, hogy mennyit szeretnének befizetni, és ugye most lesz majd egy új 7 éves uniós költségvetés, és ez szinte az most már így a magyar államkassza szempontjából lesz nagyon fontos. Illetve így a nagyobb politikai tendenciákat nézve, lehetséges, hogy megint a második legnagyobb párt az a svéd demokraták lesznek, akik ugye egy nagyon, hát ott a radikális jobboldalt képviselik, vagy a legszélsőbb jobboldali párt, és hogy mondjuk ezzel folytatódik Európában az a tendencia, ami mondjuk Sachsen-Anhaltban volt a múlt héten, ott ugye az AfD kapott nagyon sok szavazatot, tehát ez a jobboldali megerősödés. Ha pedig megerősödnek, kérdés, hogy most először kormány tagokat is adhatnak-e, tehát hogy beengedik-e őket majd a kormányba, és hogy kiengedik-e őket ebből a politikai karanténból, ami Svédországban is van.
2: Igen, és hát néhány nappal ugye a választások előtt nagyon sok kritika érte egyébként a svéd pártokat. Nagyon sok a sárdobálás, meg hogy azzal foglalkoznak, hogy a másiknak a politikája valahelyett, hogy elmondanak, hogy ők mit kínálnak a szavazóknak. Sok volt a személyeskedés is. Egyébként nagyon sok a humor is ebben a kampányban, mert például megjelentek ilyen fake plakátok egész Svédországban, például a zöldeknek volt egy ilyen pár, hogy a madaraknak is kell egy otthon, és de ugyanúgy nézett ki, mint egy ilyen kampányplakát, és először, amikor ránézel, akkor gondolom, madarak, zöldek, persze, de mit is mondanak, mit is akarnak? Miért akarnak a madaraknak is lakhatást? Tehát, hogy volt rengeteg ilyen humorosabb plakát egyébként. Ennek a másik oldala az volt, hogy nagyon sok, főleg a svéd demokrácia demokraták által gerjesztett bevándorlás ellenes plakát is volt, hogy megvesszük neked az odajegyet, nem oda-vissza, hanem odajegyet, ahonnan te jöttél kb. Tehát voltak ilyen...
1: ők a kiutasítással kampányolnak.
0: De hát, ez egy létező dolog, amit elérhetnek ottaniak, tehát hogy kapnak valami pénzt, hogyha elmennek, ezt úgy tudom, hogy...
2: Erre ki fogok tenni majd kicsit részletesebben, de a választók még azt is kifogásolják ebben a kampánysorozatban, hogy a pártvezetők túloznak, néha akár hazudnak is, tehát úgyhogy tette lehet érni őket, még ilyet.
1: Tegnap volt egy pártvezetői vita a tévében, és ott például határozott, hogy direkt ma úton ide megnyitottam a svéd híreket, és így volt elemezve, hogy hát ez mind a két oldalról hazugság volt. Úgyhogy, de mondjuk pozitív, jó, hogy valahol ugye van ilyen a...
2: Egyébként szerintem nem volt még talán olyan időszak, mint most korábban a svéd politikában, hogy az összes párt mozdul valamerre, vagy jobbra, vagy balra, vagy középre. Tehát van egy ilyen átrendeződés, ami kialakulóban van. Ezért nehéz is megítélni egyébként, hogy milyen kormány fog létrejönni, mert eddig ugye volt az a blokkpolitika, amit a Bori is említett, hogy vagy jobboldali, vagy baloldali blokkpolitika, de lehet akár egy középre rendeződött kormány is kialakulhat. Ennek talán kevesebb esélye van, de itt jelen pillanatban minden lehetséges, és az, amit mondtunk, hogy 2,3%-ot mért a Novus közvéleménykutató intézet, és ők elég megbízhatók voltak az eddig is svéd választások során.
3: A helyi Hán Endre.
1: Igen.
3: Bocsánat.
1: Amit így nem mondtunk még el a vasárnapi választásokkal kapcsolatban, hogy vasárnap mondjuk lehet, hogy meg lesznek a százalékok, meg a képviselő arányok az alapján, de abból meg egyáltalán nem fog kiderülni, hogy ki lesz a következő svéd miniszterelnök, illetve kik jutnak be a kormánypárti koalícióba, és hogy egy kicsit én arról is szeretnék beszélni, hogy hogyan viszonyulhatunk mondjuk így magyar hallgatóként a svéd politikához. Én bevallom, hogy én is úgy érzem, hogy nagyon sokáig nem értettem, legalábbis most mindenképpen így felnyitotta a szememet, amikor így próbáltam készülni erre az adásra, hogy is lehetne ezt megérteni. Mindenképpen érdemes hátrahagyni azt, amihez Magyarországon szoktunk. Tehát, hogy itt egy teljesen más politikai klímában szocializálódtunk, mondjuk így. Svédországban most jelenleg 8 parlamenti párt van, akik két nagy blokkra oszlanak. Az egyik az a jobboldali blokk, őket hívják Tidő pártoknak, mert a 2022-ben a Tidő kastélyban írtak alá egy megállapodást arról, hogy ők fognak kormányt alakítani együtt. És a Tidő érdekessége, hogy a mérsékelt párt, a Moderaterna adja a miniszterelnököt, Ulf Kristerssont, de ők csak 16,6%-kal rendelkeznek, körülbelül 16%-uk van a parlamentben. Hozzájuk csatlakoztak a kereszténydemokraták és a liberálisok, ők adják így a minisztereket, viszont behozták a svédországi demokratákat, a szélső jobboldali pártot, mert különben kisebbségi kormányból kellett volna kormányozniuk, és a svédországi demokraták pedig nem adhattak minisztereket, viszont magasrangú tisztviselőket igen.
0: Bocsánat, ez olyan, mint igen, amikor korábban a Mi Hazánk együtt szavazott a Fideszre. Most kicsit próbáljuk lefordítani magyarra.
1: Itt azért vannak írásban rögzített alapjai mondjuk ennek az együttműködésnek. Mi Hazánk nem volt úgy bevonva mondjuk így a kormányzásba, mint a svédországi demokraták, tehát hogy mondjuk igen, együtt szavaznak.
3: Meg nélkül is lett volna a Fidesz, vagy hogy nem.
1: Talán ez is mondanám, hogy nem érdemes ugye kiindulni feltétlenül a magyar politikából, persze lehet párhuzamot vonni.
3: Bocsánat, lehet azt mondani, hogy ha így lett volna, ha szorosodott volna a választás, akkor lehet, hogy ez lett volna, hogy beveszik.
1: Lehet.
3: De igen, tehát volt egy...
1: Akár.
3: Ilyen bevont szélső jobb oldali.
1: És ez ugye az egyik blokk, a másik blokk pedig a baloldali párt, a szociáldemokraták. Jelzem, hogy a szociáldemokraták a legnagyobb frakció, ők most is, hagyományosan is a legnagyobbak, a zöld párt, illetve a centrum párt. És
2: ami az utóbbi időben mozdult el balra, illetve...
1: Igen, ők,
2: a, mondjuk ők így mozognak bármerre.
1: Mondjuk ők így a mostani, hát ők egyrészt nincsenek kormányon, tehát hogy ők így a nem kormányon lévő blokk, ők a piros, vagy hát vörös-zöld blokk, míg akik kormányon vannak a jobboldaliak, ők a kék és sárga színű blokk, így hívják őket, ugye kék és sárga, így a jobboldali kormánya, svéd zászló színeire
2: hivatkozva. Barna.
1: Kék-sárga-barna, igen, igen, a svédországi demokraták miatt. De tehát most ez a két oldal áll egymással szemben, és amire főleg erre gondoltam, hogy a magyar politikához talán nem érdemes viszonyítani, az az, hogy itt 3-4, szerintem akár 5 pártos koalíció is kialakulhat, hetekig tartó tárgyalások lehetnek, és nekem például tehát a mostani kormánykoalícióban kifejezetten érdekes, hogy ugye benne vannak a liberálisok, akik egy minimális százalékkal kerültek be a parlamentbe, szerintem már 4 éve is, tehát hogy nem igazán jelentősek, viszont kellenek mindenképpen a koalícióhoz, és ők egy pár százalékos párt lehet a mérleg nyelve. Ez az egész kormányalakítás bejutnak-e, és hogy melyik oldalhoz állnak, mert ahogy én néztem, korábban ők már voltak, hogy baloldali kormánykoalícióban vettek részt.
3: Ezt akartam, bocsánat, kérdezni, mondtátok, ha most jól értettem, akkor 4-4 párt van, ugye a két koalíció, vagy ellenzékben meg a kormány, de ez elképzelhető bármelyikről, hogy átáll, vagy
1: el.
2: Főleg a keresztény demokratákról, a mostani koalícióból, mert az utóbbi időben elég sokat flörtöltek a szociáldemokratákkal. Az egy lehetőség, de ugye, mivel ennyire szoros a verseny, ezért a center is lehet egyébként a mérlegnek a nyelve, illetve ugye ez azon is múlik, hogy a liberálisok bejutnak-e a parlamentbe, vagy nem, mert körülbelül 2 hónappal ezelőtt még 2%-on álltak.
1: Egy majdnem 100 éves pártról beszélünk.
2: Akik egyébként, ha már itt tartunk, meg lehet említeni, hogy ők kormányon is voltak többször, saját maguk is vezették Svédországot egyszer, és hozzájuk olyan, ők nagyon sokat dolgoztak az oktatással, aztán az egy más kérdés, hogy ez mindig jól sikerült-e, mert most ez a, ugye a vesszőparipájuk ebben a periódusban is.
1: Meg a PISA felmérés miatt.
2: A PISA felmérés miatt, de igazából nagyon sokat ők tehetnek arról, hogy ez úgy néz ki, ahogy kinéz. Csak nem biztos, hogy vállalnak érte felelősséget mindenkor. És velük az az érdekes, hogy nekik voltak óriási, nagyon nagy neves politikusaik, mint például Barbro Westerholm, aki 79-től a Socialstyrelsennek svéd szociális
1: hát a szociálpolitikáért volt felelős akkor.
2: Igen, de nem mint miniszter, hanem ez egy külön szervezet. És ő volt az, aki végignyomta például azt, hogy a homoszexualitást megszüntették, mint betegséget Svédországban, és ekkor történt az, hogy rengeteg homoszexuális ember beteget jelentett Svédországban, és mondta, hogy már kicsit homoszexuálisnak érzi magát, azért nem jön be a munkahelyére.
3: Ez egy gyűjtök híres.
2: Igen, és mivel, hogy ez akkora port kavart, és belátták a kormánypártok, hogy ezt nem lehet, mert annyi ember nem maradhat ki a munkából, ezért végül is azt eltörölték többek között ezért is. Tehát, hogy voltak azért nekik nagyon neves politikusaik, de majd részletezzük a pártokat még.
1: Igen, folytassuk ezzel? Jó.
3: És nagyon gyors kérdés, bocsánat, hogy ezt jól olvastam, hogy 4% a bejutási küszöbb, tehát
1: van,
3: a liberális
1: így van, azt kell elérni. Illetve 349 képviselő van összesen.
3: Igen, ez is nagyon fontos, igen.
1: Úgyhogy számok szempontjából
3: ez... És hogy egy parlament?
2: Riksdag.
3: Igen. Csak a nevekre néha majd rákérdezek. De ha már nevek, akkor ugye azt is említsük meg, mondtad a miniszterelnök nevét, amit biztos, hogy én máshogy mondtam.
1: Ülf Krisztason.
3: Hát igen, én biztos, hogy másképp mondtam volna, de hát Istenem. Hát. Ugye őt talán azért lehet ismerni egy kicsit a magyar politikában, nem mondom, hogy az összes svéd miniszterelnököt.
1: Hát itt a NATO csatlakozás
3: igen, miatt, tehát ide kellett jönnie, és itt ilyen... Nem
1: paroláznia.
3: Tudom, lehet, hogy paroláznia kellett Orbán Viktorról, hogy itt megkapja a kegyet, meg nem tudom,
1: hogy legszalonképesebb kifejezés kimondani arra, hogy mi volt.
2: Igen, meg hogy hogyan kell cserben hagyni egy másik EU tagállamot háború idején.
1: Meg, nem is tudom, jó. Nem akarom én személyeskedésbe folytani ezt, úgyhogy hát érdekes személyiség ez a Krisztuson, meg tényleg ez erre, emlékezzünk erre, hogy ő engedte így a tűz közelébe a svédországi demokratákat, úgyhogy ez egy fontos lépés volt.
3: És aki viszont az ellenfele, bocsánat, az ellenfélnek a vezetője.
1: Magdalena Andersson.
3: Igen.
1: Ő 2021-22 között volt, ő a szociáldemokratákhoz elnöke, és 2021-22 között volt miniszterelnök, és érdemes hozzátenni, hogy Svédország első női miniszterelnöke, úgyhogy nem tudom, hogy miért kellett ezzel ennyit várni, de most Magdalena Andersson versus Ulf Kristersson a svéd választásnak a legnagyobb tétje. És Tiborral volt egy ilyen koncepciónk, amit most így szeretnénk meg is valósítani, hogy bemutatjuk ezt a 8 svéd pártot, lehetőség szerint röviden. Én ilyen történelmi szempontból, Tibor pedig aktuál politikai kommentárt fog fűzni ehhez. Úgyhogy
3: okay.
1: reméljük, hogy jól fog sikerülni.
3: De akartam hozni is a történelmi szemléletet, úgyhogy akkor kezdjük. Teljesen mindegy, ahogy érzed abban.
0: Igen, mert
1: kicsit
0: kezdtem úgy érezni magamat, mint amikor tudod, ilyen klasszikus vagy akár ilyen romantikus orosz regényeket olvasol, és akkor a harmadik oldal után már nem tudod, hogy kicsoda.
1: Akkor egy ilyen Dosztojevszki személy leírása. Nem, egyébként ez egy egész jó átkötés, mert a baloldalról indulunk, a baloldali párttól, svédül Vänsterpartiettől. Ők egy klasszikus baloldali, eredetileg kommunistának indult párt, 1917 óta vannak, így az évszámból sok mindenre következtethetünk, és most, hogy a politikájukra jellemző az a komoly Izrael ellenesség, illetve nagyon antiszemita vádakkal küzdenek, mondjuk így, jelenleg. Igen, ezt a Tibor megjegyezte. Jó, és politikájuk szerint szocialista, feminista szellemiségűek, ugye a jóléti állammal foglalkoznak, és elnökük Nusi Dadgostar, és jelenleg 21 mandátumuk van, és 7,5%-ra satszolják a szeptember 9-i Novus felmérés szerint őket. Ja, ezt így hozzátenném, hogy egy szeptember 9-én készült kutatás alapján mondjuk ezt, igen. Tibor.
2: Igen, hát és arra gondoltunk, hogy megpróbálunk pozitívumokat is mondani ezek az összes pártról, meg negatívumot is esetleg.
1: Igen.
2: Bár ez eléggé szubjektív is lehet, nyilván attól függően, hogy ki merre szavaz, de volt Nusi Dadgostarnak egy óriási politikai győzelme 2021-ben, és az úgynevezett piaci lakbérek elleni fellépése volt, ahol azt javasolta több párt is, hogy az új építésű házaknak legyen piaci lakbére, tehát hogy bármennyit lehessen megállapítani és ezzel fellazítani azt a bérlakás rendszert Svédországban, ami ugye 40%-ban bérlakások vannak Svédországban, és 60% a magántulajdon, illetve a lakhatási tulajdon, és ez végigment, tehát a kormány végül megbukott ezzel a javaslattal, mert ez ugye azt eredményezte volna, hogy legalább, tehát mindazoknak az embereknek, akik bérlakásokban laknak, kb. 30%-kal megemelkedett volna a bérleményét fizetett összege. És ez, amit a Bori említett az aktuál politikával kapcsolatban, hogy van ez a fajta antiszemitizmus a pártban. Ugye a jobboldali antiszemitizmust azt nem kell bemutatni, de van egyfajta baloldali antiszemitizmus is, ami ebben a trockista irányzatból származik, és ők próbáltak takarítani az ő pártukba sokszor, de most egy-két héttel a választások előtt 25 embert kellett kizárniuk antiszemita kommentek miatt, amit szociális médián ejtettek, majd utána még 8-at az elmúlt héten, tehát 33 embert
1: összesen. És tegnap ott a pártvezetői tévévitában a Muhamson, ő várjál.
2: A liberális pártvezetője.
1: Igen. Átadott egy listát valahogy a tévéműsorban a Nusi Dadgostarnak, a baloldali párt elnökének, ami még szintén olyanok szerepeltek, akikről ők tudják, hogy így antiszemita megjegyzéseket, illetve megnyilvánulásokat tettek.
2: De ezek mondjuk durva, tehát ezek tényleg durva esetek voltak. Ennek ellenére az várható, hogy ők legalább olyan 2-3%-kal nőhetnek ezen a választáson. Tehát a 9-10%
1: körül. 7,5% már az is magas egyébként.
2: Igen. Igen.
1: Igen. Folytatjuk tovább. A következő párt a szociáldemokraták. Ők a legnagyobb párt, és a legrégebbi is. 1889 óta vannak. Ők ugye így a dolgozók, szakszervezetek érdekeit képviselik, illetve ebben gyökereznek a párt kezdetei. Náluk a prioritások az erős jóléti állam, a progresszív adózás, az állami egészségügy és oktatás, ugye munkavállalói jogok, szakszervezeti együttműködés, megélhetési biztonság, lakhatás szintén. Szerintem prioritás, igen, a Tiborra néztem és bólintott, illetve az európai és NATO együttműködés. Mm-hmm. És hát ugye a szociáldemokraták, erről beszéltem, hogy ők tehát mindig is a legnagyobb blokk voltak. A 20. században ugye meghatározó politikai erő voltak, mert 1932 és 76 között szinte végig szociáldemokraták voltak a miniszterelnökök. És ugye igen, amiről már korábban beszéltünk, hogy az, hogy ők a legnagyobb frakció, nem jelenti azt, hogy ők adják majd a miniszterelnököt. 2022-ben 30,33%-ot értek el, azaz 106 képviselőjük van most, és 26,6%-ra mérték őket 9-én.
2: Igen. És ugye korábban azt is említettem, hogy a pártok mozgolódnak, és azt lehet mondani, hogy a szociáldemokraták elmozdultak középirányba, és több svéd politológus is megjegyezte, már köztük Katarina Barling is, hogy aki írt egy nagyon érdekes könyvet, aminek az a címe, hogy a világ legprotestánsabb országa, és ő majd ellátogat az ELTÉ-re egyébként tavasszal, úgyhogy...
0: Egyfajta programajában.
1: Igen, én szemeztem ezzel a könyvvel már.
2: Igen, hogy benneteket is szívesen látunk természetesen. És én azt gondolom, hogy a svéd szociáldemokraták krízisben vannak, identitás válságban, és az egyik legnagyobb problémájuk szerintem a hitelesség, és a pártot több komoly botrány is érte. Ezzel nyilván nincsenek egyedül svéd politikában, sajnos, de volt az a lottó üzletág, amikor lottó szelvényeket adtak el, hogy az a pénzt keressenek Spanyolországból, és az ő dolgozóik zaklatták az időseket, meg voltak ilyen hasonló botrányok, és ezt végül is be kellett szüntetniük, mert nem működött. És ugye van most ez a fiatalok kitoloncolása Svédországban, ami mögött vélhetőleg a svéd demokraták állnak, és ez például a bal blokknak, de azt mondanám, hogy még a centernek is a szívügye. Ugye ez arról szól, hogy legtöbbször, amikor valaki megérkezik Svédországba, így volt legalábbis az elmúlt években, és tehát a megérkezel, mint menekült, akkor általában sokszor a férfiak érkeznek meg, hogy megteremtsék a biztonságot, és majd odahozzák a családjukat. Igen ám, de ezek a férfiak ugye megkapják a permanens tartózkodási engedélyt, míg a családtagjaik csak ideiglenes tartózkodási engedélyt kapnak. És amikor te 18 évet betöltött Svédországba, akkor törvény szerint nem vagy már a családnak a része, tehát nem kell felelősséget vállalniuk anyagilag irántad, és azért nagyon sok fiatalt kiutasítottak az utóbbi időben Svédországban. Nekem is volt két ismerősöm, akit kiutasítottak, tehát elég közel jött, közelről érzed ezt a helyzetet, és mondják, hogy ez a mostani kormány mondja, hogy ezt megállítani, meg megvizsgálni, de közben folyamatosan utasítják ki ugye a fiatalokat. És szerintem a legtöbb svéd arra reagál, hogy szerintem senkit nem zavarna, ha bűnözőket utasítanának ki Svédországból, de hogy teljesen integrált, svédül jobban beszélő, mint mondjuk volt egy mongol eset a minap, hogy Mongóliába utasítottak ki egy lányt, aki életében nem járt ott, az anyukájával együtt, és ez szerintem felkobárcsolja a kedélyeket Svédországban, mert ezt mindenki úgy gondolja, hogy na ez nem egy svéd vonal viszont. És akkor ott áll a moderátoknak a migrációs minisztere, aki nagy ilyen kutyaszemekkel mondja, hogy hát igen, ez szörnyű, és hogy valamit kell tenni. Ugye neki volt egy botránya a saját fiával, és egy ilyen neonáci körökben mozgott. Tehát, hogy a hitelesség ugye az megkérdőjelezhető a bal oldalon is, meg a jobb oldalon is egy csomó témában, és azt gondolom, hogy ez így beárnyékolt ezt a választási kampány most a hitelesség kérdése.
1: Meg amit még hozzáfűzhetek a szociáldemokratákhoz, tegnap arról beszéltek még így szintén a Svéd Rádióban, hogy mondjuk egy évvel ezelőtt úgy nézett ki, hogy ez egy nagyon sima nyerés lesz nekik ez a választás, viszont ugye ott arról beszéltek, hogy az idő ellenük dolgozik, és hogy ez nem egy túl jó reklám, hogy azt gondolják az emberek, hogy simán megnyeri a párt a választásokat, és ezért ők most így ilyen, így a hajrában elkezdett csökkenni a támogatottságuk, illetve ugye más pártokhoz mentek át szavazók, illetve majd erről Tibor biztosan beszélni fog, de hogy nagyon magas lesz azoknak az aránya, akik a két blokk között átszavaznak. Tehát ugye 25% is lehet, aki balról jobbra vált, vagy jobbról balra.
2: Igen. Igen. És hát ugye a szociáldemokraták, azok a 30-as évek óta építik ezt az úgynevezett Folkhemmet, ami igen, ugye otthon mindenki számára, és hát ezt még akár azt is lehet mondani, hogy a svéd vállalkozási szemléletben is látni, tehát az IKEA például, amikor megalakult, ott is az volt a szlogen, hogy a luxust mindenkinek, hogy elérhető áron, és igazából Svédország, az a Svédország, amit mi ismerünk, azt a szociáldemokratának köszönhetjük,
1: igen,
2: viszont ők nem tudnak megújulni, talán ez a legnagyobb probléma, ami szerintem egyébként egy ilyen baloldali probléma egész Európában, igen, hogy a
1: baloldali identitás keresése.
2: Igen. De hát nagyon sokat köszönhet Svédország a szociáldemokratáknak természetesen, és azok az emberek, akik viszont a moderátokra szavaznak, mint a legnagyobb ellenpólus, illetve most már a svéddemokratákra, azok azért szavaznak oda, mert nem egy szocialista Svédországot képzelnek el, hanem a Svédországot teljesen máshogy képzelik el.
1: Igen. De még azért mi még maradunk egy kicsit baloldalon, megyünk tovább. Igen, a következő párt ez a zöld párt, vagy hát környezeti párt a zöldek teljes nevükön. Ők az 1970-es évek környezetvédelmi mozgalmából nőtték ki magukat. 81-ben alapították a pártot, és 88-ban kerültek be a Riksdagba. Ugye prioritásaik közé tartoznak ugye a klímaváltozás, megújuló energiaforrások használata, biodiverzitás, tömegközlekedés, fosszilis energiaforrások használatának a csökkentése, nekik is progresszív szociálpolitikájuk van. Én itt felírtam Tibor a bevándorlást, én feltételezem, hogy itt ők így inkább pró-emberi jogok és egyéb.
2: Igen, ők az egyik legerősebb bevándorlást támogatók, és ebből lehet is konfliktus, mert ugye a szociáldemokraták elmozdultak középirányba, és egy szigorúbb vonalat képviselnek, míg én azt mondanám talán, hogy azt is mondhatnánk, hogy az MP meg az S ezen a vonalon helyet is cserélhetnének,
1: igen,
2: mert ők meg jobban elmozdultak bal irányban.
1: Máshol én láttam is azt egyébként, hogy a második volt így balról a környezetvédelmi párt, tehát hogy a zöld párt, és csak harmadikok voltak a szociáldemokraták. Nekik hagyományosan két elnökük van, vagy hát szóvivőjük, Amanda Lind és Daniel Heldén. Jelenleg 18 képviselőjük van, és 8,8%-ra prognosztizálják őket.
2: Igen, tehát szerintem mehetünk tovább.
1: Kevésbé problémásak, igen.
2: Nem mondom, tehát hogy például szerintem a svéd demokratának az a két nagy ellenlábasa az a V és az MP, tehát a zöldek és a balpárt, és egyébként a liberálisokkal is hadilábon álltak nagyon sokáig, amíg meg nem történt ez az ominózus ölelés Mohamson
1: részéről. Arról beszélünk.
2: Arról beszélünk, arról van is egy kép, ahol egyébként a svéddemokraták vezetője úgy néz ki, mint hogyha szörnyet látott volna.
1: Igen. A következő párt a Centerpartiet, vagy Centrumpárt, ők középen helyezkednek el, és liberálisok. A gazdaságpolitikában és szociálpolitikában pedig Igen, így még egy a bal középen helyezkednek el. Eredetileg ők a földműveseket és a vidéki közösségeket képviselő pártból, tehát hogy ők egy ilyen effektíve, nem tudom, kisgazdapártból nőtték ki magukat. Prioritásaik a szabad piac, vállalkozások támogatása, illetve a vállalkozói szellem támogatása, a vidékfejlesztés, környezetvédelem. Én itt azt írtam, Tibor, hogy liberális szociálpolitika és bevándorlás politika.
2: Igen, ez stimmel szintén.
1: Stimmel, igen, róluk sem hallottunk, hogy szeretnének még több embert kitoloncolni. Erős EU támogatás, és igen, igen, tehát hogy nekik különleges pozíciójuk van, mert ugye relatíve középen vannak, és gazdaságilag inkább egy jobb középpárt, míg szociálisan pedig inkább ez a bal közép jóléti államos irány. Vezetőjük Elisabeth Thand-Ringqvist, és 24 képviselőjük van, viszont őket 7,8%-ra prognosztizálják, tehát azt nézem, hogy most kisebb a zöld párt, mint a centrumpárt, de lehet, hogy akkor ők helyet fognak cserélni méretben.
2: Igen, én valamiért azt érzem, bár nem vagyok politológus, de én nagyon sok emberettől hallottam, hogy centerre fognak például szavazni, úgyhogy várható, talán ők lesznek az egyik legnagyobb győztesei ennek a kampánynak, még ha nem is számadatilag, de sokat fognak növekedni valószínűleg magukhoz képest. Uh-huh. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ők, ugye te említetted azt, hogy ők főleg a vidéket képviselték, de most már a vidéki nagyvárosokban is, és a legnagyobb városokban, Malmö, Göteborg, Stockholm is szereztek elég sok támogatót, úgyhogy a következő 4 év az elég érdekes lesz. És ugye mindkét vezetőjük, Elisabeth Thand-Ringqvist is, és az előző Annie Lööf, ők nagyon erősen svéddemokrata ellenesek voltak, és ugyanúgy balpárt ellenesek. Tehát ők nem akarnak olyan kormányban ülni, ahol a svéddemokraták vannak, vagy ahol a baloldali párt van.
1: Nagyon elfogadhatóak így középen.
3: Tökéletes, mert pont arra akartam elkérdezni, úgyhogy mondtam, hogy lesz a kérdés, hogy megválaszoltok azelőtt, hogy...
1: Ja, igen, igen.
3: Tehát, hogy van olyan, aki nem hajlandó másikkal. Igen.
1: Hát ez egy jó alternatíva, mert most ugye visszautalva erre, hogy ne... Szóval, hogy ne a magyar politikából induljunk ki, igen, itt nem, tehát itt azért nem az van, hogy az ember...
3: Hát eleve, bocsánat, nem tudom...
1: Taktikailag szavaz arra, hogy kire lehet szavazni mondjuk, hanem itt azért elég sok opció van.
3: Szóval eleve nem tudunk a magyar politikába kiindulni, mert nem tudom, igen, hogy a elmúlt 35-6 évben, mikor volt a Magyarország a 8 párt így össze-vissza...
2: Annyit talán hozzátennék, hogy most igen sokan taktikailag szavaznak pontosan azért, hogy vagy távol tartsák a bal oldali pártot, vagy a svéd demokratákat a hatalomtól, meg ugye, hogy a liberálisok talán nem jutnak be a parlamentbe, ez is arra sarkal egy csomó liberális szavazót, hogy vagy az M-hez mennek, ha ugye minden pártban van egy baloldali, meg egy jobboldali falang.
1: Párt.
2: Tehát, hogy minden pártban van egy baloldali és jobboldali falang nyilván. És ugye ez általában a vezetőjüktől függ, hogy milyen vonalat képviselnek a jövőben, és most is ugye a center az eltolódott balra, a liberálisok jobbra, a zöldek szintén még balra, és egyébként nagyon érdekes volt azt is hallgatni, hogy a svéd demokraták, tehát Jimmy Åkesson, aki a svéd demokraták vezetője, azt is mondta, hogy ők az igazi új szociáldemokraták, és ők valahol középen érzik magukat, nem a szélső jobban. De ez még legalább kell egy 30-40 év, hogy én ezt megemésztem szerintem.
1: És akkor kik vannak tőlük még jobbra?
2: Hát igen, arról ne is beszéljünk. Igen. Úgyhogy, de egyébként nagyon sok mindenben, az a vicces, hogy amikor például kitöltesz ilyen választási kérdőívet, nagyon sok mindenben a szociáldemokraták, a svéddemokraták, és azt kell mondanom, hogy még a baloldali párt is egyeznek bizonyos dolgokban. Uh-huh. Tehát én el tudom képzelni egyébként a jövőben, vagy egy olyan lehetőséget is, hogy a szocialisták és a mérsékelt párt összeállnak, hogy kint tartsák a svéddemokratákat a hatalomból, mert nagyon nőnek. Bár ez jelen pillanatban még nagyon nehéz elképzelés, mert ők a két legjobb ellenpólus. De közben itt ugye növekszik ez a svéddemokraták pártja. Vagy egy olyan lehetőséget, hogy esetleg 20-30 év múlva, hogyha már nem Magdalena Andersson lesz a szociáldemokratáknak a vezetője, és ha még jobban középre mozdulnak, hogy esetleg elkezdenek a svéd demokratákkal egyezkedni, akik szintén beljebb mozdulnak politikailag. Hát és közben jöhetnek persze új pártok. Most is van egy új párt, aki ez az Örebro párt, akinek van egy elég szószátját és elég szókimondó vezetőjük. Ez a Markus Allard, ha jól emlékszem a vezeték nevére, aki szórakoztató egyébként, tehát hogy így, amikor nézed a különböző ríleket, de belegondolsz abba, hogy ha ő így fog beszélni a svéd parlamentben folyamatosan, az ma megüti a magyar mércét egyébként, tehát hogy a magyar politikusok beszélnek egymással, és ez szerintem nem egy követendő
3: példa. Ez a fiatal úriember,
2: igen.
3: Ez érdekes.
1: Közben szerintem haladunk tovább.
2: Jobb felé. Amíg a célról annyit, hogy volt egy tévéműsor, azt nem tudom, hogy láttad de Bori, ez volt a Third Dooms Show-en.
1: De már a címe is jól hangzik, ez az előítélet
2: show. Igen, ahol a műsorvezető előítéleteket fogalmazott meg emberekkel kapcsolatban, aha, és erre kellett válaszolniuk a politikusoknak. És az összes politikus szinte, tehát mindenre válaszolt kizárólag szexuális kérdésekre. Na most a Center pártnak a vezetője azt a kérdést kapta, hogy mit csinálna akkor, hogyha érezné, hogy a férje reggel közeledne hozzá. És akkor mondta, hogy hát az 33 év házasság után nagyon boldog lenne ettől. Már ott egy kicsit többet mondott, mint kellett volna. De utána jött a következő kérdés, hogy te egy, most tükörfordítok, te szereted tehát egy reggeli szexember, vagy tehát szereted a reggeli szexet? És azt mondta, hogy abszolút. És én arra gondoltam többet magammal, hogy ki neked a PR felelősöd, aki ezt megengedte neked.
1: Igen, hogy is mondjam, hogy a politikai kommunikációnak nem teljesen
2: megfelelő. De ugyanakkor ugye mindenki most nagyon próbál ilyen népies lenni, és hogy közel lennem néphez, és jófej. És egyébként ő szerintem így viszonylag egyébként jó fej, tehát hogy nem egy rossz arc, mint politikus.
1: Hát, meglátjuk. És akkor most így elérkeztünk a vízválasztóhoz, és akkor a jobb oldal középről a széle felé haladva.
3: Ők, akik most a...
1: Most a liberálisok.
3: Most vannak kormányon.
1: Igen, liberálisok kormányon vannak, ugye liberális per jobb közép. 1934 óta létezik a párt, eredetileg néppárt volt, ez az Folkpartiet, aztán Folkpartiet Liberalena, ez a liberális néppárt, és akkor 2015 óta futnak a liberálisok néven. Prioritásaik ugye szabad piac, egyéni szabadság, vállalkozások, liberális demokrácia, mint hogyha így a, nem tudom, a jobboldali liberális politika Wikipedia szócikét olvasnám föl. Szociális liberalizmus, európai integráció, és hát jelenleg ők része ennek a jobboldali kormánykoalíciónak, viszont szociálisan pedig annál meg liberálisabbak, tehát a mostani koalícióhoz képest. Elnökük Simona Mohamson, és 16 képviselőjük van, 2022-ben 4,61%-ot kaptak, és 9-én 5,8%-ra mérték őket, ugye ez egy nagyon nagy kérdés, már hogy ők a 4% alatt voltak sokáig, és az utóbbi hetekben kezdtek el feljönni, de ugye a Tibor ezt emlegette, hogy 2,3%-os különbség volt a két blokk között, és ez pont annyi lehet, mint a liberálisok. Tehát, hogy attól függ, hogy ők kihez állnak, meg tudnak-e egyezni, bejutnak-e a kormányba, vagy hogyha kiesnek, és azok a helyek a többi párt között oszlanak el, akkor viszont nagyon más lesz a játszma. Tehát, hogy egy ilyen, a legkisebb párt a legnagyobb különbséget okozhatja.
2: Igen, és itt voltak különböző konfliktusok egyébként a jobb oldalon is. Pár hete azt mondta például Jimmy Åkesson, a svéd demokraták vezetője, hogy ha nem is tudom, hogy az meddig volt, talán szeptember 3-áig, ha nem éri el a liberálisok a küszöböt, akkor nem szabad rájuk szavazni. De egyébként számon kérték a kereszténydemokratákat is többször, hogy miért flörtölnek a szociáldemokratákkal, hiszen a svéd demokratáknak az az érdeke most, hogy miniszteri posztokat kapjanak, és sokan beszélnek, akár, tehát a szociáldemokraták akár 12 miniszteri posztról is beszéltek, amit megkaphatnak a svéd demokratának. Én ezt kicsit sokkallom egyébként.
1: Hány miniszter lesz?
3: Ezt akartam kérdezni, egyébként most hány miniszter van Svédországban? Vagy, igen, ez most jó kérdés.
2: Ezt nem fogom.
3: Nagyon soknak tűnik az, hogy egy pár 12-t akarna, vagy nem tudom, tehát örül Magyarországon biztos esetleg.
1: Lehet, hogy ott más a berendezkedés, és több miniszter, kevesebb államtitkár felosztás van.
2: Történetileg a liberális párt és a svéd demokraták azok két ellenpólust képviseltek a jobb oldalon is, és ők nem akarták engedni addig, amíg az nagyobb testvérpárjuk a mérsékeltek, beengedték a hűvösről a svéd demokratákat, ebbe, nem a koalícióba, de hogy támogassák őket, és ezért egyébként nagyon sok svéd demokrata politika teret nyert, annak ellenére, hogy nincsenek benne a koalícióba, és nem kell felelősséget vállalniuk ezért. Tehát ez egy elég érdekes, ügyes.
3: Igen, nagyon ügyes. Mondja,
1: lehetséges, hogy 35 miniszteri poszt van.
2: És
3: 24 minisztert ír a most ez a ChatGPT kereszte meg gyorsan, tehát azért kezeljük kezébe, de mondjuk ezt van.
2: És
3: 24 minisztert ír a most ez egy GPD kereszte meg gyorsan, ez a húha. Valahonnan vette, most ezt nem olvasom fel, hogy honnan.
2: Ja, és hát ugye még amit Simona Muhánszonról tudni kell, hogy már nem csak ő, de előtte azért volt két-három vezető, akik abszolút egy ilyen a jobboldali falangot képviselték a liberálisoknál. Ő egy libanoni és palesztin bevándorlók gyermeke, és ő például nyíltan kiállt az antiszemitizmus ellen, és most ezt lehet persze vitatkozni, hogy mennyire szól ez a kampányról, de Dávid csillagot viselt, mint félig palesztin, félig libanoni, és kiállt a svéd zsidóság mellett, és ennek az lett a következménye, hogy nagyon-nagyon sok kritikát kapott, jobbról és balról is.
1: Ez egy érdekes lépés volt, szóval.
2: Viszont
0: erről a Dobcsánynak a kis A4-es papírja jutott.
2: Igen, de hogy a svéd zsidóság, az, tehát ott nagyon sok volt a liberális régen is. De hát most nem tudom igazából, hogy hogy állott a helyzet, hogy mennyien hagyták ugye el a liberálisokat, mert a svéd demokratákkal való szövetség miatt nagyon sokan, nekem voltak barátaim például, akik aktívak voltak a liberálisok között, és ott hagyták a pártot. Ezért a
1: volt valami egyébként, hogy így nem is tudom, hogy a liberálisok próbálták úgy reklámozni magukat, hogy szavazzanak rájuk, és akkor még megkapják így a Jimmy Okeszont így egy ilyen egyet vesz kettőt kap akcióban, vagy fordítva mondták ezt, de hogy ez egy ilyen nagyon rosszul hangzó dolog volt. Igen, tehát hogy a liberálisok szavazóinál nagyon sokaknak ez nem tetszik, plusz a liberálisok próbáltak azzal érvelni, hogy taktikailag szavazzanak át rájuk, akár a svédországi demokraták szavazói, és mindenképpen, tehát más blokkok tól mentek át most a liberálisokhoz szavazók, azért, mert a támogatottsági arányuk. Igen, és ez egy fontos pont, hogy nem a sajátjaik, tehát hogy kiket képviselnek ők. Főleg, hogyha bekerülnek így a kormányba, hogy egy minimális párt, és csak úgy, hogy mások taktikai szavazásra juttattak be őket.
2: Igen, és azt gondolom, hogy az utóbbi két hétben talán Simona Muhánszon kicsit megkomolyodott, mert bármikor, például most ugye néztem én is ezt a vitát, a vezetők között, a pártvezetők között, és ott megint ő nagyon agresszív volt, meg ideges, és az neki nem tesz jót. Tehát az utóbbi két, mondjuk érthető, mert ugye a küszöbön állnak, és bármi megtörténet, és próbálja foggal körömmel bejutatni a liberálisokat a parlamentbe, de igazából az utóbbi két hétben egy sokkal nyugodtabb arcát mutatta, és szerintem ennek is köszönhető, hogy ők nőttek, mert olyan fontos politikai kérdésekről tudott érdemben vitatkozni, ami ami fontos bal és jobb oldalon egyaránt.
3: Uh-huh. Egy, csak egy apró érdekesség, most megnéztem, hogy ő rendkívül fiatal egyébként, 30-32 éves lesz még csak idén. De ez csak úgy apróságként, kiszínesként hallgatóknak, mert nem is egyébként néztem meg, de valahol az összes párvezetőt nem néztem meg.
2: És ő is, meg Nosi Daggosztár is jött a bori illeték is.
3: Szóval. Bocsánat, egyébként elnézést, ennek van valami jelentőséges Svédországon belül, hogy nem tudom Magyarországon mennyire van, mert néha megemlítik, hogy ott ugye, mit tudom én, budapesti valaki, vagy vidéki, de általában ennyi szokott lenni, tehát jó, budapesti, vagy pedig valami vidéki. Itt van valami különbség, hogy nem tudom,
1: A stockholminak mindenképpen van egy áthallása, főleg, hogyha Stockholmon kívül mondod,
3: ez milyen áthallás?
1: Hát,
3: mit hoz elő?
1: Hát, negatív.
0: De milyen
2: valamennyire. Hát, mint általában a fővárosok.
1: Hát, igen, mint aki fennhordják az orrukat, ugye most tekintet.
3: Hát, bocsánat, Magyar Péter, én most nem akarom ezt előhozni feltétlenül, vagy a politikát, de sokszor volt az, hogy jó, persze, ráadásul ugye ezt nekünk nem kell magyarázni, magyarul, a Buda és Pest, tehát a budai úri fiú, mert a budai oldalon volt, a budai úri fiú típusú izé, és akkor mit tudja? Ennek ellenére ugye letarolta, és vidéken nagyon.
2: Igen, hát, de igazából ismeri Budapestet, azt tudja, hogy van Pestel is már.
3: Hogy volt egy olyan, meg bocsánat, a Fidesznek a nem tudom, kemény magja, vagy régiek, tehát a pápai gyerek, a Fehér megyei gyerek, ja, igen, a csornai, most, tehát
1: szerintem,
3: ezek az ilyen,
1: szerintem nincs ilyen, nincs ennyire szimbolikusan fegyverténnyét téve így a városvidék ellenállás.
3: Nem akarod
1: ennyi belemenni, hogy én ezt úgy mondanám, hogy aki, valaki Stockholm, ezt tényleg így úgy néznek rá, mondjuk nem Stockholmban, mondjuk, hogy fennhordja az orrát, van egy ilyen kontextusa lehet, nem tudom, én Göteborgra, én úgy tekintek, mint egy ilyen fiatalos, menő, lendületes helyre, aki az ilyen alternatívak.
2: Elfogadom.
3: Végképpen nem akarom új országot behozni, de mindegy, tehát Lengyelországa például volt olyan egyen ismerős, aki megjegyezte, hogy most két Gdanszki van az országnak a vezetésében, két északi, tehát az elnök is, és
1: mindenhol számít, de szerintem mindenhol azért ország specifikus.
2: Nem felejtsük el azt, hogy ez a két képviselőnő, az egyik az a baloldali pártnak a vezető, a másik meg a liberális, tehát nagyon messze állnak egymástól. Viszont az nyilván jó, hogy a különböző ország részek meg irányzatok reprezentálva vannak a svéd parlamentben, az szerintem egészséges.
3: Igen. Ha nincs, akkor szaladjunk tovább. Tehát,
1: nem tényleg csak az, hogy nálunk ugye az utóbbi 16 évnek a témája volt az, hogy a politikában tényleg igyekeztek így minél jobban erősíteni a városvidék ellentétet. Ez azért nincs meg, hál' Istennek, ez a fajta, nem tudom, mesterségesen is erősített szakadék a svéd politikában.
2: Még annyit a liberálisokról, ha már itt tartunk, hogy az egyik legerősebb politikusok, a Birgitta Ohlsson, aki európai képviselő volt, átpártolt a Centerhez. És a Center most úgy profilozza
1: magát.
2: Profilozza, köszönöm szépen, magát, hogy ők az új liberális párt, kvázi, miközben képviselik a vidéket is. Tehát, hogy ez azért ez egy kemény díl, azt lesz összegyúrniuk. De nyilván az összes párt, ami középen van, vagy középen volt, mint a zöldek is, akik ugye elmozdulnak bal irányba, ezek vagy bal liberális, vagy jobb liberális, és van ez a center liberális most.
1: Igen. És akkor a következő párt pedig a Moderaterna, vagy mérsékelt párt, akikre ugye Tibor emlegette őket, meg M-ként emlegette őket. Ugye ők a klasszikus svéd jobboldali párt. Jelenleg ők a harmadik legnagyobb párt a Riksdagban, és ugye ők adják a mostani miniszterelnököt, Ulf Kristerssont, ő ugye adja az elnökük. A prioritásaik, vagy az alacsonyabb adóterhek, a szabad piac, illetve kereskedelem, piacorientált gazdaságpolitika, ugye a verseny, keményebb fellépés a bűnözőkkel szemben. Ugye egyébként ez is egy olyan pont, amit a szociáldemokraták erre próbálnak így átcsatlakozni, hogy a keményebb fellépés bűnözőkkel szemben, hogy ez így a jobb oldalnak egy fontos pontja, ami a hitelességüket adja a választók szemében. Szigorú bevándorláspolitika, és ők támogatják a NATO és EU tagságot. 1904 óta létezik egyébként a párt, és hagyományosan konzervatív, de fokozatosan liberálisabb szociális és gazdaságpolitikájuk lett. Jelenleg 66 képviselőjük van, és szeptember 9-én 16,6%-ra mérték a támogatottságukat.
3: Ami most gondolkozom, bár a visszpróbálom visszaemlékezni, most hányadik legnagyobbnak mérik?
1: Most is harmadik, igen.
2: Ők voltak a második legnagyobb sokáig, és most már a harmadik legnagyobb. És elmozdultak jobbra, akarva, akaratlanul, de elmozdultak jobbra a svéd demokratákkal való szövetségük miatt.
3: Igen, ez gyakran látszódik egyébként, hogyha vagy a szövetség, vagy valami miatt. Tehát, hogy megint, ahogy

0: lakást egy elég jó helyen, amelyet eredetileg szociálisan rászorulók számára tartottak fenn. Én nekem több rálátásom nincsen pont erre a témára, hogy ez végül is ott elmarasztálták ezért, vagy nem, de ott volt egy botrány, meg most ugye Strength Nancy, és a felesége ott dolgozik papként abban az önkormányzatban, és volt nekik egy ilyen nyári lakók, amit felújítattak önkéntesekkel, és cserébe jó kapcsolatokat ígértek ezeknek az önkénteseknek. És ezt most vizsgálják jobbra-balra, hogy ez mennyire törvénybeütköző, stb. És ugye itt volt a migrációs miniszternek a fiával kapcsolatos botrány, de volt volt még egy rakás egyébként.
1: Hát
0: itt
1: volt sok minden, amit a szemükre lehet vetni, vagy hát nem tudom, nem lehet 100%-osan mögé állni. Viszont én tovább ugrom, mert itt ugye emlegettük amúgy is
0: őket. És még egy dolog, hogy egy másik nagyon karizmatikus politikusuk, az pedig Elizabeth Swantason, aki valószínűleg, ha ők nyernek, akkor ő lesz a pénzügyminiszter. Ő egy elég közkedvelt figura jobb oldalon, és nagyon sarokba szorította például a bal párt vezetőjét többször, aki nem tudott válaszolni elég alapvető gazdasági kérdésekre.
2: Svéd Nagy Márton. Igen, folytassuk.
1: Hát csak politika, vagy hogy is mondjam, tevékenységében ne hasonlítson. A hetedik párt, a kereszténydemokraták, kriszdemokratana, ők konzervatív kereszténydemokrata párt, de amúgy érdekes így a politikájuk ehhez képest, 60-as évek óta léteznek, de csak 91-ben jutottak be a Riksdagba, ami szerintem sok mindent elmond így a svéd közhangulatról, társadalomról, stb. Prioritásaik a családpolitika, egészségügy, idősgondozás, tradicionális értékek, valamint a vidék képviselete. Gazdaságpolitikájuk jobb közép, elnökük pedig Ebba Büs, aki miniszterelnök helyettes, és majd én remélem, hogy Tibor beszél róla, hogy ő egy ilyen megkérdőjelezhető figura. 22-ben 19 képviselőjük volt, és 6,4%-ra mérték most őket.
2: Hát, mennyi nálunk fiatalabb politikus van? Bocsánat, nem folytassuk el.
1: És mennyi nő?
2: Ezt akartam pont mondani, ez fontos, igen. Tehát itt csak a vezetők igen, között néztük, jó, hogy nagyon sok
0: nő. Tehát Ebba Busra azt kell tudni, hogy igazából ő az egyik legnépszerűbb és populárisabb alakja ennek a kampánynak, és ezt a jó retorikájának köszönheti. Tehát politikai hovatartozástól függetlenül Ebba Bus és a Simi Okeson is nagyon ügyesek retorikából, és neki is volt egyébként egy ilyen házvásárlási botránya pár évvel ezelőtt, amikor egy idősebb embertől meg akart venni egy szép házat, de a bácsi meggondolta magát az utolsó pillanatban, és akkor bíróságra mentek emiatt. De hát ez egyébként teljesen törvényes keretek között zajlott.
2: Nem
0: néz ki jól, de sokan mondták, hogy hát ez nem egy keresztény viselkedés. Úgyhogy sokszor megkapják ők ezt egyébként, mert ők meg elmozdultak kicsit középre, bal középre, és az a kicsivel nagyon kicsit értek, de hogy sokszor éri őket az a vált, hogy ez nem igazán keresztény viselkedés, hogy ők például ezekkel a tinédzser kiutasításokkal kapcsolatban is megkapták, hogy ez nem egy keresztény dolog.
1: Meg én, ami velem szembe jött valami Instagramon vele egy reel, és akkor így mindenféle értékekről kérdezték, és ami válaszokat adott, tehát hogy ez nem volt különösebben így a keresztény demokrata, nem tudom, koordinátorrendszerben. Mondjuk
0: igen,
1: így.
0: De ügyesen egyébként
1: jól navigál,
0: és meglátjuk, hogy ennek mi lesz most az eredménye ezen a választáson.
2: Picit olyan nekem, mindjárt átérünk a szinte egyik főszereplőre, de picit olyan nekem az egész, hogy tudja mindenki rólam, mert aki hallgatja a műsorunkat régóta, a Forma 1-es sokat például azok, tehát hogy biztos mindenki látod a Forma 1-es rajtot, hogyha egy szemben megnézitek, akkor úgy azt szokott, hogy kialasztanak a lámpák, és mindenki, tehát senki nem maradott, ahol volt, mindenki egy pillanatra jobbra hozott, balra, de kicsit ilyen nekem most az igen. Egész egy mesélet. Volt egy ilyen visszakberendezkedett.
1: Csak nem olyan gyors, mint a Forma 1-es.
2: Persze, természetesen igen, tehát ez most mondjuk évek. Tehát mondjuk, hogy az első körre így nagyjából beáll a sorrend, akkor ezt mondjuk azért évekbe kell mérni, ezt az első kör, de

0: Igen,
1: de
0: ez nyilván nem lehet tudni, hogy például ők mennyire örülnek annak, hogy a svéd demokraták karmaiba vannak, mind a három párt igazából, és a Flörtől kicsit bal középre is, hogy esetleg kormányt alakíthatna a zöldekkel, a szociáldemokratákkal, és a centerrel.
2: Azok a politikai dolgok, amiket elmondtam, meg amikről így beszélnek, de tudnák ezt szerintem kommunikálni.
3: Viszont ami nekem erről eszembe jut, hogy ennyire, tehát amit a Malkovich példájára rácsatlakozva, hogy a jobbra-balra helyezkednek az autók, hogy ezt ennyire meg tudják csinálni ezek a pártok, hogy ennyire mobilak, az azt mutatja nekem, vagy legalábbis az jött le, hogy az a nemzeti, az a közös alap, az viszont nagyon megvan mindenhol, hogyha ennyire fognak a pártok egymásra együtt.
2: Meg a társadalmat le tudják képezni.
3: Igen.
0: Hát meg nyilván senkinek nem érdekel, hogy legyen egy kormánykrízis Svédországban, akkor meg kell egyezni, mert egyébként esélyes az új választás, tehát hogyha kialakul ez a patthelyzet, akkor lehet, hogy ebből lesz egy...
1: Ilyen volt azért mondjuk az elmúlt 10-20-60-70 évben ilyen kormánykrízis, de az nagyon komoly. Tehát, hogy
2: volt.
1: Nem a belgára gondolok feltétlenül, hogy másfél-két évig is nincs, mint a
2: kormány. Jó, Belgium az egy külön kérdés, így a politikában.
1: Nyilván meg egy más országban is mondtam, de hogy nem ennyire komoly, de volt már akkor.
2: Igen, meg akkor, meg most, hogy ezt a Tibor mondta, így nálam összeállt a kép, hogy tegnap szintén a svéd rádióban beszéltek, hogyha kiírnának még egy választást, az lenne az igazán életveszélyes a liberálisok számára, mert hogy akkor garantáltan nem kerülnek be, hogyha teljes kormányalakítási padhelyzet alakul ki, és új választások lesznek.
1: De, menjünk,
2: és akkor az utolsó pártnál tartunk, a Sverigedemokraterna vagy svédországi demokraták, ők ugye a jelenlegi Tidő koalíció támogatói, tehát hogy ők szavazatukkal támogatják a
1: utánfutója, vagy nem.
2: A kormány, igen, de egy ilyen elég erős utánfutó, mert ők a második legnagyobb...
1: Utánfutó, van egy motor, amit
2: hordják. Ők a második legnagyobb párt, és 2022-ben 20,5%-ot kaptak, 72 viselőjük van. Ők ugye nacionalista populisták, elnökük Jimmy Åkesson, és ugye ők... egy ilyen kordon szanitár, tehát hogy karanténban vagy kordon mögött voltak, de most Krisztason ugye belengedte nekik, hogyha megnyerik a választást.
1: Igen? De azért se karantén már, amiben most vannak, karanténabban is lehet azért egy pár.
2: Nem, azért már előszobában toporgás, és ugye Krisztason belengedte nekik, hogy lehetnek itt miniszteri posztok is, hogyha lesz egy következő jobboldali koalíció, amiben ugye nyilván ők is benne lennének. És
3: ez elég királycsinő a pozíció azért.
1: Igen.
2: Szerintem. Hát egy érdekes pozíció, igen, meg ugye ők a költségvetési tárgyalásokban benne voltak, ami azért egy elég fontos része a kormányzásnak, ha nem is adtak minisztereket most ebben a ciklusban. 88-ban alapították a pártot, és ugye ellentmondásos szélsőjobb gyökerei vannak, a korai tagok közt nacionalisták és neonácik is voltak, meg hát ugye, amit már az elején említett a Tibor a baloldali pártnál, egyébként erről is volt szó a svéd rádióban, hogy ezzel a problémával, hogy itt kétes múltú tagjai vannak a svéd demokratáknak, ők már hosszabb ideig küzdenek, és hogy így arról beszéltek, hogy elég jól kezelik. Tehát, hogy kizárják, stb. Megoldják ezeket a felmerülő konfliktusokat. Prioritásaik ugye a bevándorlás ellenség, bevándorlókkal szemben integrációs követelmények támasztása, tehát, hogy tudják a nyelvet, helyezkedjenek el, stb. Nemzeti identitás és a svéd kultúra hangsúlyozása, határellenőrzések, tehát hogy pró határellenőrzés, euroszkepticizmus, szuverenitás, igen, anti-gender, jelentsen is ugye bármit az anti-gender, és a hát potenciális orosz kötődés. Tibor, te bocsánat, még ezt én azzal zárnám az én részemet ezzel kapcsolatban, hogy 2010-ben még 5,7%-ot kaptak, 22-ben 20,5%-ot, most 19,3%-ra állnak. Igen. Ezt az orosz kötődés és botrányt?
3: Ez jellemző egyébként az összes szélső jobbos pártjáról.
2: Igen.
1: Valahol nem véletlen.
2: Hát, hogyan lehet ugye nagyon... Mi is bot lenni a küllők között? A NATO küllők között.
0: Ugye itt azt érdekes még megemlíteni, hogy ez a két szélsőbb párt, a svéd demokraták és a bal párt. Ugye a bal, Svédországban szokás az, hogy a múltaddal szemben nézel, és akkor kiadsz egy ilyen fehér könyv. hogy mostantól tabula ráza van, és akkor mi egy teljesen más párt vagyunk, ezt 30 évvel ezelőtt a kommunisták, illetve a baloldali párt azok megtették, és azóta már eltelt elég sok idő, de sokaknak még ez sem elég egyébként, akik támadják őket politikailag, és akik vannak a svéd demokraták, akik ezt nemrég csinálták meg ebben az évben, és hát az még nagyon korai, sokak szerint, és náluk is van egy mérsékeltebb vonal, például Jimmy Åkesson az egy mérsékeltebb vonalat hirdet, de nagyon sokszor nyilván taktikailag is változtatta ezt a pozícióját, de őket is körülövezte különböző, tehát elég súlyos botrányok, és ennek ellenére, ez mindkét pártra jellemző, a balra is, és hogy nem csökkentek a szavazóik, hanem nőttek a botrányok ellenére. Tehát ez is egy érdekes elemzésnek lehetne a része, hogy Svédországban miért nem reagálnak például ezekre a botrányokra az emberek jobban. Az egyik ilyen botrányuk az 2014-ben volt, amikor Björn Söder azt mondta, hogy a számik és a zsidók azok nem tartoznak a svéd néphez.
3: Akkor a belső kisebbségeket is.
2: A számik magyarul a lappok.
1: Igen.
0: Nem, számik.
2: Számik, igen.
0: Kikérik maguknak, hát nem
2: lappok. Meg ez egy ilyen kultúrkérdés, hogy magyarul a laphoz nem feltétlenül társul negatív konnotáció, de igen, csak, igen. Ez csak azért mondta, hogy ha valaki a számira.
0: Köszönöm.
1: Számít valami.
0: Számít valamit, igen, az egy Göteborgi dead joke volt, jó? És hát igen, hogy a Björn Söder több svéd demokratával együtt, ők laktak itt Budapesten, mert nyilván szerették az Orbán rendszert, és amikor visszatért Svédországba, egy ilyen time out után, mert most megint politizál, és ezt nem tudom, hogy mennyire stimmel, hogy például a szociáldemokraták azt mondták, hogy ő lehet a Svédország egyik minisztere például, hogyha a svéd demokraták meg a moderátok megnyerik a választásokat. Azt hiszem, hogy a külügyminiszteri poszt az esélyes
2: pedig
0: volt nála.
2: Pedig a kisebbségügyhez biztos értene.
0: És megkérdezték tőle egy svéd tévéműsorban, hogy és a 3 éves magyarországi tartózkodása alatt megtanult-e magyarul. És erre azt válaszolta, hogy hát nem volt ideje. És ugye ő volt az egyik legnagyobb kritikusa azoknak, az embereknek, akik nem tanulnak meg rendesen svédül, és totálisan leégette magát ugye ebben a tévéműsorban. Viszont a liberálisok voltak azok, akik már évekkel ezelőtt szorgalmazták például a nyelvi tesztet a bevándorlóknak. Tehát ez nem a svéd demokratáktól jött. Egy másik nagy botrányuk évekkel ezelőtt az az úgynevezett Jan Rösch-skandalen volt, a vasrudas botrány, amikor részeg politikusok, svéd demokraták megfenyegettek egy kurd származású svéd komikust az utcán, meg kurvának neveztek egy svéd lányt, aki próbálta megvédeni és akkor volt ebből egy óriási botrány. Aztán kiderült, hogy mondták, hogy ez nem is vasrúd volt, meg nem tudom micsoda.
1: De lényegre
0: azra abszolút rácsopantak. Igen, és akkor Jimmy Åkesson elkezdett tisztogatni a pártban. Mert ugye ők még korábban kaptak szélső jobboldali tömülésektől pénzügyi támogatást is. És akkor most jön ez az orosz kapcsolat, hogy van egy miniszter, akinek a felesége, vagy ez nem miniszter, de egy
2: magas pártisztviselő.
0: Pártisztviselő, köszi, akinek a felesége orosz, és szociális médián magasztalta például Putyint, meg az orosz politikát, és akkor ebből most...
2: Meg az is, hogy ennek a pártisztviselőnek volt hozzáférése a parlamenthez, és azt hiszem, hogy a felesége, meg a pártisztviselő is így, nem tudom, este 11-kor ilyeneket mondott, így, nem tudom, fiatal lányokkal volt a pártisztviselő, a férfi, és hogy azt mondta, hogy hát csak beugrom valamiért az irodába, és így bevitt a parlamentbe 11-kor, nem tudom, idegen embereket, tehát hogy abszolút
0: igen,
2: ilyen.
0: Igen, ez a Tobias Anderson volt az,
2: ja, bocsánat, akkor összekever, de hogy egyrészt ez az orosz befolyás is, vagy kötődés, bármi, másrészt pedig az, hogy a tagoknak nem volt megfelelő a nemzetbiztonsági ellenőrzésük.
0: Igen. Na most ugye ez felvetne más kérdéseket, hogyha nem lett volna ez a szociális médián keresztül történő magasztalása ugye az orosz politikusoknak, akkor azt is lehetett volna mondani, hogy ez egy elég rasszista hozzáállás, csak azért, mert valaki orosz, nyilván, de ezt ilyen, most viszont egy ilyen nemzetbiztonsági kockázatnak minősítik kb.
2: Hát, mindenképpen, úgyhogy... Úgyhogy most megvolt így a most felsoroltuk a játékosokat, vagy felálltak a Forma 1-es rajtra itt is, aztán meglátjuk, hogy vasárnap hogy teljesítenek, de mindenképpen nagyon érdekes.
0: De hát ne felejtsük el, hogy volt még egy botrány, ja, ezekkel az úgynevezett trollfarmokról. Hogy rengetegen kommentáltak ilyen fake kontokról svéd demokratáknak a megbízottai. És akkor ők mondták, hogy de ilyet a szociáldemokraták is csináltak, és hogy akkor ment ugye megint a sárdobálózása ezzel kapcsolatban. Tehát azért tegyük az, hogy Jimmy Åkessonnak, aki mondjuk esetleg valamilyen irányba szeretné terelni ezt a pártot, elég nehéz dolga volt, Nosy Dadgostarnak szintén, hogy ezeket az embereket eltávolítsa, lenyesegesse, és ennek ellenére mindkét párt növekszik.
2: Én ehhez azt
3: fűzném. Ez egyébként európai tendencia szerintem.
2: Igen, ezt akartam mondani, hogy ugye most eltávolodtunk attól, ami mondjuk ilyen 15 évvel, 20 évvel ezelőtt volt, hogy úgy nézett ki, hogy így nem tudom, volt egy ilyen plató, hogy nagyjából középen voltak így a dolgok. Igen. És utána, ugye, hogy megjelent a közösségi média, ami felhangosított bizonyos hangokat, és a széle felé kezdett el mindenhol kimenni a dolog.
3: Valamit zenéljünk.
1: Hegedűjél valamit.
0: Hogy zenélhetünk.
1: Hát búcsúzásképpen.
2: De mondjátok majd. Bármi búcsúszó, a zene felkonferálása.
0: Hát Győzzon a legjobb, ugye azt szokták mondani, de nyilván én most nem fogom elmondani, hogy én kire szavaztam.
2: Győzzon, akire a Tibor szavazott.
0: Azt is el kell mondanom, hogy nagyon-nagyon nehéz volt a választás, és nem vagyok egyedül, ezt végigbeszéltem baloldali és jobboldali barátaimmal is, hogy nagyon nehéz a választás. Van, aki azt mondta, hogy ez olyan, mint hogy a pestis és a kolera között kéne választani. Egyébként talán ennyire nem drámai a helyzet, de azt gondolom, hogy tényleg ez egy nagyon nagy vízválasztó választás lesz a Svédországban.
2: Élesebb a vita, mint Svédországban szokott lenni.
1: És nagyon remélem, hogy kedvet csináltunk ahhoz a hallgatódnak, hogy kicsit kövessék. Hát nem azt mondom, hogy feltétlen élőbe,
2: hát hétfő
1: reggel olvassák el. Most már elég jó, a Google fordítók, hogyha nagyon gyorsan mondasz nekem, melyiket érdemes olvasni, melyik
2: svt.se.
0: Én mint tanárember, és aki kommunikációt, tehát médiát is tanultam, én mindig azt mondom, hogy egyaránt kell olvasni bal- és jobboldali sajtót is, mert csak azért is, hogyha vitába elegyedsz valakivel, akkor tudjad az álláspontjaikat, és hogy kellően lehessen támadni. Úgyhogy én azt mondanám, SVT. hogy
2: pont SE az a közmédia.
0: Lehet a DN-t, a GP-t, de ezek az újságok is az igazság, hogy eltolódtak vagy az egyik, vagy a másik irányban.
2: Aki esetleg angolul olvasná, biztos, hogy a BBC-n meg a Reuters-en fenn lesznek
1: persze,
2: az eredmények. Én azt sem tartom kizártnak, hogy valamelyik magyar oldal fogja
1: sokadik
2: hamar.
1: Oldalon azért le fogják hozni, persze.
2: Igen, de hát most én egy kicsit, most jó, tényleg ez, amivel az elején foglalkoztunk, hogy miért érdekelni ez a magyar embereket, de azért remélem, hogy még lesz a hétvégén valami cikk erről.
3: Én azért szeretném, hogy most amíg a Tibor begépelné nekem, amit szeretne hallani, mert hogy ugye nekem elszállt az internet a gépemről, ugye, addig odaadom a kis...
1: De addig meg el is búcsúzunk.
3: Igen, hát, hogy... és akkor most bele van kattintva pont a YouTube-ba, úgyhogy tudod nézni, én meg addig gyorsan a programajánlókat, illetve a szolgálati közleményeinket, születésnaposaink, ma van Horváth Erzsébetnek, Böbének a születésnapja, nagy szeretettel és puszilom. Amellett hétvégén lesz Kondor Évának a születésnapja, őt is nagy szeretettel és puszilom. Hétfőn pedig egyrészt Fecske bácsinak, igen, aki nem sokára jön hozzánk, ölelem puszilom, valamint Dávid Gyulának, őt is nagy szeretettel üdvözöljük, őt is reméljük, hogy nem sokára jön hozzánk valami érdekes fizikai dolgokról beszélgetni. Programajánlónak nagyon gyorsan most hétvégén Sülőfesztivál van a Velence Korzón, aki éppen Bécsben tartózkodik, annak Tótehozen koncert várható, valamint jövő héten csütörtöktől kezdődik a szezonzáró sörfesztivál. Most ilyen sörfesztiválok vannak, érdemes oda menni, valamint velem is találkozhattok a Pancs piacon vasárnap, ott fogok árulni. Úgyhogy az a Ferenc tér, 9. kerület. Legyetek jók, ha tudtok, lesz még egyszer ünnep a világon, békét Ukrajnának.
1: Nem és... feledkeztünk meg, bocsánat, arról, hogy ugye 25 éve volt a terrortámadás, és ezzel kapcsolatban ennek, ebből kiindulva lesz majd egy adásunk, nem erre emlékszünk feltétlenül, de ezzel kapcsolatosan,
3: a következő kapcsolatban, héten.
1: Vagy a következő héten, vagy utána, azt majd vendégünk azt mondta, hogy nem biztos, hogy jó neki a következő hét, de nem akkor másra jövünk, de egy picit majd foglalkozunk egy azzal kapcsolatos kérdéskörrel. No, akkor zene mora, és akkor jövő héten.
3: Tehát a 4. századdal ezelőtti eseményekhez akkor egy ilyen rendhagyó programajánlóval mondjuk, hogy mi is készülünk majd.
1: Akkor muzik.
3: Ez a felső, ugye? Ruf. Ez a Ruf Báli.
1: Ruf.
3: Jaj, várj, most. Most jó lesz.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Működési okokra hivatkozva zárva tartott a párizsi Eiffel-torony. Valójában a dolgozók sztrájkoltak az üzemeltető felháborító döntése miatt, írja a Deutsche Welle alapján a Telex. A toronyba ugyanis a BAPS nevű hindu vallási csoport tagjai érkeztek, akik azt kérték, hogy korlátozzák a nőkkel való interakciókat a látogatásuk során. A BAPS tagjait beszámolók szerint elkülönítik és alsóbbrendűként kezelik a nőket, feltétlen engedelmességüket hangsúlyozzák a férfiak felé. A cég elismerte, hogy hiba volt elfogadni a 100 tagú csoport feltételeit, hogy a személyzet női tagjait eltávolítsák. Az üzemeltetővállalat vezetője, Ariel Well azt posztolta, semmilyen vallási ok nem indokolhatja a nem miatti vagy bármely más diszkrimináción alapuló megkülönböztetést a látogató fogadásakor. Az esetet Emmanuel Grégoire, Párizs polgármestere is elfogadhatatlannak nevezte.
2: Augusztus vége felé újabb régészeti napot tartott a Kispál Múzeum a Legyél te is régész közösségi program keretében. A most Apadó Tisza partján, Tiszarofnál már 2025-ben, majd idén júliusban kerültek elő jégkorszaki maradványok. Az érdeklődő kicsik és nagyok együtt járták végig a partot és a sekély vizet. Biztonságukra hajós csapat ügyelt. Mamut, bölény, orszarvú és hiéna csontok bukkantak elő, valamint agancs és csonteszközök, kerámia töredékek, fémtárgyak és ezüstpénz. A leleteket a restaurálás után kiállítja a Tiszafüredi Múzeum. A közösségi ásatást Tisza örvényen a templomdomban folytatják, szeptember 26-án. A lelkes amatőrök a Kispál Múzeum honlapján regisztrálhatnak, avat be a szolnoki napló. Szakemberek tavaly előtt jelezték, várható a szávai állasküz hazai felbukkanása. Az Alburnus száva a pontyfélék családjába tartozó faj. Természetes elterjedése a Duna vízrendszeréhez, illetve a Fekete és Azóvi tenger folyóihoz kötődik. Áramvonalas, oldalt lapított teste általában 15-25 cm-es, hátoldala barnás vagy kékezzöld. Oldala és hasa ezüstösen csillog. Rajai a tiszta, oxigéndús vizeket kedvelik, főleg planktonikus élőlényeket, apró rákokat, rovarlárvákat fogyaszt. A szávai állasküz tavasszal és nyár elején ívik, érettségét 3-4 évesen éri el. Az első példát júniusban, Paks közelében, az erőmű kibocsátásának monitorozása során fogták. Számolt be a halászat augusztusi száma és a sokszínű vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

0: és System, jó reggelt kívánunk haza is.
1: Eső.
0: Haza is megjött az őszi eső.
1: Na, ez épp ide volt.
0: Cipője.
1: Hát épp ide volt, hogy megjöjjön, nem?
0: Hát figyelj, ugye voltunk lenn többször most Nógrádban. Katasztrofa. Ki van minden száradva, és ugye ami hát eléggé sokat mond, hogy a kútban nincs víz, tehát nem csak úgy, amit látsz, hogy porzik a föld, és egy csákánnyal tudnád csak belevágni valami kis lukat, hanem a mélyén sincs víz.
1: Hát nincsen, mert már hónapok óta nincs gyakorlatilag eső.
0: Na. Igen, csak tudod, hogy a kút nem éri el azokat a szinteket, igen, ahol víz van, akkor mit csinál a nagy öreg körtefám?
1: Hát akkor vagy elmegy az Osamba és vesz vizet?
0: Nem megy.
1: Nem megy el?
0: Nem. Olyan kis öntudatos.
1: Öntudatos? Nem megy el? Tárt
0: szomorúan, és kunkorodik a levelei.
1: Vagy kipusztul. Hát voltak ilyen film föltörténeti dolgok, hogy klímaváltozás ez az, és akkor néha úgy változott minden.
0: Emlékszel arra a filmre, hogy Kopár-sziget?
1: Igen.
0: Azt hiszem, ott valami vödörvízért volt a
1: igen.
0: Nagyobb.
1: Meg az ilyen utopisztikus filmekben ott is ilyen, még van benzin, meg minden, de már víz nincs, nem?
0: Mad Max.
1: Hát Mad Max, ennek, igen.
0: Igen, ott nem sok zöld van.
1: De benzin még van.
0: Ja, az
1: tehát
0: még
1: a járművek még mennek.
0: Az mélyebben van a földben, mint a víz.
1: Ja. Na mindegy, szóval megjött végre az eső, hurrá!
0: Szerint ugye, mindenkinek javaslom, hogy néha menjen vidékre.
1: A Budapest is jó egyébként.
0: Budapest is jó, de megyek le a Tanyára, és ottan mellette nagyobb napraforgó földek vannak. És az rettenetes szívfacsaró, hogy egy darabig látod, hogy olyan
1: kókattanának? Szép,
0: nem, az elején,
1: ja, az elején
0: olyan jön, kis úgy, törekszenek fölfele, olyan gyönyörűen mosolyognak, forognak a nap után, és akkor olyan ígéretes. Én otthon etetem a madarakat, ilyen kis madarakat, ezeket a pinty, meg mit tudom én, cinege, meg csúszka, és azok a legjobban szeretik ezeket a fekete napra forgó magukat. Uh-huh. És akkor mindig arra gondolok, hogy egyszer csak beosanok, és akkor már mikor úgy érett lesz ebbe a földbe, és egyet letépek, és hazaviszek nekik ilyen friss,
1: Uzsina.
0: Már metyesvödre ilyen uzsinak, ilyen kis desszerttortát. Uh-huh. És amikor látod, hogy úgy ez így kezd így megállni, és most ilyen lefele néző, nagyon szomorú, nagyon szottyat, kicsi, ilyen megbarnult valamik vannak a napraforgó. Szóval így ilyen, hát durva látvány.
1: Tehát, lehet, hogy Magyarországnak át kéne lassan állni egy másik kultúrára.
0: Hát
1: kaktusz, nem? Tehát ilyen szárazságtűrő.
0: Igen.
1: Füge, az mennyire szárazságtűrő a füge?
0: A füge, kérlek szépen, az annyira szárazságtűrő, tehát a füge egy mediterrán növény, és direkt hoztam neked, mert szoktam ugye hozni az Olikának is fügét, hogy néz ki a füge, amelyik a fán érik, ezt a fáról szedtem.
1: Wow, köszönöm. Igen, nagyon. Nálunk is van egyébként egy fügefa, és volt rajta a 12 fán, füge.
0: A fán aszolódik meg.
1: Uh-huh. Ja.
0: Tehát ez a nyári asszály eredménye. Egyébként tök finom.
1: Finom, szóval persze, majd mindjárt.
0: Tudom, nem kell
1: adásba.
0: Aszolni. Tehát ugye régebben én is agyaltam rá, hogy be kell rakni a sütőbe, és akkor hosszasan tudod.
1: Ne, nem szép kell, már ez kész van.
0: Nagyon fál, ne végzi.
1: Konyha készen, ne lehet születelni a fügét. Haló?
2: Haló, sziasztok, Gábor vagyok. Hogyha napra forgót akarsz letépni, az nem fog sikerülni, vigyél magaddal a bicskát, mert nagyon nehéz leszedni a fejet.
0: Jó. Csak az a baj, hogy most már ilyen kis, nagyon szottyat, rossz kedvű, a föld felé néző kis valamik vannak rajta.
2: Jövőre majd, hogyha...
0: Jó, viszek bicskát.
2: És a másik, hogy én mi is járjuk az országot, így most épp az alföldi két túrát próbáljuk megcsinálni, és iszonyatosan néz ki valóban az egész táj, és akkor ráadásul még ott Szeged-Sándorfalva környékén épül egy hatalmas kínai gyár, ahol meg kivágtak egy egész erdőt, úgyhogy csak ennyit szerettem volna, sziasztok.
0: Oké, hello. Egyébként néztem ma reggel, tudod, hogy meddig fog esni az eső ilyen applikációkban?
1: Délig.
0: Ha Alföldön sem.
1: Semmi. Persze. Szóval éppen eddig Budapest kimaradt, és most valami tévedés történt, tehát a Közép-Magyarország, nem a Budapest, az eddig úgy nagyjából kimaradt, és most valami elszúrtak valamit, akik irányítják. Mert most Budapest, meg Közép-Magyarország is kapott.
0: Hát igen, az Alföld az hello. Én egyébként még nem hallottam tőled ezt, de megerőlegeztem, ültettem kaktuszokat.
1: Igen.
0: Jól vannak.
1: Jól vannak.
0: Jól vannak.
1: Figyelj, szerintem ilyen át kéne térni a... Hát egyébként azt már nagyon régóta mondják az ilyen mezőgazdászok, hogy ezt a, hogy az Alföldön, most nem az, hogy az egész Alföldön, de hogy nem biztos, hogy csak búza, kukorica, meg ilyesmi optimális az Alföldön. Tehát lehet, hogy van.
0: Egyáltalán nem.
1: Igen, tehát, hogy víz sincs, meg szál, talaj is, meg na mindegy, szóval nem értek hozzá.
0: Hát ezt a 18. században találták ki, amikor azt gondolták, hogy a gabona az egy rett, ugye az hát ápa, kukoricó.
1: Ez egy jó, ez egyébként nagyon sok bevételt hozott, igen, Magyarországnak, tehát az akkori.
0: Hát igen, a földes uraknak.
1: Hát persze, nem az állampolgároknak, akik még nem voltak akkor.
0: Nem a puszták népének.
1: Nem a puszták népének, de hogy a magyar nagy földbirtokosok nagyon jól megértek az ilyen európai háborúk idején, különösen napóleoni háborúk, meg stb. Akkor nagy vagyonok képződtek.
0: Igen, de aztán ez a kereskedelmi hajózás megoldódott, és akkor az amerikai gabona az
1: meg vasút, meg
0: mindenféle jött.
1: Hát lehet, hogy nem tudom, a kaktusszal mit lehet csinálni?
0: Na semmit. Tehát, hogy szép.
1: Azt nem lehet megenni a kaktusz?
0: Szúr. Biztos van ilyen.
1: Hiszen lehet levágni a tüskéket?
0: Hát szegénynek szemét dönt.
1: Vagy csak gyönyörködünk a kaktuszban.
0: Hát igen, olyan, tehát, hogy a kiégett minden, most már ugye ember nem locsol füvet, meg
1: nem. Most szerencsére ma, ugye, egyébként ma elég jó eső volt ott nálunk, és akkor rögtön be is áztunk.
0: Az mit jelent?
1: Hát mindig van valami...
0: Felmozdul egy...
1: Nem, igazából most ez annyira kínos, de ha valaki tud esetleg egy jó ilyen tetőst, aki nem tudom, ott a kémény mellett úgy befolyik valahol a víz.
0: És nem a napelem miatt.
1: Nem, semmi köze. Nem, ilyenkor, amikor van eső, csak hát most 3 hónapig nem volt eső, vagy 4, ezért nem is áztunk be. De ma, ahogy kell, rögtön beáztunk. Hát van ilyen kikészített labor, és akkor oda pöttyöd.
0: Egészen annyira?
1: Hát persze.
0: Hát akkor azzal kell valami.
1: Valamit kéne. Igen, csak hát tudod, a francokon kedve ilyen hülyeségekkel.
0: És azt nem jutott eszedbe, hogy felmehetsz a tetőre is.
1: Én felmehetek a tetőre, de már több ember felment a tetőre, és mindenki azt mondta, hogy nagyon jó állapotban van a tető, és halvány gőzük nincs, hogy hol folyik be, és mi.
0: Hát a kémény mellett van olyan lemez, ami
1: igen,
0: oda kéne
1: simulni. Valószínűleg az történik.
0: A padlásra föl tudsz menni?
1: Hát a padlás nincsen. De a tetőre föl tudok menni. Hát van léte.
0: Miért a tető és a
1: ház? Ez nem cseréptető. Ez egy ilyen laposabb tető. Ja. Tehát ilyen bádog vagy ilyen
0: csak
1: fém.
0: Csak az, hogy nehéz visszakövetni.
1: Nehéz visszakövetni. És akkor pláne van ez a... Ugye régen még nem voltak ilyen nejlonfóliák meg ilyenek, és akkor aztán nejlonfóliában meg elindul a víz valamerre, ami a közvetlen a tető alatt van, és akkor ott bárhol ki tud folyni. Na mindegy, hagyjuk, nem érdekes. Szóval szeptember 11 van, 25 éve volt az a bizonyos szeptember 11, Egyébként én emlékszem, én nem tudom, te mennyire emlékszel a napra, szerintem ez egy keddi nap volt talán, nem most nem vagyok biztos, de én a Tilos Rádióban hallottam, hogy valami történés van New Yorkban.
0: Ilyen real time-ban.
1: Igen, tehát hallgattam az adást valahogy, most nem emlékszem már az ilyen körülményekre, de egyszer csak azt hallottam, hogy ajaj, és átkapcsoltak a, most mi volt 2001-ben? CNN volt? Az már régóta, Magyarországon is volt, igen, átkapcsoltak a CNN-re, és akkor a műsorban kommentálták, hogy mit látnak, és akkor rohantam haza, hogy nézzem én is. És arra emlékszem, hogy a Magyar Televízió, hát először azt kapcsoltam be, és a Magyar Televízió nem volt annyira gyors és rugalmas. Tehát ment még a klasszikus, az mindegyik, mind a két csatornán vagy hárman ilyen.
0: A műsor.
1: A műsor, ilyen stúdióbeszélgetés arról, hogy nem tudom, mit csináljunk ősszel a szőlővel, meg Derik felügyelő szerintem meg. Tehát mentek a műsorok, és olyan jelentős késéssel szakították meg az adást, és kapcsolták a nem tudom két, tehát a híreket.
0: Vannak olyan kitüntetett pillanatok, amire emlékszik az ember. Tehát erre valamiért én is emlékszem, hogy igen, talán én is a Tilosból, és hogy aztán az a tévé, és ott néztük.
1: Igen,
0: és
1: néztük.
0: Nem tudok, mit. A román forradalomnak volt egy ilyen napja, amikor a román tévébe beözönlöttek a izék, és
1: a
0: különböző vizek ott, és hogy ilyen a forradalom.
1: De azt néztük, az még ilyen, azt nem is tudom, mind néztük. Talán a Magyar Tévé közvetítette.
0: Magyar Tévé
1: közvetítette, ugye?
0: Igen. Mert akkor mi annyival előbbre voltunk.
1: Egy picivel, igen.
0: Már jó volt, és hát azt szerintem az média történet volt, hogy a legkülönbözőbb csoportok, pópa, izé, nem tudom, különféle ilyen reprezentációja a társadalomnak megjelent, és mindenki ilyen euforikusan közölte, hogy és dehogy meg. Az csodálatos volt. Ez nem volt csodálatos. Tehát én szerintem döbbentem.
1: Nem, ez döbbenetes volt, mert nem lehetett igazából. Emlékszem az élményre, hogy most mi van? Nem tudtam dekódolni, hogy mit látok.
0: De azt lehetett érezni, hogy ez valami.
1: Hogy ez nem jó.
0: Ez nagyon szar.
1: Ez nagyon rossz, de hogy tulajdonképpen civil repülő, tehát bizonyos, tehát ilyen terrorista logika mentén ez egy logikus lépés.
0: Őrült.
1: Hát egy ilyen szörnyeteg, vagy nem azt mondom, hogy az eszközeinket használjuk. Egyébként hát rengeteg terrorista akció így készül, hogy a hétköznapi eszközeinket használjuk, autókat, terrorautókat, most már repülőt. Ja. És hát az tényleg nagyon, és én azt gondolom, hogy vannak ilyen szimbolikus dolgok talán, és valóban a 2001 az egy kicsit átírta az események folyását.
0: Igen, szóval egy döbbenet, arra emlékszem, hogy nagyon sokáig néztük, mert hogy akkor még van repülő a Pentagon, ami lesz a izé.
1: Hát voltak ilyen suspense dolgok, hogy még levegőben van, és akkor...
0: Hogy most azt izé le kell lőni, vagy nem-e, vagy hogy, vagy... Nagy volt a bizonytalanság, meg hát ez a feldolgozhatatlanság, szóval hogy most akkor ebből mi következik. Nyilván sok mindenki megszólalt, és azt olvastam, hogy a Donald Trump úgy emlékszik, hogy ő ott a, nem tudom, hősiesen látta a irodájában.
1: Volt akkor, nem?
0: Látta az irodájában, nem látszik oda.
1: Persze, nem is biztos, hogy ott
0: de
1: volt.
0: De másképp emlékszik. Mindenki másképp emlékszik.
1: Egyébként ebben az egész Pentagon sztoriban azért én nem tudom, hogy azóta mi van, hogy változott-e, de a Pentagont átrepülik a repülők. Tehát ma is talán. Tehát úgy van kiképezve az egész, hogy tehát ha én építenék egy Pentagont, és mondjuk arra gondolnék, hogy Ferihegy az a reptér, mondjuk, akkor nem biztos, hogy én a Pentagont az a leszállópálya alá. De nem úgy van alatta, hogy nem tudom, 5 kilométerrel alatta, hanem 100 méterrel alatta. Tehát a lesz, tehát nagyon
0: nem
1: közel.
0: Nem lehet elkerülni.
1: Nem lehet. Úgy konkrétan a Pentagonon keresztül megy a leszállás, hát fölötte vagy 100-150 méterre, mindegy, vagy nem tudom mennyivel, és azért ebben van egy pökendi.
0: Ja, ja.
1: Nem?
0: De.
1: Hogy még
0: mondjuk
1: ezt is. Hogy úgyse, meg ezt mi akkor is.
0: Na, egyébként, ha most Amerikába jutottunk ki, hogy az tehát, hogy én nem szeretem unom ezt hogy a Trump meg a populizmus meg, szóval inkább persze, mint sókurva jó nézni messziről a hülyeséget, de most azon gondolkoztam, hogy ez a legújabb vicce. Egyrészt három kirakott egy ilyen táblázatot, hogy az amerikai elnökök, the greatest, az a Donald Trump, vannak great, néhány ilyen Jefferson, meg Washington, meg...
1: A Trumpról már kiderült, hogy a greatest.
0: Ő a greatest, ha. Van 4-5 ilyen alacsonyabb, és van néhány ilyen great, szóval akik még ottan mozogtak. És a kirakott egy térképet, ami most már Izland is, azt hiszem amerikai, Grönland, meg nem tudom.
1: Kanada.
0: Szóval, igen, Kanada. Szóval egy ilyen térképet rajzolgat, vagy csináltat. És hogy most ugye lesz az időközi választás, amiért egy ilyen fontos mérő hogy állnak fél időbe, és ez nincs meg. Azt mondta, hogy minden amerikai kap $5,000, ha a republikánusok nyernek.
1: Hát ez egy innováció.
0: Hát Gyuri, hát ez egy mérhetetlen baromság.
1: Ez egy innováció.
0: Ez nálunk ugye volt, ugye ez a Jack Ruby,
1: jó, hát nem, $5,000 nem adtak.
0: De azt előre.
1: Igen.
0: De hogy most ugye ez a hülyesség, hogy úgy mindenki gondolkozik, hogy miből is. Tehát ez ilyen, mit tudom én, $1 billiárd vagy szóval.
1: Hát nem, több.
0: Mindegyszer sokan laknak ott.
1: Egyébként azt hiszem, ő már ígért egyszer pénzt, és nem kapták meg. $1,000 ígért el utóbb.
0: Na jó, de szóval, hogy úgy lehet mondani dolgokat, de ugye az ember, tehát hogyha én nem a republikánusokra kapok, szavazok, akkor is kapok $5,000.
1: Mindenképpen kapsz.
0: De hát akkor ezzel akkor mit állítunk?
1: Hát semmit.
0: Hogy, és akkor az ilyen a postás pecsöngés.
1: Szerintem ez egy innováció ezeknél az ilyen szavazós, ilyen választásos demokráciáknál. Ez egy innováció, hogy államilag, tehát hogy ígér az állam fő pénzt.
0: Hát de miért az állam? Tehát a republikánus párt ígéret, az is nagyon hülye hangzik. Igen, tehát olyan nagyon, tehát elvileg ugye pont ez az amerikai, tehát a demokrácia.
1: Hát ezt nevegyünk úgy egy az egybe.
0: Kapitólium, meg felső, meg alsóhár, meg nem tudom, választás, elektorok. Tehát, hogy és most valaki jön, és azt mondja, hogy én $10,000 ígérek, akkor...
1: Igen, 5500-öt. Én egyébként 5200-at ígérnék.
0: Hogy akkor,
1: igen. Már engem választottok meg, csak az a baj, hogy őt nem lehet megválasztani elvileg, ha csak nem írja át a legnagyobb az alkotmányt, de reméljük, hogy nem lehet újra választani. Hoztál valami szép zenét?
0: Hoztam, és az kicsit elgondolkoztam, tudod, így válogattam, ilyen, meg ilyen szemezgettem, és arra gondoltam, hogy mit szólna ehhez a Zulika.
1: Így van.
0: Ez szörnyű. Hát, hogy persze ez itt van, csak a Zulika, mint ugye hát nyilván hallgatja most valahonnan, és a fejembe is beköltözött, úgyhogy ezen gondolkoztam, hogy mit szól ez a Zulika. Ez nem? Nem? már az.

0: ez valószínűleg kitalálhatatlan zene volt. Ez egy Wim Mertens nevű belga zeneszerző munkáiból egy darab, elég termékeny volt a mester, vagy most is az, most ezt nem tudom pontosan. És a leginkább onnan ismerhető, hogy használták a Mertens zenéit filmzenéknek.
1: Nem is.
0: Mi is, meg nem tudom, a Michael Nyman, vagy Nyman, vagy Nyman?
1: Hát ezt nem tudom. Nem tudom, ezek ilyen...
0: Mindegy, szóval, hogy ezek a... Ez a fajta repetitív, kicsit
1: minimalista
0: zenék nagyon jól működnek filmekhez.
1: Igen, mert szóval nem idegenített teljesen, szóval vannak benne azért ilyen motivumok, kicsit szerethető is, meg kell hallgatható. Igen.
0: Ezek a... Újra kéne nézni megint ezeket a Szakácsotól, vagy, mert azért az elég nem vidám film.
1: Nem?
0: Nem. De igen, szóval hogy azért szeretem, csak nehezen hozzáférhető.
1: Mi?
0: A
1: zenéje, vagy
0: nem,
1: a...
0: Nem, a zenéje az hozzáférhető, a filmek.
1: Hát online hozzáférhető.
0: Igen, hát úgy, a boltban, nem?
1: Hát egyébként lehet venni. Igen. Megnézem.
0: Ja, de hát egy csomót a rajzoló szerződése, az építész hasa, nem tudom, ezeket én nagyon szerettem, és ez nagyon, ez a típusú utazás úgy megy. Meg hát van egy híres tilos rádió műsor is a
1: Szakács Tolvaj.
0: Igen.
1: Egyébként ugye be is küldte valaki ezt a műsortáblát 2001-ből, ha jól láttam, amiben a Papua Anna és Kanada csinálták a Szakács a Tolvaj és a többiek című műsort. Ez nem tudom, mikor volt ez a... Azon gondolkozom, hogy ez a napközben volt ez a 2001. szeptember 11, tehát maga a repülő.
0: Szerintem valahogy arra tippelnék magyar idő szerint 9-kor vagy 10-kor. Vagy
1: nem, biztos, hogy később. Biztos, hogy később, mert ugye van egy 5-6 órás eltérés.
0: Nem, mert otthon ültünk, a gyerekek is hazajöttek az iskolából.
1: Nem, hát az már délután volt, csak szerintem ugye 5-6 órás eltérés van. Valószínűleg, ha most mint kalambó kinyomozzuk, hogy már voltak, dolgoztak emberek a toronyban, igen. Tehát akkor az 8-9. Valószínűleg ottani 8-9 után lehetett csak, hogyha 9-hez hozzáadunk 5 órát, akkor, vagy 5-6. 6-ot, nem tudom, mert New York az 5-6 óra, attól függ, nem tudom, a nyári időszámítás, vagy nem tudom, mi volt, akkor mondjuk 2-3, nem tudom, hánykor volt, ezt biztos most a hallgató megmondja. Halló?
2: Ja, 14.46 volt az eset.
1: 14.46 Budapest idő szerint.
2: Igen. Halló?
1: És te hol voltál akkor?
2: Én hát a Varsói British Councilban dolgoztam, és ahogy ezt már leírtam a cseten is, a rendszergazda kollégám hívott azzal, hogy hallottam-e. Nem. Akkor azt mondja, hogy ült és nem. És azt válaszoltam neki, hogy megcsinálták. Ugyanis nem tudom, hogy emlékeztek-e, de 1993-ban volt egy próbálkozás.
1: Én nem emlékszem. Mondja, hogy mi volt az.
2: Amikor egy félterautót telepakoltak különböző vegyszerekből komponált robbanó anyaggal, lehajtottak a garázsba, a mélygarázsba, az egyik VTC mélygarázsába is felrobbantották. Azt mondom, hogy 2-3 ember meghalt, de végülis nem lett nagy baj belőle, az egyik oszlopot rongálták meg, és ennyi. Uh-huh. Tehát azt is Oszamához kapcsolták a próbálkozást. Erről volt is egy film különben.
1: Na jó, tehát azt mondod, hogy a torony, mint ilyen szimbólum, vagy a tornyok, mint szimbólum, az már felkeltette az érdeklődést.
2: Hogyne.
1: Jó, hát erre viszont tényleg, ugyanis ez egy, tulajdonképpen ez egy ördögi ilyen gonosz terv volt ez a 2001.
2: Igen, és én azon gondolkodom, hogy miért csak 8.46?
1: Miért csak
2: 8.46? Tehát miért olyan korán? Tehát, hogyha én nagyon, nagyon ördögi tervet szerettem volna, akkor körülbelül 10-11-kor csináltam volna. Tehát, hogy a reggeli bemenetel és az ebéd idő között.
0: Mert akkor több kárt okozott volna?
2: Persze.
1: Hát figyelj...
2: Szóval még nem értek be.
1: Jó, de...

0: ütem a tévé előtt, és mindent abbahagytam.
1: Hát pontosan.
0: Hát persze.
1: Tehát ilyen dolog nem történik minden.
0: Igen, érdekes. Oké, jó van, örültünk. Egyébként érdekes, hogy tényleg vannak ilyen pillanatok, amikor az ember nem ért semmit. Tehát ilyen bambán nézi a tévét, vagy a képet, és semmit sem ért. És ez így sokáig tart. Tehát, hogy lehet, hogy napokig, vagy nem tudom, hogy mi van.
2: Hát ezek a ilyen kitüntetett pillanatok, ami átszakít bizonyos dolgokat, amit nem értesz. Tehát, hogy azt mondod, hogy és szerintem, tehát, hogy az egész világon, ahol elérhető volt, mindenki ezt nézte.
0: Neki. Hát lehet, hogy így nagyobb volt a nézettség, hogy ebben az időpontban. Haló!
1: Hello, sziasztok! Akartam mondani én is, hogy délután volt, de már az előző hallgató ezt elmondta. Velem ez úgy történt, már amennyiben éltek el titeket.
0: Abszolút.
1: Hogy én előző, nem is tudom, hogy ez hétfő volt, vagy kérdem, de valahogy a hét eleje volt, de hogy én hétvégén kint voltam Pozsonyban, mert volt ott egy boltunk, és árut kellett bevinnem a lakásból a boltba, és hazajöttem, de kinhagytam a Jackimet, és a Jackimben benne maradt az igazolványom, tehát hazajöttem Pozsonyból, úgyhogy nem volt nálam jogosítvány, meg semmi, és akkor vissza kellett menni érte, mert ugye jön két hétig utána még itthon kellett, hogy mozogjak jobbra-balra, és akkor megkértem a barátnőmet, hogyha végzett a munkájával, akkor menjünk már ki Pozsonyba. Végzett valamikor ilyen, hát nem végzett, de abba hagyta valamikor ilyen, tényleg ilyen dél körül. Elindultunk, és az autópályán voltunk, amikor egy barátom fölhívott, hogy kapcsoljam be a tévét. Hát de mondom, most kocsiba vagyunk, és akkor mondta, hogy mi történt, hogy belerepült egy repülő a toronyba. Még mentünk Pozsonyba, egy óra múlva fölhívott, hogy nem osz meg a Pentagonba, és belerepült egy másik repülő, úgyhogy nem is a lakásba mentünk, hanem egyből a plázába, mert akkor nyílt Pozsonyban az első pláza, és abban volt a boltunk. És ott volt ilyen elektronikai áruház, olyan, mint a Média Márt, ahol ugye rengeteg TV ki volt pakolva, úgyhogy rögtön oda mentünk, és akkor ott bementünk, és elkezdtük ezeken a TV-ken nézni, hogy mi történik. Ott átszorogtunk, vagy egy órát a boltba, és akkor néztük a fejleményeket, úgyhogy ez
2: nem
1: volt.
2: Nem voltatok egyedül.
1: Nem, egyáltalán nem. Tehát ott, hát ilyen amerikai filmekben lehet látni, mikor a holdraszállást így nézik a kirakat előtt az emberek, ahova ki vannak rakva a tévék, ez pontosan ugyanígy volt. De nagyon, hát sokkoló volt egyébként, tényleg azt kell mondjam. Tehát nem vagyok egy ilyen különösebben érzékeny ember, de ez úgy azért megfogta az embert.
0: És akkor mire gondoltál akkor abban a néhány órában?
1: Arra gondoltam, hogy Osama Bin Laden ugye akkor már kb. Mit tudom én, vagy 10-15 éve téma volt, és azt mondtam, hogy na ezzel most magára tántotta az asztalt, és neki most ezzel annyi.
0: Mert de mikor...
1: egészen nyilvánvaló volt, hogy ezt ő...
0: De mikor kapcsolt, tehát mikor kapcsoltad össze az Osama Bin Ladennel?
1: Azonnal? Rögtön.
0: Ezt mondták a...
1: Nem. Az számomra teljesen nyilvánvaló volt, hogy ezt nem csinálhatta más, mint ők. És egyébként meg az, hogy miért reggel csinálták, ugye ez megint egy kérdés. De lehet, hogy ugye reggel indul a rengeteg repülő, és lehet, hogy, hogy arra volt könnyebb följutni, mint egy mondjuk napközbeni járatra. Ugye azt tudjuk, hogy ők erre gyakoroltak, meg sokan voltak. Különben most nézem egyébként a Netflixen van a Lockerbie katasztrófáról egy sorozat. Nem dokumentum, hanem dramatizált, de igazából csak a nyomozással foglalkozik, és az is eléggé megrázó különben. Tehát egyáltalán nem az van, hogy ilyen flashbackek vannak, hogy akkor hogy ment föl, hanem csak ahogy fedegetik össze a nyomokat, az az érthetetlen egyébként, hogy az után miért nem történtek meg azok a szigorítások, amik a 2001 után meg megtörténtek. Tehát azért ott 270 ember meghalt.
0: Na jó, de a Lockerbie az nem Amerikában volt.
1: De 200, valamennyi 220 amerikai volt azon a repülő. És ez egy amerikai repülő volt. Tehát igen, nem Amerikában
0: jó,
1: volt.
0: Jó, de nem, a, tehát nem a, az országban, a szimbolikus térben, a tornyok, az amerikai erő, a hát az mitológia.
2: A Bábel.
0: Igen, tehát hogy itt a centrum.
1: Igen.
0: A másik van. Az, hogy valószínűleg ezek az annyira, tehát ez a rettenetes terv, ez...

0: nem hangsúlyozni, hogy iszonyatosan, vizuálisan nagyot üt. Tehát, igen, hogy ezt nem tudod elfelejteni.
1: Hát igen, metaforaként kitalál, nem tudná.
0: Igen, nem tudná egy okosabb és hatékonyabb dolgot kitalálni.
2: Igen, tehát már eleve, ahogy belerepül, és aztán amikor aztán az egész ledől, az valóban, tehát az nagyon, valóban nagyon vizuális nyomot hagy, hogy úgy mondjam, igen.
1: Hát meg az, tehát az a két torony, a két legnagyobb torony volt akkor.
0: Hát az a büszkeség tornyai.
1: A World Trade Center, ez a
0: világ. A világ,
2: hát
0: világ
2: az amerikai ságnak a teteje volt, igen.
1: Egyébként fura, hogy ugye most az építettek helyében egy még nagyobbat.
0: Hát ez természetes.
1: Hát nem tudom.
0: Na jó, de hát ez nem a szerénységről szólnak ezek a dolgok. Tehát...
2: Hát meg azért az egy drága telek, tehát most ezt meggondoltuk volna, hogy majd valami emlékkort lesz a helyén.
0: Ja, hogy csinálnak oda, ütetnek fákat, mi?
2: Igen, igen, igen.
0: Ja.
1: Hát elég érdekes az a... Az a valami ott, ami a helyén van, metró megálló, vagy emlékmű, vagy egy hatalmas építészeti, nem tudom, manifest, szóval azért az érdekes, de igen, egy még nagyobb torony.
0: Ja, oké.
1: Okay. Figyelj, és van még, boltod Pozsonyban?
2: De, hogy van.
1: Ugye, gondolt.
2: A válságok elsöpörték ezeket, ja. Nincs
1: ez már. És sörözni se hogy... jársz ki.
2: Hát sajnos így már nincs értelme.
1: Hát, jó, örültünk.
2: Pedig akkor még milyen jó volt.
1: Ajjajjaj. Volt még mamut.
2: Volt, igen, igen, igen. Hát, az volt a jó, amikor vártuk, hogy jöjjön a konténer az áruval, de kivették a vámon, és 3 napig ott kellett ücsörögnünk, hogy mikor engedik ki. Hát az a 3 nap az vidám volt.
1: Mamuttal terhes.
2: Igen, ahogy mondod.
1: Oké.
0: Okay. Na, köszönöm. Okay, ja, szóval hát ez a hivalkodó, szóval ez egyrészt jó, nagyon, ez egy, hogy mondjam, amerikai földön nem szokott háború lenni. Tehát ugye ez egy paradigmaváltás. Tehát Amerika saját magával szokott háborúzni tradicionálisan, saját területén, de úgy nem nagyon szoktak ilyen idegen országok.
1: Hát azért egy kicsit begonoszkodtak ott Mexikó fele az a...
0: Igen, de azért Mexikó. Amerika nincs hozzászokva ahhoz, hogy külső hatalmat.
1: Hát meg
0: általában a... ők...
1: Mexikót.
0: Igen, haló.
3: Sziasztok, Robotik vagyok.
0: Szia.
1: Hello.
3: No, én meg New Yorkban voltam, amikor ez történt.
0: Na, mesélj, hol?
3: Brooklynban.
0: Uh-huh.
3: Brooklynban, és aludtam.
0: Bután aludtál.
3: Utána aludtam, és arra keltem, hogy a lakótársai műveltenek a tévé előtt, hogy úristen. És erre mentem ki, és hát ilyen, ez hihetetlen volt, de akkor csapódott be a második gép, azért üvöltöztek. És...
0: Az elsőnél ott visszaemlékszel arra, hogy gondolhatott bárki arra, hogy esetleg baleset történt?
3: Ott abszolút. Én most visszanéztem ezeket így a 25. évfordulóval kapcsolatban visszanéztem ezeket a videókat, amik voltak teljes adásnapok, vagy teljes ilyen reggeli műsorok, és ott kifejezetten arról beszéltek, hogy ez baleset. Arra gondoltak, hogy ez ami kisgép volt, tehát az volt az első izé, az volt, hogy ez valami kisgép lehetett, a kis propelleres gép. és hogy milyen furcsa baleset, és amikor amikor a második megérkezett, akkor volt,
1: gyanús,
3: akkor esett le mindenkinek, hogy úristen.
1: És ahol voltál Brooklynban, ott látszott valami a füst, meg a...
3: Hát képzeld el, hogy igen, hogy ez 15 kilométerre van, vagy voltam én, és hát nem tudom, egy órával később, hát füst és ilyen papírok kavarogtak a levegőben. Kurva sok papír. Tehát az, amikor nem tudom, ilyen iratok, amik volt. Jó, ez már gondolom, amikor leomlott a...
0: Ja. Egyébként milyen messze voltál így távolságban kb?
3: 15 kilométert megnéztem.
0: Uh-huh. És hallatszott valami, vagy nem?
3: Nem.
0: Nem hallatszott, aha.
3: viszont ez egész a friss meg a kavargó, tehát tényleg olyan volt, mint valami apokaliptikus kép.
1: És akkor utána mit csináltatok?
3: És hát először ugye az volt, hogy hát ott az emberek összeszaladtak a szomszédok, olyanok, akikkel nem is találkoztam, és egymástól elvettük. Tehát ez egy ilyen teljesen fura dolog volt, mert New Yorkban mindenki olyan kicsit hideg, meg átlépnek az emberen, hogyha valami baja van, de akkor így minden, akkor így leomlottak ezek a belső falak, úgymond. És hát mindenki azon aggódott, hogy mi lehetett. Mert hogy azt se tudtuk, hogy mitől omlottak le a tornyok, hiszen hogy úgy nézett ki, mintha felrobbantották volna lentről, és akkor miért vezették bele a repülőt, hogyha felrobbantották lentről, és hogy lehet, hogy akkor ez valami vegyi támadás, vagy biológiai, vagy a füstből van, mi lehet. Tehát ment ezen az aggódás, és hát akkor én de akkor nem történt semmi, és én elhatároztam, hogy oda megyek megnézni, és felszálltam a metróra, és az volt, hogy a metrókat nem engedték át Brooklynból mehetembe, és úgy gondoltam, hogy akkor a parton megállok, a Hudson folyó partjánál, és akkor ott onnan csinálok egy pár fényképet, és képzel, hogy átengedték azt az első metró, amit átengedtek a hídon, és ugye ott kihagyta az egész alsó meheteni részt a metró, tehát nem állt meg azokon az állásokon. Csak a Canal Streetnél, ami így följebb van, hogyha a térképen nézed, akkor ez ugye van az a Manhattannek az alsó háromszög, és a fölött van a Canal Street. És akkor ugye elkezdtem lefele menni, és akkor ott voltak ilyen kordonok, hogy el volt zárva az egész, és ott álltak ezek a riporterek kamerákkal, és vették a katasztrófát, és az egyik kordon úgy volt felállítva, hogy volt egy bár mellette, és annak két bejárata volt, az egyik a kordonon kívül, a másik már a kordonon belül. És én fogtam, és simán átsasztéztem, és bementem a kordonon belülre.
1: Belúgtál magyarul, olyan igazi magyaros tempóval.
3: Igen. És egy ilyen, hát nem tudom miért, de egy kék felső volt rajtam tök véletlenül, de lehet, hogy ha valaki messzi vagy hátulról azt jelenti, hogy én is rendőr vagy valami ilyesmi, de nem állítottak meg. Tehát én simán besétáltam, és nem futottam, csak olyan tempóval mentem, mint hogyha nekem ott lenne dolgom. És bementem erre a lezárt részre, és ott fotóztam egy párat, amíg el nem fogyott a film a fényképezőgépemből, és akkor még ott mászkáltam, tehát elég közel, pár ilyen, tehát tudod, ezek vannak ezek a blokkok, amik vannak az épületek, de pár utcányira voltam, amikor a délután ez a hetes torony leomlott.
1: Aha, és iszonyú füst.
3: Iszonyú füst.
0: És amikor a repülők, a Pentagon, szóval volt egy járat, ami kicsit később, hát zuhant le, vagy csapódott be, mindegy, hogy mondjuk, akkor izgultatok, hogy ott mi van? Vagy szóval hogy volt ez? Nem vissza tudsz emlékezni?
3: Arról én semmit nem hallottam.
0: Arról nem hallottál semmit, aha.
3: Azt nem tudom, hát nyilván mondhatták a tévében, de annyira ezt az izét, azt a becsapódást ismételték körülbelül, hát egész nap, de még napokon keresztül.
0: Hát évekig ismételték tulajdonképpen.
3: Tessék?
0: Hát évekig ismételték.
3: Igen, de akkor aznap, meg ott abban a hónapban, tehát a tévében ezt a pár percet, amikor becsapódik a második gép, az ment ilyen rotációban. Tehát az igazából, tehát az, hogy mi történt máshol, az így annyira nem nem tudomásul, vagy nem érdekel. Uh-huh.
1: És aztán mi lett a kalandod vége, hogy ott ledőlt a második torony, iszonyú füst?
3: És akkor gondoltam, hogy akkor most meg ideje hazaindulni, tehát hogy akkor
0: ez sok. Nem bírt. Mármint Brooklynba vagy Magyarországra vissza?
3: Nem, Brooklynba.
1: Ja, hogy így félelmetes volt, nem? Féltél? hogy valami történik, vagy hogy mi ez, vagy...
3: Igen, az volt, hogy ez eddig jó vicc volt, de hogy ez most már nagyon valódi.
0: És akkor te csak átmenetileg voltál Amerikában, vagy ott laktál?
3: Két évet voltam ott, aha. Hát ugye még ezután egy másfél évet ott voltam. Úgyhogy, és akkor én ott dolgoztam Manhattanben később, és hát én minden nap elmentem erre a helyszínre, tehát ott megint nézni, ki volt a kapva, ugye az áldozat képei, meg ment ez a mentő akció, meg hát már, akkor már nem is mentő, csak lebontották, vagy kiizérték a romokat.
1: Csúnyán nézett ki, ilyen kibelezve ott az a környék.
3: De az annyira, tehát annyira megrázó volt, hogy tehát az olyan, tehát nekem az már így az otthonom volt addigra annyira, hogy hát ez nekem pont olyan volt, mint hogy a Budapesten történt volna egy hasonló dolog, tehát ez. Uh-huh. Ez ilyen felfoghatatlan volt.
0: Hát különösen az volt felfoghatatlan szerintem, mert azért láttunk már csomó mindent, így a médiában is, meg minden, hogy ez Amerika közepén, a lehető legközepén, vagy mint szimbolikus értelemben a közepén történik, és erre mondom, nem volt precedens.
3: Igen, és én már előtt is úgy éreztem, én éjszakai műszakban dolgoztam előtte, és amikor mindig mentem haza hajnalba, elmentem mindig az idő felé, nem a Virtus Center, hanem a Empire State Building felé, és megnéztem, hogy bassza meg, itt vagyok a világ közepén. És hogy ez az érzés azért teljesen más árnyalatot kapott a támadások után, hogy igen, tehát hogy nem vagyok biztonságban, akárhányszor szirénát hallottam, akkor mindig az volt, hogy úristen, mi történt már megint.
1: Uh-huh. Hol a fényképezőgépem?
3: Hát...
1: És csináltál jó fotókat, amilyen értékelhető?
3: Voltak. Az a baj, hogy mire ez ledőlt, addigra kifolytam a filmből, tehát az nincs, de hát ilyen az utcai jelenetek, meg tehát az, hogy ahogy néz ki az a környék, azért az megvan.
1: Hmm.
3: És hát ezek analóg, ugye, filmre lett, és már jó Isten tudja, valami doboz. Azóta többször költöztünk, ez valami dobozba van.
0: Vedd elő! Ezt megláttad, ja. Hogy ez most nagyon fura élmény lesz visszanézni.
3: Igen.
1: Jó van, örültünk.
0: Csáló, szia! Egyébként csak egy rövid kitekintés, mert szoktunk a Krasznahorkairól beszélni, és hát a Háború és Háború című írásában ott a főszereplő ugye az a célja, hogy mentsen egy kéziratot, ami pótolhatatlan, meg ami a világ szenzációja, és hova megy? New Yorkba. Azért, mert New Yorkba, mondja a könyv, mert ez a világ közepe, és a világ közepéről tudja halhatatlanná tenni ezt a könyvet. Halló?
1: Tesz még a...
4: Jó reggelt!
1: 11 előtt.
0: Ez 99-es a könyv, tehát két évvel hamarabb. Szia!
4: Semmi, csak annyi, hogy én azért szeretnék ehhez hozzászólni, mert abból a vonatkozásból még nem volt szó erről az eseményről, hogy ez valószínűleg nem osztam a Bin Ladennek a műve volt, úgy néz ki, így utólag, meg hát nem mindegy.
0: Mert te tudsz valamit?
4: Hát én nem tudok semmit, csak hogy azért látni nézek ilyen videókat, amik készültek erről, meg foglalkoznak sokan erről ebből az eseménnyel azóta. Én egyébként úgy éltem meg, hogy itt egy kedden, és így pont néztük a tévét, hogy semmi nincs sehol egy DJ haverommal, és így azt néztük, hogy füstöl a filmen, nem néztük, hogy füstöl a World Trade Center, és a másodikat pont élőben néztük, mert az nagyon durva volt. Rám nézett a haverom, és azt mondta, hogy itt a világ vége. És akkor így kimentünk a sarokra, éjjel-nappaliban én vettem egy kiló kenyeret, meg egy liter tejet, arra emlékszem.
0: Ja, hogy biztos, ami biztos.
4: Persze, jó betárasztam, ja. Uh-huh. És így körülnéztünk, és azt néztük, azt röhögtük, hogy így az emberek így mennek, tudatlanul mindenki dolgával van elfoglalva, és fogalmuk nincs. Na mindegy, de nem is erre akartam kitenni, hanem hogy annyira kilóg a lóláb egyébként ebből a sztoriból, hogy jó, nem csak az, hogy egy film is készült erről kb. Két évvel az esemény előtt, így ugye a Harcosok klubja az kb. Erről szólt. Másrészt meg az, hogy rengeteg videó van, meg hát ilyen dokumentációk, hogy az hogy lehetséges, hogy a jó, most lehet mondani, hogy a mesterséges intelligencia, vagy akármi, vagy számítógépet, CGI-et csinálták, de hogy látszik, hogy amit említett az előző betelefonáló is, ugye, meg a Oliver Stone-nak, vagy a Peter Jackson, aki kicsinálta a filmet, a 911-et, nem is tudom már, de hogy volt az a Fahrenheit 911 film, ugye, az is erről szól, hogy a tűzoltók, ahogy beszorulnak az épületbe, és így hallják a robbanásokat egymás után, miután már becsapódott a gép, és már füstölt órákig, nem is kevés ideig, ugye, és akkor ugye így elkezdtek robbani lefelé az emeletek.
1: Hát ilyen megolvadt a tartó szerkezet, mert tűzütött ki.
4: Jó, csak arról van felvétel, hogy így teljesen derékszögbe, így kifelé robbannak így a dolgok, mint ahogy robbantáskor így, tehát mint hogyha előre be lenne tározva. Jó, mindegy, de ez egy teória is, meg hát van róla felvétel is, de az, hogy a Pentagon, na, szóval, hogy a Pentagonban az hogy lehet, hogy az amerikai védelmi headquarterre nincs kamera, tehát, hogy nincs kamera semmilyen szögbe. Egy kamera felvétel van, amit, hogyha lekockázunk, ugye, meg hogy nincs szemtanú, hogy egy óriás gép oda repül, tehát, hogy...
0: Hát egyrészt valószínűleg, most mire érted, hogy a Pentagon, nem publikálta, vagy mit?
4: Nem, hanem hogy hát egyrészt nem publikálta, hanem publikáltak roncsdarabokat, meg a lukat, ugye, ami látszódik. És hogy az a luk, azt ilyen szakértők, így, ilyen mérnökök így megpróbálták hozzáhasonlítani az ablakokhoz, meg egyéb dolgok, objektumokhoz ott a környéken, és negyed akkora, mint egy ilyen Boeing gép, vagy mint egy
1: de most mit akarsz mondani, valamilyen helyes hát, összeesküvés elméletet?
4: Nem, hanem úgy néz ki, hogy találtak egy kereket, ami az a kerék sem egy Boeing gépnek a kereke, hanem kb. Egy ilyen...
1: Na, de ebből most mi következik?
4: Kerék. Hát az, hogy valószínűleg egy drón csapódott bele a...
0: Hát, jó. Figyelj, nem tudjuk...
4: A Pentagon... Nem tudjuk, sose fogjuk megtudni.
0: Nem tudjuk, így
4: van. A Kennedy gyilkosságot se fogjuk megtudni, és ugyanúgy, hogy a Epstein-aktákat se fogjuk megtudni, mert ha ezek kitudodnak, akkor összeomlik az amerikai civilizáció.
0: Nem csak az amerikai.
4: Hát vagy az egész.
0: Szerintem európaiak is érintettek. Jó,
1: jó.
0: Oké.
4: Ennyi lett volna.
0: Hello.
4: Köszi.
0: Hello.
4: Jó, műsor.
0: Nem, hát egy arrogancia azért van a Pentagon dologban. Szóval, érted, hát ide nekünk, szóval nehogy már itt a kisegér mondja meg, hogy...
1: Jaj. De mi az, hogy összeomlik a világ, ha ezek kitudódnak? Ezek szerint a világban... A felszín alatt szörnyű dolgok zajlanak.
0: Igen, valószínűleg igen.
1: Szörnyű tudások igen. Vannak, és hogyha az felszínre jut, akkor az a,
0: akkor mindjárt össze.
1: Az a látszat rend, az
0: a, igazából nem úgy, nem, szerintem ez inkább ilyen szimbolikus, ez az összeomlik a világ, hogy akkor a világba vetett bizalmunk, vagy a, nem tudom, a hitünk, vagy hogy az amerikai demokrácia jó.
1: A jóság.
0: A jóság, igen, igen. Egyébként felfoghatatlan mértékben hat a 911 a mára.
1: Kíváncsi lennék Amerikában ma, ez valószínűleg mindenféle műsorok, meg programok, meg beszélgetések, meg cikkek, meg tanulmányok tárgya, nem? Hogy ez a 25 év, hogy ez...
0: Hogy mi történt? Most mit... De most a mi életünkre közvetlenül ezer módon hat a 911. Most nem azt mondom, hogy a 911 a mindennek az origója, de a 9, tehát az, hogy például mi nem vihetünk be vizet, a repülőgépekre.
1: Igen.
0: Az a 911 után.
1: Meg a körömollót is.
0: Meg a köröm, tehát hogy van ám egy köröm reszelő, az már fegyvernek minősült ott rána rögtön. Tehát ilyen hülyeségekben is már ez jelentkezik, de hát tulajdonképpen az egész világpolitika. Ugye akkor jött a bosszú a 911-re, akkor elfogták, ugye tehát megtámadták mindenkit, akit lehetett, megtámadott Amerika, akkor Irakot egy kicsit lenullázták, ettől megerősödött Irán, azt mondta Irán, de jó, akkor most én azt csinálok, amit akarok, akkor most Iránnal, tehát hogy úgy gurul az egész, Szíria, minden, az iszlám állam, ezek nyilván maguktól is megerősödtek volna, meg maguktól is létrejöttek volna ezek a nem tudom mik, ezek a terrorista szervezetek, vagy ilyen utopisztikus államok, vagy nem is tudom mik ezek, de a 911 volt azért ennek a nagyon sok esetben az indoka. Azért kell háborúznunk, ugye tulajdonképpen az Irán, azért kell háborúznunk Iránnal, hogy nehogy csúnya dolgok történjenek. Na mindegy, szóval vannak ilyen, az nagyon érdekes, hogy ki hogy éri meg, ki hogy érte meg akkor. Mert az, hogy Amerikában már nyilván ez a show műsor része, tehát a Trump egyébként, na mindegy. A Trump az nagyon jó a...
1: The greatest. Trump the greatest.
0: Csak hogyha belegondolunk abba, és ezt már 14 ezerszer elmondtuk, hogy a Kubrick film, amikor a telefonál az amerikai elnök,
1: hello,
0: Dimitri. Szóval, hogy egy valószínűleg egy demens őrült van amerikai
1: az a fura, tudod, ne, az elején ez ment, ez amikor megválasztották, hogy ilyen kretén meg olyan, de biztos az, de most már egész komolyan felmerül.
0: Nem, most tehát, már vizsgálják, igen.
1: Hogy a saját csatornáin kirakjén térképeket, ahol Grönland, meg Greatest, meg...
0: Szóval az se olyan nagyon az Osama se volt egy megnyugtató...
1: Hogy a dolláron megjelenik meg.
0: Na jó, mindegy.
1: Szóval hogy az, hogy narcisztikus vagy, vagy pszichopata, vagy nem tudom micsoda.
0: Egyébként mondott egy nagy beszédet
1: de ennyire.
0: A Trump, ahol elemezte, hogy milyen elképesztő sikereket ért el az első elnöksége idején, tehát ő a greatest, meg hogy Kánoán volt tejjel, mézzel, stb. És egyszer csak teljesen váratlanul, de így a szöveg folyamban egyszer csak váratlanul megjelent egy mondat, hogy a Nílus Egyiptomban van.
1: Ez ilyen...
0: Igen, és aztán ment tovább a beszélés. Szóval olyan volt, mint egy, nem tudom, az Eszterházi írta volna, vagy valami.
1: Nekem a kedvencem egyébként az, amikor talán a szíriai elnököt és a feleségét fogadta Fehérház. Ezt videón láttam. Fehérház, és ott áll egy ilyen elegáns pali, már egy kicsit öltöny, tehát hogy ilyen hozzáigazította, tehát nem ez a dzsihádista külső, és egy elegáns nő, a felesége, és ott a csávó így csapkodja a vállát, meg ilyen, szóval ilyen nagyon bizalmas, ami hát nem biztos, hogy egy más kultúrában ez így van, elővesz egy kölnit, és így szagolgatja a csávót, és oda megy, és belefúj a nyakába egy kölnivel. És a pali iszonyú hidegvérrel reagál, és a feleségének is, és aztán odaadja, és azt mondja, hogy a Trump kölni a legjobb a világon, és így többenten állnak.

0: Gáza és az Estilos Rádió péntek reggel van, szevasztok, ez John Zornnak a Totem és Tabu című kompozíciója volt, ami azért is érdekes számomra, mert a Totem és Tabu egy Arthur Lyman nevű havai zeneszerző lemezének a címe, amit annak idején még a Palotai mutatott nekem, és az öreg avantgárdista tiszteletadása Arthur Lymannek ez meglepett, de nagyon klassz. Milyen volt a tilos szülinap? Vidéken dolgoztam, sajnos nem bírtam.
1: Nagyon...
0: Nem jót voltam most.
2: Nagyon, nagyon, most jó.
0: Igen.
2: Nagyon sokan voltak. Nagyon jó volt az idő. Szuper. Tehát ennek a szörnyű melegnek azért egy jó pillanata van az este, amikor nem kell felvenni kabátot. Tehát olyan nagyon jó volt az idő, nagyon jó volt a... Ilyen minimalista születésnap volt, és ez nekem sokkal jobban... Tehát személyesen én jobban élvezem azt, hogy nincs nagy dobverés, meg pergetés, meg nem tudom mi, hanem sokkal ilyen kisebb volt, egyszerűbb volt, volt egy nagyon jó tombola, volt egy-két koncert, szóval ilyen teremben, meg azért főleg a színpadon, és ilyen elég sokan voltak, tényleg sokan voltak. Tehát nagyon jó volt, és hát én a jövőben is azt szeretném, hogy a tilos rendezvények inkább ilyenek legyenek.
0: Én azt szeretném, ha majd írni fogok egy kis, mert megvan a fejemben, de le fogom írni, hogy olyan maraton legyen, ahol semmilyen fizetett zenekar.
2: Igen, hát ezekkel már előfelek lesz szó, hogy a
0: közelőben. A műsorok, amit ilyen, inkább ilyen beszélgetések.
2: Igen,
0: már úgy értem, hogy ilyen pódium vagy.
2: Hát meg ilyen az ismerkedésnek különböző formái, vagy a beszélgetésnek különböző formái, ne csak zene legyen. Igen, ezekről szó van, hogy megújul, szeretne megújulni.
0: De hogy így, mint a visszatérés a gyökerekhez, ami egyre, szóval mondjam, nem csak azért, hogy a gyökereink, meg az etosz, hanem azért, mert ez a hiperkapitalizmus, ami itt ugrál a fejünkön, a show business, és a nem tudom micsoda, annak egy ilyen alternatíváját, hogy összejövünk, és én
2: meg
0: és akkor beszélgettünk.
2: Igen, meg valószínűleg a kis közösségeknek is egyre nagyobb szerepük lesz ebben a globalizálódó világban. Tehát, hogy
0: akkor... És involváljuk a műsorokat inkább, mint egy ismert magyar alternatív zenész mondta, hogy ő szívesen fellépett volna egy tilos pólóért is.
2: Igen.
0: A maratonon, de megkínálták egy komolyabb gázsival, és hát nem ugrott el.
2: Jó, hát ez valószínűleg ez nem folytatódni, megváltjuk. Egyébként kicsit még azért még visszamennék egy picit a 2001 utóhatásaira. Te mennyire vagy képben a Batman sötét herceg?
0: Passz. Hát tudom, meg nem tudom.
2: Most az a fura dolog van, hogy van ez a Christopher Nolan, most már egy ilyen nagyon, nagyon nagy sztár.
0: Igen.
2: Tehát többen azt csinál, amit akar. Majd mindjárt kifutunk az Odüsszeára is. És Christopher Nolan ugye a 2001 után csinálta 2007-ben, vagy 2008-ban, nem tudom, amikor megjelent, egy Batman filmet, a Sötét Herceget. Én régen csináltam egy ilyen összeállítást ilyen Batmanekből, ahogy a történelem során fejlődik a Batman, ugye aki először egy ilyen, hát egy komiks rajzfilm, vagy hát ilyen rajz karakter, és állati jók a korábbi Batmanek. Szóval iszonyatosan jók, ilyen aranyos, cuki, és az egész mögött van egy ilyen szörnyű naivitás, hogy a Batman az a jó, és akkor van a gonosz, a Joker, meg nem tudom, és akkor a jó az végül is mindig győz a Jokeren, természetesen, de az egészben van valami, tényleg valami bája ennek a 40-es, 50-es, 60-as éveknek, hogy fölvesz a Batman egy ilyen, nem tudom, műanyag bugyit, meg trikót, és akkor Batmanné változik. Tehát nincs ez túl ragozva, tehát megmarad így az imaginárius térben az egész, valahogy ilyen gyerek szinten, és a Sötét Herceg az ugye már a torony után készült, és nagyon érdekes, mert az tulajdonképpen egy jó film. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy jó film. Tehát, hogy egy műfaji film, tehát vállalja azt, hogy a műfajiságát, és marha jól van megcsinálva. Hát színészileg nem lehet eléggé méltatni. Ugye a Joker, hát az lenyűgöző. De az egész filmben van egy ilyen gondolat, ami viszont már tényleg szerintem a torony utáni időknek a gondolata, hogy a rosszat nem lehet csak úgy legyőzni. Egyrészt kérdés, hogy ki a rossz, mert az, ugye az amerikai filmkultúrában nem feltétlenül ez ilyen nagyon értelmiségiszerű, ilyen visszafogott, elemző dolgok vannak. Ott felmerül az is, hogy tulajdonképpen ki a rossz. A Joker rossz. Tehát nem, ez nem kérdés, tehát ő gonosz, de az a folyamat, ahogy a gonosznak neki támadunk, azzal mi is megváltozunk.
0: Igen.
2: És ez egy valid dolog, és ez nagyon durván meg van csinálva ebben a Batmanben. A többi Batman nem biztos, hogy ezek ennyire jók, de ez nagyon el van találva. Tehát van egy város, van a város, ugye a Batmanben mindig van a Gotham, az a város, és abba jön a Joker, mint a gonosz, és a város próbál védekezni, vagy nem próbál védekezni, van, aki kollaborál, tehát egy klasszikus, tehát egy, ki az, aki ezen az oldalon van, ki az, aki azon, és van egy pici gond a gonosszal, valamint a Jokerrel, hogy a Joker valószínűleg sokkal okosabb, mint mindenki más. Tehát, hogy ki hihetetlen képességei vannak a gonosznak. De most én nem akarom ezt így egy az egyben megfeleltetni a történelmi eseményekkel, de nehéz nem gondolni erre a párhuzamra. És ez nagyon érdekes látni, és jó a film. Szerintem jó a film. Tegnap belenéztem. Jól van megcsinálva. Na. Szóval nekem az rendben van. És valószínűleg a Nolannak ez egy ilyen visszatérő leitmotíva, hogy akkor mivé válunk. Tehát ez a mivé válunk mi emberek, amerikaiak, ugye az egésznek ez az egész mitológiája arról szól, hogy akkor mi le tudjuk győzni, mi emelkedettebbek vagyunk. Ott van egy ügyész, aki ott harcol az igazságért, meg van egy polgármester, aki, és aztán egyre jobban lebomlik mindenkiről minden, tehát meglepően zavarba ejtő a dolog az egész, tehát egy ilyen korrajz, most nem akarom ezt túl misztifikálni, ez egy műfaji film, de mégiscsak olyan elemek jelennek meg benne, amik nem teljesen kvadrálnak a klasszikus fogalmazással. És akkor ebben a kontextusban, hogyha belerakjuk az Odüsszeiát, mert az tulajdonképpen ugyanennek ennek a vezérgondolatnak egy ilyen továbbfejlesztett része szeretett volna lenni, hogy harcolunk valamiért, és aztán mi értelme ennek az egésznek. Tehát tulajdonképpen ilyen értelemben a Nolan ebből a szempontból konzekvens. Az egy más kérdés, hogy ez nem egy annyira sikerült darab szerintem, mert túl nagy volt a kabát, vagy szóval túl nagy volt a feladat, de hogy érdekes, hogy a filmkultúrában is megjelenik ez a nagyon sötét vízió, hogy az emberi természet. A Kubricknál megjelent, de hát ő nem Hollywoodban csinálta a filmjeit, éppen ezért ment el, hogy meg tudja csinálni ezeket a filmjeit, de hogy ez a vízió megjelent, és ez marra érdekes, és valamilyen értelemben a 2001. szeptember 11 az Ittjának. Része. Igen.
0: Én mint rendes diák elolvastam a Homéroszt. Na. Meg utána olvastam, tehát így körbejártam, És ez nagyon érdekes. Ja, tök izgalmas az egész, végülis fogalmam sincs, hogy miről szól. Fogalmam sincs, ki az Odysseus.
2: Na most ez a filmből se derül ki igazából. Mármint szerintem az írásból azért úgy kiderül, de a film sántít.
0: Van egy csávó, igen, a hős, Trója elindul haza, ez eddig rendben van. És aztán hol az istenek, hol megsérti, hol elfújja a szél, rabságba esik, hát mondjuk egy Kirke nevű nő, aki gyönyörű, és nem tudom, szigeten él, és akkor... Hol hibázik, tehát ugye az nyilván nem szabad a mai fejjel ebbe bele a mai perspektívánkat, szóval hogy mi lehetett a görög gondolkodása, nem tudom, időszámításunk előtt, nem tudom, 600 évvel, vagy mikor írták.
2: Hát de sokáig írták, igen.
0: Mikor összegyűjtötték ezt a gondolatkincset, és ezt értem, hogy ezt a lótuszevők, szóval hogy a nagyon jó, és akkor az tök olyan, mint egy ilyen szuperkábítószeres
2: bőli,
0: meg
2: az.
0: A Szkülla és a Szkarbdisz, hogy két rossz közül választani, meg nem tudom. Tehát, hogy hol egy igazi hősapali, aki szembeszáll a Küklopszal, hol ő rontja el, hol szarfej, hol izé, tehát állna hibázik. Tehát a mai tehát ebbe a dramaturgiában marra nehéz beleilleszteni, hogy ő most jó vagy gonosz, vagy nem tudom.
2: Hát igen, mert ez az amerikai filmnek a keretrendszere, az, hogy jók meg rosszak
0: vannak. A fehér és a fekete.
2: Európai filmekben nem, ez nem biztos van ilyen, de az európai filmekben, például a filmkultúrában nem ez a főtrend.
0: Jó, de a Bandi azt mondta, hogy ez a világirodalom egyik legnagyobb alkotása,
2: igen.
0: Meg sokan ezt mondja, de én még mindig, tehát hogy jó volt, tök érdekes, pláne a vége jó, tehát hogy hazatér, és hát akkor ilyen,
2: hát
0: az egy ilyen kibővített izé, hogy akkor ott felismeri a kutyája, az nagyon igen. Szép, és aztán nem tudom, és akkor bosszút áll, de hát szóval, hogy olyan, még mindig nem tudom, de hát majd, hát ha érik a dolog, mert tegnap fejeztem be, hogy miről szól, tehát mi a message, vagy mi
2: hát
0: a...
2: Én ezt most már nem fogom tudni így elmondani, nekem inkább arról szól ez a dolog, ami tehát a film az ennek egy természetesen egy adaptációja, és nem is kell túl... Egy adaptáció esetében nem kell, nem tudom, számon kérni.
0: Joga van.
2: Ez hány oldal ez? Most én nem tudom, de hát ez nem 10 oldalas
0: nem.
2: Szöveg. Szóval nyilván a film az egy redukció, akármi történik. És az egyik fő, tehát két fő szála van ennek a filmnek. Az egyik a hazatérés. Az világos, mert az átélhető, az mindenki számára átélhető. A másik az a háborúnak hogy miért háborúzunk, tehát ez a két motivum van. Haló? Vagy főmotivum, haló?
1: Sziasztok! A filmet látta a legkisebb lányom nemrég, és ő bele van bolondulva már évek óta a görög mitológiába. Hát tűvesen csapkodva jött ki a moziból, mert ugye azt várt, hogy visszakapja azt, amit ő tud a görög mitológiáról, és hát ott mesélte, sorolta nekem az eseteket, hogy hol tévesztette el, meg mi nem volt benne, amire leginkább emlékszem, hogy a Küklopszot, amikor megölték, ugye nem volt benne ez a trükk, hogy nevem senki, emlékeztek a...
2: Igen, igen, hát ez az egyik fő.
0: Az tök jó.
2: Hát ez az egyik fő mondása.
1: Igen, tehát hogy ez nincs benne, de mondjuk ez tényleg furcsáltam, mert ezt miből lehet volna beletenni, nem tudom, hogy volt a rendező szándéka, de nem ezért telefonáltam, hanem az Odysseus értelmezések azok szerintem koronként változtak, és a Csabán Gyuri kérdése ez pont azért volt jó, mert lehet, hogy erre a kérdésre a válasz az 200 évre, az tök más lett volna, mint most.
2: Hát biztos. Sőt, 50 évvel ezelőtt is más lett volna.
1: Annak idején ugye van az eposz járandója, ez hogy leleményes, hát valószínűleg sokáig ez volt, hogy ő volt a trükkös, aki a kíváncsiságot megtestesíti, meg túlélés ösztön, túlteng benne, és hogy mindig győzedelmeskedik, de főleg az esze miatt. Aztán később egyszer olvastam egy regénynek a bírálatában, a római korról szólt, hogy a rómaiak viszont Odysseuszt, ugye mivel Trója ellen volt, és Éniász Róma és a Trójából származik, őt egy kifejezetten egy szemét gazembernek tartották, egy kegyetlen gyávának, aki túlerőben lévén ölte a szegény trójaiakat.
0: Ez benne van a szövegben is, hogy ott valakivel ottan diskurál, hogy azért nem kellett volna ott ilyen iszonyúan elpusztítani Tróját, nők, gyerekek, fölégetni, megerőszakolni, szóval, hogy
2: ez a filmben is egyébként ez hangsúlyos.
1: Szóval én nem láttam, bocsánat.
2: Jó, csak mondom, hogy a filmben ez hangsúlyos, ez a minek pusztítottuk el Tróját. Tehát ez a gondolat.
1: És akkor, ha emlékeztek, benne van Odysseus a nagy reneszánsz költőművével Dantének az isteni színjátékában, ahol szintén nem pozitív figura, mert ott valahogy arról szól, hogy jogosan díjadik ott a pokolban, mert hogy ember létére ő túl akart lépni a határon, és meg akart mindent ismerni, bele akart avatkozni abba, ami egyébként Isten oda lenne.
2: Hát ez az Odysseus az tulajdonképpen kihívja az isteni világot. Tehát párbajozik vele.
1: A kereszténységnek
0: a Dante nem ismerte az eredeti, vagy a ma általunk ismert változatot. Tehát egy ilyen csak ilyen redukált változatokat ismert. De jó, amit mondasz, csak azt nem értem, hogy igen, tehát, hogy az Odysseus az az ember számunkra, aki kíváncsi, kalandot keres, megy, csavarog, nem tudom, agyafúrt.
1: Lehet, vagy... később egyre inkább ez az értelmezés jött elő, ami a kíváncsiságot, lásd a földrajzi felfedezések kora, szerintem aztán megint egy pozitív jellemvonássá emelte. És akkor, hogy majd beszéljünk egy szót James Joyce-ról, ott meg egyenesen már áttérünk a pszichoanalitikába, amikor Odysseus vándorlásai az inkább a városi embernek a belső lelki bolyongásait idézi.
0: Egyébként tegnap fejeztem be, hogy hát a leckét megcsináljam mára, hogy rögtön az jutott eszembe, hogy akkor most neki kéne állnom a Joyce-nak. Hogy hogyan tükröződik ez egy 20. századi, és különösen egy ilyen avantgárd.
2: Mondjuk ki, hogy az Ulysses.
0: James Joyce.
2: Ulysses. Jó, csak hogy azért
0: igen.
2: Van szó.
0: A Ulysses az a latin változata.
2: Igen. Hát ez az Ulysses. Igen.
1: Ja. Ja, hát, oké, köszi akkor.
0: Figyelj, ha már itt vagy, sikerült megszereznem, a birtokomba van, a kígyó pillantása, hová vigyem, hová tegyem, hová küldjem.
1: Legyen az, hogy akkor először beszélünk róla a adásban, hogy a hallgató gyerekek is megismerjék.
0: Jó. De azért azt akkor azt mondjuk ki, hogy a becsületünket helyreállítottuk.
1: Megmentetted.
0: Okay. Mi együtt küzdünk. Várjál, még egy kérdés. Okay. Melyik Ulysseszt javaslod? Az új fordítást?
1: A legújabbat,
0: igen?
1: Amit a Gref Andrásék fordítottak, négyen fordították, mert a Szent Kuti féle, ott tele van olyan dolgokkal, amit a Szent Kuti tovább gondolt, vagy nem gondolt elég díszesnek, tirádásnak, színesnek, és akkor ő kiszínezte, meg akkor nem volt még internet, és hát van benne például egy szójátékos ír népdal, ami arra...
0: Jó, figyelj, a tárgyi tévedések kevésbé van, hogy melyik, ami jobban olvasható, és mostan jobbnak tűnik.
1: Hát szerintem jó, jobban értelmezhető a legkisebb.
0: Oké, így lesz.
1: Lehet, hogy kölcsönkéred?
0: Nem, megveszem. Nem, ami elérhető és fontos, azt igyekszem megvenni. Támogatom a magyar könyvkiadást.
1: Oké, nagyon jó műsor.
2: Persze, köszönjük. Egyébként a fordítás az is egy értelmezés, tehát mielőtt itt írta egy hallgató a cseten, hogy a tévésorozatoknál is árnyaltak már a gonoszok. Hát persze. Árnyaltak, és hát az egyik legelső, nagyon populáris sorozat, én nem vagyok ilyen sorozat fan, de például ez egy emlékezetes dolog, ez a 24, mert ez akkor készült, és utána folytatódott, és ott egyáltalán nem egy ilyen pozitív. Tehát hogy a titkosszolgálat, meg az elhárítás, meg nem tudom mi, szóval a Jack Bauer egy ilyen, szóval az már egy bonyolultabb figura, mint ami szokott lenni, és ott már sötét fellegek vannak az égen, és ott már kamu indokkal megtámadja az amerikai elnök az országot, Irakot. Tehát ott már van egy ilyen, hogy nincs bizonyíték, de támadnak, meg fekete elnök van, szóval ott már minden a prognózisok ott vannak. Jó, csak hogy ilyesmi, de hogy minden értelmezés, hát természetesen az Odysseus, vagy Odüsszeia, tehát hogy a karakter az mindenkorban változik a megítélése.
0: Igen, de van a Campbellnek ezek a mitoszokról, tehát ilyen egyetemes általános mitoszokról a könyve. És ugye tényleg logikus, hogy van főleg régen, minél régebbre megyünk, ilyen nagyon egyértelmű, és akkor a küzdelem a jó és a rossz között. És az is egyértelmű számomra, hogy most már olyan nagyon ezt nehéz eladni, vagy nagyon infantilis dolog. Tehát, hogy most már azért olyan sokkal rafináltabb, vagy árnyaltabb, vagy cizelláltabb, vagy szofisztikáltabb a viszonyunk a hősökhöz, meg most ki a hős, meg ki a nem hős, meg a nem tudom. És ilyen értelemben ez a szöveg vagy azért, mert sok szerző sok évtized alatt, vagy évszázad alatt írta, és úgy van összerakva, mint a Biblia, de tulajdonképpen nagyon modern, tehát hogy ilyen értelemben, hogy most ki a szar ez a csávó, hogy van, amikor úgy 7 évig megül egy szigeten, ahol egy gyönyörű nővel rettenetes mulatságokat tart. Kíváncsi lennék a pajzsmiki változatára, ha majd egyszer sikerül hozzájutnom, hogy ami nincs benne a szövegbe, tehát hogy ilyen, szóval nem tudod megmondani, hogy ki ez a Pali, lehet kivenni.
2: De ez önmagában ez nagyon jó, nem?
0: Ez tök jó.
2: Hát ez jó, mert ha meg lenne mondva, hogy kéz a pali, hogy ilyen értelemben, hogy hova rakjuk a skálán, akkor szerintem ez egy ilyen
0: akkor
2: kis
0: lehet, hogy nem lenne.
2: Buduska valami lenne.
0: Igen, de tök érdekes, mert hogy ez a Szkylla és a Charybdis, hogy két rossz közt választani, az sokkal nehezebb, mint egy jó és egy rossz közt. Tehát, hogy egy csomó olyan dilemma van benne, ami ami érdekes, érvényes, és nyilván metaforaként azóta is él. Tehát aki soha nem olvasta a Homéroszt, az is biztos hallotta arra, hogy a Kyklopsz, vagy a mit tudom
2: hát,
0: én,
2: szerintem nem tudják.
0: Szerintem nem tudják. A szirének éneke, de...
2: Nekem a szirének éneke az a kedvencem.
0: Miért?
2: Nem tudom, nekem az a szirének éneke az a legmarkánsabb kép az egész Odüsszeiából, mert az annyira gyönyörű, tehát plasztikusan van eladva, hogy van egy ellenállhatatlan...
0: A csábítás.
2: Van egy ellenállhatatlan... Tehát van egy helyzet, ott nem szabad azon keresztül menni, vagy ha keresztül mész, akkor nem szabad hallanod.
0: De keresztül kell menned.
2: Igen, de nem szabad hallanod, de akkor nem szabad hallanod a szirének énekét. És az Odysseus, mint furfangos, mint aki nagyon kreatív, azt mondja, hogy mindenki dugja be a fülét. Dugaszolják a fülét, és ő azt mondja, hogy engem megkössetek ki. Hát azért ez szép, na. Szóval elbeszélítem.
0: Tehát ő hallani akarja,
2: igen,
0: azt, hogy mi az, ami ellenállhatatlan.
2: Igen, hallani akarja az ellen, és tudja, hogy nem fog tudni.

0: egy rövid észrevétel, hogy a alkotmányjogi irodalomban is a hatalom korlátozásnak, illetve a hatalmi önkorlátozásnak ez, hogy az Odüsszeusz árbochoz kötteti magát, ez egy nagyon fontos metaforája.
1: Igen.
0: Azzal együtt, hogy nyilván más dolog, de mégis. És én nagyon sokszor gondoltam az elmúlt közösen elszenvedett időszakunkban is, hogy ugye a szóban hogy ez Magyarországon nem annyira sikerült. Akkor most remélhetőleg sikerül.
1: A következő ezer évben.
0: Hát igen, mert hogy ugye kirívó példa volt arra, hogy valakiben ez a típusú bölcsesség és hozzáállás hát sajnos egyáltalán nem volt meg, és mi többiek pedig, ami ugye a B-tervek, ilyen nem túl kedvező esetén, mi meg nem tudtuk oda kötni a hajóárbóchoz, de majd most. Szóval csak ennyi, okay. És jó a beszélgetés.
1: Köszönjük, hello.
0: Sziasztok.
1: Hello. Ez egy tök jogos észrevétel, mert az Odüsszeusz ugye tisztában van a saját, tehát ugye ebben az a felismerés van, hogy ugyanolyan vagyok, mint ti, de én most megtehetem azt, hogy hallani akarom, igen. De hogy én sem fogok tudni ellenállni. Tehát, hogy ilyen értelme nem helyezi magát az Istenek szintjére, tehát azt mondja, hogy én egy halandó vagyok, egy törékeny ember, nem tudom.
2: Csak egy praktikus módon.
1: És akkor ilyen csellel, egy ilyen furfangos izével. Azt írja Basa, hogy én Adorno Horkheimer szerint is páros apuka sznob vagy.
2: Mert?
1: Én ezt nem tudom, hogy mit jelent.
2: Adorno ismert is?
1: Nekem nem mondta az Adorno, de kíváncsi vagyok, hogy miért vagyok, vagy miben vagyok sznob.
2: Ja.
1: Na, szóval...
2: De sznob vagy, de ez tök
1: de jó. Nem, tényleg érdekel, lehet, hogy sznob vagyok, ja, csak nem tudok róla. De miért vagyok sznob?
2: Azt nem tudom, de én nagyon szeretem a sznobokat. Katonasságnál szerettem meg. Láttam, hogy a bunkónál sokkal jobb a sznob.
1: Még az még mindig jobb.
2: Mert azt mondja, hogy igen, én szeretek operett színházba járni, vagy mit tudom, én szeretem a jó könyveket, és akkor a magyar remek írók ott sorakoznak a polcon, szóval hogy az még mindig jobb.
1: Mert van egy ilyen tilos műsor, hogy... Sznobok órája.
2: És az
1: nagyon jó műsor. Így van.
2: Héten volt az olvasás világnapja, ugye, és akkor nem beszélünk valószínűleg a PISA felmérés eredményéről, amelyik szerint így. Hát az ábra, amit mutat, az nagyon szomorú, mert olyan, mint amikor egy repülő a föld beállás irányába halad, szóval így lefele ez a szövegértés, és annak az egyik legjobb ellenszere lenne a rendszeres olvasás. Ezt most betesszük az, amiről nem beszélünk rovatba.
1: Ja. Hát igen, egy csomó hülyeség van, ami a világban, tehát beszéltünk nyilván hosszasan erről az 5000 dollárról, amit felajánl az elnök, hogy beszélhetnénk
2: hogy miről nem beszélünk.
1: Igen, amiről nem beszélünk.
2: Hát én például nem beszélnék arról most még, hogy az adóellenőrzést kiterjesztett a NAV a bizalmi vagyonkezelőkre, ahol ugye rengeteg pénzt tűnt el, és visszamenőleg 18-ig, tehát az elévülésig, mert hogy az azt jelenti, hogy az sem megoldással felszámolják most gyorsan, hogy hova áramlott sok pénz, erről sem beszélünk most, majd egyszer talán Lengyelországról szívesen beszélnék.
1: Halló.
2: Ha itt lenne a lengyel szakértünk, Gdanszkban nagyon érdekes volt.
1: Halló.
3: Szevasztok, egy programajánlót szeretnék, van egy 20 részes amerikai dokumentumfilm sorozat, amit a Tom Hanks narrál a II. Világháborúról, és ez egy kicsit ijesztőnek tűnhet, hogy hát gagyi, de egyáltalán nem gagyi, nem megy bele nagyon részletesen dolgokba, mert azért 20 rész is kevés, 40 perc egy rész, de ad egy olyan általános képet, és így párhuzamosan futtatja a különböző hadszíntereket, amitől nagyon-nagyon ajánlott, hogyha valaki szeretné megérteni, vagy nem, tehát átlátni egy kicsit, hogy mi is, hogyan
2: mi a
3: is címe? Történt. Hát II. Világháború Tom Hanks-től, vagy by Tom Hanks.
2: Tök jó.
3: Ennyi.
2: Tök jó. Szuper.
3: Tehát olyasmik vannak benne, amiket lehet, hogy tudhattam volna

0: De én mindig úgy gondoltam, egyszer csak ott voltak az amerikaiak Észak-Afrikában, de hogy hogy kerültek oda meg. Tehát egy csomó ilyen érdekes apróság van benne, úgyhogy ezt ajánlom mindenki figyelmibe, aki erről valamit.
1: Szóval tudod, melyik a legérdekesebb film számomra a második világháborúról? Elit alakulat.
0: Négyszer vagy ötször néztem végig.
1: Tudsz élni.
0: 15 év alatt azért beleszér. Jól van, szavaztok.
1: Akkor hát összemossuk, amiről nem beszélünk, hát a kulturális ajánlóval. A múlt hétvégén azért nem voltam tilos szülinapin, mert az Országos Független Filmfesztivál előzsűriét bonyolítottuk, 100-valahány film volt, és nagyon, nagyon izgalmas, hogy a fiatalok, meg a nem fiatalok tét nélkül, hogy reflektálnak arra, hogy ők hogy élik meg azt, hogy itt mi van, hogy van. Volt egy két fantasztikus dokumentumfilm, sok animáció, kis játékfilm, filmes iskolák, műhelyek, és maga a fesztivál október 1-től 4-ig lesz Egerbe, ami egy csodás fesztiválváros. Csomó kísérőprogram lesz, Gentry Sultán, nem tudom, kiállítások. A mafs.hu, mafs.hu oldalon részletes program, majd még visszatérünk rá. És még egy nagyon szuper dolgot tudnék ajánlani. Van egy kedves régi ismerősünk, a Fuchs Tamás úgy hívják, és festő. Egy nem túl nyomulós pali, nem a szavak embere, de egy nagyon remek fickó, Fuchs Tamás, és úgy néz ki, hogy feltalálják, tehát valaki 60 fölött feltalálódik. Ő folyamatosan fest, bár nem ebből él, nem egy nyomulós pali, lehet, hogy ebből is meg tudna lassan élni, de a filmgyárba dolgozott, vagy dolgozik.
2: Ilyen díszlet
1: festő. Jön egy amerikai produkció, és azt mondja, hogy ezt a öltöző szekrény sort, ezt át kell kékről zöldre festeni, akkor a Tamás, de az kiköltözött vidékre, nem olyan vidékre, valahova ide közel, Pest közelbe, és most nagyon lelkesen fest, és feltalálta egy galériás, tehát hogy ugye ez a normális eleme a dolognak, hogy nem a festő nyomul feltétlenül, hanem egy galériás, és van egy kiállítása most, Öreg cápa az a címe, ez egy festmény címe is, és a Klauzál téren van, a piacon, az emeleten, és ott van a Ladó Galéria nevű valami, Ladó Galéria, de lényeg az, hogy ott van, lehet, hogy vannak mellette zöldséges pultok is, meg nem tudom, szóval ilyen maga az élet, és hát nagyon kíváncsi vagyok rá. A Magyar Narancs mostani számában van egy interjú, egy nagy interjú a Tomival, vagy Tamással, de ez azt jelenti, hogy valamennyire így a felszínre került, ahol lehetett ismerni a palit, tehát hogy nagyon, nagyon jó, nagyon bírtam a világító tornyos képeit, meg a hajós képeit. Az a csodás szerencsém van, vagy az a csodás helyzet van, hogy azt hiszem, 4 darab Fuchs kép, büszke birtokosa vagyok. És most lehet, hogy fölvegy az értékük. Most vennék még, de most lehet, hogy feltalálják, hál' Istennek, és akkor még azt meg kéne nézni, hogy lesz-e valamilyen tárlatvezetés, finisszázs, vernisszázs, szokott lenni, azt hiszem csütörtökön volt, de arról lecsúsztam, hogy akkor elmenni, és ott összefutni a festő művész úrra.
3: Halló. Sziasztok.
1: Halló.
3: Még a zene előtti témához akartam hozzászólni, csak...
1: Bátran, tedd meg. Nincs sok idő, de bátran.
3: Jó. Hogy volt az a csávó, aki a zene előtt betelefonált ezekkel az ilyen összeesküvés elméleteivel, és csak azt szerettem volna helyre tenni, mert nagyon idegesítő, nekem ezt már több műsorban is eljátszotta, hogy jött ezzel, hogy nem is repülő zuhant a Pentagonba, meg nem is azon Bin Laden szerve. 911-et, meg ilyesmi. Nem tudom, én egy nagyon gyors kereséssel az interneten ezt több ilyen helyen is megtaláltam, ahol így tételesen cáfolják ezeket a például a pentagonos dolgokat, hogy
1: Honteó, bemondjuk bátran.
3: Hát igen, hallottam, hogy vagy emlékszem, Gyuri, hogy te is így rákérdeztél, így félig, hogy ez most Conteo. Igen, ez mind hülye, teljesen buta Conteo volt, amiket itt felsorolt, csak ezt szerettem volna megtenni, hogyha ha valaki érdeklődik iránta, akkor például a Popular Mechanics nevű oldalon ott az a pentagonos sztori, ez tételesen cáfolva van, ez egy normális oldal, impresszummal, amit mérnökök és ilyen tudományos ismeretterjesztő emberek szerkesztenek. Meg például volt ez, hogy ezt is mondta, hogy nincsenek a Pentagonnak kamera felvételei, vagy nem néz kamera a Pentagonra. Konkrétan a támadásnak a Wikipédia oldalán több ilyen security kamera footage is található, ami a Pentagonnak a kamerarendszeréből van, ahogy éppen ott felrobban valami. Szóval nettó hülyeségeket mondott az emberünk megint már sokat szóra.
2: Jó, de figyelj, azt azért tudnod kell, hogy ez a Conteo, vagy szóval ez a másik értelmezés, ez csak erősödni fog a jövőben. Mert ugye egyre nehezebb tájékozódni, tehát akkor van ez a biztos...
1: Egyre több helyről.
3: De pont erről beszélek, hogy igen, nem tudjuk tájékozódni. Szóval
2: hát az munka időigényes.
1: És nem jó Conteóba hinni.
3: Az embernek egy minimális kritikai, valami nem tudom, hozzáállása van ezekhez a dolgokhoz, akkor azért utána lehet nézni.
2: Például
3: mondta ezt is, hogy kicsi volt a lyuk a Pentagonban, nem akkora volt, mint egy repülő. És akkor hát itt elmagyarázza ezen az oldalon egy építőmérnök, hogy hát igen, az nem olyan, mint a rajzfilmekben, hogy jön a repülő, és akkor válj egy ilyen repülő alakú lyukat egy épületbe, hanem hogy mondjuk a szárjával, vagy a futóművével kapja el, és akkor
1: így valahol. Szuper, köszönjük. Hello.
3: Jó.
2: Hello, szia. Aztán amiről még nem beszéltünk, hát tulajdonképpen amiről nem beszéltünk, hogy ami egy kicsit ide kapcsolódik, hogy most ilyen választások vannak szerte a világban, ugye lesz Amerikában is egy ilyen félidős Franciaországban elnök, választási kampány van Németországban. Egy tartományi választás lezajlott.
1: Helyei.
2: És ugye az, amit ilyen okos, ilyen politológusok, ilyen nemzetközi Török Gáborok, meg nem tudom kik egyre többet mondanak, hogy az emberek általában nem kíváncsiak a valóságra, hanem arra kíváncsiak, hogy azt abba kapjanak megerősítést, amiben ők hisznek. Tehát az a politikus...
1: Hát ez sokkal egyszerűbb.
2: Ez sokkal egyszerűbb, és az a politikus fog nyerni, aki azt mondja, amit ők szeretnének hallani. Jó, csak ez csak mint egy ilyen, ugye Conteo...
1: De Gyuri, ez tök normális.
2: Persze.
1: Van ez a Kahnemannak a gyors és lassú gondolkodás, a gyors gondolkodás azok a sémákra épül, és az, ami a fejedben van. Most, hogyha azt megszólítják, az tök jó. Ha ezt bekérdőjeleződik, akkor be kell kapcsolni a lassú gondolkodásnak, ami energiaigényes. Munkás fogyasztja az agyadba a izét, és annál sokkal egyszerűbb, tehát azért van az, hogy általában a lassú gondolkodás, vagy a gyors gondolkodást használjuk. Ránézünk valamire, értem.
2: Na most az egy kérdés nekem, de erről megint nem fogunk most beszélni, hogy tényleg hogy Magyarország most egy nagyon, nagyon érdekes jelenség, így az európai palettán, mondjuk így, mert most tényleg van egy ilyen felhorgadás, hogy akkor találjunk ki új
1: vízgazdálkodásra.
2: Például, új vízgazdálkodást, új mindenfélét.
1: Televízió.
2: És tényleg folyamatosan legalábbis a személyek cserélődnek, de valószínűleg ezzel a szemléletek is valamilyen szinten cserélődnek. És akkor most tényleg ilyen gesztusok, szimbolikus térben új dolgok történnek. Valamiért most 10 orosz diplomata Na, megköszönte. Hát nem tudom, hogy eredetik, de a magyar kormány megköszönte a működésüket, és mondták, hogy mi lenne, ha hazamennének.
1: Azt, hogy az orosz kormány ilyen rettenetes retorziókat ígérte, igen. Valahogy nem félek.
2: Hát ez csak
1: jó. Most hazaküldenek öt magyar diplomatát.
2: Igen. Jó, mindegy, szóval,
1: Ja.
2: Szóval mindenféle dolog zajlik.
1: De ezt azért szögezzük le, hogy ez egy bátor dolog.
2: Ez bátor.
1: Tehát, hogy így
2: de már mindenki Európában ezt megtette.
1: Igen, már egy ideje nagyon úgy tűnt, hogy Magyarország egy ilyen luk az európai ízen, amelyik Moszkva felé ereszt. Ugye? Na jó, szóval hogy eszembe jutott még egy kulturális ajánló, a BIF.
2: Hát a az majd lesz, igen.
1: A BIF, hát kérlek október szépen, nem olyan sokáig lesz.
2: Október végén, egy hónap múlva.
1: Október 24, november 1. És lesz új Radu Jude film.
2: Igen, az biztos jó, az biztos, hogy jó.
1: Lehet, hogy majd be kéne hívni valakit a BIF-ből beszélgetni. Ott a Horváth Gyuri fia az
2: hát
1: egyik.
2: A Kristófot is beírhatjuk, vagy mindegy, több embert, sok embert ismerünk, ja.
1: Ja, mert hogy ez egy a harmadik BIF, de úgy erősödik.
2: Erősödik, ez is egy alulról jött kezdeményezés, nagyon örülünk neki.
1: Hurrá!
2: Hurrá! Szóval...
1: Mit olvassunk most? A Krasznahorkaiban, ahogy haladsz tovább, vagy
2: nem,
1: nekem most, a Nádas nagyon benézett most, hogy ráadásul meghalt, tehát épp olvastam a halott barátaimat, és így nagyon beszippantott, és most ugye az érdekes, hogy nem kapható minden Nádas könyv. Ez annyira felháborító. Most nagyjából rendben
2: hát most szerintem most lesz.
1: Ja, remélem. Ezen túl, ezen kérném szépen a magyar könyvkiadást, hogy...
2: Én olvastam most egy
1: az könyv... összes Nádasot.
2: Igen. Én olvastam most egy könyvet, mert kaptam valakitől, hogy olvassam el, ez egy francia-ruandai szerzőnek a könyve, a zsakaranda, az egy fa fajta, az a címe, és erről a fura kettősségről is szó van benne, hogy valaki egyszerre francia és ruandai, tehát az egyik szülő az ruandai, a másik szülő francia, ebből a házasságból születik egy metisz, egy ilyen keverék, hogy az egyik fekete, a másik fehér, egy ilyen a metisz, ez a francia kifejezés rá, és akkor...
1: Angolul azt mondjuk mesztic.
2: Igen, és utána, és ez nem a messzi, és nem a messzi, és visszatér Ruandába. Tehát ez egy, erről szól, és akkor tulajdonképpen és akkor, amikor...
1: Ez Ruanda, franciául van írva.
2: Ez franciául van írva, de most már megjelent magyarul.
1: Bilányos.
2: Magyar fordítás, és arról a... Tulajdonképpen arról beszél, hogy egyáltalán lehet... Hogyan lehet egyáltalán beszélni erről, hogy mi történt Ruandával. Nekem annyiban nagyon érdekes volt ez a könyv, hogy hát egyrészt én nagyon keveset tudtam Ruandáról, most is nagyon keveset tudok, de legalább az kiderült, hogy ez nem 94-ben kezdődött, ami történt, hanem ez egy régi sztori, és szerencsére az európai ember, aki felfedez, aki világot lát, aki csalafinta és furfangos, szerencsére Ruandában is mérhetetlen kártékony tudott lenni, és ez boldogsággal tölt el mindannyiunkat. Ez volt a hazai haladás.
1: Esik az eső, hál' Istennek.
2: De jó, nőnek a füvek, virágok.
1: Vigyázzatok magatokra, állok.
2: Szevasztok.

0: A Tilos Rádió hírei következnek. A túrázó a Maros folyó száraz homokpadjainál a sekélyvízben kis halakra vadászó kis és nagy kolcsagokat, szürkegémeket, bakcsókat figyelhet meg. A vízszíne felett pár centiméterrel pedig éles, sípoló hangú madár suhan villámgyorsan, a billegető cankó. Kifejezetten kötődik a folyópartokhoz, vonulásakor évente felbukkant táplálékot keresni a Maros mentén. A meredek partoldal költőüregeiből augusztusra kirepültek a jégmadárfiókák, a szülők mellett 4-5 fiatal látható. Közösen szállnak leshelyről leshelyre, a vízbe csapódva apró halakat zsákmányolnak. Azért az önállósodó fiatalok időnként kunyerálnak még táplálékot az idősebbektől is. Írta meg a Körösmaros Nemzeti Park beszámolója nyomán a sokszínű vidék. Svájcban évek óta próbálják napfény visszaverő, hőhatásmérséklő takarással védeni az évezredes alpesi jégtakarót. Csak hogy az eddig használt műanyag lepedők le nem bomló mikroszálakkal szennyezik a környezetet. A Lozánni Egyetem mesterképzőseinek a közhasznú Summit Foundation égisze alatt zajló kísérletében júniusban gyapjú borítást kapott a nyugat-svájci Zanfleron Gletscher 200 négyzetmétere. Az ötlet a svájci gyugyapjú termelés 40-70%-nyi hulladékának hasznosítására is megoldást kínál. Az alpesi ország Gletscher felületének persze mindössze pár ezrelékét borítja védőtakaró. Ugyanakkor, mint a kezdeményezés bohókás elnevezése üzeni, tarts idegen gyapjóval, az menő! Keep it wool! Ismertette a HVG. A szolnoki Damjanich János Múzeum régészei szandaszőlős határában végeztek ásatást. Már a bejárás során számos kerámia töredék utalt egy 15.-16. századi település jelenlétére. Négy kutatóárok és több gödör feltárása igazolta is ezt. Több nyugat-keleti tájolású sírra bukkantak, ami arra engedett következtetni, templom kell légyen a közelükben. A maradványai elő is kerültek. Korabeli iratok alapján igyekeztek tisztázni a település nevét. Hála az egykori falu és a szomszédos települések közötti birtokjogi vitáknak kiderült. A lelőhely egyértelműen azonosítható a Nyénye nevű helységgel. Csupán családnevek őrzik emlékezetét, hiszen Nyényét írott forrás 1548-ban említi utoljára, tárja fel a 24.hu.
1: Ezek voltak a hírek.

0: Ön a pályafutása nagyobb részében klímakutatással foglalkozott.
1: Igen.
0: Klímatudományból PhD-zett a Stanfordon.
1: Valamint kémiából és mesterfokozat biológiából.
0: Kérem, beszéljen a most közzétett jelentésben foglaltakról.
1: A legutóbbi mérés szerint a széndioxid szintje már 400 ppm.
0: Lehetne bővebben is?
1: Hogyne. Amikor legutóbb ilyen nagy volt ez az érték, az óceánok szintje 25 méterrel volt magasabb. Két dolgot kell tudni. Az emberiség fele egy óceán 200 kilométeres körzetében él.
0: És a másik?
1: Az ember nem lélegzik a víz alatt.
0: Csak hogy pontosan értsük, mennyi időt ad nekünk? 1000 évet? 2000 évet?
1: Már megszületett az az ember, aki a bolygó katasztrófája miatt hal meg.
0: És mit tehetünk, hogy ezt visszafordítsuk?
1: Hát sok mindent tehettünk volna 20 évvel ezelőtt, még 10 éve is, de ma már semmit.
0: Ezt úgy értsük, hogy reménytelen?
1: Igen.
0: A jelentés szerint még 565 gigatonna széndioxidot bocsáthatunk ki végzetes hatások nélkül.
1: Illetve már csak 565 gigatonna.
0: És mi van, ha megállunk 564-nél?
1: Akkor még lehetne egy posztapokaliptikus életünk.
0: Milyen élet lenne az?
1: Tömeges elvándorlás, élelem és vízhiány, pusztító járványok, állatok, tűzvészek. Túl sok, hogy megfékezhető legyen. Viharok, amelyek városokat törölhetnek el, elsötétítik az eget, és állandó sötétség lesz. Ha szembenézünk a problémával, ha hallgatunk a legjobb tudósainkra, ha már is cselekszünk és határozottan, akkor sem látok esélyt.
2: Hát nézzük meg, hogy mi milyen esélyekkel nézünk szembe a dolgoknak. Talán 25 méter mélyen nem leszünk a víz alatt, de azt hiszem nálunk inkább fordítva a probléma, és túl kevés víz van. Szeretettel köszönöm a adásunk vendégét, Vasárus Gábort, dr. Vasárus Gábor, geográfust, a földtudományok doktorát, és aki igen messziről Szegedről jött hozzánk, köszönjük szépen, és üdvözlünk itt a rádióban. Kérlek szépen, várjunk bele ebbe a kimeríthetetlen és nagyon-nagyon fontos témába. Teljesen nyilvánvaló az utóbbi évek tendenciája, most már mindenki elhiszi, hogy a globális felmelegedés, a klímaváltozásnak a egyik Kárpát-medencéje nagyon-nagyon figyelemre méltó és egyelőre nagy problémát jelentő jövőképe, hogy mi lesz a vizeinkkel. Úgyhogy ezt az egyszerű kérdést kérek szépen.
3: Tyha. Hát üdvözlöm a hallgatókat. Én ugye a ELTE-nél dolgozok egy pár hónapja, ugye a KRTK-t azt átrakták oda. Én alapvetően egyébként településföldrajzzal foglalkozok, azt azért szeretném leszögezni, szóval én nem vagyok se klimatológus, se hidrológus, éppen ezért egy kicsit más nézőpontból nézem a világot, mert egyébként ez ilyen gyönyörű szépen látszik a tudományos vitából, hogy erre a kérdésre, amit feltettél, hogyha ide hívnál egy vízügyi mérnököt, egy agrármérnököt, meg mondjuk egy biológust, akkor kapná 3 teljesen különböző választ.
2: Na akkor konkrétan veszed, fantasztikus képen van otthon, ki is nyomtattam a valamelyik, nem tudom milyen katonai felmérésnek az eredményeképpen csodálatosan látszanak a Kárpát-medence vizei. Ráadásul szépen kékre vannak színezve, és a száraz maradt részek meg barnára, úgyhogy na, óriási a kontraszt. És teljesen megvoltam, de mindig tudtam, hogy a Tisza az jó meanderes, kanyargos, hosszú folyó volt, most is az egy is, de hogy ilyen bődületes uralkodása volt az Alföldön, és hogy ennyi mocsaras rész volt mellette, és hogy ennyi nem is tudom, vízünk volt. Hát ahhoz képest most igen szegény háza, ez hogy történt ennek a lecsapolása? Mert azért most már nem emelkednek egekbe a vásárhelyi tervnek a nimbuszai.
3: Jó, hát szerintem akkor egy kicsit beszéljünk ennek a múltjáról, és pár tévhitet oszlassunk el, mert egyébként a közbeszédben, sőt a történelem tankönyvekben is elég komoly tévhitek szerepelnek ezzel kapcsolatban. Hát először is azt tudni kell, hogy ez egy iszonyat hosszú folyamat, és ez több lépcsőben zajlott le, és ennek csak egy eleme volt a folyószabályozás. Nagyon fontos eleme volt, de csak egy eleme volt a sok közül. Másrészt a vásárhelyi terv fogalmat azt így ebbe a formába el kell felejteni, mert az nem volt. Mert ugye azt pontosan tudjuk, hogy folyószabályozás az egyáltalán nem vásárhelyének az elképzeléseit követte le, hanem ugye gyakorlatilag az olasz mintát utánozták le.
2: A pófolyó, ugye?
3: Igen. Ennek van egy nagyon egyszerű történelmi előzménye, 1816-ban volt ugye a nyál nélküli tél, mindenki nyugodtan nézzen utána, tehát volt egy olyan év, amikor gyakorlatilag nem volt nyár, és ez brutális éhénységhez vezetett, mert nem volt termés. Utána az 1840-es, 50-es években Európában, különböző helyeken eltérő időpontokban és hosszokban, ugye rengeteg éhezés volt, gondoljunk akár csak a nagy írországi burgonyavészre. Ezek miatt, az éhénységek miatt, meg általában az akkori népességrobbanás miatt Európában gyakorlatilag bármennyi gabonát el lehetett adni. Ennek volt a Magyarországon egy ilyen gabonakonjunktúra az eredménye. Ugye gyakorlatilag ekkor volt például hatalmas nagy robbanás a tanyavilágnak, pont azért, hogy a korábbi legelőket feltörjék és ott búzát termesszenek. Ennek volt ugye egy eszköze, hogy a gabona konjunktúrát ki tudják terjeszteni, a folyószabályozás. Tehát azok a blablák, hogy itt a hajózás miatt kellett árvízi védekezésbe, meg stb. Ez blabla volt, ezt már Kassai már annak idén leírta, hogy ez egyébként nem igaz. Tehát már akkor leírta, hogy ez se a folyószabályozás szempont, tehát a folyószabályozás sem az árvízi védekezés szempontjából nem lesz jó hosszú távon, a hajózás szempontjából meg aztán főleg nem. Valójában ez korának volt, én úgy szoktam mondani, hogy egy autópálya koncesziója, hogy értsék a hallgatók. De ezt úgy kell elképzelni, hogy a magyar állam az hektáronként fizetett egy meghatározott összeget azért, hogy a földeket kivonják a vízjárása alól, és gyakorlatilag az történt, hogy állami pénzén vízjárt a területből jó pénzért eladható szántóföldeket varázsoltak.
2: Tulajdonjogilag ki nem volt, ki lett a földön?
3: Hát az a kisnemes, nagynemes, akinek éppen a nevén volt a föld. Aztán ezt ő el tudta adni, vagy akár ő maga tudott
2: rajta termelni. Tehát az átteretnek is volt tulajdonosa.
3: Persze, tehát a földnek minden pontja, tehát Magyarország minden területének volt tulajdonosa, mert ha más nem, akkor ugye a király volt, éppen a vármegye volt a tulaj. Lényeg a dologban, hogy gyakorlatilag azért, mert gyakorlatilag minden egyes hektárt, amit lehetett, le kellett szabályozni, akkor lehetett a legtöbb pénzt kilopni a rendszerbe, ugye mondhatjuk úgy, hogy elvesztette közpénz jellegét.
2: Tehát jó értem, a saját birtokán belül nyert, még felhasznált gabonának felhasználható területet, és ezért még külön pénzt is kapott az államtól.
3: Amit aztán még jobb pénzt lehet ott adni, igen. Tehát ez gyakorlatilag az univerzum egyik legnagyobb ingatlan biznisze volt. Egyébként, hogyha valakit érdekelnek az ilyen orbitális magyar történelmi mutyik, akkor ajánlom még egyébként a magyar vasútépítés történetéről is olvasni, mert nagyon gyönyörű mutyi volt az is. A lényeg a dologban az történt, hogy jó olasz mintára agyon szabályoztuk a folyóinkat, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a teljes magyar vízháztartás arra lett átépítve, hogy a vizet a lehető leggyorsabban levezessük az országról, hogy kiszáradjanak ezek a földek, és ott neki lehessen állni gabonát termelni, már csak azért is, mert tényleg akármennyi gabonát akkoriban el lehetett adni nyugatra, ugye ez mi esetünkben főleg a monarchiás piacot és a német birodalom piacát jelentette. Ennek volt egy olyan alapvető mellékhatása, már akkor...
2: Ezt egyébként be is teljesített, ezt a célt a dolog.
3: Persze, hát egyébként tehát az, hogy gyakorlatilag ilyen németországi félmilliós városokra jellemző templomok meg városházák vannak százezres magyarországi városokban, az részben nem ilyet kötető. Egyébként ez olyan szinten volt sikeres, hogy ezt azért kevesen tudják, de hogy a mai Békés megye területe, ez egy dúsgazdagó rész volt a monarchia idejében. Tehát 1810-ben nagyjából olyan volt az egyfőre jutó GDP a mai Békés megye területén, mint amilyen volt Akvitániának Franciaországban. Ma nagyon boldogok lennénk, hogyha annak a felét tudná Békés megye.
2: Nem véletlenül építek csodás Wengen kastélyok
3: is. Igen. Hozzászom egyébként ilyen szempontból Trianon az nekem személy szerint például azért fáj, mert például Kelet-Magyarország, Észak-Magyarország elszegényedését pont az okozta, hogy az akkor kiépült gazdasági láncolatokat szétverte ugye a trianoni határok. Most gondoljunk bele, hogy Békés megyében az utak azok mind vagy Aradra mentek, vagy Temesvárra, vagy Nagyváradra. És mai napig azok abban az irányokba haladnának az utak. Tehát, hogy például, vagy hogy mondjuk ugyanez igaz Borsod-Abaúj-Zemplén megyére. Borsod-Abaúj-Zemplén megye nem volt egy szegény terület annak idején. Ami nagyon fontos, hogy ugye gyakorlatilag sikeresen levezettük a vizet az országról, és már 1880-ban, tehát nem ugrottunk sokat az időben, nagyjából 40 évet, vagy még annyit se, az első kapavágástól, már megvannak a levéltáriratok, ahol a helyi parasztok már panaszkodnak, hogy hát ez nem jó, mert kiszárad a föld, és nyáron kiszárad a termény. Tehát azért nagyon gyorsan kiderült, hogy itt vannak bajok. Ugye ott egy kicsit próbálták rendbe hozni, egyébként nagyon sok ilyen öntöző csatorna vízmű akkor épült ki. Egyébként viszonylag jó állapotban megmaradt ilyen öntöző mű, meg még kiállítás is van róla például a Derekegyházán. Nagyon sokszor egyébként a helyi földműves, tehát a földművelést irányító gazdaságok maguk. Tehát legyen ez akár mondjuk egy kereskedelmi alapon működő vállalkozó, mert ugye akkor már voltak a kiegyezés után már vállalkozók is, vagy akár maguk a földgazdák csináltak ilyeneket. És ez ezért egy nagyon érdekes dolog, ez az egész klímaváltozás, meg magyarországi mikroklímaváltozás, mert 1889-ben Hanusz István, aki egyébként amellett, hogy földrajzos kutató volt, egyébként római katolikus pap volt, tehát azért tehát mondjuk úgy, hogy nem a Lipsi propagandát tolta, már leírta annak idején, hogy annak nagyon nem lesz jó vége. Nem tudományos eredmények alapján, történelmi analógián, ugye főleg a római kori és a középkori környezetpusztítások eredményeként írt több cikket. Ez 89-90-től egészen haláláig írogatta ezeket a cikkeket. Egyébként a földrajzi közlönyben megjelent cikkeim olvashatók is a neten, egyébként be vannak szkennelve. Ő leírta, hogy ennek nem lesz jó vége, mert ha kivágjuk az erdőket, lecsapoljuk a vizeket, egybeszántjuk a területet, akkor gyakorlatilag lecsökken a páratartalom, a hőháztartás, a nedvességháztartása a tájnak megváltozik, és ebből hosszú távon egy száraz meleg terület lesz, és az nagy baj lesz. Több mint 100 év eltelt, és így még most se hiszi el az emberek fele, hogy van probléma. Egyébként ez azért vicces, mert egyébként a klímaváltozás is Magyarországon ugye nagyon sokan tagadják, pedig az első magyar cikk az, tudod, mikor jelent meg a klímaváltozásról? Tehát, hogy a széndioxid légköri jelenléte megváltoztatja a hőháztartást.
2: 1970.
3: 1912-ben a Dél-Alföldi Tudományos Társulatnak a lapjában jelent meg, ugye ez akkor még Nagyváradon jelent meg, mert akkor még Nagyvárad az Alföldhöz tartozott. Tehát, hogy kicsivel több mint 100 év alatt gyakorlatilag semmit nem sikerült tennünk a tagadáson kívül.
2: Másodpercre, hogy szakítsak meg, hogy a gátépítésnek a célja az a vásárhely szerintem ugyanúgy csak el akarta kormányozni a vizeket a gátokkal, a megfelelő árterekre, meg ilyesmi. Sokkal nagyobb árterekre gondolkozott, mint a valóságosban megépült olasz minta. Viszont az kétségtelen, hogy árvízvédelmet jelentett, vagy kellett jelenteni, hiszen Szegedben egyszer volt egy árvíz.
3: Az már a folyószabályozás után volt?
2: Amikor a 5000 házból néhány tucat maradt?
3: Igen, de az igen, ez egy tök érdekes dolog, mert egyébként az már pont a leszabályozott, összeszűkített Tiszán történt, ráadásul Szegedet nem se Tisza felől öntötte el a víz, hanem Tisza, a Szeged fölött volt egy helyen átszakadva a gát, és Szegedet hátulról öntötte a víz.
2: Egyébként a felől?
3: Nem, észak felől, gyakorlatilag a Körgáton egyébként a császár és királyi honvédség az egyébként elég hatékonyan védte a város több napig, de mikor átáztak a gát, összeomlott, és akkor öntötte el Szegedet a víz. Egyébként az, hogy ilyen hatalmas nagy városokat pusztító árvíz nem sok volt az elmúlt nagyjából 200 évben a Kárpát-medencében, az egyébként nagyon sokszor pusztán a szerencsén múlott, vagy azon, hogy direkt beáldoztak területeket, amiket elárasztottak korábban. De ugye itt az nagyon fontos különbséget tenni az árvíz védelmi célú szabályozás, meg a földharácsolási célú túlszabályozás között. Tehát az, hogy a városok
2: teljesen összemosódik.
3: Igen, mert a vásárhelyi terv az nagyjából arról szólt volna, hogy a városokat meg a településeket körbe veszik gátakkal, amiket ármentesítenek, meg egyébként több területet ármentesítettek volna, például teszem azt, mikor a vasútvonalakat megemelték volna ilyenek, de ők nem tervezte azt, hogy az egész Alföldet gyakorlatilag kiszárítja. Tehát azért mondom, hogy mi gyakorlatilag az olasznak álltunk neki, és valójában még azt is túltoltuk. Tehát itt nem csak a folyókat szabályozták le végül, de még mellékágakat, patakokat, sőt, irgalmatlan mennyiségű állóvizet is leszabályoztak.
2: Most az Olaszország egyébként ez sikeres?
3: Dehogy is, ott ugyanolyan katasztrófa, mint nálunk.
2: Ugyanolyan katasztrófa.
3: Igen, ugye ez a leszabályozott folyó, nagyon egyszerűsítek, és a hidrológusok majd dobáljanak meg paradicsommal, hogy egyszerűsítek, de a lényeg az, hogy ha leszabályozod ennyire a folyót, akkor az történik, hogy a folyó elfele nem úgy mozog, mint normál esetben. Egy normál folyó úgy megy, ugye, hogy ahogy halad a kanyarba, a belső partfalat tölti, a külsőt marja le, és így szépen vándorol jobbra-balra. Most leszabályozod a folyót, mi történik? Nem tud kifelé marni. Ezért mi történik? Mindkét oldalra elkezdi lerakni a hordalékot, és befelé-lefelé kezd el mélyülni. És ez Tiszánál ez konkrétan azt jelenti, hogy a folyószabályozás előtt a Tisza az ilyen maga meder, az ilyen 5-7 méter mély volt a legtöbb helyen. Voltak mélyebb, laposabb részek, de az átlag az ilyen 5-7 méter volt, most ez ilyen 11-15 méter.
2: Ezzel a közlekedő egyényekkel valamilyen az egész talaj.
3: Igen, de gyakorlatilag ez az történik, hogy ha valahol él szabályozást csinálta, az egész környéket elkezdte leszárítani. De ennek volt egy folytatása, mert mondtam, hogy ez az egész, ez csak az első lépés volt az Alföld koporsójába vert szegekből. A második lépés az jóval később volt, az már a Horthy korszakban indult meg, de igazából a csúcsát a szocialista időszakba érte el. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy idő után rájöttek, hogy még ennél is több földön termelünk, akkor még többet lehet ebből kihozni, és nekiálltak mindenféle vízfületeket, akár holtágakat lecsapolni, ilyen szikes tavakat, zápor, olyan területeket, ahol záporok idején összegyűlt a víz, tehát ilyen időszakos vízfolyásokat, vízfületeket, plusz rendes tavakat is. Na hát ez ugye úgy nézett ki, hogy nagyjából a rendszerváltásig az Alföldön olyan nagyjából 10 000 darab vízfelületet számoltak fel. Kisebb, nagyobb volt benne. Ezt úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag a TSS-ítésnek két hulláma volt. Ugye az 50-es években volt ez az, amiről még filmek is készültek annak ide, ugye ez, meg könyvek, ugye ez a gyakorlatilag a tanyarombolás időszaka, és itt a rombolást azt kétszer aláhúznám, hogy itt ez nem úgy nézett ki, hogy kifizették a tanya árát, lebontották és kaptak egy lakást a városba, mint az ilyen ideális mesékben van. Ez valójában úgy nézett ki, hogy a paraszt bácsi, mit tudom én, vasárnap reggel elment a misére, azt mire délután hazajött, addigra lerombolták a tanyáját a verőlegények. Sőt, olyan is volt, hogy aki nem volt hajlandó elköltözni, annak a fiát a saját szemmel láttára agyonverték. Meg ilyenek. Vagy olyan is volt, hogy közölték, hogy mindenkit agyonvernek, vagy a gyerekek agyonverik a saját apjukat. Tehát ezek ilyen konkrét sztorik, erről nagyon durva könyvek vannak, elég megterhelő olvasmányok. Ennek két következménye lett. Nyilván azon kívül, hogy körülbelül az 1 milliós alföldi külterületi lakosság az lecsökkent néhány százezerre. Egyrészt az, hogy az lett az eredménye, hogy ugye hogy a tanyákat elpusztították, eltűnt vele a tanyás tájhasználat. De egy tanya hogy nézett ki, ha most így elképzeled? Volt egy kis házikó, mellette a különböző gazdasági épületek, volt hozzá egy kicsi erdő tűzifának, meg fanyagnak, volt egy gyümölcsös, szőlő, hát az inni is kellett valamit, ugye. Volt szántóföld, volt legelő, vízfelület volt, ugye legtöbb helyen a dűlőkhöz tartoztak, például a halastavak, hát bőjtött valahogy meg kellett oldani, stb. Most nem akarok végigmenni a teljes tájhasználaton, tehát egy nagyon vegyes táj volt, amit nem tudott a szél telibe fújni, mert mindig volt valami, megakasztotta a szelet. Egy erdősor, egy szőlő, egy fasor, akármi. Vagy maga a vízfelület a párolgásával segítette a környező talajt megkötni, hiszen a nyári asszály nem szárította ki annyira a növényeket, tehát jobban védték a talajt a kiszáradástól. Megszüntettük a tanyákat, hatalmas nagy egybenyitott szántóföldeket csináltunk helyette a 60-as évek végére. Ugye ez egy bő 30 éves folyamat volt. Mi történt? Gyakorlatilag a szél az most ahogy akarja, úgy fújja át az egész Alföldet, sőt a Dunántúlnak is egy szignifikáns részét, de még ugye azért igazából a Dél-Dunántúlon és az északi középhegységben és a völgyeken ezt megoldottuk, amennyire lehetett, és gyakorlatilag az történik, hogy elvittük onnan a vizet, és beengedtük a szelet, hogy még jobban kiszárítsa. Ezt egyébként meglépték az amerikaiak, az USA-ba egyébként, amikor kiköltöztek a pajoninok az Egyesült Államok területére, nekiálltak jó kis német szokás szerint, meg ír szokás szerint, hogy az ír meg a német bevándorlók művelni a földet, csak az USA-ba ugye nincsenek kelet-nyugat irányú hegyek, csak észak-déli hegyek, ezért az északi szelek azok végig söpörnek egész az USA teljes területén, tehát az a szél, ami elindul Kanadába, az gond nélkül lejut egészen Florida végéig tavasszal, és gyakorlatilag voltak olyan területei az USA-nak, ahonnan fél méter talajt sikerült eltüntetni. Tehát azok a pusztaságok, amik az Egyesült Államok középső részén vannak, azok régen termőföldek voltak. Azért van annyi szellemváros ott. Ez kevésbé közismert. A vadnyugatnak egy kevésbé romantikus mellékhatása. Na most Magyarországon gyakorlatilag ugyanezt csináltuk, csak egy kicsibe. Hogy gyakorlatilag az történt, hogy mi neki álltunk egybeszántani mindent, és a szél elkezdte elhordani a talajt. És egyébként a TSZ-ekkel kapcsolatos összes romantikát szintén le kéne rombolni, mert egyébként a TSZ-ek azok persze nagy termelést tudtak elérni, csak olyan brutális rablógazdálkodás mellett, ami teljesen tönkretette a talajokat. Tehát ma Magyarországon nagyjából kétféle talaj van, a művelt földek között, a degradált, meg a súlyosan degradált. Tehát Magyarországon már rengeteg helyen, tehát a földjeinknek minimum a 20%-a olyan, De ha egyes szerzőket nézünk, akkor inkább 30%-a, ami súlyosan degradált, tehát azt jelenti, hogy már gyakorlatilag nyomokban kilátszik az alapkőzet, mert már gyakorlatilag kezd eltűnni a talaj. Tehát ott már gyakorlatilag a talajnak az A rétege eltűnt, és a B réteg, az alapréteg látszik ki a felszínen. És azt mi trágyázzuk, hogy valami megteremjen benne.
2: Te is homályosan emlékszel, hogy általános iskolában egy zseniális biológus tanárunk volt, nagyon egészséges világképpen, és nagyon érdekes dolgokat mondott, és ő azt mondta, hogy meglátjátok, hogy ennek, ezeknek a brutális traktoroknak a mélyszántásaira nagyon rá fog fizetni előbb-utóbb. A természet be fogja nyújtani a számlát. Ez igaz?
3: Ez lett volna a harmadik ősbűn, amit elkezdtem volna mondani, igen, hogy azért képzeld el, amikor a, mert ugye van Magyarországon egy ilyen totális téveszme, hogy de hát régen is szántottak, most is szántani kő. Ugye ezt én rengeteg ilyen stílusban megkapom, mert hogy én hülye vagyok, szobatudós, mit beszél bele. Hát egyrészt tudni kell, hogy a történelmi időszakokban lévő szántás meg a mai szántás között gyakorlatilag nincs összefüggés. Tehát gyakorlatilag azt úgy kell elképzelni, hogy amikor kimentek szántani a lóval ökörrel, akkor nagyjából egy arasznyi vastagságban vagy másfél arasznyi vastagságban mozgatták meg a talajt, és nem taposták le érdembe. Most ehhez képest képzeld el, amikor egy 10 tonnás vagy akár annál nehezebb traktor kimegy a földre, az vasbeton keménységűre letapossa maga alatt, jön az eke fellazít, viszont ahol az eke már véget ér, az alatt már nem tudja fellazítani, és kialakul egy vasbeton keménységű úgynevezett eketalpréteg, amin a nedvesség nem tud lemenni.
2: Ez milyen mélyen van kül?
3: Hát ez 30-40-50 centi attól függ, talajszerkezettől is függ, használatmódjától is függ, a gazdagondosságától is függ, meg attól, hogy mikor volt utoljára mélyszántás, mert azt azért nagyjából elspórolják az elmúlt 30 évben. Az a lényeg, hogy ezen a rétegen gyakorlatilag a nedvesség se le se fel nem tud jönni, tehát tavasszal ősszel megjelenik a belvíz ott, ahol soha nem volt addig, nyáron az asszály még durvább lesz, mert fölfele se tud jönni a vízkapilláros, akkor még akkor se, ha van. Ráadásul a tápanyagvándorlásban is ez egy akadály, tehát lehet műtrágyázni a földet. Na igen, ám, de a műtrágya az higroszkópos anyag, tehát amikor beépül a talajba, nedvességet hoz magához, tehát még egyet szárít a talajon. És itt jön a negyedik lépés, a negyedik nagy koporsószege az alföldnek, meg a kis alföldnek, hogy ez egy öngerjesztő folyamat. A mikroklíma változása az egy öngerjesztő folyamat, tehát hogyha egy területről kivágjuk az erdőket, eltüntetjük a vízfelületek egy szignifikáns részét, plusz még a szántással gyakorlatilag kiszárítjuk a talajokat, mi történik? Egy száraz meleg levegő alakul ki nyáron a terület felett. Gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy egy meleg levegőből álló buborék lenne egy hidegebb környezetben. És ez a száraz meleg levegő buborékja, ez gyakorlatilag egy ilyen dómszerű forkely képződményt képez az alföld fölött. És mi történik? Hát ebben a dombban nincs csapadékképződés, tehát mi történt? Tehát azzal, hogy kiszárítottuk az alföldet, a csapadék egy részét eltüntettük. Ugye manapság ez divat például a jégkármentesítő rendszerekre fogni, de hát az az igazság, hogy gyakorlatilag ez jóval régebbi folyamat, mint amióta léteznek jégkármentesítők, sőt olyankor is van ez a folyamat, amikor a jégkármentesítők egyáltalán nem működnek. Szóval egyébként nem. Tehát ez nincs összefüggés. Tehát igaz, nincs összefüggés, ugye ez a logikai viszony. Ami nagyon fontos, hogy ugye ez azt is eredményezi, hogy nyáron ez a kiszáradt, púderszáraz, agyonszántott talajt a szél úgy viszi el, ahogy neki kedvez, hiszen kivágtuk a mezővédő erdősávokat, eltüntettük a vízfelületeket. Jobb esetben még le is gyomírtózzuk az egészet, hogy még növény se legyen rajta, ami megfogja a talajt legalább minimálisan. És ugye gyönyörű szépen Kiskun félegyházán láttam egy olyan területet, ahol még a fa árnyékában még megvolt az eredeti talajszint, mindenhol máshol meg egy jó 30 centivel lejjebb volt most a talajszint.
2: Okay.
3: És az a fa az nagyjából egy 100 éves fa, tehát 100 év alatt 30 centi talajt hordott el a szél. A legjobb minőségű felső humuszos talajréteget eltüntette a szél. Ennek van még egy harmadik lépése, az már kicsit kevésbé egyértelmű. Ha a talaj szerkezet összeromlik, tehát most magyarul agyontaposott, szétszántott talajban nincsenek pórusok. Tehát gyakorlatilag a benne lévő kis légzsákok, morzsalékok eltűnnek, viszont ezekben van a víz tárolva a talajba. Ezekben a porózus részekben. Most egyszerűsítettem, és talajtanosok biztos kiakadnak, mert talajtanon lesz, hogy fél évig tanuljuk földrajzon, de a lényeg az, hogy gyakorlatilag a talajt így tönkretesszük, azzal azt is elintézzük, hogy nem tudja magában tartani a vizet. Tehát az történik innentől kezdve, hogy amikor jön egy nagy eső, az viszont nem bele szivárog a talajba, hanem lefolyik, és viszi magával a talaj egy részét. Ezek az ilyen barázdás, eróziók. Emiatt egyébként locsolni se lehet őket nagyon, tehát fun fact, amikor valaki kitalálja azt, ugye a magyar politikum az elmúlt 150 évben minden 10 évben jóformán kitalálta azt a 70-es évek kivételével, hogy locsolni kell, és akkor meg visszpótolni kell, és az már megoldja az egész problémát, az azt is eredményezte, hogy hát hogyan mondjam, tehát gyakorlatilag a talajainknak most olyan nagyjából 10%-a locsolható állapotú.
2: Köszönöm, telefonunk, szevasz!
4: Sziasztok, én Csaba vagyok. Én azt szeretném megkérdezni a vendégtől, hogy ezek a talajok, amit ő is említett, hogy eltűnnek és 30 centivel mondjuk lejjebb van, mint 100 évvel ezelőtt, ezek itt, jelen esetben Magyarországon, ezek hova tűnnek? Tehát hova hordja a szél? Tehát mi az irány, vagy hova osztik el ez a talajréteg? Hol kerül le rakásra, hogy így mondjam?
3: Hát ez ország és részenként nagyon eltérő, ugye valamikor ezt a szél nagyon messzire el tudja hordani, akár is akkor mondjuk egy erdőbe vagy egy teljesen más területen, ahol eláll a szél, randomba ott lerakja. Valamikor ugye ezt aztán az erózió, a vízerózió, a lefolyásos erózió beleviszi a folyókba, vagy mondjuk a holtágakba például, amik így szépen elkezdenek feltöltődni, vagy akár gondolj akár a Balatonra is, meg a Velencei tóra is, ugye azok a feltöltődésében is ez részt vesz. Részben meg egyszer a folyóink elviszik. Igen. Nagyon sokszor egyébként meg az, hogy az erdőkben kezd el lerakodni, amiket meg így elkezd feltölteni, mert ott ugye lelassul a szél. Tehát ennek nagyon sokféle útja van. Erre nincs egy ilyen általános üvelykúj szabály, ez területenként eltér.
4: Sajnos, amit említettél közvetve, én is részese vagyok, mert én olyan cégnél dolgozom, ami mezőgazdasági gumiabancsokat gyár. És pont erre vannak ilyen fejlesztések, és nem tudom, ez mennyire ilyen, hogy mondjam, tehát halottnak a csók, vagy tényleg segít, hogy vannak ezek az újfajta alacsony nyomású traktorabroncsok, amelyek pont azt akarják elérni, hogy ne legyen ne akkora legyen a talajnyomás, tehát minimálisabb legyen. Ennek az a lényege, hogy egy akár 0,6 bárra le lehet engedni ezeket a nagy traktoroknak az abroncsait, és ezáltal sokkal szélesebb lesz eloszlik az a súly, és nem nyomja úgy meg a talajt. De hát nyilván attól függetlenül még mindig meg fogja nyomni, csak egy nagyobb területen.
3: Hát igen, ez valamennyire lassítja majd ezeket a apréztek kialakulását, de például az, hogy a talajszerkezetet az nagyon szántást tönkrevágja, azon nem segít.
4: Ez már igazából kialakult, tehát ez most már ilyen úderezés.
3: Hát igen, ez a jó ötlet, 30 éve kellett volna. Igen.
4: Ja, csak most ért oda a technológia. Igen. Oké,
2: köszönjük szépen. Szevasz.
3: Valamint még ugye az egész problémára rájött még egy apróság, amit úgy hívunk, hogy globális klímaváltozás, és ez az utolsó szeg a koporsókba, utolsó előtti szeg a koporsóba. Ugyanis az történt, hogy gyönyörű szépen elkezdett a klíma megváltozni az elmúlt években, elmúlt 50 évben, és nem is lineárisan egyébként az Alföldön, hanem exponenciálisan. És ugye az átlag ember azért tagadja, mert a legtöbb ember nem tud különbséget tenni a változás és a változékonyság között. Ugye az, hogy most jó idő van, vagy rossz idő van, hogy az egyik évben hideg a nyár, vagy meleg, az a változékonyság. Az időről időre változik, mindig is voltak hidegebb, melegek hónapok. Viszont a változás az, hogy mondjuk rendszerűen eltűntek a téli fagyok, az meg egy olyan folyamat, ami hozzájárul az Alföld kiszáradásához. Ezt annélkül, hogy belemennék nagyon a fizikába, kémiába, ezt úgy tudom elmagyarázni, hogy a változékonyság, tehát a napi időjárás, az, hogy most esni fog az eső vagy nem, az kicsit olyan, mint az, hogyha próbálnánk azt megmondani, hogy egy gyerek mit fog holnap délután 3 órakor pontban csinálni, vagy mondjuk este 6-kor. Lehet, hogy PlayStation-ezni fog, lehet, hogy a telefonját nyomkodja, lehet, hogy éppen csetelni fog egy osztálytársával, vagy ne adj Isten, éppen az egyik haverjával kint lesznek valahol és dumálnak. Ezt nem tudjuk megmondani. Nagyon rosszul lehet előrejelezni a tini fiatalok viselkedését. De az, hogy nagyjából 18 és 19 éves kora környékén fog érettségizni, nagyjából 60 éves kora környékén fog elkezdeni gondolkozni a nyugdíjba menésen, meg az, hogy jó esélye, hogy a cukorbeteg az 30 éves kora körül fog kijönni, azt meg nagyon precízen meg tudjuk mondani. Tehát az a helyzet, hogy egyébként a hosszú távú változásokat előrejelezni sokkal jobban tudjuk, mint azt, hogy holnap milyen időjárás lesz. Csak ezt az emberek nem igazán szokták így összerakni ezt a képet, és ennek egyik gyönyörű szép mellékhatás, hogyha vizsgáljuk hosszú távon a változását az Alföldnek, akkor az, hogy gyakorlatilag a téli fagyok eltűntek menet közben. És ennek az az eredmény, hogy télen nincsen megfagyva a talaj. Ez két okból nagy probléma, ugye nyilván az egyik ok az elég triviális, a kártevő rovarok nagyobb arányban élik túl a teleket. Sokkal kevésbé triviális mellékhatása az az, hogy a télen meg nem fagyott talajból az őszi csapad egy gyönyörű szépen elpárolog a téli szerekkel. Tehát gyakorlatilag eddig az volt, ugye az Alföld működése, hogy az őszi csapadék a szépen beszivárgott a talajba, feltöltötte a talajvizet, a megfagyott talaj ezt konzerválta, és tavasszal ez tök jól működött, mert a tavaszi esők egy kicsit után töltötték, és akkor március, április, májusban volt víz a talajba. Most viszont mi van? Az őszi eső leesik, ez gyakorlatilag áprilisra teljesen eltűnik a talajból, a tavaszi kicsi esők ezt vagy utánpótolják egy icipicit, vagy nem, de általában az van, hogy mire eljutunk addig, hogy beindul az igazi szezonja a növényeknek, tehát március, április, május, amikor ugye nagy növekedés van, addigra már gyakorlatilag egy, másfél, néha két méter víz hiányzik a talajvízből a 30 éves mozgó átlaghoz képest. Tehát gyakorlatilag tévhitek ellentétben nem a nyári meleg a fő probléma az Alföldön, hanem a téli fagyok hiánya. A nyári meleggel is van baj egyébként, mert az meg a légköri aszályt okozza, ugye beszéltem erről a hőbuborék jelenségre, erre a termikus domról, és ez a kettő együtt azt eredményezi egyébként, hogy a növényeink egy része az már nem is azért pusztul el, például a fák, mert hogy kiszárad a gyökerük, mert a fák gyökere szintjén még mindig van valamennyi nedvesség a talajba, őket azért halnak meg, vagy legalábbis gyengülnek le, aztán egy kórokozó könnyen elviszi őket, mert gyakorlatilag a légkörben olyan pici a páratartalom, hogy már a leveleknek a működését gátolja. Tehát ugye például ez nagyon erősen hat például a málnára, a bükre, szerintem már viszonylag közismert is, hogy ezektől a növényektől hosszú távon majd könnyes búcsút kell vennünk. Jó, hírcserében a füge a szegedes simán megterem már.
2: Hát, hogy mitől kell búcsúzni, mert majd térünk még vissza. Azt jegyezném meg, hogy a saját megfigyeléseim azok, hogy én emlékszem rá, nem is olyan nagyon rég, de nagyon rég volt a fejlemények, amikor 9 napig esett a Balaton egyfolytában az eső, június vagy július, tehát nyárt kellős közepén. És ilyen nincsen. Hogyha ma esik az eső, akkor szétveri az aszfaltot, olyan felhőszakadás van, és két romos üt a nap az egész, és az a iszonyatos vízmennyiség az pillanatokat elcsatornázódik, eltűnik valóban, tehát nem tudja átáztatni. Még én is érzem, pedig nem vagyok mezőgazdász, hogy pedig arra lenne szükség, hogy jó, alaposan, mélyen beszívva átáztatni az egész talajt. Nem, elrohan az egész.
3: Igen, mondjuk mondtam, hogy a talajszerkezet miatt már akkor se lenne igazán alkalmas a talaj, hogyha szépen csöpögtető eső lenne, tehát ezért van az, hogy még a csöpögtető öntözés sem működik mindenhol. Tehát...
2: Még ez a hosszas nedvesség sem tud átszivárogni ez a talaj.
3: Hát nagyon sokszor nem megül a tetején, vagy lefolyik, gyakorlatilag ugye itt nagyon sokszor olyan is van, hogy gyakorlatilag bizonyos alkotó elemei a talajnak mozgékonyabbak, mint mások, és emiatt gyakorlatilag egy olyan ilyen, hát most köznyelven próbálom mondani, egy olyan lepedékes réteg alakul ki, ami jóformán vízzáró. De itt igazából a fő probléma az, hogy ugye ezek az esők pont a buborék miatt tűntek el, hogy gyakorlatilag amikor vannak ezek a hőbuborékok, az csak azt tudja átütni, amikor egy iszonyat erős frontvonal jön. Aha. Tehát ezért van az, hogy az áztató eső eltűnt.
2: Szia!
5: Hát szeretnék gratulálni, papu, hogy ilyen műsort készítesz, mert egyszerűen a nap királyi rádióban, de sehol semmilyen rádióban ilyen szépen végig gondolva, okokozati szinten nem hallja az ember ezeket a dolgokat.
2: Nem dicsérjél. Csak
5: de nem, de hát de téged dicsérlek, mert te választod ki a gazdát, hát a műsor vendégét, és aki nagyon jó, és gratulálok, hogy ilyen logikusan szépen rövid idő alatt elmondtátok a... Ugye, mert az emberek nem tudják ezt, és szidják egymást, az jó Istent, mindent. Csak magukat, tehát a... Ugye most... Ezek az időjárás változások ténylegesen a földi, tehát én sose hallom például a klímaváltozásnál, mindig azt hallom, hogy szemetelünk, meg így, meg úgy, meg fölből, de a precesszióról sosincs szó, nem? Hát lehet, hogy most megint fordul be a fő, nem azért van melegedés?
3: Erre gyorsan tudok válaszolni, nem. A csillagászati helyzet alapján is kéne melegedni a bolygónak, de nem ennyit. Meg ráadásul ugye azt tudni kell, hogy a napciklusok 11 éves ritmusa, stb. Ez megvan, ezért van az, hogy egyébként még most is vannak időszakonként hidegebb telek, sőt lesznek is, szóval a hólapátot senki ne dobja el. De alapvetően most már melegítjük a bolygót. Ugye itt van egy olyan tévhit, és ez szerintem kicsit tudománykommunikációs probléma, hogy ugye itt az újságokat felcsapja az ember, mindig a széndioxid köszön vissza, de ugye ez egy tudománykommunikációs elszúrás. Ugyanis a tudományban szinte minden társadalmi folyamatot át lehet számolni széndioxid egyenértékre. Tehát ezt gyakorlatilag a klímamodellekben egy valutaként használjuk. Például azt is át lehet számolni széndioxidra, hogyha lebetonoznak egy, mit tudom én, lápos területet, mert épül oda egy áruház és parkolót csinálnak neki. Azt igen, is le lehet számolni
5: széndioxidra. Azért volt jó, amit mondtál már az előzőekben, mert azt érzékeltetted kitörő, hogy nagy tehetetlenségű folyamatokkal nem tud mit kezdeni az emberiség, viszont ezekkel a rész dolgokkal hozzájárul a nagy tehetetlenségű folyamatokat befolyásolja.
3: Igen, nem? Igen, pont erre akarunk kiukadni, hogy viszont...
5: Na, az... ez a konklúzió. Na most, de ez az a baj, hogy ez a médiában miért nem jelenik meg, hogy az emberek gondolkodjanak, és ne vesszenek össze, tehát ez a talajjal kapcsolatos dolog, hogy elhordja meg, ez nagyon fontos lenne, és ezt nem tudom, nem tanítják az iskolába, vagy mi van most?
2: Na, akkor folytatjuk, jó? És akkor...
5: Na jó, köszönöm még, nagyon gratulálok, legjobbakat!
2: Köszönöm.
3: És akkor itt is folytatnám, ugye, hogy pont ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye, amire a hallgató is felhívta figyelmet, hogy vannak hidegebb-melegebb időszakok, ugye, és ez egy nagyon fontos dolog, és ez a ötödik kopor, vagy már nem tudom, hanyadiknál tartunk, újabb koporsószeg az Alföld sír.

0: bár tették, de az alaplogikája az nagyjából a 70-es évekbeli törvényekből ered. És ugye egy extrém nedves időszakhoz készítettük fel az országot. Tehát az összes szabványunk, a vízátteresztő rendszerek, a teljes a vízügyi szabályozás az ahhoz igazodik, ami a 70-es évek egy extrém vizes időszaka volt. Ugye ezt, erre egy konkrét példát mondjak a hallgatóknak, ugye van a 221/2004-es kormányrendelet, ez a vízgazdálkodást szabályozza. Ez egy viszonylag gusztustalan jogi szöveg, nagyon nehezen olvasható, de kiemelném a részletet, lényeget belőle, hogy ez az aszály fogalmát rögzíti. És az aszály fogalmát úgy rögzíti, hogy kivételes, reálisan előre nem látható viszmajor esemény. Tehát egy ritka, nehezen előre látható dologként definiálja az aszály.
1: Ez ma is így van.
0: De ez azért nagyon vicces, mert ugye nagyjából 10-15 éve működik az aszály monitoring rendszer, tehát nem tudom, azt tudjuk megmondani, hogy az országban településenként milyen aszály van, és milyen lesz mondjuk jövő ilyenkor, mert már azt is meg tudjuk jósolni modellek alapján, de tavasz végére már pontosan tudni fogják, hogy augusztusban milyen aszály lesz, de hogy igazából ez, hogy már még településen belül is tudjuk bontani, tehát még azt is meg lehet mondani, hogy A vagy B dűlőn milyen aszály lesz, attól függ, hogy milyen talaj van. Tehát hogy ma már olyan rendszer van, tehát számítógépes műholdas távérzékelés, meg a terepi mérések gyakorlatilag most már olyan precízek, hogy milliméter pontosan meg tudunk mondani bármit. Tehát, hogy gyakorlatilag ez látszik, hogy a jogszabály az gyakorlatilag mellett iszonyatosan elment a világ. És nem csak úgy ment el a világ, hogy a technológia fényévekre lehagyta, meg a tudomány azt, ami a magyar jogszabályokban rögzítve van. Egyébként a magyar építészetről szóló törvény, az gyakorlatilag ugyanilyen tragédia, tehát egyébként ugyanez a jogi lemaradás miatt válnak élhetetlenné a városaink, arról is tudnék beszélni, az gyakorlatilag ugyanilyen koporsószegek, és nagyjából ugyanazon az időtávon, mint amit most elbeszéltünk a tájról.
1: De a szabályozás szerint tulajdonképpen az elsőre kéne különlegesnek lenni nyáron, mert hát konkrétan nálunk Agárdon 60 napja nem esetben is végezik.
0: És ugye ennek az egyik oka az ugye az, hogy a társadalomnak is van egy tehetetlenség, ez a történeti institucionalizmus nevű, nagyon szörnyű nevű társadalomtudományi elmélet, ez gyakorlatilag arról szól, hogy hiába írod át a jogszabályokat, az embereknek a szokás joga az megmarad. És nagyon lassan változik. Tehát hiába csinál mondjuk a kormány egy új környezetvédelmi törvényt, vagy egy új klímastratégiát, az gyakorlatilag a régi rendszerek logikáján átszűrődve. Tehát nem tudok konkrét példát mondani, tehát ezt úgy kell elkezdeni, ez egy folyamat. Tehát hogy az, hogy az embereknek van szokás, a szokás rendszere, és ahhoz igazítják azt, ami azt olvasnak ki a jogszabályból, amit szeretnének, tehát így lehet a legjobban amit megszoktak. Maguk a jogalkotók is nagyon sokszor inkább a szokáshoz igazodnak, nem pedig az aktualitásokhoz. Tehát egy egyszerű példát mondok, az árkertet, mint jogi kategóriát, ugye a főtörvény 94-ben megszüntette, ehhez képest a mai napig vannak zárkertről szóló törvények, hát ugye most jött ki egy elég komoly változás. Tehát egy jogilag nem létező kategóriára húzunk szabályokat, tehát ez önmagában egy gyönyörűség. Most az visszatérve a földekre, tulajdonképpen az történt, hogy ugye az egész probléma egy öngerjesztő dologgá vált. Tehát sok pici, tehát nem volt egy nagy elszúrás valójában, folyószabályozás ez egy elég nagy elszúrás volt, de igazából még nem is az volt az apokalipszis, hanem az összes többivel együtt. Hogy ezek egymás hatását gerjesztik. Kiszárítjuk a tájat, a száraz tájon nem képződik csapadék, ezért jön a szélerózió, emiatt még jobban kiszárad, még kevesebb növény lesz, még jobban kiszárad, még jobban jön a szélerózió, és ez egy öngerjesztő folyamat. Ezt egyébként több ponton meg lehetett volna akasztani, ezt mindig próbálta is kitalálni a politika. A hidrológiai közönt ajánlom felcsapni a érdeklődőknek, gyakorlatilag 10 évente jött a mesterterv, hogy kiássák a Dunatisza csatornát, és ma jó teleöntözik a homokátságot. Igen, ez egy szörnyen rossz megoldás, hogy a politika mindig abba gondolkodik, hogy valami marha nagyot építeni kell, átvágni előtt a piros-fehér-zöld szalagot, és mosolyogni a kamerába. Na most ez egyáltalán nem működik. Tehát valójában ezek az ilyen orbitális nagy tervek, hogy most ezt építünk, azt építünk, és jó megmentjük a klímaváltozásra az országot, ez nem működik. Valójában nagyon fragmentált a tájszerkezet. Teljesen más megoldás való a különböző talajtípusokra, más megoldás való a különböző domborzati viszonyokra, és itt az egyik fő problémát emelném ki, amit nem értenek az emberek általában, ez pedig a fűnyíró elvszerű szabályozás problematikája. Tehát Magyarországon jelenleg a jogrendszerünk pont ugyanúgy próbálja kezelni egy bükkhegységben lévő patak völgyének a tájhasználatát és vízháztartását, vízvédekezését, gyakorlatilag azt, hogy mit kell ott tennie a vízügynek, meg az alföldi homokos pusztán való tevékenységet. Tehát gyakorlatilag ugyanúgy, ahogy az építés ügyben vannak kategóriák,

0: ugye területi differenciált az építés, ugyanígy területileg differenciálni kéne a mezőgazdasági szabályozás sokkal jobban, és sokkal jobban differenciálni kéne a vízügyi szabályozást is. Gyakorlatilag kéne létrehozni egy kiszáradó síkvidéki területekre egy önálló kategóriát, ugye ez nyilván Duna-Tisza közi homokhátságot érinteni legjobban, meg mondjuk a nyírséget, bár mondjuk hozzáteszem, a Kisalföld azért elég rohamosan követi az Alföldet, tehát hogy gyakorlatilag az a Kisalföld az egy 10 év lemaradásban van. Tehát ami most van Kecskemét környékén, asszályügyileg azért Győr környékén is az lesz csak 10 év múlva, tehát azért mindenkit óvaintek attól, hogy ott kényelembe érezze magát. És erre a megoldások egyébként meglepően egyszerűek lennének, csak nem csináljuk. Mert ugye Magyarországon az a nagy, hát nem tudom máshogy megfogalmazni, felnőtt emberek berögződött szokásait nagyon nehéz megváltoztatni. Tehát ugyanúgy, amiért az mai napig sötétvörös térköveket, meg sötétszürke térköveket rakunk a városba, mert azt szoktuk meg, és nyáron megsülünk, mert az 70 fokosra fölmelegszik, és eltűnnek a turistáink, mert a Kossuth téren nem fogott állni a német turista, mert strandpapucsba, rövidnadrágba is nagyon rossz 70 fokos térkövön állni. Azt le kéne cserélni világos színű burkolatokra. Nem szabadna sötét színűre festeni sem házakat, sem sötét színű burkolatot letenni, de nem csináljuk, mert ezt szoktuk meg. Ez kicsit ugyanígy van a mezőgazdaságban is, hogy nálunk a mezőgazdaságot nem a tudás, az okszerűség irányítja, hanem a szokásjog. Hiába van az, hogy Magyarországon 10-15 éven most már van például szántásmentes, minimál szántásos, vagy akár mulcshagyásos mezőgazdaság mindenféle ágazatban, tehát szántóföld, gyümölcstermesztés, Soltvadkert környékén több gazda az évtizedes távlaton csinál mulcsozásos szőlőtermesztést, tehát gyakorlatilag nincsen olyan ágazat a mezőgazdaságnak, amiről nem tudnám bemutatni, hogy de tökéletesen jól működik agyonszántás nélkül is, mégis agyonszántjuk. Pedig a szántás még drága is, mert ez mostani üzemanyagárak mellett nem olcsó. Nagyon sokszor rosszkor szántanak, tehát nem csak azzal van a baj, hogy szántanak, hanem rosszkor. Tehát például, ha ősszel nem az ősz végén, hanem az ősz elején szántják meg a talajt. Tehát minél később kell. Ugye ez vetéstől, tájhasználattól, nagyon sok mindentől függ, tehát hogy az adott földet mikor kell szántani. Van-e őszi vetés, nincs őszi vetés, stb. Nem akarok belemenni, ugye ez ami sem az én szakterületem, hanem ez egy agrármérnök témája lenne. De ha túl korán szántják meg a talajt, akkor tovább ugye van fedetlenül, és még jobban szárítja a szél, még erősebb a szélerózió. Nagyon sokszor egyszerűen tudatlan, tehát hogy mondjam, tehát elmarad. Egyszerű példát mondok, és akkor olyat mondok, amihez nem kell nagyon mezőgazdasági végzettség. Ugye a csigák sokszor problémát okoznak a szántóföldeken. Azért ezt a példát szoktam mondani, mert ez könnyű belátni. És akkor csigák ellen van egy Magyarországon elterjedt csigaölőszer, ennek nem akarom, nyilván reklámot nem akarok neki csinálni a hatóanyagnak a nevét. Ebből ugye az a szokás, hogy 7 kilónyit kell kijuttatni. Nagyjából 15 évet tudjuk, hogy...
1: Egy négyzetméter?
0: Nem, hát ez, ennek megvan a standardje. A lényeg, amiben akarom menni, nem is ez a lényeg, de nem menjünk bele, csak az a lényeg, hogy 7 kiló szokásjog szerint, amit kiszórnak, mert régen ennyit írt elő a gyártó. Nagyon régóta tudjuk, hogy 4 kiló is elég lenne. De mégis 7 kilót szórnak ki az emberek, pedig még drágább is, hát majdnem fele annyi pénzt kéne rá költeni jóformán. Ez a környezetnek is jobb lenne, a csigák ugyanúgy eltűnnek ott, ahol el kell tüntetni őket, és még a gazda is spórolna. De nem változtat rajta, mert azt szokta meg, és inkább eldob egy csomó pénzt. Ráadásul ugye nagyon sokszor van az, amikor szokásjog az konkrétan kárt okoz, tehát például egy egyszerű példát mondok, nagyon sokszor van az, hogy megszokták azt, hogy ha bármilyen növény van a szántóföldön, vagy akárhol, akkor rohannak a magyar emberek, és kapával, kaszával, vagy éppen gyomírtóval azonnal kiirtják. Ez városban is igaz, tehát magyar városokban is mi van, 10 centis a fümán, panaszkodnak az emberek, hogy miért nincs lenyírva. Miközben, ha meghagynánk a növényeket, az védi, takarja a talajt. Mi történik? Ha napi süti a nap a talajt, akkor fölmelegszik 60 fokosra. 60 fokos talajból könnyű belátni, azért viszonylag jól párolog a víz. Ha van rajta bármilyen növény, akár egy szerencsétlen tyúkhúr vagy lóhere, vagy teszem azt egy kis élő fű, ami még nincs teljesen kisárgulva, meg 3 centisre nyírva, az meg árnyékolja a talajt, és csak 40 fokos lesz, vagy csak 30 fokos.
1: Akkor ezt a én agyamban levő ellentmondás léces oszlás, de én azt hittem, hogy ha nagyon sok növény van, akkor nagyon sok növény elszívja a talaj nedvességet, és a levél felületeken, hatalmas felületeken elpárologtatja. Ezek szerint hülyeség, amit gondolok, mert pont, hogy megvédi a talajt.
0: Hát nem mindegy, hogy milyen növény van. Vannak olyan növények, amelyek alkalmasak arra, hogy takaró növényként használjuk, meg vannak olyanok, amik nem. Például én most nemrég hallgattam, reklám helye, a Hektár nevű magazint, ajánlom mindenkinek, ha ilyen mezőgazdasági témákkal akar foglalkozni, ott egyébként szerintem már több száz órányi anyag van a környezetvédelemre alkalmas mezőgazdasági átállásról, hogy például a szőlőkben rost szoktak tenni, mert ahogy kilapítják a rost, onnantól kezdve már nem szívja a vizet, viszont a kifeküdt rost gyakorlatilag egy szőnyekként takarja a talajt, és a szélerúziótól is védi. Tehát nyilván ennek megvannak a technológiai követelményei, ezek egyiket ismert technológiák tanítják az egyetemen, tehát hogy mondjam, technológia akadálya annak, hogy holnaptól ne kelljen szétszántani az ország egy részét, az nincs. Szóval hozzá kell tenni, hogy egyébként itt is van egy tévhit, tehát ez nem egy univerzális megoldás, tehát ez nem úgy működik, hogy akkor holnaptól betiltják a szántást, mert az meg a ló túloldala, mert vannak olyan földek, amiket kell szántani, van olyan, amit kell szántani, de nem minden évben, ugye ez a, tehát a szántás, nem szántás, az nem egy fekete-fehér igennemes eldöntendő kérdés, hanem ez egy tőlik skála, és minden talaj ezen a skálán valahol helyezkedik el. A legtöbb talajunk az nem a két végén van, tehát nem azt jelenti, hogy mindig szántani kell, meg nem azt jelenti, hogy nem kell szántani soha, hanem valahol a kettő között helyezkedik el. Nagyon sokszor ugye ehhez pénz is kell, mert azért ehhez eszközöket kell beszerezni, kultivátor, direktvetőt, stb. Ennek pénzügyi kérdése is van. Másrészt ennek egy csomószor jogi problémái vannak, és akkor egy nagyon egyszerű példát mondok, ami tényleg az is megért, aki nem mezőgazdász. Ugye a szántóföldeket be kell jelölni a mezőgazdasági parcell azonosító rendszerbe, az ember bármilyen támogatást fel akar venni. Ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy van egy ilyen légi fotó, amin gyakorlatilag be kell kattintgatni, kicsit úgy néz ki, mint a Google Maps, be kell kattintgatni a földet, beírni, hogy milyen művelési ág van, stb. Igen, viszont a jogszabály annak idején el lett szúrva, mert biztos egy mérnök beállítottságú ember írta, aki ezt ilyen mechanikusan kezelte, nem egy ökológus szemléletű ember írta, aki tudja, hogy a tájnak része a mezővédő erdősáv, hiszen az védi a kiszáradástól a földet, meg a szélerúziót, meg a vízfelület is része, hiszen az a párologtatásával gyakorlatilag a légköri aszálytól védi a földet. És mi volt? Gyakorlatilag a gazdákat rákényszerítették, hogy csak a megszántott részt lehetett bepöttyögni. Tehát gyakorlatilag a mezővédő erdősávot, meg az ideiglenes víz alatt lévő földek darabokat nem. Ez mi történt? Gyakorlatilag indirekt módon a törvény rákényszerítette az embereket arra, hogy vágják ki a mezővédő erdősávokat és csapolják le a vizeket.
1: Tehát, hogy a föld alapú támogatást akar beszerezni, akkor tüntesse az erdőt.
0: Akkor tegye tönkre a földjét, igen. Most már egyébként szerencsére itt dicsérni kell a kormányunkat, meg az Európai Uniót is, mert egyébként ebben történt egy előrelépés, és most már az ideiglenes vízborítást nem kell kivenni. Tehát most már maradhat a víz a földön. Ugye ennek az a fő oka egyébként, ugye, mint mondtam, a 70-es évekből indultunk ki, rengeteg belvíz volt, árvizek, hogy gyakorlatilag a magyar jogrend az a vizet vízkárként kezeli. Nem pedig egy megújuló fel természeti erőforrásként, vagy ökológiai szolgáltatásként.
1: Na, azt javaslom, hogy egy picit oldjuk a hangulatot zenével, és a műsor további részére pedig most megbeszéljük, hogy mire hibáztunk eddig, és mit csináltunk rosszul, hogy jutottunk egyre, hogy milyen kiútak vannak, milyen tanácsok vannak, milyen hasznos lépésekkel lehetne legalábbis lassítani ezt a kellemetlen folyamatot. Tudtuk még olyat, hogy ide tettük.

0: Szenvedés Független Tilos Rádiót halljátok a 9,3 MHz-en, és a Planetáról a műsorát Vasárus Gáborral és Popóval. Márulnál, hogy tettél szerintem a gyönyörű névre, hogy Vasárus?
1: Ki ennek egyébként egész komoly története van. Annak idején ez Vásáros volt, amennyire én kibírtam nyomozni, és ez ilyen első világháborúhoz köthető elszúrás volt, hogy a Vásárosból Vasárus lett, ugye ott, amikor papírokat újra kiállították, és akkor Vasáros lett először, és abból lett Vasárus. Tehát ez egy ilyen etimológiája van. Nagyapám mesélt róla, csak szegény, már elhunyt, úgyhogy annyira nem tudtuk visszakövetni a dolgokat, de egyébként a család egy jó nagy ága az egyébként horvát volt, szóval meg tót, így mindenféle gyönyörű ilyen érdekesség. Egyébként ilyen győri származású vagyok, és nagyon sok vasárus ér Ausztriába, úgyhogy majd még lehet, hogy egyszer nyomozni kéne ott a rokonság kapcsán.
0: Egyébként a 2 évvel ezelőtt a Tilos Rádió a Heinrich udvarban működött a Mária utcában. A Heinrich Antal volt közép-európa legnagyobb vasárusa, és az ő képződményeivel, boltjaival, üzletjeivel lett a Vasért egyébként a államosítás után. Úgyhogy picit egyben eszembe jutott ez a történet. Nos, akkor térjünk vissza egy kicsit a témánkhoz, és sok mindent elmeséltél a főbűnökről, hogy hogy jutottunk el idáig, és sok tévhitet tisztába tettünk. Nézzük meg, hogy mi az, hogy tehetünk egyébként. És most nyilván nem hasznos tanácsok tömkeregére gondolok, hanem hogy meg is értsük a dolgot. Amiket eddig mondtál, ez azért nagyon fontos, mert azt szoktam mondani, hogy gyorsan mondok történetet, már hallgatok nagy részeiként tudja, hogy gyerekkoromban volt egy nagyon jó könyv, Boton Bodis György írta, és Korunk csodája, szám, hogy ez a címe, vagy körülbelül ez az a címe. És a televíziótól a mindenféle mindent elmagyarázott, de valójában egy kerek történet volt. Két fiú beszélgetett nagyjából végig a könyvön, egy egyetemista srác és az öccse. És úgy mutatta be őket az író, előszobolja a könyv elején, hogy a kisrác egy nagyszerű hogyan ember volt. Minden érdekelte, hogy hogy működik, hogy hogy kell csinálni, hogy gyártják, hogy lehet csúszni, stb. A bátyja nagyon sok mindent elmagyarázott neki, de a bátyja alapvetően egy miért típusú ember volt, és el is tudta mondani az okozatokat és a dolgok mélyéről nézni. És ez egy nagyon szemléletes példán úgy lehet elmondani, hogy sok millió ember tudja, hogy hogy kell síelni. Tökéletesen, gyorsan, biztonságosan, fantasztikus kurflikkal, de nagyon kevés ember tudja, hogy miért úgy kell síelni, miért úgy tartod a lábad, mi történik, milyen erő van a vektorok, stb. Adják ki a hogyannak a jó eredményét. És a te elbeszéléseidből csomó miértre került itt a sor, és ez nagyon fontos. Na, ennyi bevezető után, akkor nézzük, nézzük azt, hogy egy kis ember mit tehet, és hogy egyébként mi lenne a dolga egy társadalomnak.
1: Hát szerintem az első és legfontosabb lépés Magyarország esetében még mindig a szembenézés lenne a valósággal. Én sajnos azért járom a vidéket, és nagyon sokszor tapasztalom, hogy az emberek egy szignifikáns része még mai napig is tagadja azt, hogy itt van klímaváltozás. Egy egyszerű példát majd elmondok, de akkor előbb telefon.
0: Ezt én rontottam, hívjál még egyszer, kérek.
1: Ja, tehát, hogy egy egyszerű dolgot kell tisztázni, hogy emberek nem szoktak érteni.
0: Szevasz.
2: Halló, sziasztok, Basta vagyok. Csak azt szeretném kérdezni, hogy most olyan ritkán van ilyen szakértő, ami is a rádióban, hogy mit gondol ő a két nagy folyónknak a duzzasztásáról. Tehát mind a kettőről volt terv, hogy a Dunán is nem kellene egy duzzasztás, és a Tiszán is gondolkoznak önnyesítvelők alatt, pont azért, hogy emelkedjen a vízszintjük. Ennyi, illetve hogy ez hozzátartozik-e a normális megoldáshoz, vagy a környezetbarát megoldáshoz. Köszönöm, sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Jó, akkor csapjunk a lecsóba. Igen, gondolkoztak róla, a Dunánál ez egy iszonyatosan rossz ötlet, a Tiszánál meg egy kényszer, tehát ott muszáj megtenni. Most ezt elmondom, miért baj a duzzasztás. Tehát a duzzasztás minden duzzasztó művel az a baj, hogy iszonyatosan tönkrevágja a környezetét. Ennek, ez egyrészt nyilván van egy triviális része, a vízi élővilágnak gyakorlatilag egy akadályt képez, bár ma már szerencsére hallépcsőket kötelező építeni minden duzzasztáshoz. Másrészt ugye van egy olyan problémája a duzzasztónak, hogy beleérkezik a folyó a duzzasztónak a tójába, ott lelassul, vagy a duzzasztott vízbe beérkezik, ott lelassul, lerakja az üledékét, feltölti az egészet, majd mikor a duzzasztás után újra neki lódul, az üledékmentes, gyors, tiszta víz, az úgynevezett tiszta víz eróziót csinál, tehát gyakorlatilag az történik, hogy elkezdi kimarni a part, vagy a medernek az anyagát, és bevágódik a folyó. Ugye például a nagymarosi duzzasztóval nem az lett volna a baj, ami a köznyelbe elterjedt, hogy csúnya, meg a Dunakanyar, tönkreteszünk az ilyenek, hanem az lett volna vele a baj, hogy pont azon a részen okozott volna a Szentendrei sziget után tiszta vízeróziót, ahol egyébként a budapesti vízbázis egy szignifikáns része parti szűrésű vízbe van, ahol nagyon nagy baj, hogyha azt elkezdi elmarni a folyó. Tehát ott kellett volna utána akkor még egy, meg még egy, meg még egy vízlépcsőt csinálni. Ugye a Tiszán már vannak vízlépcsők, jelenleg három működő vízlépcső van, és onnan meg pont, hogy hiányzik egy negyedik, a csongrádi vízlépcső, mert az pont ugye annak a hiánya az okoz egy bevágódást. Tehát ott valójában a Tisztán most már, mivel már három vízlépcsőnk van, muszáj lenne azt a köztes negyedik vízlépcsőt Csongrádnál megcsinálni. Mert most az van, hogy ugye, ahogy Tiszató után gyakorlatilag van egy ilyen tiszta vízeróziós bevágódós rész, az alatta lévő duzzasztás meg csak Szegedig ér vissza, és gyakorlatilag a kettő közé kéne még egy vízlépcső, és ez ott valahol nagyjából Csongrád Mártéi környékén kéne lenni. Ugye ez pontosan fizikailag hol legyen, azt ugye mérnökök tudják megmondani, mert itt meg kell vizsgálni a szelvényt, hogy a alapkőzett talaj, és a többi hogy bírja hidrológiailag ezt vizsgálni kell. Oda muszáj lesz építenünk egyet. De akkor most visszaugranék oda, ahol én kezdtem el, hogy az alapvető probléma az az, hogy Magyarországon az emberek még mindig nem értik a klímaváltozás egy fő problémáját, és ezt nagyon röviden össze tudom foglalni, az ez pedig az exponencialitás. Ugye a legtöbb ember azt hiszi, hogy a klímaváltozás az egy ilyen lassú, nyugodt folyamat, hogy elindulunk a 13 fokos bolygóról, és eljutunk a 15 fokosra majd 100 év alatt, de valójában ez egy exponenciális folyamat. Csak egyetlen példát mondanék, hogy aki most 30 éves, tehát aki mai napon 30 éves, annak az életében ugyanannyi széndioxidot bocsájtott ki az emberiség, mint előtte 1750-től az ő születéséig. Ugyanis az mindenki tudja, hogy ugye nagyjából 3-5%-a nő a világgazdaság évente. De ez kevesekbe áll össze, hogy ez azt jelenti, hogy 20 évente duplázódik. Tehát amekkora volt 1970-ben, annak a duplája volt 90-ben.
0: Annak a duplája megint.
1: 2010-ben már a négyszerese volt, és nem sokára jutunk oda, hogy már 8-szor akkor lesz a világgazdaság, mint amikor a 70-ben volt, és 8-szor annyi káros anyagot bocsájt ki. Tehát gyakorlatilag most ott tartunk, hogy aki 30 éves, az életében a világgazdaság duplázódott.
0: Köszi a türelmet, szia!
3: Sziasztok! Tényleg fantasztikusan jó a műsor. Tényleg le vagyok nyűgözve. Neked is, meg a vendégednek is köszönöm. Egy kérdésem lenne, lehet, hogy inadekvált a kérdés, de hát, ha mégsem az, hogy az állattartás teljes eltűnése, az hogyan érinti azt, amiről a vendéged beszél. Mert gyakorlatilag Magyarországon néhány kivételtől eltekintve eltűnt az állattartás. Hogyha erről tudna mondani valamit, akkor azt megköszönném. Sziasztok!
0: Köszönjük, szia!
1: Igen, ráadásul ezzel kapcsolatban orbitális téfitek vannak, nem csak a magyar, de a nemzetközi közbeszédben is. Az fontos kiemelni, hogy az állattartás az azért fontos a táj számára, mert a magyar területek egy szignifikáns részén a természet azonos tájhasználat gyakorlatilag az a legelő lenne. Tehát gyakorlatilag az Alföld normál állapotában, ahol nem, mit tudom, tatárviharos lösztölgyesnek kéne lennie, ott gyakorlatilag aznak kéne lennie, hogy állatok rohangálnak és legelik a füvet. És jó, megtrágyázzák, ugye, tapossák egy kicsit, lazítják, stb. Ugye gyakorlatilag, tehát normálisan a magyar táj számára a legtájazonosabb használat az lenne, hogyha birkák és marhák legelnének az Alföld egy jelentős részén, nem pedig az osztrák vegyiparnak gyártanánk iparnövényt, mert egyébként félreértésektől eltekintve azért a magyar mezőgazdaság szignifikáns része jelenleg nem élelmiszert termel, hanem az osztrák meg a német vegyiparnak, meg hát gyakorlatilag vegyiparnak gyártunk alapanyagot, tehát amit mi gyártunk kukoricából, majd vegyi úton glükóz, fruktózszirup, tabakot gyártanak, vagy alkoholt, a repce az ugye megy a feldolgozó üzemekbe, stb. Tehát ma Magyarországon gyakorlatilag nem is annyira élelmiszertermelés felé halad a mezőgazdaságunk, hanem sajnos egyre jobban az iparnövények felé, ami azért is rossz egyébként, mert alacsony hozzáadott értékű. Tehát míg mondjuk, hogy mondjam, ha paprikát vagy paradicsomot termelünk, abból tudunk paradicsomkonzervet meg fűszerpaprikát eladni sokkal drágábban, sokkal jobb áron a világpiacon, míg a repce árát meg a felvevő piac gyakorlatilag a vegyi üzemek diktálják. Tehát kiszolgáltatottá teszünk. Tehát az, hogy Magyarországon a mezőgazdaságot egy kicsit normalizáljuk, az egyébként, meg a környezetet védjük, a biodiverzitást, a talajt, a vizeinket védjük, az most már nem, hogy mondjam, az már nem egy környezetvédelmi kérdés, hanem az már egy nemzetbiztonsági kérdés, és ezt aláhúznám kétszer, hogy gyakorlatilag most már ott tartunk, hogy annyira elengedjük a vizeinket, meg annyira tönkretesszük a talajinkat, hogy az már Magyarország hosszú távú fennmaradását is veszélyezteti. Tehát aki Magyarországot, mint nemzetet szeretné megőrizni, annak nagyon komolyan neki kell állni a környezetvédelemnek jelenleg. És akkor egy kicsit beszéljünk a megoldásokról is szerintem, mert elidőztünk a felvezetésnél. Tehát a legegyszerűbb lépés, amit legalább bárki meg tud tenni, az egyiket például a vízvisszatartás. Tehát gyakorlatilag például saját szüleim is van, két nagy ilyen köbkocka, ugye ez az egy köbméteres műanyag tartály, amiben a tetőről lecsurgó vizet összegyűjtik, nem a csatornába megy bele. És azzal tudják kocsolni a növényeket, egyébként az esővíz ilyen szempontból még jobb is a növényeknek. Ezt gyakorlatilag bárki megteheti, nem is muszáj ilyen drága dologba beruházni, máshogy is lehet gyűjteni a vizet, de még az is jó egyébként, hogy csak ás egy kicsi gödröt tulajdonképpen a garázs mögé, és abba engedi bele a vizet, és szépen beszivárog meg elpárolog, és akkor se a csatornán keresztül eltűnik, hanem az ő kertjébe gyakorlatilag a talajvizet után pótolja. Ha a kiskerti növényeken ez nem is fog feltétlen segíteni, de például a fáin igen. Ilyen szempontból egyébként sajnos egy ilyen rókafogta, csuka esett a pöcegödröknek az esete, mert nyilván az tök jó, hogyha a vegyszer nem szivárog be a talajba, viszont a víz, ami még onnan elszivárgott, az meg hiányzik a talajnak. Egyébként Magyarországon ilyen szempontból a városokban például a kis tavak azért nem száradnak ki nyáron, mint a pusztán, mert egyébként például ott van a kakaszéki tó, annak én, aki száradt medrében sétáltam, rákeresnek a nevemre, meg kakaszéki tóra lesz egy gyönyörű szép videó erről. Ez gyakorlatilag csontra kiszáradtató, de úgy, hogy már gyakorlatilag libatók meg ilyenek nőttek a medrébe, tehát hogy az full átszáradt. Városi tavaink azért nem száradnak ki, mert a csőrendszer a városokban olyan tragikusan rossz állapot, hogy a víznek 15-20-30-40% a várostól függően elszivárok, és után tört.
0: Egyébként egy városi ember is gyűjtheti a vizet?
1: Természetesen, de hát egyébként az épület előtt lévő fákat is lehet vele locsolni, vagy akár a balkonon lévő növényeket, sőt a szobanövényeknek is jobb egyébként az gyűjtött esővíz, mint a klóros csapvíz. Ennél egy komolyabb lépés már a zöldítés. Ez nagyon egyszerű, nem kell füvet nyírni eszetlenül, meg nem kell mindent legyomírtózni. Ez egy szemletes példát szoktam mindig elmondani, ez nem velem történt meg, ez egy szegedi eset volt. Ültettek gyakorlatilag egy méleg előtt, kiment a néni, mi ez a kupleráj, ez nincs lenyírva, ma jól legyomírtozta a méleg előtt, olyan sikeres, hogy nem csak a méleg előtt nyírta ki, hanem a mellette lévő két fát is sikeresen meggyilkolta vele, olyan mennyiségű gyomírtott a fröccsöt. Tehát Magyarországon van egy ilyen iszonyatosan rossz elképzelés, hogy az a szép, hogyha A, ilyen 3 mm-esre nyílt golfpályaszerű fű van, vagy B, teljesen kopasz föld. Ami én nem tudom honnan jön ezéként, én ebben sokat nyomozgattam, és igazából nem tudtam rájönni, hogy ez mikor vált divattá, mert ha az ember felcsap régi festményeket, vagy dagerotípiákat még a monarchia előtti időből, akkor gyönyörű szépen látszik, hogy ott nincsen fedetlen talaj a kertekbe. A paradicsom tövek között volt valami, mert még a tyúkhúrt se szedték fel, mert azt is odaadták inkább a tyúkoknak, vagy még jobb volt az, hogy a termény között mondjuk here volt, mert a herét el lehetett használni takarmánynövénynek.
0: A köztes növény.
1: Igen. Ugye kapált a takkinövényt, ugye kapás növény volt például a kukorica, de ez nem azt jelenti, mint ma, hogy a kukorica között teljesen kopasz talaj van, hanem a magas gazokat kikapálták. Tehát mit tudom én, a libatopot kikapálták, de meg a mezei sóskát biztos kikapálták, vagy de még azt inkább megették, de az hozzi her, hogy senki nem ment kikapálni tyúkhúrt, mint manapság, meg nem sértem, azt még kell legyomírtozni, ugyanis ezek a növények, mint például a porcsin, a tyúkhúr, vagy akár a here, az azzal, hogy árnyékolja a talajt, meg védi a széltől, az a gyakorlatilag több vizet őriz meg a talajban, mint amit ő maga elhasznál. Tehát gyakorlatilag, amikor kiszedjük a talajt, a tyúkhúrt a talajból, azzal a tyúkhúrban őrzött vizet is kiszedjük a talajból. meg a lazító kapálás és a kiszedek minden növényt között is van fényévnyi különbség. És hogy igen, ez a városainkra is igaz. Tehát ahogy amit mondtam, hogy a tanyás tájat lebutítottuk egybeszántott tájjá, ugyanígy egyébként a városi ligetes közkerteket, meg közterületeket lepusztítottuk ugye erre a élére nyírt füre. Tehát gyakorlatilag ez a városi gyepsivatag, ez nagyjából ugyanaz a tájhasználatnak, ugyanaz a prostóság a tájhasználatnak, mint a panelháza építészetnek, hogy úgy mondjam. Egyszerű, olcsó, és nem kell gondolkodni.
0: Ráadásul az összes avart is összeszedjük. És
1: igen, az meg a végképp a legnagyobb butaság, amikor külterületen az avart összesöprik. Az avar az gyönyörű, szépen el van az erdőben, az erdő azt megoldja. Tehát az erdőkben nem nő 200 méter vastag avar réteg, az avart az a természet, a gombák, a giriszták és a többi gyönyörű szépen eltünteti. Másrészt, ami egy komolyabb dolog kertművelők számára, tehát az első lépés, amit javaslok, hogy hagyják a növényeket, vagy mulcsozzanak. Ugye a mulcsozás az, hogy például szalmatöretet, vagy kiszáradt növényi darabokat, vagy akár ledarált növényi hulladékot kitesznek a növények közé, és az gyakorlatilag árnyékolja a területet, védi egyébként a széltől, a napsütéstől, és a gazok növekedését is gátolja. Ennek egy nagy trükkje van, hogy legalább 5 cent, kiskertben 5 centi szántunk, inkább 7 centit javasolnak, mert az a vastagság, ami már érdemben tudja a gyomnövények növekedését gátolni. Mert ha ennél vékonyabbat teszünk, akkor ugye a szántóföldeken úgy kell gyomírtózni. Ugye itt egy nagy, és akkor kitérnék egy tévútra, ez a glifozát hisztéria, ami most van. Be kell tiltani a glifozátot, mert tönkreteszi a tájat. Nem a glifozáttal van a baj. Ez gyakorlatilag egy gyomírtószerű anyag. Gyakorlatilag a növényvédő szer, arra használjuk, hogy kinyírjunk olyan növényeket, amiket nem szeretünk most, nagyon leegyszerűsítve. De a gyomírtószerekkel itt viszont az a probléma, most egy kicsit belekeveredtem. Na szóval a lényeg az, hogy a növényvédőszerekkel nem az a baj, hogy növényvédőszereket használunk elsősorban, hanem az, hogy irreálisan sokat használunk. Növényvédőszereknél általában megvan adva, ezt nekem egy növényvédő mérnök mesélte nem is olyan régen, hogy többféle adagolás létezik. És van egy olyan adagolás, ami az magról kelő gyomnövényekre való, meg van egy olyan adagolás, ami az évelő gyomnövényekre való. A kettő között jelentős különbség van. Mi nálunk mindig a nagyobb adagot szórják ki, akkor is, ha csak magról kelő gyomnövényekkel küzdenek, tehát gyakorlatilag túlgyomírtózzuk a területeket. Nem csak mi, mint Magyarország, hanem gyakorlatilag kontinentális szinten egy nagy probléma. Tehát hiába tiltják be most a glifozátot, az nem fogja megoldani a problémát, mert csak azt érjük el, hogy majd egy másik márka nevű növényvédőszert fognak eszetlenül fröcskölni. Tehát magára a növényvédőszerekkel kéne kicsit okosabban bánni, már csak azért is, mert iszonyat drága, tehát nagyon drágák ezek a dolgok. Kiskertekben meghagyni kell a növényeket. Bárkit érdekel a téma, javaslom egyébként a permakultúra témát felcsapni, vagy a regeneratív mezőgazdaság témának utána olvasni. Ausztráliában erre olyan sikeresen átálltak egyébként, hogy ott már bebizonyították, hogy gyakorlatilag ezt most úgy tudom egyszerűsíteni mondani, hogy a talajt nem pusztító mezőgazdasági formák nem hogy ugyanakkor a terméshozamot hoznak, mint a hagyományos, agyonszántós, agyonvegyszerezős, hanem mellette még fel annyiba kerülnek, tehát gyakorlatilag ugyanazért a terménynyír kevesebb befektetést igényel a gazdáktól. Tehát ez például egy nagyon egyszerű lépés, ez kis szinten mindenki kezdje, próbálja ki, kísérletezzen, olvasson utána, semmiben nem kell utána olvasni, mert minden fenn van a neten. Másrészt, amit el lehet kezdeni akár helyi önkormányzati szinten, azok már az ilyen komolyabb beavatkozások, azok ilyen kisléptékű vízvisszatartások. Tehát például a közterületekről a vizeket ne levezessük a csatornába, nem ott is gyűjtsük egy víztározóba, medencéket alakítsuk vissza. Tehát ahol például a közterületen összegyűlik a víz, ott nem lepumpálni kell, hanem oda építeni kell egy víztározót, mert oda azért folyik a víz, mert ott valószínűleg eredetleg volt egy folyó. Győr-Szent Iván például jut az eszembe, rendszeresen van belvíz a körtéren. Persze, mert a körtéri játszótér helyén eredetileg egy tó volt, amit befántottak a francba, aztán beépítették. Ott vissza kéne állítani egy kis darab tavat, és akkor lenne mi belefolyni a víznek, meg még jól is néz neki. Tehát szerintem a legidősebb hallgatóink, akik győri származások, még korcsolyázhattak ott gyerekként. Most meg le van betonozva az egész, és csodálkozunk, hogy oda folyik a víz. Tehát gyakorlatilag itt ki is emelném, hogy olyan, hogy belvíz nincs. Rossz helyen lévő tájhasználat van. Következő lépés az már egy nagyobb szint lenne, azt már inkább önkormányzatok vagy nagyobb mezőgazdászok tudnák elcsinálni, ez pedig a víz visszatartás. Erre egy nagyon egyszerű módszert mondok. A hódgát az viszonylag egyszerű, közismert dolog. A hódgátnak van egy emberi alternatívája, ez gyakorlatilag a szivároktató rönkgát. Ezt úgy kell elképzelni, hogy deszkákat vagy rönköket belefektetnek a patakok, vízfolyások, csatornáknak a medrébe. vagy tavak szabályozására is lehet egyébként használni az ilyen, hát most úgy mondom, tényleg köznyelven megfogalmazva, hogy az ilyen túlfolyó lefolyókba lehet ilyeneket építeni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek a fák le vannak rakva, de nem úgy, hogy összeérjenek, hanem egy pici rés van köztük. Egyébként földből is lehet csinálni, mert a földön is tud szivárogni a dolog. És az a lényege, hogy mondjuk elképzelünk egy átlagos másfél-két méter mély ilyen vízzel vezető csatornát, ami az Alföldön, Kisalföldön 1000 szám van, abban építünk egy olyan röntgátot, ami ha beleállok én 1,85 vagyok, én beleállok, akkor nekem köldökig érő töltést csinálunk, vagy földből, vagy ezekből a deszkákból, és ez gyakorlatilag leutánozza a hódgátnak a működését. Tehát mi történik? Fölötte át tud bukni a víz. Ugye ott még van jó, bőven keresztmetszet, hogy a hirtelen zápor is le tud folyni, tehát nem fog kijönteni a mederből. Viszont a köldök magasságig visszatartja a vizet. Ott gyakorlatilag ezt egy ilyen mini víztározóként funkcionál. Ez azt eredményezi, hogy kicsit ilyen vizuálisan el kell képzelni. Van egy síktájunk. Abba ásunk egy V-alakú csatornát. Ha ebben semmi vízvisszatartó berendezés nincsen, akkor mi történik? Az egész víz, ami beleesik oda a tájba eső formájába, az itt lezúdul, sőt a talajvíz is a csatorna aljáig ki fog folyni ebbe a csatornába, kiszivárog és lefolyik a francba. Tehát gyakorlatilag, ha építünk egy 2 méter mély csatornát, akkor 2 méter mélyen kiszárítjuk a tájat a fenébe. Ha viszont építünk bele egy ilyen hódgátszerűséget, ez számos technológia létezik erre, azért csak egy példa a szivárogtató röntgen, akkor mi történik? Egy méter vizet itt visszatartunk. A szépen elkezd két oldalt beszivárogni.
0: Nem ugyanaz, mint a fenék küszöb?
1: A fenék küszöb, ennek egy bonyolultabb, nagyobb verziója. Nagyjából a funkció hasonló, igen.
0: Jó, folytasd.
1: Igen. És akkor az a lényeg, hogy ott visszatartjuk a vizet, az beszivárog a talajba, tehát nem levezetjük a vizet, hanem visszatartjuk, beszivárog a talajba, és ott egy kicsit utánpótolja, vagy ha nem is tud jól beszivárogni a talajban, hanem mondjuk tegyük, hogy a talajban is van víz, akkor meg az történik, hogy helyben elpárolog, és a légköri aszály csökkenti, tehát ezzel fogja a növényeknek a vízhasználatát egy kicsit mérsékelni. A nyáron most már annyira száraz Magyarországon a levegő, hogy ilyen 25 fokban már furuljázik a kukorica. Aki ért hozzá, tudja, mit jelent, aki nem ért hozzá, annak úgy tudom. Igen, tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy a kukorica annyira száraz a levegő, hogy már 25 fokban védekeznie kell a szárazság ellen a kukoricának, mert annyira nincsen pár a levegőbe. Egy magasabb szint lenne ennél ugye a táji víz visszatartás, tehát ez gyakorlatilag azt jelenteni, hogy a tájnak egyes elemeit, nyilván jó esetben pont azok a területeket, ahol maguktól odafolyik a víz, tehát az úgymond időszakosan vízjárt területeket, ugye ezt ma sajnos a jogszabály belvízkárként azonosítja, azokat meg kéne hagyni ökológiai szolgáltatást nyújtó térként, ugye ezt gyakorlatilag honorálni kéne a tulajdonosnak. Gyakorlatilag ezt egy mezőgazdasági tevékenységnek kéne tekinteni azt, hogy a vizet ott tározza és azzal a környező földeket feltölti, és gyakorlatilag a légköri aszályt csökkenti a környező földeken. És gyakorlatilag vissza kéne tartani a vizet. Ennek sokféle módja van, fel tudnánk tölteni holtágakat, kiszáradt tavainkat, alacsony állású területeket. Nagyon sokszor lehetne azt is csinálni egyébként, hogy a legrosszabb adottságú, nagyon sokszor ezek olyan talajok, amik alapból mondjuk szikesek, mert régen egy szikes tó volt a helyükön, azokat amúgy is rossz használni. Ha nem is állandó vízjárás alá tesszük, de például a legelőként lehet hasznosítani a tájak egy részét, mert a legelő sokkal kevesebb vizet igényel, mint a szántóföld. Ugye, szántás, mozgatás, növény, növekedési dinamikája, stb. Miatt sokkal kevesebb vizet igényel. Nagyon fontos lenne egyébként ezt táji szinten tervezni. Tehát itt is ugye mondtam, hogy egy vízügyi ember itt ülne az én helyemen, egy biológus itt ülne, meg egy agrármérnök, ők négy teljesen külön, meg én, mi négy különböző véleményt mondanánk, mindegyik igaz egyébként a maga valóságába, csak más a lépték. Egy mérnök ugye a műtárgyat néz, hogy az hogy működik jól, hogyan kormányozza a vizet. A biológus azt nézne, hogy a biodiverzitás csökkene vagy nem. Ő azt mondaná, hogy a lehető legtöbb helyen tartsuk vissza a vizet. Az agrármérnök az azt nézi, a hagyományos agrármérnök, mert szerencsére azért a agrármérnökök között is most már nagyon sokan követik a ökológiai szemletet, azt mondaná, hogy hogyan tudjuk a legtöbb gabonát gyakorlatilag kibányászni a földből, egy kisajtolni belőle a legtöbb mezőgazdasági terményt. Biológus földrajzos még nagyjából azt mondaná, hogy valahol tehát valahogy úgy kéne megoldani ezt a dolgot, hogy a víznek is maradjon hely a tájban, meg az élőlényeknek. Ennek egy nagyon egyszerű oka van.
0: És te mit mondasz?
1: Ezt, hogy a tájban kell hagyni a természetnek helyet, mert ha a biodiverzitás lecsökken, akkor egy csomó problémát az nyakunkban. Tehát például, hogyha a méheket kinyírjuk, akkor mi fogja beporozni a növényeket. Ha a vizet eltüntetjük, kiszáradnak a növényeink. Ha kivágjuk a fákat, akkor a szélerózió jön. Tehát gyakorlatilag a mert magyar egész gazdálkodási logikák és a jogi szabályozást át kéne alakítani úgy, hogy fel kéne fogni agyilag azt a természet adta lehetőséget, ami egyébként így volt, tehát ha valaki megnézni, vannak rekonstrukciók, hogy az Árpád korban hogy nézett ki a magyar mezőgazdaság, az így nézett ki. Ott volt vízművek, a vízműveket szúrós növényekkel védték, hogy ne tapossák le az állatok, stb. Ezt vissza lehetne állítani, anélkül egyébként, hogy ez a gazdák érdekeit sértené. Nyilván ez az kéne, hogy a mezőgazdaság, tehát egy egyszerű logikát mondok, ahol minden évben, minden egyes évben elviszi a kukoricát az aszálykár, ott az állam ne aszálykárpótlást adjon, hanem művelési ágváltásra adjon támogatást.
0: Okos. Szevasz.
4: Sziasztok. A háztartási víz használatról például abszolút nem volt szó, tehát a mosogatás most fogja. Tehát a víz megtartása mondjuk ilyen városban ezért problémát jelent. Van egy másik esetleg, hogy még a kezdetén, hogy a sok gabona, amit megtermeltek, ugye hát az katonaság háború, és hát gyakorlatilag annak a pénzéből építették föl Budapestnek a felét. Tehát valószínű, hogy az oda.
0: Oké, köszönöm szépen, folytatjuk, jó?
1: Igen, de a gabonatermelésünk az működött volna túlszabályozás nélkül is egyébként. Sőt, sok helyen jobban működött volna, mert nem száradt volna ki a talaj. Igen, egyébként a gabonakonjunktúra pénzéből épültek ki a magyar városok, de szerintem én ezt mondtam is. Városi szinten is lehet egyébként nagyon sok mindent kezdeni. Itt azért kiemelném, hogy ez szerintem ez egy teljesen külön téma lenne az, hogy a városaink miért válnak élhetetlenné. Tehát én ebben nagyon most nem mennék bele, mert az egy önálló két órás téma lenne körülbelül.
0: Szerintem nagyjából befejeződött a műsorunk, hogy sok mindent nem tudom, mert ezt folytassuk szerintem.
1: Egy dolgot emelnék ki, hogy legyen ilyen take away message, csúnyán angolul mondva, hogy egyrészt a vizet a tájban kell megőrizni, és ez mindenkinek van szerepe. A kis kerti, zárt kerti termelőnek, ugyanúgy, mint a nagy gazdának.
0: Van most egy ilyen állami program is.
1: Most elvileg abban nincs pénz, tehát ugye most elvileg volt egy nagy terv, több milliárd forintból meg lett tervezve az Alföld vízpótlás, de azért azt tudni, hogy az se oldja meg, mert az a baj, hogyha víz visszatartást nem csináljuk meg, és úgy engedünk rá vizet a területre, akkor csak az történik, hogy a csatornákban még több víz fog átfolyni, anélkül, hogy hasznosulna. Ugye ezért volt egy epikus, hát nem is tudom, hogy fogalmazzam, tehát ezt úgy szoktam mondani, hogy idén felkészült a kormány a nyárra, csak a szájra nem számítottak, ugye a klasszikus pesti poént elsütve, hogy gyakorlatilag például az, hogy nekiálltak az asszály közepén kotorni, az nem csak az élővilágot tette tönkre, de ugye például a vizet is eltünteti, mert ha belegondol a hallgató, mi történik ilyenkor, a kikotort hordaléknak a mennyiségével egyet kerül a víz, és lefolyik a víz.
0: Szóval.
5: A vendég nevét megmondanátok?
0: Dr. Vasárus Gábor László.
5: Vasárus Gábor?
0: Igen.
5: Vasárus Gábor, és föl van az interneten?
0: Persze.
5: Jó, na most egy kérdésem van még, hogy ez az ökológiai katasztrófa, amiről beszéltetek, ez a városokban sokkal hamarabb be fog következni, mint vidéken, tehát például a cukor gyártás abban maradása, például az a cukorrép az, ha egy 2-3 mondattal, hogy a cukorrépát, azt miért szüntették be Magyarországon?
1: Hát ennek
5: csak egy ilyen amatőr kérdés. Köszönöm.
0: Köszönöm.
1: Hát a cukorrépát azért, mert a cukorrépa nem versenyképes a nátból készült cukorral, meg a kukoricából készült glikóz-fruktóz sziruppal. Ennyi ennek. Tehát teljesen racionális oka van, és a világon mindenhol szorul vissza a cukorrépa, nem csak nálunk. Egyébként nekem annyira a cukorgyártás személy szerint nem hiányzik, mert valójában egyébként az annyira nem volt egy sikerágazat, mint a közbeszéd hiszi. Nekem sokkal jobban hiányzik, hogy például a konzerviparunk az mennyire visszacsökkent, mert abból egyébként sokkal több munkahely volt, meg sokkal hatékonyabb. Tehát a gazdaságunk számára összességében jobb volt. Amire ki akartam, ugye ez szerintem én tényleg a településben nem mennék bele, mert az egy teljesen külön dimenzió, inkább a tájra visszatérnék, amit te vetettél fel, a vízpótlás. Ugye például azért mondtam, hogy ez az aszályi kezelés idén azért is volt egy katasztrófa, mert mi mindig műszaki megoldásokba gondolkodunk, ökológiai megoldások helyett. Tehát a kotrás az arról szól, hogy van egy probléma, jó, kotorjunk, és akkor csináltunk valamit, aztán vagy jó lesz, vagy nem. Nyilván nem, mert ezzel azt érjük, kikotorunk egy csatornát, mi történik, lefolyik onnan a víz. Gyakorlatilag, amit leeltüntettek onnan kikotort anyag, annak a térfogatának megfelelő mennyiséggel lejjebb került a víztükör, magyar a tájból még az a kevés víz is beleszivárgott a csatornába és lefolyt a fenébe, tehát az csak azt értük, hogy a Fekete-tengerbe még több víz ment bele. Nagyon sok helyen ugye elkezdtek oltágokat ilyeneket pumpálással feltölteni, de hát az egyrészt irgalmatlan pénzbe kerül, és én a mai napig nem értem, hogy miért nem télen töltjük fel ezeket a telteket, miért mindig nyáron, amikor már a száj van, meg alacsony vízállás, akkor próbáljuk ezeket feltölteni. Nem tudom, erre vízügyes kéne megkérdezni, nekem csak egy tippem van, Educated Guess, hogy gyakorlatilag szerintem ez a munkaerőhiánnyal függ össze, mert amikor árvízi védekeznek, nincs már elő ember.
0: Sajnos eddig itt mondat szó szerint megakad, és nagyon remélem, hogy nem sokára egyszer megint tudjuk folytatni. Sajnos nagy szerencsére nekünk a dolog időszerűen szakor is. Úgyhogy köszönöm szépen, Gábor, itt voltál, és köszönöm, hogy ilyen messzire eljöttél a műsorunkhoz.
1: És jó szerencsét a hallgatóknak.
0: És a Planetáról búcsúzik, két hét múlva találkozunk, szevasztok!

0: térről.
1: Tilos Rádió szélről. Sziasztok! Újra itt vagyunk a stúdióban, élőben, és van egy vendégünk, vele fogjuk kezdeni az egyórás adást. Később mi is beúszunk, és ki tudja, mi lesz még. Maradjatok velünk!

0: tilos rádió szélről. Itt vagyunk a stúdióban, és itt van a vendégünk, akit Citrom Ádámnak hívnak, és várjuk ide. És Ádám, nemrég beszéltük, hogy...
1: Sziasztok! Köszönöm. Lehet, hogy egy kicsit még távolabbról beszéljek. Most jó? Oké.
0: Okay. Most jöhetsz közelebb. Szóval, hogy utoljára a Mária utcában voltál, a Tilosba.
1: Igen.
0: Mesélted, és hát ez most már jó pár éve volt.
1: Ez jó pár éve volt. Arra már nem emlékszem, hogy
0: mi is csináltál ott. De most itt vagy velünk. Nagyon köszönjük, hogy jöttél. És
1: én is nagyon köszönöm a meghívást.
0: Gitároztál velünk, meg nekünk. És hát itt ugye már több mint egy éve ebben a műsorban mindenki egy kicsit az improvizációról beszél, úgyhogy téged is megkérdezünk, hogy te hogy találtál ide ebbe a zenébe, vagy miből jöttél, honnan jöttél, és hogy szeretsz-e improvizálni, vagy inkább szereted, amikor van egy feladat, hogy valamit kell csinálni, és le kell írni a kottába, és meg kell. Mert hogy tehát mind a kettőnek van.
1: Persze. Hát én mind a kettőt szeretem nagyon, szóval zenélni szeretek. Az, hogy tulajdonképpen zenélés, hogyha improvizációról beszélünk, akkor talán... Improvizáció? Hát spontán. Ez most egy, lehet, hogy ez egy kicsit közhelyes, de nagyon sokan kerülik az improvizáció szót eleve, hanem sokan a spontán komponálás spontán komponálást preferálják, ami olyan szempontból szerintem helyén álló, hogy egy időbeli különbség van a komponálás és az improvizálás között, szóval én magam részéről arra törekszem, hogy minél kevesebb különbség legyen a két kategória között a saját játékomban. Uh-huh. És ezt néha sikerül, néha kevésbé. Annak örülök, hogyha sikerül. Vagy úgy érzem, hogy sikerül.
0: És megy a fejedbe közben valami, vagy előre elképzelsz valamit, vagy...
1: Az improvizálás közben? Hát megy a fejembe sok minden. Próbálok, ez igazából pont a műsor előtt gondoltam. Arra, hogy általában így visszahallgatva magam, vagy visszahallgatva olyan zenei helyzeteket, amiben játszom, szerintem akkor sikerül a legjobban, hogyha nem közvetlenül a zenére gondolok.
0: De ilyen ez képi,
1: bármi.
0: Képi
1: nem,
0: dolgok,
1: nem annyira.
0: Hanem csak inkább ilyen érzések.
1: De igen, gondolatok, emlékek. Aha. Nincs megkötés. Ja, amikor közvetlenül a zenére gondolok, az általában azt jelenti, hogy valami nagyon nem működik.
0: De biztos voltam már olyan helyzetben, mert van ilyen, hogy előtte van egy megbeszélt valami, hogy mondjuk együtt szerelni valakivel, és akkor... Ennek nagyon különböző válfaja van, hogy a legapróbb dolgoktól a komoly megbeszélésekig.
1: Igen.
0: De mindig van olyan zenész, aki végülis nem tartja be.
1: Igen, általában ez így van. Vagy hát betartja, vagy nem, lehet, hogy a maga részéről hogy betartja. Így. Szóval ez soha nem fog kiderülni.
0: És milyen dolgokat érdemes így megbeszélni szerinted? Vagy van-e olyan szituáció, amikor ez jól működik?
1: Előre megbeszélni dolgokat?
0: Igen, hát nyilván az ilyen kötöttebb, mit tudom én, a jazzbe, ugye a hangnemeket megbeszélik, de a szabad zenébe a legtöbben azt egy kicsit ilyen túlkapaszkodásnak gondolják.
1: Ez egy nagy kérdés, és itt akkor bele
0: csak
1: kell...
0: a nagy kérdéseket tesszük
1: ez,
0: fel.
1: Ez nagyon nagy kérdés. Igazából inkább egy anekdotát fogok ezzel kapcsolatban elmesélni. Még mielőtt Nobel-díjat nyert a Krasznahorkai László, Én nagy fanja vagyok. Szerintem ilyen 20 pár éves koromban kezdtem sorra olvasni a regényeit. És annak idején, szerintem 2015-ben lehetett, megjelent, igen, 2015-ben megjelent Porteleki Áronnal a duó lemezünk, és én akkor éppen nagyon benne voltam kraszorkai olvasásban, és valahogy minél tehát valahogy el akartam juttatni hozzá ezt a lemezt. És sikerült megszereznem az e-mail címét, és írtam neki egy e-mailt, hogy kedves László, megjelent a lemezünk, és nagyon szívesen eljuttatnám ezt önhöz. Remélem, szereti a free jazz-t. Ezt így mondtam.
0: Ezt azért így hozzátettem.
1: Igen, és emlékszem, hogy hónapokkal később válaszolt. Nagyon megköszönte, aztán sikerült neki eljuttatni a lemezt, meghallgatta, megköszönte, és annyit reagált, hogy, hogy a jazz az számára mindig free. Szóval, szóval én nem, és ezen azóta is gondolkozom. Szóval én azt gondolom, hogy attól, hogy valami úgymond kötöttebb, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez kevésbé szabad, mint olyan valami, ami teljesen megbeszéletlen. Tehát a nagy szabadságon belül is, még akkor is, hogyha nincsenek egyáltalán megbeszélve a lépések, vagy hogy a tervek, nem gondolom azt, hogy mondjuk Thelonious Monk egy kötött struktúrában kevésbé volt szabad, mint bármelyik más úgymond free jazz zenész. Szóval ez nagyon megtévesztő szerintem. Plusz persze teljesen free helyzetekben találkoztam én már nagyon dogmatikus zenészekkel, meg dogmatikus gondolkodással. Szóval szerintem nem feltétlenül a tervezettségen múlik az, hogy valami mennyire szabad. Ilyen szempontból. Hogyha ezzel válaszoltam a kérdésre. Abszolút. Szóval egy teljesen szabad zenei helyzetben is adódhatnak olyan feszültségek, amik miatt nem tud annyira szabad lenni az egész belül, holott lehet, hogy egy kötöttebb műsorban meg olyan szabadságot sikerül valakinek megélni, amit egy sokkal kevésbé kötött szituációban nem tudott megélni. Szóval ez nem hiszem, hogy ennek ez a mércéje, hogy a stílus sem, mert ugye most free jazzről beszélek, közben ugye beszélhetünk nem idiomatív, vagy mi a hivatalos fogalma ennek? Non-idiomatic improvisation.
0: Igen.
1: Hogy igazából még stílushoz se köthető. Szóval nem hiszem, hogy a szabadságot ilyen mércék alapján kell ezt mérni, vagy nem tudom.
0: Jó, hát nekem erről az az elméletem, hogy igazából a kötöttség az kicsit arról is szól, hogy hosszú távon nagyon nagy a rizikója az ilyen zenének, és hogy lehet, hogy mondjuk sok éven át játszani teljesen szabad zenét, az egy picit ilyen felkavaró, hogy mindig, hogy mindig ott van egy ilyen, nem félelem, de egy ilyen, hogy bármi történhet. És hogy ehhez képest mondjuk, amikor ki van téve a kotta, akkor van egy valamennyi biztonság annak, hogy még a legrosszabb paszba is vagy, akkor is azt eljátszod, akkor oké vagy. És hogy ennek van egy ilyen biztonsága talán, nem?
1: Nem hiszem, én magam részéről ez ennek nincs. Nekem inkább valahogy a szabadság, meg a szabad zenei gyakorlat az számomra inkább egyenlő az ítéletmentességgel. Illetve...
0: Ez mondjuk szerencsés.
1: Ez szerencsés, tehát olyan szempontból szerencsés, hogy akár szólóban, vagy másokkal játszom, akkor az egy nagyon szerencsés helyzet, hogyha a saját játékom felé sem vagyok ítélettel éppen, meg mások játéka felé sem, és az egész helyzet felé sincs semmifajta ítéletem. És azt is lehet érezni, hogy aki hallgatja, az mennyire úgy jött oda este, hogy meg volt már előre a véleménye. Nem tudom. Szóval igen, nekem a szabadság az mindenféleképpen valami fajta ítéletmentességgel függ össze.
0: Mondjuk ez nagyon jól hangzik, mert hát nem tudom, mi azért sok zenésszel találkoztunk már, és igen. Van egy ilyen, nem tudom, ítéletesség, az lehet, hogy egy nehéz szó, de valami készletés, hogy azonnal kritizálni, vagy valamilyen keretbe foglalni a zenét, akár saját magát, akár a más zenészeket, és arra gondoltam, hogy te elég sok felé jártál a világban, és lehet, hogy ott találkoztál esetleg más megközelítésekkel, vagy hogy mennyire ítéletesek máshol a zenészek?
1: Mindenhol emberek zenélnek, szóval...
0: Ja, ez mondjuk egy nagy igazság. Legalábbis egyelőre.
1: Igen, nem tudom, én szerintem nem... Ez nem egy földrajzi kérdés.
0: Aha. Jó, hát én se úgy gondoltam, hanem mit tudom én, akkor így nincs jelentősége a különböző kultúráknak ebben.
1: Abszolút van. Abszolút van. Én a magam részére, én Izraelben nőttem fel, 15 éves koromban költöztem Magyarországra, és én azt kezdtem el zenélni. És ott még nem nagyon foglalkoztam tínédzser koromban improvizációval, bár igazából pont egy olyan gitártanárom volt, aki rögtön rávett arra, hogy improvizáljak blues-t, szóval ez mindig jelen volt, és mindig nagyon élveztem azt a gondolatot, hogy ott helyben kitalálhatok valamit.
0: De ez akkor klasszikus gitár is volt, vagy?
1: Picit tanultam klasszikust is, de ez főleg, hogy könnyű zenei. Uh-huh. Tehát, hogy blues, rockot tanultam akkor, és... De az improvizáció akkor is jelen volt, csak más formában. Uh-huh. És nyilván ott ért Izraelben egy olyan zenei input, ami máshol nem érhetett volna, mivel elég arra a kultúrára specifikus az a zenei paletta, ami van. Ugye nagyon sok nép él ott egymás mellett, akik századok során oda költöztek, és mindenki hozta a saját zenei hagyományait, tehát hogy nagyon sok minden megfér egymás mellett.
0: És kicsit a népzene is ott beúszik jobban, vagy?
1: Na, mi milyen népzene?
0: Hát, akár.
1: A zsidó igen. Népzene?
0: Vagy, igen. Amit mondasz, hogy sokféle.
1: Hát abszolút, tehát, hogy jelen van ugye a keleti országokból jött zenék mindenféleképpen, tehát a úgymond keleti hangzások nagyon jelen vannak. De közben ott van az európai bevándorlók által hozott zene, ami mondhatni nyugati, és ezek nagyon szépen meg is férnek egymás mellett, meg keverednek is.
0: És akkor jött egy ilyen nagy váltás, azért így 15 évesen az egy nagy...
1: Nagy váltás volt, meg az is, ezzel az is összefügg, hogy én nem nagyon beszéltem előtte magyarul, vagyis otthon próbáltak hozzá magyarul beszélni, valamennyit értettem, de én lényegében Magyarországon találkoztam a nyelvvel először úgy, hogy beszélnem kellett iskolában. És
0: innen üzenem, hogy ez nagyon
1: és az az érdekes, hogy
0: sikerült.
1: Köszönöm. Az az érdekes, hogy nekem a zene nem válik el annyira nyelvtől. Szóval...
0: Ez nekem is így van.
1: Igen, ez nem válik el nekem annyira, és az az érdekes, hogy például azokat a dalszövegeket, amiket hallgattam a rádióban gyerekkoromban, azokat a mai napig le tudom idézni szó szerint, és azok héberül vannak. Ez tök érdekes, hogy például magyarul nagyon kevés dalszöveget tudok. Uh-huh. Szóval mindenféleképpen hagyott bennem egy elég akarva-akaratlanul nagy nyomot hagyott bennem az ott töltött gyerekkor, meg a nyelvvel való kapcsolat, meg a zenével való kapcsolat. Improvizáció gyakorlat szerintem, én nem tudom, hogy ott mennyiben más, mint mondjuk Európában vagy Amerikában, ezt nem, erre nem tudok válaszolni.
0: És akkor itt egyből így rá tudtál kapcsolódni inkább a jazzre, vagy mi volt akkor?
1: Ez érdekes történet, nekem így, nekem az érdeklődésem a zene iránt, az mindig egy kicsit más, mindig nagyon sok tényező befolyásolta, például, hogy éppen kik voltak a barátaim, meg kik voltak a barátaimnak az idősebb testvérei, az például egy nagyon erős befolyásoló tényező volt. Emlékszem, hogy amikor már 10 éves, vagy korábban, 7-8 éves koromban, amikor 90-es években nagyot mentek a jól ismert Nirvana, meg Guns N' Roses, meg Alice in Chains, grunge, meg egyéb zenék, akkor hát azt igazából a barátaim idősebb testvérei hallgatták, és így ismertem meg, és ezért kezdtem rockot gitározni, mert egyszerűen ez volt, ez határozta meg valahogy a szociális életemet is, meg a barátaim zenei ízlését is. És nekem a jazzzel való találkozás az úgy történt, hogy tehát még hány éves voltam? 14-15 éves voltam, közvetlenül mielőtt Magyarországra költöztünk. Egy művészeti suliba felvételiztem, ahol jazz szakra, úgyhogy nem nagyon játszottam előtte jazzt, egyszerűen azért, mert a legjobb barátom oda felvételizett színjátszókörre. És ez egy művészeti suli volt, ami nagyon sok híres izraeli jazz zenész ott végzett, tehát a Gilad Hexelmantól kezdve a Shai Maestron keresztül, mind oda jártak. És tulajdonképpen én úgy kezdtem el jazzzel foglalkozni, hogy egyszerűen ugyanabban a suliba akartam járni, mint akkor a legjobb barátom, és akkor gondoltam, hogy nagyon volt akkor ahhoz, hogy továbbra is egy osztályba járhassunk, vagy egy suliba, ezért elkezdtem jazzzel foglalkozni akkori tanáromtól. Kértem jazzlemezeket, mondtam, hogy na, most ez a helyzet, és akkor kezdjünk el jazz tanulni. Amúgy nem rossz, szóval. És akkor kaptam Charlie Parker lemezt, kaptam Pat Metheny lemezt, akkor igazából, mivel rockot gitároztam, ezért a tanárom megpróbálta belőni azt a határmesdjét a jazz és a rock között, és nem tudom én jazz rockokat adok.
0: Egy pár,
1: igen, és amúgy megfogott, és akkor egy kicsit így tizenévesen elkezdtem Scofieldot hallgatni, meg főleg gitárosokat, és utána nyílt meg a többi, tehát Coltrane, meg Miles, meg Monk, és kicsit később, ilyen 20, nem akarok hülyeséget mondani, ilyen 25-6 éves koromban kezdtem free jazz-t hallgatni, vagy annak nevezhető dolgokat. Ornette Coleman-t, Cecil Taylor-t, Eric Dolphy-t. De ez is nagyon relatív, szóval nekem az egyik kedvenc Coltrane interjúm Ba elmondja a Coltrane, hogy a riporter, vagy mi az újságíró kérdezi tőle, hogy hát John volt a Miles-szel töltött idő, aztán volt a Giant Steps korszakod, aztán volt a modális korszakod, aztán meg jött az a free korszak. Mire véled ezt a sok kategóriát?
0: Ezt az evolúciót.
1: És akkor a zseniális válasz, ő annyit mondott, hogy hát ő a saját maga részéről végig ugyanazt csinálta. És szerintem ez tök jó. Szóval maga részéről végig ugyanazt csinált, amiközben változik körülötte a világ, meg a saját zenét teljesen. Nagyon sokféleképpen definiálják, miközben ő tehát saját maga számára ugyanaz maradt. Ja, úgyhogy ez...
0: És akkor később meg... Te hogy állsz ilyen társművészetekkel, hogy, nem tudom, Krasznahorkai bejön, meg film.
1: Igen.
0: Megnéztük a héten a Cica verzót, de gondolom még más dolgokat is így csináltam.
1: Igen.
0: Azt mennyire éled meg zenélésnek, vagy az már inkább azért egy zeneírás, nem? Tehát az egy zeneszerzői feladat jobban.
1: Igen. Nagyon, meg hát én alapvetően ugye, hogyha társművészetekről beszélünk, tehát egyrészt kortárs táncosokkal dolgoztam sokáig, főleg 20-as éveimben. Portelleki Áronnal is együtt is dolgoztunk, kortárs, ő még mindig ebben jobban benne maradt. De azóta több filmhez csináltam zenét, és ez mindig egy érdekes kihívás, nem is annyira maga a zeneírás, hanem a rendezővel való kommunikáció, az mindenféleképpen szerintem abban van az igazi kihívás ilyen alkalmazott melóknál, és ne értsetek félre, most nem arról beszélek. Nem arról beszélek, hogy nem értjük egymást, hanem hát, egyszerűen...
0: De lehet az, hogy mondjuk az ő elképzelései erősek, és akkor azt le kell fordítani egy zenei nyelvre, vagy...
1: Persze, és közben
0: valahogy... Mondjuk ez minden, mindig így van, ha két szakma beszélget, tehát, hogy...
1: Ja, igen. Nem marad sok időnk, de...
0: Nem.
1: De ez egy... Igen, tehát abszolút nem... Abszolút a társművészetek is nagyon jelen vannak az életemben. Sok irodalmat olvasok, amit nagyon szeretek, meg...
0: Nem és még utazgatsz sokat, vagy most mennyire vagy így...
1: Utazgatok, főleg túlnyomó részt Magyarországon vagyok, mert itt zenélek, meg itt tanítok, de elmúlt két évben egy-egy hónapot töltöttem Mexikóban például, és ezt a szokásomat meg szeretném tartani, amennyire csak lehet. Tehát az utazás nekem nagyon fontos.
0: De jó. Na, akkor viva Mexikó. Hát... Ezen a ponton lassan lejár a műsoridőnk. Nagyon köszönjük, hogy
1: eljöttél. Én köszönöm a meghívást.
0: És gyere máskor is.
1: Okay. Köszi szépen.
0: És, ja, ilyenkor még meg szoktuk kérdezni, hogy hol lehet téged hallani, hogy programajánló következik.
1: Hóha, a naptáromat elő kell venni, ami most nincs nálam, de a Kián nevű zenekarral fogunk játszani valamikor októberben és novemberben is. Kövessétek meg a Csicska Koporsó nevű zenekarral is fogok játszani. Meg a Lumenben alakulnak most éppen koncertek, úgyhogy...
0: Akkor ezeket figyeljétek.
1: Social médián minden fent lesz.
0: Citrom Ádám, köszönjük, hogy jöttél. Itt volt a Szélről a segítő csapat, akiknek sosem mondom be a nevét, és most se fogom. És gyertek a következő hónapban is, már megvan a vendégünk. Sziasztok! Köszönjük Csakinak a segítséget.
2: A Tilos Rádió hírei következnek.
3: Működési okokra hivatkozva zárva tartott a párizsi Eiffel-torony. Valójában a dolgozók sztrájkoltak az üzemeltető felháborító döntése miatt, írja a Deutsche Welle alapján a Telex. A toronyba ugyanis a BAPS nevű hindu vallási csoport tagjai érkeztek, akik azt kérték, hogy korlátozzák a nőkkel való interakciókat a látogatásuk során. A BAPS tagjait beszámolók szerint elkülönítik és alsóbbrendűként kezelik a nőket, feltétlen engedelmességüket hangsúlyozzák a férfiak felé. A cég elismerte, hogy hiba volt elfogadni a 100 tagú csoport feltételeit, hogy a személyzet női tagjait eltávolítsák. Az üzemeltető vállalat vezetője, Ariel Weil, azt posztolta, semmilyen vallási ok nem indokolhatja a nem miatti vagy bármely más diszkrimináción alapuló megkülönböztetést a látogató fogadásakor. Az esetet Emmanuel Grégoire, Párizs polgármestere is elfogadhatatlannak nevezte.
4: Más rendszertani csoportba kéne besorolni a végkihalt emberelődök közé tartozó australopitekuszokat és parantrópuszokat. Ilyen tól a Monash University kutatója azt javasolja, hogy közel 5 millió évnyi hominin fosszíliát soroljanak át a homo nemzetségbe. A fajok elkülönítésére egykor használt tulajdonságokból nagy agy, eszközhasználat. Fakadó lényegi különbségek már nem állnak fenn, és nem is tükrözik pontosan az emberi evolúció menetét. Inkább a homo nemzetséget kellene kibővíteni, hogy pontosabb és stabilabb képet kapjunk a komplex evolúciós kapcsolatokról. Különösen az Australopithecus rendszertani csoport funkcionál aféle taxonómiai szemétkosárként, azaz olyan csoportként, amely nem monofiletikus, nem egyetlen ősből és annak összes leszármazottjából áll, hogyan azt a modern biológia egy érvényes csoport meghatározására használja. A magyar narancs hírét hallottátok?
5: A száradó Dunameder máskor láthatatlan, izgalmas maradványokat tár az érdeklődő szemek elé. A jégkorszakban élt lovak beletevé is felbukkanhatnak, az évezredekre beágyazódott csontokat a jelenkor áramlásai mosták elő. Akkoriban a Kárpát-medence fajgazdag, gyepes, cserjés, erdős, mozaikos tájait nem fette állandó hó és jég, magyarázza dr. Riesing Norbert, a Dunai Point Nemzeti Park munkatársa. Nem volt kietlen fagyos sivatag, az életfeltételeiket igencsak megtaláló vadlovak a bronzkorban is honosak maradtak errefelé. A hatalmas átterű hajdani Duna erőteljes vízhozama áradáskor elragadta az állati maradványokat, majd hordalékával együtt lerakta őket. Osztja meg a sokszínű vidék.
2: Ezek voltak a hírek.

0: történnek dolgok, próbálom. Egyszerűen mondom, szívla témák között forgok. Majd hogy nem, nincs értelem, korábban is már félrement. De a rap lételem, a szívben nem fér félelem. Arról szólt jó sokszor, hogy milyen kusza minden. Ahogy telik az idő, egyre többször jobban látom innen, hogy mit kell elinnem és mit nem. Mit kell figyelnem, per patvar a fejben, pit van a szívemben.
1: És nem hallunk más.

0: nem hal.
1: Látjátok, én ezért utálok a munkát, ilyen kibaszott majmok, látod, hogy ennek be vannak baszva, se tudják, ki kire van, és akkor így vegyük újra, vegyük újra.
0: Most szombat van, hol vagy szókontroll, hol vagy kockás, Phoenix Blanton. Tudjátok, hobortos munkaórák kötnek össze minket. Meg a szál a hálózat, stúdióval van zsárt hálószobák, vérlemények, életképek, vérbe méreg, réteg, zene minek fentiek nevezik ezt. Valószínű benne már a túl a görcs, sosincs elég kurva.

vesznek el, fejlődnek, vörös függöny jelenik meg az erdőben, az ember eltöpren dolgokon jelene, világon, világ egyetem, kopott, gyere be, bárcsak, így könnyen menne el, mesztelen, ez talán, egy perces nagy lemez a létünk.

gecsi zülünk, épp attól válik józanabbá, hogyha zülünk. Így lesz végül a jó, aki a rosszra gondol. Egy boldog autodidakta a saját hibájából tanul, de önszorgalomból van, aki csak parkol itt, és van, aki parkodik, hogy egyre beljebb jusson, megteszi a pokoljárás, mennyire menetelnek, mert nem igaz, hogy nincsen választásod, csak hát ugye, ahol a szerencse forgandó, ott hullik a forgács, kívülállók, örök fantaszták, ösztön lények, mindezt már rég megfogalmazták, én csak ismétlek, kívülálló körök, fantaszták, ösztön lények, mindezt már rég megfogalmazták, én ismétlek csak.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Más rendszertani csoportba kéne besorolni a rég kihalt emberelődök közé tartozó australopitekuszokat és parantrópuszokat. Ilyen tól a Monash University kutatója azt javasolja, hogy közel 5 millió évnyi hominin fosszíliát soroljanak át a homo nemzetségbe. A fajok elkülönítésére egykor használt tulajdonságokból nagy agy, eszközhasználat, fakadó lényegi különbségek már nem állnak fenn, és nem is tükrözik pontosan az emberi evolúció menetét. Inkább a homo nemzetséget kellene kibővíteni, hogy pontosabb és stabilabb képet kapjunk a komplex evolúciós kapcsolatokról. Különösen az Australopithecus rendszertani csoport funkcionál aféle taxonómiai szemétkosárként, azaz olyan csoportként, amely nem monofiletikus, nem egyetlen ősből és annak összes leszármazottjából áll, hogyan azt a modern biológia egy érvényes csoport meghatározására használja. A magyar narancs hírét hallottátok?
2: A hozzájuk tartozó kígyósi pusztán a szárazság miatt jelenleg egyáltalán nincsenek vízfelületek, közölte a Körösmaros Nemzeti Park. Habár itt az ősz, alig-alig látni vonuló madárcsapatokat. A partiak közül csupán pár tucat bíbic mutatkozik. A fehér gólyák már augusztus közepén elmentek. Az énekes madár szalakóták úgy szintén. A gyúrgyalagok kisebb csapatai éppen most vonulnak. Sem a hanvas réti héja, sem a kígyászőv, noha kifejezetten költöző ragadozó fajok, egyelőre nem bukkant fel. Vonulnak viszont a sarlós fecskék és a cserjés területeken bodzát sipegető boszátafélék. A seregélyek seregestül tartózkodnak kinn a kígyósi pusztán, követik a szürke marhagúját. A patások által felriasztott rovarokból táplálkoznak. Augusztus vége felé újabb régészeti napot tartott a Kispál Múzeum a Legyélte is régész közösségi program keretében. A most Apadó Tisza partján, Tiszarofnál már 2025-ben, majd idén júliusban kerültek elő jégkorszaki maradványok. Az érdeklődő kicsik és nagyok együtt járták végig a partot és a sekély vizet. Biztonságukra hajós csapat ügyelt. Mamut, bölény, orszarvú és hiéna csontok bukkantak elő, valamint agancs és csonteszközök, kerámia töredékek, fémtárgyak és ezüstpénz. A leleteket a restaurálás után kiállítja a Tiszafüredi Múzeum. A közösségi ásatást Tiszaörvényen a templomdombon folytatják, szeptember 26-án. A lelkes amatőrök a Kispál Múzeum honlapján regisztrálhatnak, avat be a szolnoki napló.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Piros Rádió, FM 90,3, Road Movie műsor, szervusz a kedves hallgatók, engem Varga Ferencnek hívnak, a mai adásban Reisz Gáborral fog beszélgetni, ő a Van, a Rossz Versek, a Magyarázat Mindenre rendezője, akinek legújabb filmje a Földszint, tegnap debütált a Velencei Filmfesztiválon, ma este vetítik Miskolcon a Cinefesten, és a magyarországi bemutatója október 1-én lesz, de addig már egy csomó helyen meg lehet nézni premier előtti vetítéseken. Szia, Gábor!
1: Sziasztok!
0: Itt vagyunk Gábor lakásán, és van egy kutya itt mászkál körülöttünk, őt fogjátok hallani, akinek a neve?
1: Mandula.
0: Gábor. A Magyarázat Mindenre, az ugye óriási siker volt, mind közönség, mind kritikai siker, plusz elnyertél egy fontos nemzetközi díjat is vele, a Velencei Filmfesztiválon fődíjat, tehát hogy minden várakozást felülmúlt, és ez már a harmadik sikeres filmed volt egymás után. Hogyan indultál neki ezután a következő filmnek?
1: Hát igazából azt hiszem, hogy az első két filmünk, a Van és a Rossz Verseknek elsősorban magyarországi sikerét éreztem, és azt, hogy hogyan lesz egyszer csak az emberből ilyen filmes, és hogyan válik ilyen kvázi ismerté szakmán belül, vagy akár egy kicsit a közönség számára is. És utána a Magyarázattal ez egy ilyen nemzetközi szintre lépett, a Velencei díjnak köszönhetően, meg sok más díjnak is szerte a világban, és az ezt következő, tehát a Velence utáni időszak, az legalább egy év ilyen turnézásból állt, ahol folyamatosan különböző fesztiválokon mondtam ugyanazokat a válaszokat, amiket általában előjönnek, mármint hogy kérdésekre a válaszokat, amik általában előjönnek, és eléggé lefagyasztott, meg egy ilyen nyomás is lett ebből, és kicsit nehéz volt kimozdulni, hogy hogyan is tovább, ráadásul ugyanúgy, mint a zenészeknél, az utolsó kérdés az mindig a következő album, meg a következő nem tudom mi, és ezekre nagyon ilyen döcögős válaszokat sikerült adni. 23-ban volt bemutatva ősszel a Magyarázat, és olyan 24 közepe vége felé kezdett valami alakulni a fejembe, hogy hogyan tovább, és akkor egy ilyen hosszú diskurzus kezdődött a nyilván mindenkivel, akivel eddig így szorosan dolgoztam, de az Évához, a Schulze Évához járkáltam, beszélgettünk, és egy ilyen diskurzus eredménye is, de ennek a kiinduló pontja a Berkes Julival való egyik random beszélgetés, tehát nem azzal a céllal ültünk ledumálni, hogy akkor most kitaláljuk, hogy mi a következő, hanem egyszerűen csak beszélgettünk, és valahogy jött az egész ház, lakás, lakógyűlés, közös képviselő, ilyesmi ötlet. Bocsánat, ez fontos, mielőtt megöl, hogy ez tőle jött.
0: Nekem úgy tűnik, mintha mindig, amikor elkészül egy film, akkor mindig azt gondolnád, hogy a következőt az sokkal hamarabb fogod csinálni. Nem hiszem, hogy a Magyarázatban is azt mondtad, hogy te szeretnél már jövőre forgatni, és hát az 2024 lett volna, és aztán pedig mindig jönnek ezek a fesztiválozás, meg külföldi bemutatók, meg ez az egész promóciós munka, és aztán meg így jóval később készül el igazán a következő, nem?
1: Hát ennek van szerintem ilyen 2-3 iránya, hogy miért. Az egyik az, amit mondtál, hogy jön a fesztiválozás. Ilyen szintű fesztiválozásban soha nem vettem részt, tehát hogy a Vannál, nem tudom, sok helyen volt a film, de nem olyan, hogy mondjam ezt úgy, hogy egyik fesztivál szervezőt, már nem hiszem, hogy külföldi fesztivál szervezők hallgatnák ezt a podcastet, de hogy nem hívtak olyan helyekre, ahova ott feltétlenül nagyon fontos elmenni tehát az első két filmnél ez volt, a harmadiknál pedig egyértelműen egy ilyen hackney mester ebben részt kellett vegyek, és azt is éreztem, hogy ezt meg is kell tapasztalni, ezeket a dolgokat, és ez egy ilyen furcsa időszak, mert ez valójában kicsit összefügg egy ilyen elengedéssel, a film elengedésével, és amikor az ember meg tényleg azt hiszi, hogy valóban egy robottá vált, aki csak ismétli ugyanazokat a szövegeket, tehát kvázi tényleg a hackney az ilyen szempontból jó példa, hogy ugyanazt a slágert játszod minden faluban, és akkor egy idő után már valójában gondolkodás nélkül csinálsz mindent, és akkor az át tud menni egy ilyen kisebb kiégési folyamatba is, és ez nálam is abszolút megtörtént. A másik ok az nyilván az, hogy nem az történt a magyarázat után, hogy csörgött a telefon, hogy itt van, nem tudom, hány száz millió dollár, euró, vagy nem tudom mi, vagy akár forint, hanem azt kell kitalálnunk, hogy igazából anyagilag is hogyan lehet felépíteni újra egy ilyen dolgot. Ez nyilván elsősorban Berkes Júli producernek a fő munkája. Tehát nem az volt, hogy alig vártam, mit tudom én, a filmintézet, hogy mi megjelenjünk egy új filmmel. Nyilván itt van egy olyan döntés is a mögött, hogy én mondjuk, ha megkerestek volna, akkor se hiszem, hogy együttműködtem volna velük. A másik ok, hogy amikor csinálsz egy ilyen sikeresebb filmet, akkor én legalábbis, és nagyon bírom azokat, akik ezeken a válsághelyzeteken, mert ez egyébként egy válsághelyzet, tehát, hogy érted, egy ilyen kiüresedés, újra valahogyan el kell indulni, nyilván egy jobb válsághelyzet, mint hogyha egy borzasztó filmet csinálsz, amit senki nem néz meg, de alapvetően válság jellege ennek is van, és ebből tovább lépni, ez mindig nehezen megy, és hiába kalkulálom, és a vágyaimat mondom, hogy igen, jövőre ez, meg az, meg amaz, meg akkor most aztán nagyon szabadon, azért rendre azt látom, hogy belekerülök egy ilyen gödörbe, amiből nehezebben jövök ki, és van egy olyan tényező is ebben, hogy ha sikeres, vagy hát mondjuk ilyen velencei díjas filmet csinálsz, akkor persze az a nyomás is rád nehezedik, hogy akkor hogyan kell ezt használni, hogyan kell tovább lépni. Na, ez az a dolog, amivel egyébként soha nem állítanám, hogy nem foglalkoztam, meg gondolkoztam rajta, de azt hiszem, hogy a végeredményben végül nem lett ennek hatása valahol. Noha nagyon sokszor előjött ez a dolog, hogy akkor a magyarázathoz képest ez nemzetközi vagy külföldi közönségnek vagy fesztiválnak ez mit jelent. Végül azt hiszem, hogy nem lett ennek olyan nagy hangsúlya, és hála Istennek így is Velencében ott lett a film.
0: És mire jutottál végül, hogy tehát, hogy egyáltalán nyilván ott van az is, hogy mit szeretnél csinálni, vagy milyen téma foglalkoztat, meg ott van az is, hogy ez a stratégiázás, hogy akkor a karriered szempontjából, meg az előző filmekhez képest, milyennek kéne lenni a következőnek, plusz még nálad az is ott van, hogy még nem volt kudarcod, hogy ez az egész egy ilyen folyamatosan felfelé emelkedő dolog, és hogy ebben megtalálni a következőt, mert azért a legtöbb rendezőnek a karrierében van egy kudarc, és akkor utána ahhoz képes lehet folytatni, vagy akár több kudarc, és akkor mindig érdekes megnézni ezt, hogy utána mit csinált, vagy hogyan jött vissza, de hogy itt meg ez van, hogy sikert sikerre halmozol.
1: Ez egy fajta szemszög, amit most itt mondtál, de szerintem objektíven nézve sok igazság is van benne. Rengeteg ember van, aki szerintem a második, a harmadik filmbe csalódott, vagy azt mondta, hogy azért az jobb volt, meg ez jobb volt, meg nyilván, hogyha azt nézed, hogy tehát nézőszámot nézel, meg mit tudom én, fesztivál sikereket, akkor ez inkább valóban egy felfelé ívelő dolog, de nem tekintek erre így, próbálok nem így tekinteni legalábbis, nem állítom, hogy néha nem befolyásol, az ezt generált nyomás, amikor az ember ebben így belecsavarodik, akkor ez tud egy ilyen nagyon rossz nyomást generálni, amit baromira nem szeretek, mert ugye a naív és mondjuk abszolút követendő kiinduló pont az nyilván alapvetően a teljesen szabad művészeti oltárán az önkifejezés, és az, hogy egyszerűen a legbelsőbb és számomra legfontosabb dolgokról tudjak beszélni, ami persze függ az életkortól, függ a körülményektől, a környezettől, nyilván ezekben benne van az ország, meg a helyzete is. Egy csomó olyan dolog hat rá, ami pont a legfontosabbnak érzek.

0: berendezkedtél arra, hogy akkor te milyen alacsony költségvetésű filmeket fogsz csinálni, amiknél jó az esély arra, hogy megtérüljenek?
1: Hát nem volt túl sok remény bennem azzal kapcsolatban, hogy kormányváltás lesz, és megváltozik a kulturális támogatás. Most több van, de most sem mondhatom azt, hogy megváltozott, ugye, mert most egy ilyen felkészülési vagy várakozási idő van. Azt hiszem, hogy ebbe az elmúlt időszakban kialakult bennem egy olyan, hogy milyen filmeket kell ilyen körülmények között csinálni, és természetesen azt is éreztem, amit nagyon sokan mondanak, hogy egy ilyen független filmet nem tudsz sokszor megcsinálni, mert alapvetően az egész stáb és minden alul fizetett benne, és egyszerűen nem etikus hosszú távon ezt csinálni. Ezt persze abszolút éreztem én is. Ezzel kapcsolatban meg valahogy azt is éreztem Velence után, hogy véhetően előbb-utóbb többet kell kacsingatni külföldre, és igazából ebben a filmben ez elkezdődött valamilyen szinten, tehát hogy a magyarázatnak az olasz forgalmazója az nagyon beleszeretett a mi munkánkba, meg találkoztunk már kint anno a 23-ba is Velencébe, és velük van egy ilyen nagyon jó és sikeres kooperáció, aminek köszönhetően ők beszálltak ebbe a filmbe. Ez egy olasz cég, úgy hívják, hogy I Wonder, és beszálltak így módon ebbe a filmbe. Tehát ilyenek vannak, olyan nem történt, lehet, hogy történhetett volna, hogyha én ebbe jobban beleállok, és ha mondjuk lett volna egy a fiókomba egy filmterv, hogy külföldön forgatni, tehát nem magyarul beszélő filmet, ilyesmit. De valahányszor ez így szóba jött, mindig azt pedzegettem, hogy szerintem Magyarország az bőven elég inspiratív jelenleg. Most azt mondanám, hogy most szerintem egy olyan átmeneti időszak van, ami nehezen nevezhető inspiratívnak, mert hogy így kiszámíthatatlan, hogy hová tart ez az egész. Nyilván reménykedünk, hogy egy ilyen jobb helyzetbe, de annyira átalakulóban van, hogy az ember még, szerintem a receptorok még nem igazán alakultak ki, hogy hogyan kell ezt így fogni, ezt az egészet.
0: És ezt a filmet, a földszintet, hogyan találtad ki? Mert hogy ez egy ilyen félrevezető módon ilyen egyszerűnek tűnik, de szerintem ilyen iszonyatosan komplex film. Így mondd el először, hogy miről szól ez a film, és hogy hogyan raktad össze.
1: Mindenek előtt el kell mondanom, hogy az elmúlt fél év az olyan menetelés volt, hogy nagyon azt a fajta nézői benyomást, amit nyilván egy alkotó, ha belülről végig csinálja a filmet, akkor soha nem fog látni, maximum évtizedekkel később, de ez annyira rövid időn belül készült ez a film, hogy iszonyú sűrű és hatalmas menetelés volt az egész stáb számára, és számomra azáltal, hogy ezt a vágói pozíciót, ezt a pályázatot sikerült megnyernem, hogy én legyek a vágó, ezáltal végképp. És nem annyira látom, nem hangzik jól, de nem annyira látom, hogy egy néző hogy látja a filmet. És ez egyébként bizonyos szempontból nem mindig jó. Úgy tűnik, hogy ez, hála Istennek, ez működik, de nyilván az egészséges vágói metódus az, hogy vannak szünetek, és mondjuk az egészséges vágói metódus az, hogy a rendező az ha nem is teljesen távol marad, de bizonyos részeiben távol marad, hogy egy kicsit el tudja engedni azt, ami a fejében van, és egy új értelmezést tudjon találni a vágóasztalon. És ez a dolog, ez teljesen összemosódott azáltal, hogy a filmforgatás alatt már elkezdtem vágni esténként. Tehát gyakorlatilag a tavasztól mostanáig nem nagyon volt leállás ebbe. Tehát ez a fajta, hogy egy lépést, vagy akár egészségesebb a több lépést hátrébről ránni tekintünk, erre én még abszolút képtelen vagyok. Az, hogy hogyan indult?
0: Hát az, hogy hogyan találtak ezt a filmet, mert hogy van

0: ki egy ilyen realista dráma alapvetően, közben egy teljesen abszurd komédia, és az egész még egy ilyen óriási allegória is.
1: Igen. Hát ami a kiinduló pontja volt, az maga a lakógyűlés, ami a filmben egyébként nem terjedelmében végül nem olyan hosszú. A forgatókönyvben vagy 3-4-szer ilyen hosszú volt egyébként. És ez volt a kiinduló pontja, tehát ugye az első gondolat az volt, hogy egy film, ami egy lakógyűlésen játszódik. És akkor ezeken ment a kattogás, hogy hogyan is kéne ezt így megfogni, ki a főszereplő, stb. És az én fejemben nagyon sokáig volt egy olyan, hónapokig ment az, hogy a közös képviselő a főszereplője a filmnek. Az soha nem volt kérdés, hogy ez valahol, ha nem tudatos, akkor is ezt Magyarországként fogják nézni a nézők. Tehát, hogy szerintem minden egyes házban lévő lakógyűlés az önmagában Magyarország. Tehát, hogyha még fikció is, akkor aztán pláne az emberben van egy ilyen motiváció, hogy valahogyan ezt életre keltse ebbe. Aztán valahogyan nyilván baromira hatottak a hírek és minden egyéb, és arra jöttem rá, hogy nem tudok egyszerűen olyan szinten menni a közös képviselővel, ahogy szeretnék, és nem igazán tudok megfejteni olyan kérdéseket a jelenkorból, amik miatt ezt a közös képviselőt meg tudnám írni. Ezért ezt elkezdtem elengedni, és ezzel párhuzamosan jött az, hogy valami outsider legyen, de közben ne teljesen legyen outsider, ne egy lakó legyen, aki aznap érkezett, és valahogyan így jött az egész Main Kristóf karaktere, és az, hogy a lakógyűlést egyszerre szociórealista, és közben nagyon abszurd, ez az egészre rátevődött az egész filmre, úgyhogy az egy fontos döntés volt, hogy egy nap története legyen, szóval próbáltunk ilyen határokat adni, a korlátokat és határokat, amikben ki tudjuk élni minden vágyunkat írás alatt a Schulze Évával, szóval hogy ne szaladjunk el, mit tudom én, a non-kronológikus filmben ne szaladjunk el abba, hogy ez sok időtől el fel, és hogy egy helyszín legyen, egy ház legyen, tehát hogy ezeket így elkezdtük így kitalálni, ezeket a koncepció meghatározó elemeket, valahogy így alakult. De alapvetően szerintem maga a lakógyűlés jellegéből jött az, hogy egy film egy ilyen kisrealista valamiben indul el, és aztán ahogy lépegetünk, egyre abszurdabb és furcsább minden, ami ott itt történik.
0: Érdekes, ezt a lakógyűlést emeled ki, ami tényleg egy nagyon kicsi része a filmnek is, és talán nem is annyira, számomra nem volt annyira jelentőség teljes. Ez főhős, Main Kristóf, akit említettél, egy ilyen 35 éves fickó, aki festőművész volt, de aztán azt abba hagyta, és elment ilyen banki alkalmazottnak, és neki egyik napjának egy részét követjük, mert ezt még nem mondtuk, de hogy ez a film, ez gyakorlatilag valós időben játszódik. Két dolog történik vele, az egyik az, hogy penészt talál a lakásába az egyik falon, a másik pedig az, hogy a felesége bejelenti, hogy gyereket vár. És a két dolog közül ő inkább a penészre kattan rá, és azzal kezd el foglalkozni, de olyan, mintha rácsavarodik erre a lakással kapcsolatos ügyre, és amiatt így, mintha így kizökkenne a világa, és az egész világ körülötte, mert mindenki olyan furcsa lesz onnantól, és akkor ezt a folyamatot látjuk lejátszódni.
1: Igen, részben abszolút. Valójában azt hiszem, hogy az történik vele, hogy elkezdi az apaság hírével megérezni az ő saját határait, ami eléggé szűkös. Egyrészt egy a pálya elhagyás mögött áll egy feldolgozatlan gyász, és elég sok minden, és a bizonytalanság kikerülhetetlen, bár most már tényleg nem annyira kedvelem ezt a felnőtté válás dolgot, de az, hogy felnőni az apasághoz, ezt azt gondolja, hogy a ház ügyeinek, működésének rendbetételén keresztül kell elérnie ezt a pontot.
0: Eddig minden filmedben volt egy nagyon erős önéletrajzi mag, ebben mi az, amihez kapcsolódsz?
1: Sok minden van, de nem messze nem olyan, mint az első kettő, és talán nem is olyan, mint a magyarázat. Kisebb dolgok. Tehát ez nem úgy van, hogy ilyen hozol egy ilyen döntést írás előtt, hanem írsz, és egyszer csak észreveszed, hogy ja, hát ez egészen hasonló ahhoz, ami velem történt. Ja, ezt azért találtam ki, mert. Tehát, hogy ezek kicsit így jönnek elő. Nyilván, amikor az ember ír, akkor valószínűleg a komfortzónáján belül ér el dolgokat, amik segíthetnek neki, és nem az jut eszébe, hogy nekem legalábbis, ezt inkább így mondom, nem ilyen nagy általánosságban, mert biztos, hogy rengeteg olyan író van, aki hónapokat vagy éveket tölt könyvtárba, de hogy nekem nem az első gondolatom, hogy kitálok valami olyat, amivel egy ilyen hónapos kutató munkával majd felfejtem ezt a dolgot. Maga a ház működés, meg lakógyűlés, ilyesmi, ciki vagy nem ciki, azzal kapcsolatban sem foglalkoztam túl sokat. Találkoztam közös képviselővel, csináltam ilyen interjút.
0: De az életedben sem foglalkoztál vele? Tehát most itt vagyunk a lakásodban, ez egy házban van.
1: Igazából egy lakógyűlésen voltam életemben. Az nagyon inspiratív volt. És ez nem olyan, tehát hogy ez az írás környékén volt. Azt hiszem, hogy az nem volt egy különösebben ilyen harcos, vagy ilyen nagyon, nagyon elborult lakógyűlés, amiket így néha a barátaim mesélgetnek. Teljesen oké volt. Az volt egy vicces része, hogy olyan 2,5 óráig tartott, és fél óra után egyszer csak azt vettem észre, hogy bekerültem a számvizsgáló bizottságba. Úgyhogy egy bácsi, aki ezen a szinten lakik, ő elkezdett rábeszélni, hogy jöjjek el a számvizsgálóbizottság, mondtam, hogy fogalmam nincs, hogy mi ez, és amikor mondták, hogy ki akar a számvizsgálóbizottság, akkor felemelte a karomat, tehát, hogy nem én emeltem a karomat, hanem ő, és már benne is voltam, és aztán a Zsófival voltunk ott, és akkor Zsófi, akkor mondtam, hogy én ezt nem akartam, és akkor mondta, hogy akkor szóljak, és akkor úgy van, azt hiszem, a jegyzőkönyvben, hogy Reisz Gábor számvizsgáló bizottság tag lett, ilyen három sor, valami még történt, nem tudom, milyen a virágágyások itt, meg ott, nem ott, Reisz Gábor kilépett a számvizsgáló bizottságba.
0: Mielőtt elkezdtétek forgatni a filmet, volt ez a hír, hogy elveszítettétek a helyszínt, és hát ennél a filmnél a helyszín az elég fontos, tehát ez a ház, ahol játszódik a történet, ahol a földszinten laknak a főhősék, és akkor ott fölötte még van, nem tudom, legalább 4 emelet, bár fura, hogy soha nem mutatjátok meg kívülről a házat, a emlékeimben így maradt meg, hogy soha nem láttam kívülről ezt a házat. Ez egy ilyen nagy csapás volt, vagy úgy érezted, hogy úgy is sikerül majd szerezni egy másikat?
1: Csapás volt nagyon, akkor már megvolt egy gyártási tervünk, és ez egy nagyon-nagyon szar helyzet volt. Pillanatokon belül el kellett dönteni, hogy akkor most itt dobjuk a filmet, vagy mi lesz, és elkezdtünk azon agyalni, hogy olyan lakások, olyan házak, ahol voltunk eddig, és lakásokat néztünk, mert meglepő fordulat, hogy nagyon sok olyan, vagy több olyan lakás van ebbe a filmbe, ami nem abba a házba található, hanem így tudtuk leforgatni a filmet, hogy ismerősnél, vagy valahol máshogy találtunk lakást, ahol forgathatunk. Az egyik ilyen lakás, amit még hetekkel korábban, vagy egy hónappal korábban néztünk, az eszünkbe jutott, hogy annak a lépcsőháza az igazából elég izgi, sok szempontból más, volt, mint ami, amit a, hát ami a forgatókönyvben van, aztán végképp, de ami így a terben volt, meg nagyon más, mint ami, ahol forgattuk volna a filmet, és akkor hát oda kellett menni, körbenézni, a gyártásvezetők, Szendrei Nagy Olivér és a Nagy Istók editők elkezdtek egy ilyen csodálatos munkát végezni az ottani lakókkal, gyakorlatilag barátságok kötöttek, és hála Istennek beengedtek minket, hogy ott forgassunk, azt hiszem, hogy nem tudom pontosan, 10-12 napot, vagy valami ilyesmi. És ez egy ilyen kemény menet volt, mert szóval azt kell tudni, aki valaha filmezett olyan lépcsőházba, ahol lakók vannak, akkor is, hogyha megkapták az engedélyt, az egy nagyon komplikált dolog. A lakók ugye természetesen élik életüket, járkálnak, ti is hangoskodtok filmesként, de ők is hangoskodnak. Itt a probléma az, hogy te nem tudsz úgy dolgozni, hogyha mások hangoskodnak, mert nem lesz hangfelvétel, vagy egyáltalán belejönnek a képbe, stb. Ez nagyon megnehezíti az egészet, plusz nyilván feszültséget szül, és előbb-utóbb biztos rengeteg ilyen szituán történt a magyar filmtörténetben, hogy kidobtak filmeseket házakból, mert hogy mégse, hogyha így megy az egész. Nyilván forgatáson van egy ilyen alapfeszültség, amit nehezen lehet befűzni egy ház nyugodt, vagy hát jó esetben nyugodt működésébe. És szerencsére itt tökre jól sikerült. Tényleg elképesztően cuki egy lakóközösség, akik ebben a házban, ezt nem fogom elmondani, hogy ez hol van, de hogy rákanyarodjak arra, amit említettél, hogy az egy alap döntés volt, hogy ne az legyen az emberben, amikor nézi ezt a filmet, hogy néz ki ez a ház, mert ahogy néz ki ez a ház, azt Magyarországon nem lehet, vagy Budapesten nem lehet elmondani úgy, hogy nem fűződik hozzá, hogy akkor ez hol van. Pesten, Budán, tehát hogy mind a háznak a építészeti jellege, mind maga az elhelyezkedése gyakorlatilag pillanatokon belül az ember elkezdi befűzni, hogy ez hol található, és akkor ahhoz hozzárakja azt, hogy akkor ez milyen karakter, egy csomó ilyen hülyeséget, amit baromira nem akartam. Szóval ellentétben a korábbi filmekkel nem volt az itt egy ilyen kiinduló pont, vagy egy első egy oldalon lévő koncepciólistán nem szerepelt az, hogy ez az itt és most Budapest képéhez valamilyen szinten hozzájáruló, vagy azt megfestő ilyen alap. Egyszerűen ezt nem akartam, hogy a néző úgy lássa majd ezt, hogy elkezdi befűzni ebbe a gondolatmenetbe, vagy befűződik ebbe a gondolatmenetbe, mert annyi asszociációt hoz maga után, amit nem lehet egyszerűen végig magyarázni. A magyarázatnál is éreztem ezt, hogy ahol ott a tanár lakik, ott tök sok ilyenekkel találkoztam, hogy akkor ők Budán laknak, és akkor mit tudom én, hogy lehetnek jó módú, szóval ezt az értelmezést akartam valahogyan kikerülni, hogy ez ne induljon el.
0: És miközben írod, már gondolsz színészekre, hogy kik fogják eljátszani ezeket a karaktereket, vagy rábízod a casting direktorra?
1: Hát amikor elkezdek írni, akkor gondolkozom színészeken, elkezdek dumálni a Barcskatával, ki a casting direktor. Tök jó eset, hogyha már megvan, de itt nem volt meg, tehát itt már elkészült a forgatókönyv első vagy második változata, amikor megtaláltuk a Tompa Ádámot. De szerintem a legjobb eset az, hogyha tudod, hogy ki az, és kicsit rá is írod, az a legjobb.
0: És a többi karakternél, mert azért vannak ilyen visszatérő színészek, akik már benne voltak a magyarázatban is, például a Kocsis Gergely, meg a Rusznák András, az Nomenák István, és akkor jönnek ilyen újak, hogy például nekem a Gazsó György, őt most van először filmetbe, ugye? De hogy ő rögtön már egy ilyen hamisítatlan rejsz színésznek tűnik. Vagy nem tudom, hogy te hogy gondolsz erre, hogy mert látszik, hogy nem épül egy ilyen társulat, tehát nincsenek olyan visszatérők, de azért mégis úgy vannak, akik működnek a te világodban, és hát vannak meglepetések ezzel kapcsolatban, hogy például a Crespo Rodrigo mennyire működik.
1: Vannak, akik már abszolút megvannak íráskor, tehát a főszereplő nem volt meg, az Nami az nagyon hamar, az Nomenák István, mint statikus, ki volt még meg, a Gazsó is nagyon hamar meg volt, noha én nem dolgoztam vele, nyilván láttam színházban meg filmben is, tökre szeretem, azt éreztem, hogy ez ilyen jó ötlet lehet, és ilyenkor mindig van egy ilyen levélváltás, vagy levélváltás, tehát telefon a Katával, hogy dumálunk róla, hogy ő mit gondol erről, meg mit gondol arról, és tökre megerősítette ezt. A Rodrigo, mint közös képviselő, hát ez egy hosszú folyamat volt a közös képviselő történet. Több színészt is megnéztünk, szóval nem hiszem, hogy a Rodrigo megsértődne. Nem ő volt az első ilyen kipattant gondolat. Mondhatni, a végén került be, de ez nem azt jelenti, hogy nem próbáltuk degeszre magunkat vele, és baromira örültem neki, hogy őt megismertem. Igazából nem is tudom, hogy ennél cukibb, alázatosabb színésszel kevéssel találkoztam. És elképesztő lelkes, és imádta az egészet. Nagyon-nagyon jó volt vele dolgozni.
0: Amikor a forgatáson beszélgettünk, itt a podcastban, akkor mesélted, hogy a Blue Heron című filmet néztétek a Biffen, és akkor ott a feleségeddel összenézhetek, amikor már gondolom többet szerre mutatták Tompa Ádámot.
1: Összenéztünk a Zsófival, amint feltűnt az Ádám, és ez a vicc, hogy akkor már az Ádám, tehát a Katta kereste az Ádámot, és kaptunk tőle egy videót. Ott az volt a nehéz, hogy ugye az Ádám Glasgow-ban él, és hogy még bonyolultabb legyen a helyzet, amikor mi megkerestük, akkor Kínában volt hosszú időre egy ilyen kínai színházi, nemzetközi színházi projektbe vett részt, és akkor mentek az ilyen zoomok, és akkor egyszer csak sikerült, pont ment a Mannheimi Filmfesztiválra a Blue Heronnal Kínából, és akkor tett egy rövid 24 órás beugrást a Pozsonyi utcába, a Proton irodájába, és akkor ott találkoztunk. Az megerősített engem, de valójában nem teljesen győzött még meg egyébként. Tudod, van az a kétfajta jetleges, van az egyik, az hullafáradt, és alig él, alig mozdul, a másik az a fordítottja, hogy hullafáradt, és emiatt folyamatosan mocorog, állandóan beszél, és ilyen, na, az Ádám ez az utóbbi volt. Egyébként is egy kicsit olyan figura, aki hát van egy ilyen hiperaktív Tompa Ádám, aki egyáltalán nem Tompa. Ebből láttam, és aztán ahogyan beszélgettünk, meg még próbáltunk, meg minden, így igazából próbára győzött meg engem, de akkor már megdumáltunk, hogy ezt ő fogja csinálni. És egy ilyen tök hosszú próba folyamat volt, aminek a, nem tudom, egy hónap az a Zoom. Nagyon távolról kezdtük a karaktert építeni, és utána mentünk rá a jelenetekre magukra, és akkor gyakorlatilag majdnem mindenkivel próbált Zoomon. És aztán a forgatás előtt 3 héttel jött haza, és akkor 3 hét még élőbe próba.
0: És hogy magyarázod a színészeknek, hogy milyen játékmódra lesz itt szükség? Mert hogy már említettem, hogy már van ez a tehát működnie kell ezen a realisztikus síkon, plusz az egész teljesen abszurd is, hogy az is egy feladat, hogy elfedd az abszurdot, hogy ne billenjen át, hogy csak úgy utólag vedd észre a nézőként, hogy hú, de hát itt ez megint mennyire furcsa volt, ami elhangzott.
1: Hát ez egy aránykérdés igazából, és szerintem nagyon-nagyon örülök, ha neked működött, és remélem, hogy működni fog. Azt biztosan tudom mondani, hogy volt olyan vágat, ahol baromira borult az egész, mert egyszerűen, tehát nem lehet csak úgy bedobni azt a fajta játékot, vagy azt a fajta humort egyik pillanatra a másikra, és ennek meg kellett találni valahogy az építkezését. Nyilván a filmben az volt alapvetően a terv, hogy ez fokozatos, de hát ezt a filmet nem kronológikusan vettük, nem csak, hogy nem kronológikusan, hanem nagyon őrült módon, tehát ez az első ilyen, amit én megtapasztaltam, tehát az, ahogyan valaki egy lépcsőházból belép egy ajtón egy lakásba hétfőn, és 12 nap múlva a lakásban van, ezt a dolgot, ezt így végigkövetni, ez abszolút csak ilyen internetes tesztek alapján van ADHD-m, és valószínűleg ebből csak a figyelemzavar igaz, de ez bőven elég ahhoz, hogy ez nekem nagyon, nagy, nagyon megerőltető legyen. Tehát nagyon nehéz volt végigkövetni ezt, és abba az állapotba, nem az, hogy tartani a színészeket, mert nyilván ők is emlékeznek, értelmezik, és nagyon sok olyan van, amit ők hoznak, sőt, nagy részét ők hozzák ennek az egésznek, csak az, hogy hol billen át valami a túlzásba, azt valahogyan a pályán tartani, az egy ilyen kísérletezős dolog, és mint mondtam, hiába forgatod le valahogy a filmet, a végén még a vágóasztalon ez csodálatosan, mint dominó tud végigborulni. De ezek szerint számodra ez működött, úgyhogy ennek örülök.
0: Igen, számomra nagyon működött, de én arra is gondoltam közben, hogy ez milyen rohadt nehéz lehetett elérni, az, hogy minden egyes színész tudja tartani ezt a stílt, és valahogy azt is gondolom, hogy ehhez muszáj lehetett az, hogy tényleg megbízzanak benned, és hogy elfogadják, hogy azt mondod, hogy nem, ennek így kell lennie, és hogy itt szerintem sokkal kevesebb lehetőség volt így az improvizációra, hogy az ilyen eltérni attól, amire szükség van, mint mondjuk más filmeken.
1: Ez így van. Mármint nem amit az elején mondtál, mert az szerintem eléggé relatív, hanem az, hogy az improvizációra kevesebb lehetőség volt, az abszolút igaz. Improvizálgattunk néha ilyen kiinduló pontnak, meg volt, hogy akkor jó, ezt most nézzük meg úgy, hogy ezt most itt a szöveget azt nem annyira követjük, de a vége az valahol azért eléggé szöveghű film lett. Tehát, hogy azért 80-90%-ban, vagy 95%, az történik, ami le van írva, és azt mondják, ami a dialógban van. Tehát másfajta módszer kellett ehhez, mint ami, és egyébként ez közben jöttem rá, szóval én, amíg elkezdtük csinálni, azt gondoltam, hogy hasonló metódus lesz, mint amit korábban csináltunk, ami azt jelenti, hogy van egy könyv, de a könyv nem a könyvből indulunk ki, hanem improkból, és aztán illesztjük a könyvhöz. És itt elég hamar kiderült, hogy a könyvet az hamarabb elő kell venni, és kevésbé kísérletezni az improkkal, de ennek azért időbeli nyomása is volt, tehát az, amit mondtam, hogy három hét el a forgatás megkezdése előtt jött meg az Ádám, úgyhogy előtte nem sokkal derült ki, hogy nincs ház, tehát hogy az egy ilyen őrület volt az a februári időszak, úgyhogy rátelepedett az is, hogy nagyon kevés időnk volt, és mindenféle mást is kellett csinálni, tehát nem lehetett egész nap próbálni. Egyébként vicces ez az egész próba dolog, mert én mindig nyomom ezt a próbát, meg az egyetemen is, ahol tanítok a Bábesen, ott nagy zászlóvívője vagyok, hogy a próba az miket ad, meg hogyan lehet kísérletezni, meg hogy ez egy fontos része ennek az egész alkotói folyamatnak, és közben egy hónapja megnéztem a William Friedkinnel egy interjút, ahol elmondja, hogy a próba az a izéknek van, pussiznak, meg a, hogy mondja, sissies. Tehát, hogy az egy a próba, de a Friedkin egyébként arról híres, hogy volt híres, hogy egy vagy két téket vett. Ezt nem is értem, hogy ezt hogy csinált filmet, baromira megnéznék egy ilyen 0-24-es William Friedkin behind the scenes-t, hogy történik egy jelenet, és akciójelenetek így, de ez a legenda járja róla, hogy így forgatott, mert hogy a spontaneitás az a legfontosabb, és tök érdekes volt, mert ez egy hosszabb interjú, ha izével van egyébként, most tudom, hogy ez kicsit out of topic dolog, de a...
0: Nicholas Winding Refn.
1: Ja, akkor te is láttad?
0: Láttam egy részét, mert hogy azt hiszem, hogy a Criterionon van...
1: Igen. Két órás interjú. És a legszebb benne, hogy van ez az interjú, tökre szépen kijön a William Friedkin, milyen csávó, és a YouTube-on van egy olyan is, amit a Friedkin 25-30 évvel korábban csinált a Fritz Langgal. Tehát, hogy ott van két ilyen menő csávó, a William Friedkin nyilván egy mester, a Nicholas hát az egy kicsit, szóval számomra az nem az a kategória, és nem is az a kategória, mint az egész egész filmtörténetet tekintem, mint a Fritz Lang, nyilván jó rendező, csak hogy ráadásul nem szimpatikus csávó, az így nagyon hamar lejött belőle, amiket magáról állít az a fickó, az nagyon ciki, és aztán megnézed a Fritz Langa, és ilyen, így basszus, egy ilyen, ez a két interjú gyakorlatilag így egy ilyen egy 80 éve a filmművészetnek abban, hogy benne van az, hogy hogyan gondolkoznak az emberek filmről, csodálatos.
0: Én meg egy Kubrick dokumentumfilmet néztem meg nemrég, és abba mondta a Kubrick, hogy a legidegölőbb pillanat számára mindig az, amikor először mondja el a színész a szöveget a helyszínen. Mm. Tehát nem is a felvétel, hanem a helyszíni próba, mert mindig ott derül, hogy úgy ez tök más, mint ahogy a fejemben volt.
1: Én nem mindig érzem ezt. Van úgy, hogy ezt érzem, ha nem jól van írva a dialóg, vagy megváltoztak a körülmények, más lett a színész, mint akire úgy egyből gondoltam. Tehát, hogy ez meg tud változni, ez a dolog. Vagy egyszer nincs a színészben benne az, ami így a szövegben még ott van, de közben ki lehet hozni, csak máshogy. De én általában erről mindig az itt eszembe, amikor életemben először színészekkel dolgozhattam, még az SFE első évében, és az első mondat, amit meghalok egy színésztől, amit én írtam, az ilyen, az ember annyira büszke magára, hogy nem látja, hogy úristen, mennyire mondatot sikerült írni, szóval ilyenkor szerintem azért van egy ilyen, vagy velem legalábbis van egy ilyen rátelepedő felhő, ami miatt nem lát élesen, mert hogy jaj, hát ez akkor egy jelenet lesz, és ennek a felfogása azért egy ilyen, ezért is próbálunk szerintem, hogy azok, és hát ugye legjobb esetben, na ez se sikerült ennél a filmnél, hogy helyszíni próbák, tehát hogy egyetlen nyeltet tudtunk helyszínen próbálni, az összes többit azt irodákba, protonirodába, lakásba, itt is próbáltunk egyszer, mert nem volt rá mód, hogy ott legyünk a házba, ahova beengedtek, ott korábban nem tudtunk ott lenni, tehát hogy ez volt a deal, hogy beengednek, de akkor az egy bizonyos időintervallumra vonatkozik, ami a forgatás. De alapvetően számomra a próba ezt is segíti, hogy az ilyen típusú idióták, mint én, nálam ez abszolút segít, hogy az már nem egy ilyen, tehát nem a szűz a fülemnek, amit akkor hallok, amire a forgatáshoz érünk, mert előtte már átment sok szűrőn, meg próbám.
0: És mennyire konfliktusos nálad egy ilyen instruálás már ott a helyszínen, tehát hogy, mert azt gondolnám, hogy egyrészt a korábbi filmek miatt nyilván a színészek szeretnének veled dolgozni, tehát hogy így jó a híred, látszik, hogy ilyen színész központú rendező vagy, de mégis ennél a filmnél tényleg volt ez a stílben tartás, és lehet, hogy néha azt kellett mondani oda a színésznek, hogy hidd el nekem, hogy ezt így kell csinálni, és így lesz jó.
1: Az Ádámmal volt, ha nem mondanám feltétlenül konfliktusnak, de akivel volt ilyen, nevezzük diskurzusnak, de tényleg nem, ilyenkor nem azon üvöltözünk a forgatáson, vagy ilyesmi, hanem tényleg erről dumálunk. Az Ádámmal volt valamennyi, de vele se túl sok. Igazából az van, hogy az Ádám más típusú karakter, mint én Kristóf. Tehát, hogy sokkal dinamikusabb, sokkal életre valóbb is, nagyon sok szempontból más. És azt hiszem, hogy az, hogy visszatekerni, állítani, vagy lecsillbetenni egy ilyen típusú embert, az abban nem mindig fett egymást a mi hozzáállásaink. De azt hiszem, hogy egyébként nem, én most így nem ugrik be semmi olyan, hogy azt éreztem, amit mondtál, hogy nagyon rám bízták magukat a színészek.
0: És az, amit említettél, hogy iszonyatosan gyorsan készült ez a film, és mint hogyha az előkészítésre se lett volna elegendő idő, és hát a vágásra meg aztán biztos nem, hiszen ezt április közepén még forgattátok, és hát én már láttam belőle verziót, de mindenképpen el kell, hogy készüljön szeptember elejére, mert akkor már vetíteni fog, gondolom, hogy hamarabb kell leadni, de hogy ez amit ez diktált, az a tempó, ez szerinted így javára válik a filmnek, szóval előhozott mondjuk belőled vágóként olyan dolgot, hogy mondjuk nem tudsz annyit vacillálni, nem próbálsz ki annyi mindent, és hogy valahogy így jobban így ráfókuszálni arra, hogy így mi a cél?
1: Nem egészséges. Tehát a határozottan, leghatározottabban kijelentem, hogy baromi egészségtelen ilyen tempóba dolgozni. Ezzel mindenki egyetért, aki akár csak egy fél napot dolgozott ebbe a filmbe. És nekem se volt az, így módon nem tudom azt mondani, hogy javára válik, mert ha csak a filmet nézed, akkor persze lehet más szemszögből nézni, hogy csak a film, de hát a film az alkotókból is áll, és az alkotók, hogyha bele döglenek, akkor az nem jó. Tehát régen ilyen romantikus SF-s időszak környékén azt gondoltam, hogy mindegyik filmbe bele kell dögleni, és ez lehet, hogy most jött el az az időszak, vagy nem tudom, hogy azt gondolom, hogy nem szabad beledögleni. Tehát, hogy meg kell találni azt a pontot, amikor az ember igen, mindent megtesz, az nem a kettő, az nem ugyanaz, de a beledöglés, és itt az időfaktor miatt egy beledöglési helyzet állt fent sokszor. De a tempó és a deadline az egy hatalmas motiváció, és sokszor pont a filmezés az egy olyan műfaj, amiben nagyon szét lehet folyni. Hát rengeteg filmes van, rengeteg projekt van, ami szétfolyik, aminek éveken keresztül fejlesztik a forgatókönyvét, és pont egyáltalán nem javára. Mert hogy annyiszor újra, és akkor leállnak egy hónapra, újra előveszik, akkor beszélnek valami külföldi, vagy nem tudom, ilyen script doktorra, akkor megint. Rengeteg ilyen projekt van, és persze van egy csomó olyan, ami valószínűleg pont emiatt tökéletesedik, de a miénknél egyszerűen nem tudok máshogy hozzáállni, mint az, hogy ez egy ilyen sportteljesítmény volt, amit valahogyan meg akartunk csinálni, vagy én meg akartam csinálni. Azt éreztem, hogy oda tudunk érni a Velencei Filmfesztiválra. Nem éreztem először ezt irreálisnak, aztán amikor elkezdtem vágni, akkor megkezdtem annak. És ez azért van, mert az előző filmet, a Magyarázatot nagyon gyorsan vágtuk meg. Tehát a Magyarázat az szintén kettő és fél hónap alatt már kész verziója volt. Igen, ám, de ez egy másik film. Egy más típusú film, és mindegyik filmet azt hiszem, hogy mindegyik filmnek más a metódusa, és én voltam annyira hülye, hogy azt gondoltam, hogy egy filmet azt, hogy ha így kell vágni, akkor így kell vágni a filmeket, és baromira nem. Tehát, hogy ez sokkal komplikált volt összevágni ezt a filmet, mint a Magyarázatot, hiába rövidebb. Az, hogy rövidebb, az igazából ugye pont, hogy azt erősíti, hogy akkor még többet kellett rajta dolgozni. 2 óra 20 perc volt egyébként ennek a filmnek az első vágatja.
0: Az első kettőt azt Tála Zsófival együtt vágtad, a Magyarázatot pedig Gorácz Mandával. Ezt viszont egyedül, hogy most így elvesztetted a női szemet, ugye? Ez változatot? Hát, hogy gondolom azért mindenképpen van valami vitázás egy vágóval is, hogyha ha nincs a másik, akkor ez egyszerűsíti a dolgot.
1: Hát én nem emlékszem nagyon ilyen nagy vitákra, se a Tála Zsófival, se a Vandával, és egyébként nem ilyen mértékben, de a Schulze Évával vágtuk is a filmet, ő nagyon sokáig vágó volt, tehát ért baromira a vágás, ez nyilván mindenhez ért, szerintem akkora tapasztalata van, de 3-4-szer ott voltam nála egy ilyen 8 órát, felnyitottuk a laptopot, és vágtunk együtt is, és a Jancsó Dáviddal is dolgoztunk 2 napot a filmen, amikor azt éreztük, hogy így kell még valaki, aki valamit mond, és nyilván a feleségem Zsófival baromi sok ilyen jelenetet meg szoktunk domálni, meg nem tudom hány verziót látott ő is. Ott is már kicsit az volt, hogy már túl sokat látott, és már nem annyira tudja, hogy mi van. A Julinál, a Juli most már nagyon-nagyon durván próbál erre figyelni, hogy tényleg csak akkor nézzem meg egy verziót, ha nagyon szükséges, mert korábbi filmeknél volt, hogy annyi verziót megnézett, hogy már ő se tudta, hogy akkor most mi az a szűz szem, amilyen szemszögből érdemes megnézni, hogy normális feedbacket tudjál adni.
0: És akkor hogy gondolt el arra, ahogy beszélnek az emberek ebbe a filmben, mert például a magyarázat ott nagyon realisztikus volt minden párbeszéd, itt pedig, ahogy már említettem, van ez a egyszerre realisztikus, de közben meg abszurd is.
1: Hát van itt több olyan karakter, és elsősorban mondjuk a Gazsó példáját hozom, mert szerintem az egy ilyen kiemelkedő része. Én többször láttam a Gyurit ilyen-olyan szerepekben, nekem minden nagyon tetszett. És vele nem tudtunk próbálni semmit. Gyakorlatilag aztán egyszer egy zoom egy összemondás kb. Annyi volt. Tehát akkor még nem tudta a szöveget, tehát olvasás az tök más, összeolvasás. És amikor elkezdtük csinálni a jelenetet a felvételen, akkor én láttam, hogy ez igazából nem az a visszafogott ilyen hiperrealistának tervezett, vagy legalábbis az én fejemben ez volt a magyarázatnál sokszor, hogy ez ilyen, hogy itt nem mehet félre semmi, ez ilyen tök realista természetes, vagy nem is tudom, van ennek egy jobb kifejezése, de most nem jut eszembe. És a Gyuri, ahogyan még a legelején elkezdett, hát én azon nem akartam változtatni nagyon, mert azt éreztem, hogy ez igazából tök valid, hogy és ezt ő hozta. Benne van a személyiségében is egy kicsi ilyen, tehát hogyha két tép között vele dumálsz, akkor is tud ilyeneket, meg nagyon sok ilyen már-már alig felfogható kis humoros megjegyzése van, amik nagyon szórakoztatok, de hogy ezen felül is egyszerűen azt éreztem, hogy ez igazából működhet, ez egy tök meredek dolog, mert ugye hát fennáll a veszély annak, hogy bizonyos nézők azt gondolják, hogy túljátszott, vagy ilyesmi, de közben nekem pont, hogy amiatt működik. És jobban, és a Gyuri megjelenése, ha megnézed a filmet, az első olyan lépés, ahol elkezd a film az abszurd irányába menni, amilyen karaktere van a Possa Ernek, így hívják a karaktert, akit játszik a Gazsó György, az is olyan egy picit, de amikor írtam, akkor nem gondoltam ezt így ennyire. Tehát hogy én akkor még nem ismertem, tehát nem találkoztam a Gyurival, amikor írtam. Szóval nem az volt, hogy rá lett írva, de ő volt az első ötletem, amikor befejeztem a könyvet. És egyszerűen tök izgi volt, hogy mi van, hogyha ez ilyen kicsit, hát most a bátor szót használom, de ez nem a saját méltatásunk. Egyszerűen, hogy így bátrabban bevállaljuk azt, hogy túlzások vannak. És aztán, mert ugye vannak bőven túlzások utána is.
0: És voltak a fejedben olyan filmek, ahol működött ez a fajta tónus? Nekem kettő jutott eszembe rögtön róla, vagyis nem kettő, hanem az egyik jutott eszembe ott közben, ez a Lidérces órák a Scorsese-től, ahol ráadásul még az is ott vagy, annak is a végén a főhősé hasonlóan ilyen szürke porral van bevonva. A másik meg a Polanskinak a Lakó című filmje, amit meg soha nem láttam, de azt képzelem, hogy ez kb. Ilyen lehet.
1: Én a Lakót azt hiszem, hogy nagyon régen láttam, de őszintén szóval nem igazán emlékszem rá. De az a durva, hogy ezt most hívtad fel rá figyelmet, hogy ez nem kizárt, hogy a Lidérces órák az nagyon-nagyon sokat hatott erre a filmre, és ez soha nem jutott eszembe, de amikor ott nagyba az előző filmmel mászkáltam a nagyvilágba, és a különböző repülőkön filmeket kerestem, akkor az egyiken megnéztem a Lidérces órákat. És lehet, hogy ez így valahogyan már láttam előtte is, ezt kifejezetten szeretem azt a filmet, és lehet, hogy ez így egy kicsit így hatott erre. De nem volt ilyen, hogy én elkezdek. Volt olyan, hogy keresgéltem, hogy mi lehet az a film, ami kicsit ezt a szatirikus, abszurdba hajazó, vagy abszurdra hajazó típust, vagy műfajt kiadja, és olasz filmeket néztem egy párat, meg voltam itt korábban, és volt egy olyan film, ami hatott erre, vagy legalábbis az volt az, ahol azt éreztem, hogy na, ez valami ilyesmit kéne, ez az Il Posto című film. Az Állás az a címe, egy 60-as, azt hiszem, hogy 60-as film, ami egy srácról szól, aki egy állásinterjúra megy, és aztán kicsit változik az időstruktúrája is a filmnek, de nem, de valahogy a realista jelleg, ahogyan ott ami az állásinterjún ott történik, ahogyan egyre kicsit olyan elbillen, és persze végig ilyen olasz szatíra, ami nagyon sok filmben benne van, tehát ez a 60-es, 70-es évek, az a Mario Monicelli, meg a Dino Rizzinek hála, meg még biztos nagyon sok rendezőnek, de most nekem ez a kettő jut eszembe, ők nagyon sok ilyesmit csináltak. Ezek közül jó párat láttam még korábban, és ez az Il Posto volt, amit most láttam, és ez talán így kicsit így segített ebbe. Amit kerestem, az az, hogy lépcsőház, hogy lépcsőházi film, hogy hogy ez is, és ilyet nem találtam túl sokat, amiket találtam, azokat már vagy látni, hogy Delikát teszem, azt már láttam, meg, tehát hogy mit lehet kezdeni ezzel a helyzettel, és egyébként az van, hogy nem sok mindent lehet kezdeni, tehát nagyon nehéz egy lépcsőházba forgatni, nem sok helyre tudod rakni a kamerát, meghatározó az, hogy a lépcső között mennyi hely van, és nálunk volt annyi, hogy elfért volna a kamera, viszont nem volt semmi, amivel ott tudtuk volna tartani, nem volt daruk, kránok, ilyesmi, nem volt rá pénzünk, volt egy trónos napunk, de az már a legvégén volt, az már igazából egy pótforgatás volt, szóval, hogy szemből vagy hátulról, és egy kicsit lapossá teszi egy idő után ezt, és az embernek a vizuális gondolkodását is egy kicsit ilyen hogy mondjam, hát nem azt érzed, hogy fú, akkor most mennyi mindent lehet, mint egy ilyen egy izgitérben, hanem van két irány, vagy talán három, hogyha oldalról is nézed, de oldalról meg rá van tapasztva a falra, szóval nem könnyű felvenni egy ilyet.
0: És az, hogy szinte valós időben játszódik az egész film, ez hozott külön nehézségeket? Csak azért, hogy nyilván úgy kell kitalálni a jeleneteket, hogy ne legyen benne üres járat.
1: Nem, ez inkább ilyen ösztönző dolog, az, hogy valós idő. Ez igazából izgivé teszi azt hogy mi hajtja, azt sokszor fel kell tenni az embernek magában, mert önmagában nem lesz ez feszült, akkor lesz feszült, hogyha van valami, ami belülről, kívülről hajtja, és hogyha vannak akadályok, ez a klasszikus ilyen forgatókönyvírói választ tudom adni erre.
0: Azt is éreztem, hogy itt, mintha így tágítanád annak a határait, hogy mi fér bele egy Reisz Gábor filmbe, vagy például a burlesk, mint új elem, vagy ami még így feltűnt nekem, ezek az ilyen kikacsintós, ilyen egysoros poénok, például amikor a feleség, amikor visszaír a fickó, akkor azt mondja a feleség, hogy kb. hogy ez volt minden idők leghosszabb szemétlevitele, vagy van, amikor egy ilyen poén, gyere Attila, és akkor mondja a fizikai, hogy Kristófnak hívnak, és akkor nem, a kutyának mondta. Tehát ez az ilyen nagyon direkt ilyen poén írás.
1: Nem tudom, nem jött. 2024 és 25 környékén járunk. Én iszonyatosan kivoltam attól, ami zajlik az országban. A cinizmusa és a kiröhögése a rendszernek, ahogyan tekintenek hozzánk hasonló emberekre, ahogyan semmibe vesznek, és egy alternatív valóságot építenek fel. És egy ilyen nyomasztó közegben szerintem az egyik út az, hogy ezt így, mint egy dokumentumfilm, ezt bemutatod. Volt egy ilyen törekvés a magyarázat mindenrénél egy évvel korábban, ami egy részét akarta bemutatni, és persze nem ez volt a fő kiinduló pontja, de akart róla beszélni. És most meg azt éreztem, hogy kell, hogy valami humor ebbe bejöjjön, és hogy szórakoztató legyen, és hozzuk be a szatírát, hozzuk be az abszurdot, a burleszket, hogy ne az legyen, hogy egy 100 perces nyomasztás látunk, amit az emberek egyébként bőven ismernek, hanem ilyen szempontból valamikor, valami ízét egyszer pályáztunk egy ilyen nagyobb külföldi pályázaton egyszer részt vettünk egy ilyen előkészítésnél, és oda, emlékszem, hogy oda például beírtam a tanút, mint ilyen film. Szóval, hogy nekem ezek ilyen előfutárok, vagy valamik, hogy hogyan érdemes beszélni egy ilyen sötét időszakban. Valahogy ezt éreztem akkor. Valószínűleg ez egy ilyen automata, szerintem a humor az embernek mindig a legfontosabb eszköze a túléléshez, hogy valahogyan más perspektívából tekintsen a saját helyzetére, amivel valahogyan le is kapcsol róla, de a más szemszögen keresztül valahogyan mégis értelmezni tudja. Ez szerintem tök fontos.
0: Mondtuk már ezt a realista vonalat, meg az abszurd vonalat, és már említettem, hogy az egész meg egy ilyen nagy ner allegória, mondhatjuk így, hogy ezt így hogyan szövi be az ember a forgatókönyvébe egy ilyen nagy allegóriát?
1: Hát hála Istennek nagyon sok csodálatos anyag van az interneten, amik nagyon inspiratívak, hogy hogyan nyilatkoznak politikusok, beszövi mindenkiét egyébként, szóval, hogy szerintem ez a durva, hogy az elmúlt 2 évben igazából itt az is involválódott a politikába, aki soha nem akart, mert annyira szembe jött minden. Nyilván megszületett egy új ellenzék, ami aztán meg is nyerte a választást, ezáltal aztán pláne, de ezen felül is itt, szóval elért egy olyan forráspontot szerintem az elmúlt időszakban ez a környezet, hogy nem nagyon, én nekem a tököm ki volt az összes politikai híre, de mégis láttam őket, és néha azt vettem észre, hogy azt nézem, és akkor végignézek egy órás valamit, interjút, vagy bármit valakiről. És most ez tényleg nem egy effektív a hírek, hanem maguk ezek az emberek, szóval tudom, hogy szeretik mondani, főleg azok az emberek, akik sokat foglalkoznak politikával, nagyon lenézik azokat, akik nem foglalkoznak politikával, és szeretik magyarázni, hogy ez az életed része, természetesen, mert ők ezt csinálják, de én nagyon sok olyan, vagy nem sok, de látok olyan megoldásokat, amikor az emberek ezzel nem foglalkoznak, mert megtehetik valahogyan. Itt Magyarországon baromi nehéz megtenni ezt, pedig szerintem tök jó volna, hogyha ha nem lenne ennyire a mindennapok része a pártpolitika például. És ez nem azt jelenti, hogy nem vagy tisztában azzal, hogy mi épül, vagy mit bontanak le, vagy mit alakítanak át, vagy milyen egy struktúra, egy oktatási rendszer, vagy milyen az egészségügy, hanem csak az, hogy ez a sok bullshit, tehát az, hogyha nem lőnék a fejünkbe, az tökre egészségesébe tenne minket szerintem.
0: Én is ezt érzem, hogy mintha így rajta maradt volna az ország a szeren is, hogy most, amikor már az lenne a lényeg, hogy így ne kelljen velük foglalkozni, hiszen amikor az MSZP volt kormányon, abban az volt a legjobb, hogy azt se tudtam, hogy ki van kormány, és nem is tudtam, hogy mi történik, mert nem kellett vele foglalkozni, viszont most meg még mindig ugyanolyan tényleg percről percre szinten minden egyes kis akármilyen történést szénné elemeznek az emberek. Szerinted lesz ennek vége? Vagy így hogy fog ez így kihalni? Mert mintha ráépült volna már egy ilyen óriási gépezet, sok embernek ez a munkája, sok ember foglalkozik, és így valahogy így ez a mainstreamnek a, tehát hogy ez dől az újságokból folyamatosan, hogy szerintem le fogunk tudni jönni erről?
1: Nem tudom, de én nagyon hálás lennék azoknak a politikusoknak, akik ezt a propagandát 100%-on nyomják, és ez ugye jelenleg nem is csak NER, és nem is csak TISZA, hanem mindegyik. Hogyha egy kicsit mérsékelnék ezt a fajta kommunikáció áradatot, mert egyszerűen nem jó, tehát hogy tök jó lenne, ha mással is foglalkozhatnának az emberek, és láthatóan nem nagyon tudnak, tehát hogy van egy ilyen függőség. Szerintem ez olyan egy kicsit, mint az ilyen szelektív szemét dolog, hogy neked kell megváltozni, neked kell a te személyes teredet átalakítani ahhoz, hogy szelektíven gyűjtsd a szemetet, az ipar az tök mindegy, az igazából egy tolvonás lenne, de azt nem, de hogy neked, és neked legyen bűntudatod, hogyha nem foglalkozol ezzel, mert ez fontos neked. És közben meg fölöttünk semmi nem alakul át. És szerintem ez kicsit hasonló, ez az egész, hogy itt igazából ezt megtehetnék sokan. Nyilván azt is értem, hogy gondolom rájöttek arra, hogy azáltal, hogy fenntartják ezt az állapotot, és folyamatosan informálnak, és megy ez az iszonyú éles kommunikáció, és egyben nagyon káros is, közben ezzel fenntartanak egy ilyen kvázi helyzetet, vagy vészhelyzetet, vagy olyasmilyen szituációt, amiben egyszerűen az emberek nem bírnak leállni, és emiatt folyamatosan résen vannak, és nem veszítenek szavazatokat, gondolom. De ez csak egy ilyen tesi tanárból lett bölcsészes film, SF-s feltételezés, szóval nem kell komolyan venni, amit mondok.
0: Úgy vettem észre, hogy ez az első magyar film, amiben konkrét Magyar Péter utalás van. Nem tudom, hogy jól vettem, van ez a mondat, amikor azt mondja a csávó, hogy na és akkor az hol van, képviselő úr? És ez annyira ilyen Magyar Péter hangsúly, ezt így instruáltad?
1: Dehogy is.
0: Hallgass meg.
1: Ugye, én amikor a... Nem tudom, hogy mikor indult őszintén, szóval nem meg kell nézni a naptárat. De azt tudom, hogy biztos, hogy lesz olyan reakció, már látom magamat a nem tudom milyen közönség találkozón, ahol Magyar Pétert vagy Orbán Viktort, mit tudom én, kit keresnek ezekbe a szereplők mögött, nem volt ilyen. Tehát, hogy Orbán Viktor és Lázár János végtelen inspirációs tárházával természetesen éltünk, de nem is gondoltam, hogy a Magyar Péter az Magyarország miniszterelnöke lesz, vagy nem is, amikor én ezen dolgoztam, akkor őszintén szólva sok pénzt se tettem volna arra, de nem sok keveset se, hogy kormányváltás lesz, vagy hogy ez egy olyan szintet elért, szóval ez egy korábbi íromány, és ez nem változott a könyvbe.
0: Van ez a pár mondat, amit a közös képviselő mond, a mi értekben nem hiszek. A mi értek összezavarják az embert, és újabb mi érteket generálnak, aztán való mindennek az a vége, csak ahogy ennek a mondatnak is. Ez hogyan született?
1: Hát a csak. A híres csak. Tehát ez egyrészt abból, amikor a utazol a villamoson, és vagy akár a gyereket ugye kérdezgető, de miért, és a vége az, hogy csak. Tudod, egy ideig válaszolgat, és egy ponton csak. És hát van erre egy csodálatos politikus nő, aki ezt a csakot egyszer használta, ez azért az élesen belém égett, és az is eszembe jutott.
0: Szerepedél a fekete pontban, és ott panaszkodtál, hogy órákon át kellett ilyen tűzoltó ruhában dekkolnod a hőségben, és aztán pedig csak egy másodpercre rakott bele Simler a filmben. Most viszont úgy tűnt, hogy így visszaadtad volna neki, bár hát itt azért nem volt olyan nagy hőség, De hogy benne van Simler Bálint, mint tűzoltó. Ez jól láttam?
1: Igen.
0: Ezt így csak azért raktad be ezt a jelentet, hogy ez így megtörtént? És olyan fura, hogy ott kb. Ilyen fél percet kérnek a tűzoltók.
1: Nem ezért rakta. Mert meg volt a jelenet, és akkor hirtelen rájöttem, hogy úristen, hát tudom is, hogy ki lesz az a tűzoltó. Ez abszolút. Tehát, hogy a tűz dolog az Triestből jön. Egy nagyon kedves barátunkkal való beszélgetés során jött elő ez a hogy lángoló emberek, meg nem tudom mi. Hívtam a Julit, mondta, hogy ez drága. Mondott is egy összeget, ezt most inkább nem mondom, de hogy és mondtam, hogy mi van, hogyha csak egy bizonyos része, és akkor egy ilyen teljesen hülyeségből indult el, és akkor emiatt, ha jó, de akkor majd a tűzoltók is jöjjenek meg, szóval, hogy ez egy ilyen gondolat rohamnak volt a része, aminek a végén így egyszer csak beugrott, hogy már meg is van, hogy kijátsza a tűzoltót. De ez nem egy ilyen visszaadás volt egyébként, szóval, hogy nem az volt, csak ilyen poén.
0: Most már többször említettük ezt az olasz vonalat a karrieredbe, ami megjelent pár év, vagy először, hogy nyilván beválogatták Velencébe a magyarázat mindenrét, és aztán pedig megnyerte ott a fődíjat, és aztán forgalmazták is a filmet, és aztán, hogy mondtad, hogy beszálltak ezek a forgalmazó beszélt koprodúcióként ebbe a filmbe, ami most megint Velencébe van, hogy szerinted miért imádnak téged ennyire az olaszok, és te hogyan érzel velük kapcsolatban?
1: Igazából nem tudom. Ezen kármit szépíteni, mindegyik filmnek volt valamilyen erős olasz hangja. Tehát a Vannál is a torinói díjak, ott nagyon közel volt ahhoz, hogy az ott forgalmazva legyen, aztán végül nem jött össze a Rossz verseknél is hasonlóan. Tehát, hogy nem igazán tudom, mert nem, én nagyon szerettem az olasz filmeket, de főleg a régieket. És most, amit mondott a Stefano Grosso, aki keveri a filmet Rómában, ő azt mondta, hogy ez egy olyan típusú film, amiből nagyon ismert Olaszországba az említett 60-as, 70-es évekbe, és hogy tökre, hogy mármint ezt ő mondta, hogy már nincsen náluk ez, hanem ilyen, hát szóval náluk is az a helyzet, hogy vannak a kicsit indi vonalú olasz filmek, vannak a nagy rendezők, ugye jól ismerjük őket, azt a mondjuk nem a Pasolini, hanem a mostaniak, a Matteo Garrone és társai, most ezt így leegyszerűsítettem, tehát ugye vannak ezek a legnagyobbak, akik közül nyilván kiemelkedő a nagy szépségrendező, nem jut eszembe a neve, elképesztő, nem jut eszembe.
0: Sorrentino,
1: és az, hát nyilván van, aki már gyakorlatilag bármit megtelt, ott olyan mesterként tartják számon, mint anno Fellinit, és vannak a commerce filmek, amik meg nagyon ilyen amerikai típusú.

0: Nem biztos, hogy nincs. Nem tudom, hogy mi az irány. Jelenleg megint ott tartok, hogy még nem igazán tudom, hogy mit akarok következőre. És igyekszem valahogyan haladni ebbe, hogy vannak gondolatfoszlányok a fejembe, és valahogy összerakni azt, hogy mit kéne csinálni, és azok, amik eddig a fejembe voltak, itt az elmúlt mondjuk egy hónapban, azok nincsenek köszönő viszonyban az eddigi filmekkel, tehát a krimi, meg hát az talán van ilyen nagy ilyen társadalmi őrület a művészet oltárán, valami ilyesmi. Nem fog többet elárulni, a fogalmam nincs, hogy ezekből mi lesz, de hogy ahogy elképzelem őket, azok nagyon mások.
1: És hogy gondolsz erre a mostani helyzetre, mert hogy most elkezdődött ez a filmreform nevű kezdeményezés, nagyon sokan pörögnek azon, hogy akkor hogyan kéne a magyar filmet megújítani, meg az állami támogatásoknak az intézményt. Nem tudom, hogy egyrészt, hogy te ebbe így bele akarsz folyni, vagy várod, hogy mi lesz, és akkor utána majd eldöntöd, hogy akkor pályázol-e, vagy hogy...
0: Hát kicsit szégyellem magamat, de nem akarok belefolyni, de ezt meg is tehettem eddig, szóval, hogyha arról van szó, akkor természetesen belefolyok, de nem. Azt látom, hogy nagyon sokan aktivizálták ezt a dolgot, és tökre halad, és nyilván vannak, gondolom, végeláthatatlan hosszú konfliktusok és diskurzusok és őrület, amikből persze szívesen kimaradok. Nem gondolom, hogy én olyan nagyon sokat hozzá tudok tenni, vagy többet hozzá tudnék tenni, mint akik ebben részt vesznek, és tökre elképesztően hálás vagyok azoknak, akik ebbe nagyon sok időt és energiát fektettek, de eddig az volt, hogy a forgatás és a film készítése miatt gyakorlatilag egy időben volt ezzel, semmire nem volt időm, néha egy-egy ilyen hírlevelet láttam, de nem voltam képbe. Most valamivel lehet, hogy több időm lesz, még gondolkozom, hogy mennyire aktivizálja magamat, mert azt látom, hogy azért úgy nagyjából ahhoz nincs értelme jelen lenni, vagy részt venni, hogy ugyanazt elmondjam, amit valaki más, csak esetleg más szavakkal.
1: És te látsz olyan külföldi országot mondjuk, ahol ezt jól tudják csinálni?
0: Hát nem ismerek én olyan nagyon külföldi filmfinanszírozási struktúrákat. Írtam egy finn lánynak, amikor ez elindult, hogy van-e valami leírásuk, hogy náluk hogy működik. Nyilván szokásos, hogy a skandinávoknál ezek a dolgok valahogyan működnek, de... Persze, az ember kívülről innen Magyarországra ezt látja, de lehet, hogy csinálsz egy ilyen körinterjút elkaszált svéd filmesekkel, akkor mást ad ki az egész. Nem tudom, én nekem csak ilyen hülye radikális ötleteim vannak ezzel kapcsolatban, amiket tényleg azért nem mondok, mert hülyének néznének azt, hogy ezt hogyan lenne ebbe a helyzetbe most csinálni.
1: Szerintem mondjad, mert én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben csak radikálisan lehetne csinálni, mert hogyha most tényleg az lesz, hogy most így lassan így feláll valami rendszer, és akkor várják, hogy beadjanak emberek pályázatokat, aztán akkor kiválasztanak közülük valamint, akkor egy csomót elkasszálnak, akkor azok megint tudod, már 10 éve ijesztetik őket, aztán most megint nem nyernek, akkor ott nagy fel... Tehát, hogy én nem tudom elképzelni azt, hogy ilyen kvázi ilyen normális keretek között ezt így be lehet indítani, de például neked mi lenne a radikális ötleted?
0: Hát az, hogy legyen egy olyan időszak, amikor nem az, hogy figyelembe vannak véve a fiatalok, hanem a fiatalok élnek leginkább. Tehát, hogy az első filmesek filmjeinek a nem tudom, 1 éve vagy 1,5 éve jön el, és mindenki más előkészül, aki már rendesen szakmabeli, és nyilván itt azért, szóval érted, ezt így elmondtam, és tisztán látom, hogy nagyon sok kérdést felvet, de azt érzem, hogy ha van ideje annak, hogy itt új hang jelenjen meg, és minden évben van lehetősége, de nagyon sok olyan év volt, amikor azt éreztem, hogy hiába első filmet nem éreztem új hangot, de ha van, akkor most, és ennek a lehetőségét ezt meg kéne tudni adni, hogy legyen szabad, fiatal, filmes generáció, amelyik most

0: amelyik ráadásul áldozata is volt az elmúlt időszakban, mindenki valamilyen szinten volt áldozata, de hogy az most így lépjen a színpadra.
1: És te milyen magyar filmeket szeretnél látni most?
0: Én szerintem én meg akarom érteni a úgy, hogy találkozom persze Kolozsváron, és nagyon ritkán van ott magyarországi magyar diákom, de alapvetően érteni akarom a fiatal generációt. Ahhoz, hogy ne az legyen, hogy rálegyintenek, vagy azt mondják, hogy ezek hülyék, vagy azt mondják, hogy ezek már, mit tudom én, tudod, ez az ilyen, nem ezik boomernek, de inkább ez az állandó ilyen, szerintem 40 fölött az embereknek ez lesz a foglalkozásuk, hogy a jelentős része a társadalomnak a fiatalokra elkezd rálegyinteni, vagy arról beszél, hogy az ő idejében, hogy ne, hogy legyen az, hogy meg tudjuk érteni a legfiatalabb generációt, akik filmeket tudnak csinálni.
1: És te már számot vetettél azzal, hogy milyen volt szakmai szempontból megélni ezt a második felét a NER-nek. Tehát, mert végülis így, ha az egészet nézzük, akkor elkészült 4 filmmel, ami nagyon szép, így gondolkoztam is, hogy ki az, akinek több filmje volt, nem jutott eszembe, hát például a Nemesérösnek is 4 volt, Tiszeker Daninak volt még 4, nem tudom, Pálfinak is kb. Annyi lehetett, de hogy ez azért egy tök jó szám, de azért elgondolkodik az ember, hogy mi lehetett volna.
0: Úgy értelmezem ezt az időszakot, hogy volt itt egy elég komoly olyan idő, amikor nem volt szabad hang, vagy ha egészen pontosan, hogyha most megpróbálok úgy gondolkozni, hogy hallgatja ezt mondjuk valamelyik fejes, ex-fejes, hogy valószínűleg szabad hang állami támogatással nem készülhetett, mert nem lehetett kritizálni. És tökre örülök, hogy mertünk kritizálni, elsősorban az utolsó filmnél. De erre is természetesen vannak akiknek ez baromira nem kritika volt, hanem azt hiszem, hogy inkább ilyen fideszes érzékenyítés, meg ilyesmi. Mert ez a korszak, ez kulturális szempontból mélypont. Szerintem jelenleg is a közízlés az rettenet, borzasztó, leghallgatottabb dalok, legnézettebb filmek, most nem a magyar izé meg ilyenek, hanem általánosságban az egész... Az, hogy nincs, aki ezt felvállalja, és vigye a hátán, az elmúlt időszakban az borzasztó volt, és baromira örülök, hogy ennek ilyen formában vége, és remélem, hogy változni fog. Nem vagyok über optimista, hogy ez egy gyors változás lesz. Nem azt gondolom, hogy lilaködös arthouse filmeket kell nézni 8 nappal átéve, vagy egyáltalán kell ilyeneket nézni, mert nem mindenkinek van energiája, ideje befogadni ilyesmiket, de azért itt nagyon-nagyon rosszul állnak a számok szerintem ilyen tekintetben, és most nem is nézőszámról beszélek, hanem egyszerűen arról, hogy hová jutottunk itt az elmúlt időszakba, és az, hogy ez a patikus csávó azt mondja, hogy a kultúrás támogatást meghatározza az, hogy hazaszeretet, az igazából elképesztően elszomorító, hogy ennyire hülye ember egyáltalán eljuthat egy ilyen szintre a karrierjébe, hogy politikus lesz, szóval ez nagyon gáz. És azért egyébként, hogyha esetleg eljutna hozzá, azért, mert a hazaszeretet azt ő ne határozza meg egy bizottság se, és a kritika az a legnagyobb hazaszeretet, mert a kritika az azt jelenti, hogy változtatni akarsz azon, ahogyan rossznak véled, vagy hibásnak véled a rendszert, és a rendszer mindig hibás. Ez a rendszer, ami most lesz, ez is hibás lesz, és ezt is kritizálni fogjuk mindenki. Tehát remélem, hogy nem az lesz, hogy akik eddig kritikus filmet csináltak, vagy akarnak, azok ezek után az új rendszer kurzus filmjeit fogják rendezni milliárdokból, mert akkor tényleg akkor tipli van.
1: Tilos Rádió FM 9,3. Ennyi volt mára a Road Movie műsor, amiben Reisz Gáborral, a Földszint című film rendezőjével beszélgettünk. A Földszint október 1-én kerül a magyar mozikba, de már egy csomó helyen addig is meg lehet nézni premier előtti vetítéseken. Legyen szép napotok!

0: a Tilos Rádió hírei következnek.
1: A hozzájuk tartozó kígyósi pusztán a szárazság miatt jelenleg egyáltalán nincsenek vízfelületek, közölte a Körösmaros Nemzeti Park. Habár itt az ősz, alig-alig látni vonuló madárcsapatokat. A partiak közül csupán pár tucat bíbic mutatkozik. A fehér gólyák már augusztus közepén elmentek. Az énekes madár szalakóták úgy szintén. A gyurgyalagok kisebb csapatai éppen most vonulnak. Sem a hanvas réti héja, sem a kígyászőv, noha kifejezetten költöző ragadozó fajok, egyelőre nem bukkant fel. Vonulnak viszont a sarlós fecskék és a cserjés területeken bodzát sipegető boszátafélék. A seregélyek seregestül tartózkodnak kinn a kígyósi pusztán, övetik a szürke marhagúját. A patások által felriasztott rovarokból táplálkoznak.
2: Működési okokra hivatkozva zárva tartott a párizsi Eiffel-torony. Valójában a dolgozók sztrájkoltak az üzemeltető felháborító döntése miatt, írja a Deutsche Welle alapján a Telex. A toronyba ugyanis a BAPS nevű hindu vallási csoport tagjai érkeztek, akik azt kérték, hogy korlátozzák a nőkkel való interakciókat a látogatásuk során. A BAPS tagjait beszámolók szerint elkülönítik és alsóbbrendűként kezelik a nőket, feltétlen engedelmességüket hangsúlyozzák a férfiak felé. A cég elismerte, hogy hiba volt elfogadni a 100 tagú csoport feltételeit, hogy a személyzet női tagjait eltávolítsák. Az üzemeltető vállalat vezetője, Ariel Weil, azt posztolta, semmilyen vallási ok nem indokolhatja a nem miatti vagy bármely más diszkrimináción alapuló megkülönböztetést a látogató fogadásakor. Az esetet Emmanuel Grégoire, Párizs polgármestere is elfogadhatatlannak nevezte.
1: A túrázó a Maros folyó száraz homokpadjainál a sekélyvízben kis halakra vadászó kis és nagy kócsagokat, szürkegémeket, bakcsókat figyelhet meg. A vízszíne felett pár centiméterrel pedig éles, csípoló hangú madár suhan villámgyorsan, a billegető cankó. Kifejezetten kötődik a folyópartokhoz, vonulásakor évente felbukkant táplálékot keresni a Maros mentén. A meredek partoldal költőüregeiből augusztusra kirepültek a jégmadárfiókák, a szülők mellett 4-5 fiatal látható. Közösen szállnak leshelyről leshelyre, a vízbe csapódva apró halakat zsákmányolnak. Azért az önállósodó fiatalok időnként kunyerálnak még táplálékot az idősebbektől is. Írta meg a Körösmaros Nemzeti Park beszámolója nyomán a sokszínű vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt az Utca Rádió, a Tilos Rádió köztérügyi műsora. Ma a stúdióban Misivel vagyunk, aki a pultnál ücsörög és tologatja a gombokat. A mikrofonnál magam vagyok, és akkor röviden ismertetem, hogy milyen témákkal készültünk mára. A II. János pápa téren létrejött két új iskolatérről fogunk beszélgetni. A Deák Diák Általános Iskola és Gimnázium, illetve a Budapest School előtt kialakított új iskolaterek történetéről, sztoriáról és a megnyitó programról, Tekeres Rékával és Varga Cilivel. Aztán jön az Uborka szezon akció, akik a Szántódi Szabadstrand közösségeit és történeteit feldolgozó művészeti közösségi projektet hajtották végre. Azonban szeptember 17-én az Atnós záró eseményen egy közös fermentálás és cianotépiás címkekészítő workshopra is készülnek. A vendégeink Reisz Vera, Füleki Panka, a projekt vezetői, valamint Garamvölgyi Virág és Szallabek Tamás lesznek, a tájak hangjait és emlékeit gyűjtő Landscape Frequencies alkotói. És aztán a harmadik része a műsornak, ez egy rövid rész lesz, Miksa Bálint festőművész telefonos bejelentkezésével készültünk, aki a szeptember 12-én megrendezett Népsziget Kultfestről fog mesélni. Ez az egész napos összművészeti esemény a Népsziget különleges alkotói közösségét mutatta be, és a hely kulturális értékeinek megőrzésére hívja fel a figyelmet. Nem mutatta be, hanem bemutatja, mert hogy 12-én lesz. Igen. Hát akkor térjünk rá az iskolaterekre. A Rév 8 közlekedés biztonsági programjának részeként jött létre a II. János Pál pápa téren, és a fő cél, hogy a gyalogosok és különösen a gyerekek biztonságának a közlekedését segítsétek, biztosítsátok. Tekeres Réka projektmenedzser és Varga Cecília kommunikációs vezető ül már itt velem szemben. Mitől lesz egy közterület valóban biztonságosabb a gyerekek számára? Sziasztok!
1: Sziasztok! Igen, a Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából kaptuk azt a feladatot, hogy a Pápa téren levő két iskola előtti teret biztonságosabbá tegyük a gyerekek számára, hogy amikor megérkeznek az iskolába, vagy amikor hazamennek, akkor ne parkoló autók között kelljen bukdácsolniuk, hanem biztonságban akár le is tudjanak ülni, vagy akár a szüleik tudják őket várni. És ez az önkormányzatnak van egy iskola utcák programja, abba is illeszkedik ez a beruházás, aminek az első állomása volt a Trefort iskola utca a Palota negyedben, és ez most a következő állomása. És hogy mitől lesz biztonságosabb? Attól lesz biztonságosabb, hogy ugye a Trefort iskola utcában is a gyerekek sokszor mondták, és itt is visszajött az visszajelzésként, hogy a parkoló autók sokszor nem látják a gyerekeket, amikor manővereznek, egyszerűen azért, mert kicsik. Szóval ennek van egy ilyen egyszerű megoldása, a másik pedig nem csak közlekedés szempontból jó egy ilyen iskolatér, hanem azért, mert ahol kevesebb az autó, ott kevesebb a zajszennyezés és a légszennyezés. Mert azt is tudjuk, hogy azokban az iskolákban, ami előtt van autóforgalom, az intézményen belül is magasabb a károsanyag, mint azokban az iskolákban, ahol nincsen az iskolák előtt forgalom.
0: És egyébként ez a két iskolát említettem itt a bevezetőben. Itt voltak speciális problémák, amik miatt ezeket a sulikat választottátok, vagy ezeket a köztereket választottátok, választhatatok volna mást is esetleg, vagy ennek volt egy ilyen konkrét oka, akár közlekedési természetű, vagy itt volt nagyobb fogadókészség a lakosok, az iskola részéről. Van valami ilyen tudásotok, hogy...
1: Alapvetően az önkormányzatnak az a célja, hogy a kerületben az összes iskolát biztonságosabbá tegye ilyen szempontból, és tulajdonképpen, hogy miért pont erre esett a választás, erre nem tudnék konkrétan választ adni.
0: Betűrendbe haladnak.
1: Lehet, és igen. Ami nagyon érdekes, hogy már a Trefort iskola utcánál is szerettünk volna a gyerekekkel jobban együtt dolgozni, ott valamennyire sikerült bevonni őket, de itt egy sokkal izgalmasabb folyamatot sikerült csinálni. Buddha Tomi képzőművészt vontuk be a gyerekekkel való közösségi tervezésbe, és ez úgy nézett ki, hogy bementünk a sulikba, és a gyerekekkel együtt gondolkodtunk azon, hogy milyen aszfalt minta legyen az iskola előtti téren. Ennek az a célja, hogy a gyerekek részt vegyenek abban a folyamatban, ahogy kialakul ez az iskolatér, és így sokkal inkább a magukénak érzik, esetleg majd sokkal jobban vigyáznak is rá. Meg hát alapvetően az tök menő, hogy így visszaköszön az, amit te csináltál az aszfalton. Úgyhogy bementünk a sulikba, hatalmas pacákat nyomtunk papírokra, összehajtottuk őket, és akkor mint egy rosak teszt, kijött egy minta, azokkal még így szórakoztunk, aztán kivágtuk őket, és létrejött egy stencil, és aztán ezeket soroltuk, meg egymásra raktuk, és utána mindenki kapott a kezébe egy sprét, és Szana szétfújkált a papírlapot, és akkor kijöttek ilyen nagyon érdekes minták, amiből aztán a Tomi egy végső mintát ő megálmodott, és akkor ennek mentén van egyfajta minta a Deák Diák suli előtt, és van egy másik a Budapest School előtt, ez az ő munkájuk alapján született, és ugye mondtad, hogy ez nem csak az iskolaterekről szól ez a beruházás, hanem ez egy közlekedés biztonsági beavatkozás is, ami arról szól, hogy a Pápa tér úgy unblock, hogyan lehet a gyalogosok számára sokkal biztonságosabb.
0: Igen, mert ez egy tervezési feladat is volt tulajdonképpen. Miket kellett végig gondolni, amikor ezt elkezdted, Réka?
2: Az volt a célunk, hogy nem épített elemekkel dolgozunk, hanem ezek az elemek, amik ott vannak, például az elhajló pollerek, vagy pedig az a neve, hogy modulpatka elemek, ezek ilyen épített szigetek, amik terelik a forgalmat, hogy ezek mind aszfaltra szereltek legyenek. Tehát ezek ilyen könnyen szerelhetőek. Minden elem bontás nélkül, akár el is távolítható, ha a későbbiek folyamán mondjuk valami nem jön be. A tér körül még négy további csomópontot alakítottunk át. Itt az útpályából vettünk el, vagy pedig adtunk hozzá a járdához, a gyalogosok részére, ki hogy értelmezi ezt. Ezeken a területeken figyelemfelkeltő aszfaltfestést használtunk, ugyanúgy, mint az iskolaterek előtt. Itt inverse-be fordítottuk át az egészet, sárga alapot kaptak az új gyalogos felületek, és ugyanaz a minta, ami megjelenik a téren máshol is, például a zászlókon, az a minta köti össze igazából az egész teret. Ez a kialakítás most úgy néz ki, hogy sárga és lila. Ez lehet, hogy rettenetesen meghökkentő lehet egyesek számára, nagyon figyelemfelkeltő, de pont ez volt nekünk a célunk, hogy amikor érkezik valaki gépjárművel, akkor azonnal érzékelje, hogy hoppá, itt történik valami, és lassításra kényszerítse. Így, mint ahogy már Cili is említette, a gyerekek is biztonságosabban tudnak közlekedni, illetve akik ugye ott van a metró kijárat, a 4-es metró, akik munkába mennek, hazamennek, vagy elindulnak, mindenki számára a csomópontok így most már biztonságosabban megközelíthetők.
0: Hát szerintem ezek az élénk színek egy iskola környékén egyébként teljesen elfogadhatóak, úgyhogy...
2: Én próbáltam az esztétikumra is odafigyelni, ezért próbáltam passzoló színeket kitalálni, végig ez járt a fejemben, hogy mindemellett, hogy figyelemfelkeltő legyen, azért, ha valaki ránéz, szép is legyen.
0: Tök jó. Két kérdésem lesz most egyben. Az egyik az, hogy mi a különbség az iskolaterek és az iskola utcák között, vagy hogy az egyik egy gyűjtőfogalom esetleg amiben a másik beletartozik. Gondolok itt, hogy az iskolaterek fogalmába beletartozik-e az iskolautcák, és hogy mi dönti el azt, hogy hol lesz iskolatér, és hol lesz iskolautca. Mik azok a tényezők, amiket figyelembe kell venni, hogy ezek csak szakmai, meg közlekedésbiztonsági, vagy technikai okokra vezethető vissza, vagy szintén itt felmerül az, hogy mit szól az iskola, a szülők, a lakókörnyezet, vagy a lakóközösség, tehát hogy válik ez, hogy dől el? Nem tudom, melyikötök.
1: Nagyon jól felsoroltad a szempontokat, amúgy, hogy mi alapján dől el, de alapvetően az van, hogy az iskolautca egy teljes megoldás, tehát hogy az intézmény előtti teljes utcaszakaszon megszűnik az autóforgalom, és egy gyalogos kerékpáros zóna jön létre. Ez a legbiztonságosabb a gyerekek és a gyalogosok szempontjából. Az iskola tér, itt a két iskola előtt azt jelenti, hogy elvettünk nem tudom hány parkolóhelyet, és visszaadtuk ugye a gyalogosoknak, és ezt leválasztottuk a gépjármű forgalom elől ilyen kerítés, nem tudom, hogy a szakszó a
2: korlát
1: és poler. Igen, elnézést. És akkor ugye ide nem tudnak az autók bejönni fizikailag, és valamivel biztonságosabb ez a tér, de nyilván nem ez a teljes iskola utca, hanem ezben vannak szintek, hogy mennyire lehet biztonságossá tenni egy ilyen teret, és ennek az az oka, hogy a Pápa tér közlekedési hálózatban betöltő szerepe azért elég fontos, tehát, hogy nem tudjuk lezárni az autóforgalom elől az iskolák előtti területet, mert meg kell őriznünk a tér körbejárhatóságát, és nem tudom még milyen szempontot hagyok ki, de itt ezek voltak a peremfeltételek, és ehhez terveztük ezt a megoldást. Nem tudom, hogy még mire nem válaszoltam.
0: Én se, de majd megkérdezem legfeljebb még egyszer. Eszembe jutott valami, amivel én azért napi szinten szoktam szembesülni, annál az iskolánál, ahova az én gyermekem jár, hogy a szülők előszeretettel szeretik az iskola ajtóba kitenni az autóból a gyerekeket. Ennek nyilván praktikus oka is vannak, mert nincs parkolóhely, mert sietnek, mert elkéstünk, mert mit tudom én, meg hát egyébként nem kell sokat gyalogolni. Aztán, hogy ennek milyen hátrányai vannak, most azokban nem kezdek bele, mert ezt valószínűleg mindannyian tudjuk, de hogy ettől ezt a jelenséget ezt tudja fékezni ez a fajta megoldás?
1: Alapvetően igen, az is célja ennek az egész iskola utcás dolognak, hogy arra bátorítsuk a gyerekeket, hogy gyalog vagy akár biciklivel járjanak iskolába. Ennek közvetett pozitív hatása, hogy mozognak a gyerekek. Igen. Úgyhogy itt számos pozitív externáljával lehet számolni egy ilyen iskola utca esetében. Azt gondolom egyébként, hogy szerintem egyébként az elmúlt évtizedekben ez a tendencia, hogy a gyerekek iskolába autóval járnak, ez felerősödött, de nem volt ez mindig így. Ezt kutatások is bizonyítják egyébként, hogy nem tudom, a 80-as években sokkal nagyobb területet járhatott be egy gyerek gyalog, mint ma, amikor mondjuk a társasházból se engedik ki egyedül már a szülők a gyereket. Ugye ez egy ilyen öngerjesztő folyamat, mert ugye egyre nagyobb és nagyobb autók kerülnek ki az útpályára, amik egyre félelmetesebbek, és egyre veszélyesebbek is, ezért a szülők egyre kevésbé merik elengedni a gyereket, mert mi van, elviti az autó. De közben meg az is van, hogy szerintem a kognitív képességeik szempontjából ez egy iszonyatosan nagy előny, hogyha valaki megtanul közlekedni, ha valaki ezeket a váratlan helyzeteket elkezdi tanulni megoldani. Szóval szerintem mindenkinek sokkal jobb lenne, ha vissza tudnánk térni ahhoz, hogy a gyerekek önállóan tudjanak közlekedni, már akár kisebb kortól is.
0: Én is egyébként ez egy érdekes dolog, hogy hogy tulajdonképpen a szülők generálják azt a vészhelyzetet is az iskola környékén, vagy azt a veszélyes helyzetet, amit a gyerekek nem tudnak bemenni. Ugye hát mi is, vagy én is most pont, hogy egy személyes példát mondjak, annak a határán vagyok, hogy a gyermekemet egyedül engedjem el az iskolába. És egyébként szerintem a legkockázatosabb része ennek az egész útvonalnak az pont az iskola előtt van, ahol ugye a félútpályát lefoglalják a pillanatra villogóval megálló autók, a parkoló autók, és azok, akik már rohadt idegesek, és így hirtelen kirontanak és megelőzik az egész sort. Tehát, és hát ezáltal jönnek létre ezek a zaj- és légszennyezettségi problémák is. Pedig szerintem a gyerekeknek egyébként az egész személyiségük fejlődéséhez nagyon fontos, hogy az önállóságot meg tudják tapasztalni, és esetleg iskola után ott még egy rövid ideig, egy fél óráig közösségi életet tudjanak élni. Úgyhogy én szerintem ez egy tök jó dolog, és valószínűleg a szülőknek egy ponton önmérsékletet kell gyakorolniuk, és ha ez maguktól nem megy, akkor tök jó, hogy ilyen beavatkozások vannak.
2: Ugyanakkor, amikor tavaly évvégén először kerestük meg az iskolákat, akkor megkérdeztük tőlük pontosan ezt, hogy mi az arány körülbelül, hogy hány gyereket hoznak a szüleik kocsival, vagy hogy egyébként milyen közlekedési módot választanak, amikor érkeznek, távoznak a sulikból. Az egyik iskola az ugye általános iskola és gimnázium, tehát oda már kis gyerekek is járnak. Ott jellemzőbb az, hogy autóval szállítják, hozzák viszik a gyerekeket. Itt egyébként a Szilágyi utcában, ez egy ilyen sarok, mindkét iskola sarok pozícióban van, itt a Szilágyi utcában eddig is volt K+R, ez a bizonyos busz és pár. Úgyhogy megkérdeztük, hogy ez hogy működik, és mondták, hogy ez így bevet, hogy akkor reggel ott vannak. Így a fő bejárata az iskolának, az iskola tér kialakításával most már biztonságos, de viszont a mellékutcából pedig ugye ott ki tudják rakni a gyereket, hogyha esetleg úgy van. A másik iskola az egy gimnázium, oda jellemzően meg inkább már ugye közösségi közlekedéssel érkeznek nagyobb gyerekek, úgyhogy ott nem is volt kérdés, hogy fel sem merült, hogy létesítsünk ilyen K+R-t, mert mondták, hogy nincs rá szükségük.
0: Lehet, hogy mondtátok, csak én nem figyeltem, vagy nem jegyeztem meg, hogy parkolóhelyek is szűntek meg ezáltal. Igen. És akkor itt lép életbe az a kérdés igazán adekváltan, hogy mit szólnak ehhez az ott élők.
2: Igen, mindkét iskolatér esetében 10+10 parkolóhelyet volt szükséges felszámolni. Februárban, márciusban csináltunk egy lakossági felmérést, ami nem csak a lakosok, hanem az intézményeknek mindenkinek ki volt küldve, bárki részt vehetett benne. Ezt 285 beérkezett válasz volt, és ha leszűrtük a tömbre lakókra, akkor mindkét iskolatér esetében 80% feletti volt a támogatottság, hogy ezeket alakítsuk ki.
0: Hát ez azért elég ígéretesen hangzik.
1: Igen, alapvetően ugye a Józsefvárosi önkormányzat erről híres, hogy a részvételiség mindenek előtt, úgyhogy itt is volt egy ilyen folyamat, és a Trefortnál is csináltunk ilyen folyamatot, ott is támogató volt a lakosság, úgyhogy igazából pozitív.
0: És értem, hogy most ennek örülünk és ünnepeljük, hogy ez a két projekt megvalósult, de hogy már látjátok, hogy mik lesznek a következő ilyen iskolaterek?
1: Nem, most még nincs.
0: Most ezen most nem gondolkodtok.
1: Következő mi? Meg a tarsolyunkban, de szerintem biztos lesznek még.
3: Ja.
1: Vagy rosszat mondok?
2: Nem, annyi a Német utca.
1: Bocsánat.
2: Igen, nekem eszembe jutott a Német utca.
1: De akkor
2: hogy igen. Egészséges utcákon pályázatot nyert. És ott viszont nem ilyen taktikus elemekkel fogunk dolgozni, hanem ott teljes átépítés lesz. Ennek is volt egy véleményezése most nyáron. Ott több minden merült föl, mert hogy az iskola utca az lehet időszakos is, ami azt jelenti, hogy amikor érkeznek a gyerekek, jellemzően 7-től 9-ig le van zárva az iskola előtti utca. Délutáni időszakban ugyanígy, amikor távoznak, 3-tól 5-ig le van zárva, egyébként pedig van átmenő forgalom. És akkor erről kérdeztük meg a lakosság véleményét, hogy teljes iskola utca legyen, avagy ilyen időszakos. És ott azt szavazták meg, hogy ott is teljeset szeretnének.
0: És hogy, és a gyerekek, amikor így bevontátok őket, és csináltatok ezt a stáncilezést, akkor ők melyik részét élvezték ennek a legjobban, vagy hogy így végigbeszéltétek velük, hogy mi miért történik, tehát hogy egyrészt ők is jobban értsék, hogy ez miért jó nekik, vagy mi hogyan működik, és hogyan szolgálja az ő biztonságukat.
1: Igen, próbáltunk ilyen edukatív jelleggel fellépni, de hát azért ezt tudni kell, hogy azért a gyerekek figyelmét lekötni, igen, mondjuk 10-15 percnél tovább, ez nehéz, de igen, készültünk videókkal, meg vittünk könyveket, amiben mutogattunk ilyen különböző absztrakt formákat, meg meséltünk arról, hogy tulajdonképpen mi ez az iskola utca, meg iskolatér, meg hogy ez miért lesz jó, meg hogy ők is elmondhatják, hogy milyen berendezési tárgyakat használjunk, sőt, szavazhattak is arra, és aztán Réka azok alapján választotta ki, hogy milyen pad került ki végül az iskolák elé. Úgyhogy alapvetően nyitottak voltak, szerintem mondhatjuk azt.
2: Igen, ami nekem nagyon vicces volt, az amikor Tomi így felvezette az egész témát, hogy aszfaltra fessünk, akkor Budapest School-ba volt olyan kérdés, hogy ez nem számít a rongálásnak. És ez nagyon vicces volt, hogy ők már ilyenbe gondolkoztak, hogy most akkor itt valami, nem tudom, illegális dolgot teszünk, és nem mindenkit megnyugtatok, hogy ez nem volt illegális, mi minden keretek között zajlott.
1: Minden engedélybe van szerezve, amit csak lehet.
2: Még attól is több, igen. És nagyon-nagyon élvezték a festés részt. Itt is voltak, ahogy már korábban Cili említette, megvadulások, amikor már egymást kezdték el festeni. Illetve a
0: egészen fesztivál hangulat.
2: Körülbelül, igen, igen, igen, igen. Illetve ültetés közben is szerintem elképesztően nyitottak voltak.
0: És mert nagyon ültettetek is.
2: Igen, közösen a növényládákba közösen ültettünk. És nagyon sok fajta kérdést felraktak, nem csak az, hogy milyen fajta növények, hanem hogy honnan hoztuk őket, hogy mit csináljanak majd velük, hogy ők ezt kell-e gondozzák, vagy hogy lesz.
1: Mi mennyibe került, ez,
2: igen,
1: nagyon,
2: ez
1: sokat,
2: nagyon fontos.
1: Ez nagyon sokat kellett részleteznünk, hogy a berendezés, vagy a festés, vagy a korlát, meg ezek mennyibe kerültek, szóval nagyon pénzügyileg tudatos diákokkal volt dolgunk. És mit akartam mondani? Nem tudom. De alapvetően nagyon jó hangulatú volt, mert ugye a megterveztük közösen, de aztán a kivitelezésbe is segítettek most szeptember elején, úgyhogy és nagyon ügyesek voltak, úgyhogy igazából egy jó hangulatú délután töltöttünk együtt, és meg ami még nagyon szép volt nekem, hogy a tanárok is nagyon lelkesek voltak, szóval ők is így fújkálták az aszfaltot, meg így ilyen csodálkozó szemekkel ott járkáltak, hogy milyen jó, hogy ez az övék, meg hogy ilyen van, és megható volt igazából ez az egész.
0: De akkor tulajdonképpen 2 hete ez most már működik, hogy használatban van.
1: Hát ugye még hivatalosan
2: jó, az átadás átvitele
0: hát
2: a Budapest közúton,
0: nem.
2: Igen, ugye több részből áll. A Budapest közútnál még az átadás átvitel folyamatban van. Ugyanakkor a tér az nem volt lezárva teljesen, egy pillanatig sem a kivitelezés ideje alatt. Voltak ideiglenes forgalomkorlátozások, kellett kicsit kerülni, amikor a modulpatkalnemet, a pollereket.
0: Nagyon jó hang.
2: Igen.
0: Modulpatkalnem, ezt meg fogom jegyezni.
2: Vagy forgalom terelő sziget, így is hívhatjuk.
0: Csodás kifejezések.
2: Tehát volt, előfordult olyan, hogy mondjuk fél napon keresztül ott dolgoztak a kivitelezők. De végig átjárható volt, most is végig átjárható, nincsen senki korlátozva, csak oda kell figyelni.
0: Igazából az lett volna a kérdésem, hogy ha már így ez valamilyen szinten, akkor mondjuk, ha nem is 100%-osan, de működik, hogy akkor ez, erről van-e visszajelzésetek, hogy ott a gyerekekről mit tapasztalnak, vagy hogy az autósoknál valóban működnek-e ezek a figyelemfelkeltő objektumok. Tehát, hogy mert gondolom, hogy biztos vannak ott is olyanok, akik rutinból mennek, és akkor ha nagyon nem akadályozza meg valami, akkor azért megnyomja a gázpedált, tehát hogy mit tudtok erről? Hogy...
1: Hát még csak 2 hét telt el, szóval úgy még azért nem vonnék le következtetéseket. A gyerekek szerintem nagyon örülnek neki, meg ők lelkesek. Valóban vannak olyan autósok, akik rutinból közlekednek, szóval kell még egy kis beszokási idő, de mivel a kialakítás az arra kényszeríti őket, hogy óvatosabbak legyenek, ezért muszáj lesz nekik óvatosabbnak lenni. Nyilván van egy olyan közlekedő réteg, aki nem örül ennek, de az egész beruházásnak az volt a célja, hogy a közlekedésben gyengébbeket részesítsük előnyben, és ez nagyon fontos, azt hiszem Józsefvárosban, hogy ezeket a beruházásokat megcsináljuk.
0: Úgy láttam, mintha mondani, hogy szerettél volna valamit, de akkor nem.
2: Többször volt olyan az elmúlt hetek folyamán, ahogy már így kialakult a kávé mostani állapot, hogy a közlekedés szervező kollégám is, én is külön egyes csomópontokban kimentünk, és fél órákat ott töltöttünk, és akkor figyeltük, hogy ki hogyan közlekedik. Az nagyon érdekes volt, hogy a gyalogosok részéről nagyon sokan nem mertek rálépni ezekre a területekre, mint hogyha így, hoppi, most akkor hová érkeztem, most rá szabad erre lépni, vagy sem. Az autósok nagyon jelentős része lelassít, és átengedi a gyalogosokat, és jobban odafigyel, és a íveket is úgy veszi be, hogy figyelmesebb, és a több irányból érkező akár gyalogost, akár járművet is figyelembe veszi.
0: Az elmúlt években már több vendégünk volt a Rév 8-tól, és mindig ilyen nagyon érdekes projektekről tudtunk beszámolni. Most azt szeretném megkérdezni tőletek, ha van kedvetek rá válaszolni, hogy nektek személyesen egyébként milyen érzés az, hogy vagy hogy élitek meg, hogy ilyen munkákon tudtok dolgozni?
1: Én nagyon érdekesnek találom ezt a munkát, és nagyon sok szép élményem kötődik minden egyes projekthez, és igazából szerintem nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy valami olyan dolgot csináltunk, aminek van így látható eredménye. Mert szerintem sok mindenki csinál nagyon fontos munkát, vagy nagyon hasznos munkát, de az mondjuk nem ilyen látványos. És igazából így sétálva a kerületben, nem tudom, amikor egy Bacsó Béla utcában ücsörgő, teraszon ücsörgő embereket látok, és azon gondolkodom, hogy hú, igen, hát ebben nekünk 4 évünk van, hogy te most itt ücsöröghetsz, vagy amikor a Déri Miksa utca sétányon lehet gyalogosan átmenni, és nem tudom, napozó ágyakban pihenni, hogy igen, ebben is van egy pár évünk, vagy amikor bemegyünk a Dankó udvarba, és ott egyre több és több helyi gyerek játszik, és bolondozik, és nem tudom, megörül, akkor is nagyon meghatódom. Szóval, hogy igazából én hálás vagyok ezért a munkakörért, de persze azért azt is el kell mondani, hogy azért ez nehéz. Szóval az, hogy ezek megvalósulnak, az a mögött azért nagyon sok meló van. Nagyon sok e-mail, nagyon sok győzködés, meg nagyon sok telefonálgatás, meg nagyon sokat kell tanítani az embereket, vagy megértetni inkább velük azt, hogy amit csinálunk, az mire való, mert sokszor ellenállásba ütközünk, és igazából az valójában abból fakad, hogy az emberek félnek a változástól, és hogy a megszokott dolgokat már ismerik, és akkor azon ne változtassunk, mert abból valami baj lehet. De van olyan élményem is, amikor a nagy ellenállóból aztán átáll, és utána azt mondja, hogy köszöni, és szerintem azok a legszebb pillanatok. Úgyhogy... jó érzés ilyeneket csinálni.
2: Nekem az a munkám van a legjobb rész, én úgy érzem, hogy gyerekekkel dolgozhatok. Nagyon jó az ő gondolataikat meghallgatni, hogy ők az egyes dolgokról, de tök más megközelítésből érkeznek el valahová. Eszméletlenül őszinték, nagyon nyitottak, és minden érdekli őket. Az a figyelem, amit ők így ránk irányítanak, szerintem ezáltal tudjuk a szüleiket is edukálni. Ja, ahogy Cili is említette, hogy igen, nem szeretjük a változásokat. Ugyanakkor lehet, hogy a változás az jót fog hozni mindannyiunknak. És amikor ők is látják a tervet, hogy mit terveztünk el közösen, és abból mi valósult meg, és látni rajtuk azt, hogy így rácsodálkoznak dolgokra, hogy hú, váó, jó itt lenni, az nekem is nagyon jó érzés, hogy közösen egy olyat tehettünk, ami boldoggá teszi az ő mondjuk az mindennapjait, amikor megérkezik az iskolába.
0: És egyébként a közlekedési szervezetek részéről tapasztaltok-e pozitívabb hozzáállást? Tehát úgy értem, hogy azért mondjuk a BKK-nál, nem tudom, fővárosnál is azért egy ilyen mérnöki szemlélet az uralkodó talán még most is, elsősorban egy szigorú mérnöki szemlélet, hogy azután, hogy látják azt, hogy a Józsefvárosban a Rév 8 számos sikeres projektet meg tud valósítani. Hogy ez alapján most már, ha együttműködnötök kell velük, akkor könnyebben. Tehát valami fajta enyhülés, vagy...
2: Azt tudom erre válaszolni, hogy...
0: Történik?
2: Tavaly decemberben kezdtük el a fővárossal egyeztetni ezt a tervet. Utána februárban ment be a közúthoz, és nagyon sokat kellett ezen dolgozzunk, hogy például az útpályából elvett gyalogos felületek, azok megkaphassák ezt az egyedi színezést. Nagyon sok külföldi példát hoztunk, ahol már ez bevett gyakorlat. Olyan példákat is hoztunk, amit így a taktikai urbanizmussal alakítottak ki először, aztán pedig teljes átépítésre került, mert látták, hogy ez bevált és bejött. Nagyon sok telefon, e-mail, megbeszélés, minden van mögöttünk, de megkaptuk az engedélyeket, szóval, hogy nem azt mondom, hogy lehetetlen, de nem egyszerű.
0: De mi lehet a baj a színekkel?
2: Per pillanat Magyarországon még ilyet nem használtak, vagy nekem legalábbis erről nincsen tudomásom. Úgyhogy szerintem ez az újdonság, ez volt az, ami így mindenkit egy kicsit így elbizonytalanított, hogy most akkor mit kezdjünk ezzel a helyzettel, de mivel ez látható, hogy a nagyvilágban működik, szerintem itt sem kell az újdonságtól megijedni.
0: Viszont a BKK talán egy kicsit pozitívabb, mert amiről még muszáj, nem muszáj, de hogy nagyon fontos beszélnünk, az az Iskolaterek Szevasztok című programotok, amiben a BKK és a Józsefvárosi Önkormányzat is a Rév 8 mellett partner szervezésben, és ez nem sokára, szeptember 18-án kerül megrendezésre. Meséljetek erről, hogy itt mire lehet számítani.
1: Igen, jövő hét pénteken felavatjuk a két iskolateret hivatalosan is. Nem vágunk át szalagot, hanem számháborozunk és kötélhúzunk, sőt, lesz arcfestés és hajfonás is, hát az elengedhetetlen. És aki pedig szeretné, az aszfalt mintáit felfújhatja a pólóira is, úgyhogy mindenkinek azt javaslom, hogy hozzon pólót,

0: És akkor, ha már kérdezted a BKK-t, a BKK munkatársai is ott lesznek, segíteni fognak nekünk kerékpáros közlekedés oktatásban például, de hoznak különleges bicikliket is magukkal, ezeket is majd meg lehet nézni, ki lehet próbálni.
1: És hát a legfontosabb, nehogy elfelejtsük, hogy 15 órakor a tűzoltók fogják felvezetni a biciklis felvonulást, úgyhogy ne késsen senki, nehogy lemaradjon erről.
0: És mindenki kerékpárral vagy egyéb rollerrel, nem tudom, görteszkával, görkorival, akármivel érkezzen, hogy minél jobb legyen követni majd a tűzoltó autót.
2: Jó, tehát akkor összefoglalva, jövő hét pénteken, szeptember 18-án, iskolaterek, szevasztok, biciklivel és mintanélküli pólóval érkezzetek, meg hatalmas harci kedvel a számháborúhoz. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és sok sikert kívánunk a programhoz, és hát azt kívánom, hogy minél több hasonló projektet tudjatok megvalósítani, minél gyorsabban, és hogy ez ragadós legyen ez a példa más kerületekben is.
1: Mi is ezt kívánjuk.
0: Köszönjük.
2: Én is köszönöm. Egy kis zene után visszatérünk.

0: Sziasztok, újra itt az Utca Rádió, a Tilos Köztérügyi műsora, ahogy ezt mindig el szoktuk mondani. Érkezünk a második témával, az Uborka Szezon akcióprojekt a Falu Kollektíva inkubációs programjának keretén belül bontakozott ki. Tagjai intermédia művészek, művészeti menedzserek, kurátorok, dizájnelemzők, bölcsészek és kulturális munkások, akiknek küldetése olyan részvételiségen alapuló közérthető kulturális programok létrehozása, amelyekhez különböző társadalmi csoportok és korosztályok tudnak kapcsolódni. Ez amúgy nem saját kútfőből írtam ezt a bevezetőt, úgyhogy gondolom ezzel nincsen kifogásotok. Sziasztok! A stúdióban, hát szerintem mutatkozzon be mindenki egyenlően, kezdjük mondjuk 12 óránál.
1: Én Szellebek Tamás vagyok, és művészként veszek részt ebben a projektben.
2: Én Garam vagy Virág vagyok, és szintén együtt készítettük egy hangsétát, ami rész volt a projektnek.
3: Én Füleki Panka vagyok, és én az egyik szervezője voltam az idei Uborka Szezonnak, illetve a Strand Újság egyik szerkesztője.
4: Én pedig Részvere vagyok, és én szintén szervezőként vettem részt a projektben, és én leginkább a logisztikáért és a jó hangulatért feleltem.
0: Én most így próbáltam, vagy hát nem próbáltam, készültem az adást, és elég sok mindent elolvastam rólatok, de azért szeretném, hogyha egy kicsit segítenétek kitisztázni, hogy pontosan hogy néz ki az egész történetetek. Egyrészt ugye lesz most egy projektzáró esemény, amiről majd fogunk beszélni, de ne ezzel kezdjük, hanem volt projektindító rendezvény vagy eseményetek is. Mi volt az alapkoncepció, hogy indultatok? És azóta azért én úgy láttam, hogy a Bartók Feszten is volt megjelenésetek, tehát hogy azóta történt még néhány dolog, hogy ezekről nem tudom, melyikötök szeretné elkezdeni, hogy egy kicsit meséljetek nekünk erről, hogy hogy kezdődött az egész.
3: Hát ahogy az elhangzott, a Falu Kollektíva képzésén találkozott a csapatunk, 8-an voltunk összesen, és egy elég eklektikus társaság állt össze. Ennek a képzésnek része volt, hogy mindenki egy projektet valósítson meg, és mi kicsit az ilyen maradék emberekből álltunk össze, akiknek nagyon különböző elképzelései voltak, viszont az közösnek bizonyult, hogy valamilyen formában étellel szeretnénk foglalkozni, és szeretnénk terepre menni, és csinálni valamit, ami egy jó móka, tehát hogy így azt tűztük ki célul, hogy csináljunk valamit, amiben jól tudjuk érezni magunkat, és tényleg közepén, amikor elkezdtünk ezen gondolkozni, akkor megszületett a gondolat, hogy mi nagyobb móka, mint a Balaton, és emiatt kezdtünk el foglalkozni így a strand tematikával, ami utána organikusan átalakult kicsit az uborka és a kovászolás és a fermentálás, mint a közösségi együttlétnek egy metaforája, ezzel kezdtünk el foglalkozni, és ezt aztán a helyszín, hogy mi lett, az Vera érdemel.
2: Végül is úgy voltunk, hogy mindenki szerettük volna, ugye, ahogy Panka mondta, a Balatonnál tartani ezt a projektet, de nem tudtuk pontosan, hogy hol, viszont a déli part az eléggé tiszta volt, hiszen az északi partra még úgy, ahogy eljutnak ilyen kulturális kezdeményezések, de a déli partra már valahogy ezek annyira nem, és így leszűkült, hogy merre keresgélünk, és hát végül is Szántódon találtuk meg a helyünket, mert hogy ott tudtunk ingyen elszállásolni nem csak magunkat, hanem a művészeinket is. Úgyhogy ott beszéltünk a polgármesterrel, a művelődés szervezővel, a büfésekkel a strandon, és mindenképp ott is a szabadstrandra fókuszáltunk, hiszen egyre kevesebb a szabadstrand, minden privatizálódik, és ezért szerettük volna, hogyha egy ilyen könnyen hozzáférhető, relatíve alacsony belépési küszöbű helyen tudjuk megtartani ezt a projektet. És ez volt az alapgondolat, ez az akció része, de azt gondoltuk, hogy jó lenne ezt valahogy beharangozni mégis Budapesten, hiszen mi egyébként alapvetően itt élünk, és ezért indult ez a Uborka Szezon nyitó eseményünk, ami a Rakparton volt, a Viadukt Bárban júliusban, ahol többféle workshopot tartott, vagy nem, egyféle workshopot tartottunk, egy vízipisztoly és vízipénztárca strasszoló workshopot, amit végezetül egy vízipisztoly csatával zártunk, és utána több zenei fellépünk is volt, volt a Disco Boy, Vim, és utána egy ilyen bécsi punk zenekar, egy ilyen háromfős csajbanda nyomott egy nagyon menő szettet, és igazából ott így valahogy így mi is elkezdtük így átérezni ezt a, azt, hogy pontosan mit szeretnénk a Szántóri Szabadstrandon csinálni, és közben mindenki a csapatból hozott kovászos uborkát, úgyhogy elkezdtük ezt a kóstolást és ennek a közösségiségét így megélni együtt is.
0: És aztán mi történt a Szabadstrandon?
2: Nagyon sok minden. Mondok én egy-két benyomást.
0: Én egy szót felírtam magamnak, ha egy percet tudtok várni, persze, ami nekem nagyon-nagyon tetszett. Ikonikus vízparti attribútumokat, például a törölköző széfet, vagy a stégnél hagyott papucshalmot, amelyek az egymásra utaltságot teremtik meg. És tényleg elgondoltam, hogy viszonylag sokat járok a Balatonra, az északi partra egyébként az azért sem lett volna jó, mert ott gyakorlatilag minden strand fizetős, de hogy én is, és nem tudom, egyébként valószínűleg mindenki, miért feltételezzük azt, hogy azzal, hogy letakarjuk a tűzfénket törölközővel, az ott marad. Egyébként ott marad, vagy hát nekem eddig szerencsére nem volt ezzel ellentétes tapasztalatom, de hogy ez valóban egy ilyen, hát nem tudom, közös vélekedésünk arról, hogy akkor biztonságban helyeztük a cuccainkat.
2: Igen, igazából ez volt az alapfeltételezésünk, és igazából a teszt valóban be is bizonyította, hogy vannak ilyen strandi szabályok, amiket mindenki valahogy tiszteletben tart, meg már tud is, amikor belép a strand területére, és ezek az ilyen strandi és balatoni szabályok azok, amik között mindenki működik, és ebben azért vannak elég abszurd történetek is, például a törölköző szép, meg az étkezési szokásaink is, vagy azokat is ide soroltuk.
0: Abban mondanátok egy példát, hogy hát, mi az, ami ilyen nagyon abszurd?
3: Hát igazából például ilyenekre gondolunk, hogy a legegészségtelenebb, legzsírosabb ételeket fogyasztjuk, majd hogy nem csupaszon egymás mellett. Mindenki ilyenkor valahogy, vagy éppen nagyon rászorong arra, hogy hogyan néz ki a teste és mit fogyaszt, vagy teljesen el tudja engedni. Például ez a kettőség érdekelt minket. Illetve az, hogy tényleg ezek a szabályok is, ahogy mutatják, hogy nagyon ilyen különleges fajta, ilyen idéglenes közösség az, ami a strandon van, és ezekkel az ilyen berögzött szabályokkal tulajdonképpen ezt próbáltuk kutatni. Írtunk is egy manifestumot erre, amiben benne voltak ezek a dolgok, hogy a ott fogyasztott fokhagyma az nem büdös, a labdát vissza kell rúgni, nem tudom, hogy mekkora távolságot kell hagyni a lerakott törölközők között, ilyesmi szabályokat fogalmaztunk meg, mint az ottani együttlétnek a alapkövei, és az újságban is részben ezzel foglalkoztunk, hogy milyen közös dolgok vannak a strandon, milyen közös történetek, emlékek, és mi az, ami itt összeköt minket úgy is, hogy legtöbbször egyébként egymással nem interaktálunk.
0: És egyébként ez a manifestum, vagy nem tudom, fotók, most én látom.
2: Felolvassuk a manifestumot.
0: Kérlek, de még azt akartam kérdezni, mielőtt felolvasod, hogy ez egyébként elérhető valahol, vagy tehát, hogy online van egy olyan platform, ami lehetővé teszi azt, hogy ezeknek a programoknak, meg ezeknek az eseményeknek az eredményeit láthatóvá tegyétek azoknak is, akik nem tudtak ott a helyszínen megjelenni?
3: Hát erre volt egy kísérlet a Bartók Fest egyébként. Igen. Ott tulajdonképpen így egy ilyen archívumát építettük fel a Szántódi jelenlétnek, kicsit így megépítve a strandot, és ott megjelenítve az ott született műalkotásokat, vagy oda készült műalkotásokat, meg megjelenítve azt a hangulatot. Most így online nem elérhetőek ezek a dolgok, de ez a strandújság ez létezik, és egyébként gondolkoztunk rajta, hogy lehetne esetleg digitalizálni, vagy részletekben valahol majd elérhetővé tenni. Kérdés, hogy mennyire érdekes egy nagyon specifikusan egy adott időben, egy adott közegnek létrehozott ilyen szövegcsomag.
0: Hát szerintem nagyon. Hallgassuk meg akkor ezeket a pontokat.
2: Én lehet, hogy inkább még az újságról mesélnék egy kicsit, mert szerintem az egy tök érdekes, vagy még talán így a hallgatóknak nem feltétlenül tiszta, hogy mi volt ez az ív, amit mi felfűztünk. Igen. Hogy megnyitottuk júliusban az uborka szezont Pesten, majd az akció az augusztus 20-ai hosszú hétvégén volt Balatonon, majd rá egy hétre volt a Bartók Fest, ami egy strandkiállításként funkcionált, és akkor ez az az ív, amit mi lekövettünk, és az akció keretein belül készült ez az újság, amiről a Panka mesél, és annak volt ő meg a Tunnár Fruzsi a főszerkesztője, és ennek voltak olyan részei, amik
4: csak az akcióról szóltak, ilyen megírt szövegek, például a művészeinkről, akik jelen voltak, meg ott alkottak, meg hozták az alkotásaikat, meg a manifesztó is belekerült, tehát voltak ilyenek, amik már így adottak voltak, viszont volt egy része, amit ott helyben írtak meg a lányok közösen a balatoni strandolókkal. És őket interjúztatták, nem csak a strandolókat, hanem a strandon dolgozókat is, és ezek az interjúk kerültek bele a strand újságba. És ez egy ilyen nagyon izgalmas lenyomata szerintem annak, hogy mi történt abban a 4 napban, de hogy általában is kicsit így felnyitja a szemünket arra, hogy így ki mindenki van jelen még a strandon, amikor mi oda kifekszünk.
0: És akkor most egy kicsit beszéljünk a művészeti oldaláról is ennek a projektnek. Tamás és Virág, ti hogy csatlakoztatok a csapathoz, vagy hogy? Miért gondoltátok, hogy ez egy jó forma arra, hogy ti megmutassátok, hogy mivel foglalkoztok?
4: Hát még hónapokkal az akció előtt volt egy open call, amit kiírta az Uborka Szezon csapat, ahova hát Balatonnal meg a strandtal kapcsolatos munkákat vártak. És mi meg idén kezdtünk el Tamással közösen egy ilyen hangalapú kutatásos projektet, és ahol így az ökológiával, meg társadalmi kérdésekkel foglalkozunk, és azt gondoltuk, hogy ez egy ilyen jó próbaterep is nekünk. Úgyhogy pályáztunk oda egy ötlettel, és aztán még ezt készítettük el, egy hangsétát csináltunk a Szántóli Szabadstrandra, amit ott be lehetett járni.
0: Hogy képzeljük el ezt a sétát? Egyrészt ezt valahogy fülhallgatóval, egy applikáción keresztül lehetett, gondolom.
1: Szóval a fizikai jelenlét az leginkább egy ilyen ubikocsi volt, ahogy így az ilyen rajzfilmekben lehet képzelni, egy ilyen piros napernyős kis állvány, és ott voltak igazából kitéve többek között a mi munkánk is, és onnan egy ilyen QR-kóddal el lehet érni ezt a kb. 40 perces hangsétát, ahol hát sok mindennel kísérletezünk, van benne figyelemgyakorlat is, van benne mély időséta, ahol így a Balatonnak az idejét próbáljuk lekövetni és elképzelni, és leginkább így témában azt járjuk körbe, hogy milyen is így a Balatonnak a mindensége időben, a többi nem emberi élő lénytársakkal egybe, hogy mi lehet az, hogy egy jó part az kinek jó, vagy kinek nem jó. És igazából alapból is a mi projektünkben így erre megyünk rá, hogy egyrészt az ilyen nem emberi élőlényeknek a perspektíváját bevonni különféle diskurzusokba, és igen, csak egy ilyen tájjal foglalkozni, meghallgatni, hogy ő mit tud mondani, és ezt valahogy így szavakba önteni.
0: De egyébként a séta, az konkrét séta is van a prób, tehát hogy elindulok a strandon, igen, és akkor ezek a témák, amiket most felsoroltál, ezek alapján bejárok egy fix útvonalat, vagy csak megyek?
4: Igen, úgy kell elképzelni, hogy beolvasod a QR-kódot, egyénileg így fülhallgatóval végigjárható a séta, és utána a séta során igazából egy narrációt hallgatsz végig, aminek instrukciók is részei, hogy mikor már fordulj, és különböző tájelemekről, amikkel közben találkozik az ember, igazából arról így a saját reflexióink hallhatóak ebben a narrációban. És az egészet egy ilyen rádióként fogalmaztuk meg igazából, a Nádas Rádió a hangsétának a címe, és emiatt így népdalok is részei voltak, amik a Balatonról szólnak, meg voltak ilyen zenés részek, amiket így mit csináltunk, meg kicsit próbáltunk erre a rádió műfajra rájátszani benne, mert hogy Tamás is mondta, itt foglalkoztat minket az, hogy a táj és annak mindenféle állama, így az emberek történeteitől kezdve, így a több mint emberi lények perspektíváján keresztül, az így hogy fonódik egybe, és hogy ezt egy kicsit ilyen rádiós közvetítői szerepet vállaltunk fel ebben, mert hogy így nem gondoljuk, hogy beszélhetnénk bárkinek a nevében, vagy mondjuk a Balaton nevében, vagy a szúnyogok nevében, akikről szintén sok szó van a hangsétában. De hogy így kicsit ez volt a mottunk, hogy így a tájfrekvenciáira rácsatlakozzunk.
5: és akkor emiatt találtuk ki ezt a rádiós gondolatot, hogy ez a hangsét egy kísérlet arra, hogy elvezessük a hallgatót ezek között, az emlékek, meg hangok, meg frekvenciák között.
0: Ja. Akkor a nem emberi lények azok például a szúnyogok,
5: vagy az iszap,
0: vagy maga a ballatom. Egy kicsit, én gondolom, hogy ez akár most is elérhető, ez a...
5: Igen, ez egy olyan elem a projektnek, ami most is elérhető a mi SoundCloud oldalunkon, és az amúgy bármikor meghallgatható, mármint, hogy ugye a projektre készítettük el, de hogy annyi fontos, hogy ott legyen az ember a Balatonon, mert hogy a balatoni tájhoz...
0: De ez a landscape.frequencies lenne a SoundCloud-nak a...
5: Igen. Ja.
0: Szervusz, kedves hallgató! Halló!
6: Jaj, de jó, hogy élő műsor vagy.
0: Jaj, de jó! Szervusz!
6: Na, szervuszok, sziasztok! Nagyon lelkesen hallgatom. Egyetlen gyors kérdés, hogy a Nádas Rádió az mit jelent?
5: Bocsánat, hallottam.
0: Bocsa, a világ fog neked válaszolni, az egyik igen. alkotó.
6: A Nádas miatt kapta Péter, mert amiatt?
5: Nem, a Nádas Péter miatt nem, hozzá nincsen köze.
6: Nála olyan csodálatos tájleírások vannak, de én ezerrel létsz. Tehát gyakorlatilag azt is betehetném ebbe a sétába, és hallgathatnám, mert... Tudom, hogy ti konkrét tájról beszéltek, de az, ahogy az ember akár biciklizés közben a tájba jelen van, és na mindegy, csak...
5: Ez nagyon jó ötlet. Ez abszolút jó, köszönjük.
0: Most leveszük a fülhallgatót, de válaszoljál nyugodtan egyébként az eredeti kérdésre.
1: De amúgy szerintem tök jogos, bocs, hogy átveszem a szót. A Nádas igazából egy ugyanolyan eleme a Balatonnak, mint amilyenek mi vagyunk, és azért választottuk ezt a nevet a munkánknak, mert úgy érezzük, hogy a Nádas az így tök jól megfogja azt, hogy mi lehet a jó part, és amúgy mi kell ahhoz, hogy legyen egy valóban jó part. Nagyon sok élőlénynek ad otthont, vagy ételt, vagy kihívást, és... Ja.
5: Hát a Nádas egy ilyen nagyon konfliktus az a zóna így a Balaton témában, úgyhogy igen. Amit itt a más is többször említett, ez nagyon érdekelt minket, hogy mit tartunk így jó természetnek, vagy szép természetnek, vagy értékes természetnek, szóval, hogy Balatont egy értékes turisztikai régiónak tartjuk például, és hogy mi kell ahhoz, hogy a strandot jónak tartsunk, vagy szabadnak, vagy hogy mit jelent az, hogy szabad strand, kinek szabad, kinek nem, hogy mi lenne, hogyha nem az emberek határoznak meg ezeket a szabályokat, hanem mondjuk a Nádas, és kicsit így ezzel akartunk foglalkozni.
0: De igazából ilyen kérdéseket vetettek föl, most nem akarnám az egész szöveget teljesen, hogy elmeséljétek nekünk, de egy kicsit azért egy kis részletet ismerjünk meg ebből, hogy mi hangzik el. Tehát a kérdésfelvetés, vagy nektek vannak saját válaszaitok erre?
1: Ez tök jó kérdés, mert... ez is szerintem így az elejétől már célunk volt, hogy ne egy ilyen szájbarágós, most megmondjuk, hogy mi van, dolgot csináljunk, hanem inkább kérdéseket vetünk fel, gondolatokat, és inkább a hallgató fejében megpróbálunk elindítani egy gondolatot, és dönts elő, hogy ő mit tart jónak, meg mit tart nem jónak, mert ezt így, én legalábbis nem érzem magamat felhatalmazva arra, hogy megmondjam, hogy mi a jó, meg mi a nem jó.
5: Szerintem kiolvasható egyébként a hangsétából így a mi saját álláspontunk ezekben a kérdésekben. Szóval az, hogy így fontosnak tartjuk így néha lelassulni így a táj idejére, meg így megpróbálni ezt a gondolatkísérletet, hogyha így a több mint emberi létezők perspektívája képzeljük magunkat, akkor mi történik. Szóval szerintem van egy-két dolog, amiből kiolvashatók a válaszaink, de hogy a kérdésedre válaszolva egyébként a narrációnak vannak olyan részei, ahol inkább így elmesélünk egy jelenséget, vagy mondjuk mi van az árvaszúnyogokkal, vagy mi van az iszappal, és vannak részek, ahol inkább ilyen gondolatébresztő kérdéseket teszünk fel, mint amiket az előbb mondtam.
0: És sokan részt vettek a sétátokon egyébként? Ezt tudjátok?
1: Nekünk ez nagyon jó volt.
0: Jó visszajelzéseket kaptatok.
5: Egyébként ez bármikor ugye egyénileg bejárható volt a QR-kóddal, de azt figyeltük meg, hogy jobban működik, ha ilyen közös időpontokat szervezünk, amikor együtt bejárható a séta. És volt utána minden nap este felé egy ilyen közös séta, amin ilyen 10-10-10 ember vett részt szerintem. de hagyom, hogy ennél többen szerintem izavarú is lett volna egy ilyen...
0: Most pont ezt akartam kérdezni, hogy de akkor később már nincsen kanyás randon, hogy nem volt-e fura, hogy 10 ember némán fülhallgatóval egy
5: járkán
0: biztosan külső szemlélőnek nem biztos, hogy érthető volt, hogy...
1: Van egy rész, amikor így nagyon-nagyon lassan kell sétálnod egy ritmusban, pont egy ilyen viszonylag forgalmas utcában, és ott nekem ilyen elképesztően jó élményeim vannak, ahogy így jönnek velem szembe ilyen felnőtt emberek, éppen ugyanúgy mennek a szabad strandra, ahonnan éppen mi távozunk, és csak így kerek szemekkel néznek, hogy mit csinálunk, hogy ilyen lassan így menetelünk, mint a zombik. Úgyhogy ja, vicces volt.
0: Egyébként beszélgetéseket tartottatok arról, vagy ilyen összegzéseket, hogy mondjuk például ennek a sétának a résztvevői azok milyen élményekkel, érzésekkel, gondolatokkal távoztak?
2: Erre szívesen válaszolok én, de ezt is a virágig találták ki mellé, hogy volt két kisebb feladat, ami a Nádas rádió meghallgatása közben, meg után érkezett, és az egyik egy ilyen kortárs népdalnak a megírása, vagy legalábbis a sorának a megírása volt, amit szintén egy tök izgi lenyomata annak, hogy ők mind mentek keresztül, meg hogy így mi az, ami foglalkoztatja őket a mai Balatonban, és emellett meg elkezdtek egy tájárhiumot csinálni, ami iszonyú izgi lenyomata lett végül is, ez egy szállítható formában most már el van rakva. Itt az volt a kérésük, hogy anélkül, hogy megsértenék a természetet, valami mozdíthatót hozzanak magukkal, mint egy emléket, és ehhez kaptak ilyen katalógus lapot a résztvevők, és akkor le tudták katalogizálni ezt a kis tárgyat, lehetett egy kő, kavics, ilyen sörnyító, mindenféle, amit megtalálsz a Balaton környékén, és az utolsó nap közösen a Varga Emmával, aki meg ilyen cianotípiás workshopot hozott az akcióra, learchiválták, és így ilyen fényfestéssel végül is megmaradtak ezek a tárgyak, nem mindet raktuk el, hiszen volt, ami növénynád nem állt volna el, vagy nem tudtuk volna úgy tényleg archiválni, viszont megvannak ezek a gyönyörű lenyomatok, és az elkatalógus lapok, úgyhogy ez így él tovább. És nagyon sokan, hát így elég sokan érkeztek meg, úgyhogy így elkezdték csak mondani. És szerintem mi is kaptunk ilyen benyomásokat elég sokat, hogy mennyire megható volt, meg mennyire össze is zavarta őket, hiszen a Balatonon nem ehhez a perspektívához vagyunk szokva, hanem ahhoz, hogy jövünk, strandolunk, jól érezzük magunkat, és kevésbé gondolunk bele abba, hogy pontosan hol is vagyunk. És szerintem ez egy nagyon izgalmas ilyen kitekintés volt azoknak, akik hajlandóak voltak belépni erre a sétára. Ezt a virágik is tudták, hogy ez egy magasabb belépési küszöbű projekt, de hogy így akik nyitottak voltak, azok elindultak nagyon sokan gyerekekkel is. Majd a Bartók Festre megcsináltak egy nagyon jó ilyen szállítható verziót, amiben egy ilyen geget hoztak létre azáltal, hogy Google Maps-en lesétálták ezt a sétált, és ott is rengetegen egyébként leültek, és nézték, és hallgatták. Szóval persze nem ugyanaz, de hogy így megmaradt, és nagyon remélem, hogy majd azt is elérhetővé teszik.
0: A cianotípiát gyakoroltam, hogy ki tudjam mondani. Említetted, és megérkeztünk ahhoz a programhoz, amire most készültök. Uh-huh. Nem tudom, hogy erről ki tud mesélni nekünk. Ezen ti is részt vesztek egyébként?
5: Nem.
0: Most a világot fog a Tamást kérni, hogy esetleg ott is sétáltok-e, mert hogy egyébként a helyszín talán adná is magát. De azt hiszem, hogy más profilja van inkább ennek a...
3: Igen, igazából az történt, hogy a falus képzésről egy ismerősünk invitált meg minket az Atnóba, hogy csináljunk oda is egy programot, és igazából most úgy voltunk vele, hogy megismételjük kicsit más formában, amit már próbáltunk a strandon is, ezért lesz, most már nem kovászoljuk az uborkát, mert az idő már ennek annyira nem kedvez, hanem fermentálás lesz, és a cianotípiát is kölcsön veszük egyik művészünktől, Varga Emmától, ahogy említette már Vera, a strandon ő tartott ilyen napnyomatos workshopokat, itt pedig a eltett uborkához készítünk majd címkéket ezzel a technikával.
0: Akkor még azt mondjátok el, légy szíves, hogy mikor, hol, pontosan, mivel kell készülnie a odaérkezőknek, a résztvevőknek, mire számítsanak még?
3: Az Atnóban várunk titeket 17-én csütörtökön este 6 órától egy workshopra, ahol, ahogy említettem, uborkát fogunk fermentálni, és ehhez készíteni cianó címkét. Regisztrációhoz kötött a dolog, minden információt megtalálnak a hallgatók a Facebook eseményben, és még vannak helyek, úgyhogy várjuk a jelentkezőket.
2: Ha rákerestek az uborkaszezon.akció Facebook oldalra, akkor ott lesz az esemény is alatta.
0: Egyébként a műsorajánlónkban ezeket a Facebook eseményeket linkeltük, úgyhogy ott könnyebben meg tudjátok találni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Remélem, hogy még fogunk tudni beszélni újabb izgalmas programokról, meg tök jó sétákról, és hát várunk titeket vissza a workshophoz pedig sok sikert kívánunk.
1: Sziasztok! Köszönöm a kívást!

Sziasztok, megint az Utca Rádió jelentkezik. Piksa Bálint festőművész szerettük volna bekapcsolni telefonon, de sajnos nem tudtuk létrehozni a kapcsolatot. A Népsziget Kultúrfesztről mesélt volna nekünk, de én azért szeretném elmondani nektek, hogy mire lehet számítani. A Népsziget egy 150 éve intenzív emberi hódítás alatt álló, még így is természet közeli mikrovilág, és nem véletlen, hogy az utóbbi években a kortárs képzőművészek, festők, szobrászok, fotósok, keramikusok, dizájnerek és a kultúra más műfajait képviselő csoportosulások is egyre nagyobb számban, sokféle formációban alakították itt ki a műtermeiket, műhelyeiket és közösségi tereiket. Így hoztak létre egy sajátos, laza kapcsolati hálózatot, és így megóvják szabad, barátságos, szerethető világukat, a jövő alkotó erőit képviselik. Az itt működő művészek tudják, hogy ez a művészeti bázis túlnőtt az egyes különálló művész sorsokon, organikus fejlődésével, kuriózumszerű élhetőségével és magas általános művészi színvonalával a létezése a hazai művészeti élet általánosabb színességét is érinti, ám mindez most veszélybe került. Történelmi időpontban állunk éppen, hogy előre menekülve mentsük meg egy jelentős építészeti, a folyami hajózásra épülő gazdasági, infrastruktúrális, várostörténeti jelentőségű, az általános emberi viszonyokat javító közösségi, és ami számukra a legfontosabb, művészeti, kulturális jövőképet evidensen adó komplex értéket. Ennek érdekében és mindenki örömére szeptember 12-ére szombatra délelőtt 10 órától éjfélig tervezve a Népsziget Kultfest néven szervezzik meg az összművészeti eseménysorozatukat a Népsziget újpesti oldalán, a volt hajójavító üzem területén. Tehát ez egy nagyon fontos cél érdekében létrejövő művészeti és kulturális fesztivál, amit mindenképpen látogassatok meg, tehát ez holnap 12-én kerül megrendezésre, 10 órakor kezdődik, és a nyitott műhelyek 5 óráig élhetőek el. Kis Géza, Doc Studio, Anna Riabrech, na ezt nem mondom ki, Antal Malvina, Majoros Áron, Berkes Csilla, Éles Lóránt, Hóbor András, Vince Otto, Szaka Vivien, Kecső Kristóf, Bányász Kata, Vészkijárat Galéria és a műterem közösség, nem mindenkit soroltam fel, és nem mindenkinek tudtam kimondani a nevét, de többek között ők is várnak titeket holnap a nyitott műhelyek Népsziget Kultfesten. Mára befejezzük adásunkat, köszönöm Misi a technikai segítséget, köszönöm Lili a szerkesztést a mai adásban, isteni témákat választott nekünk, és hát mindenkit üdvözlök ezúton, legyen tartalmas a hétvégétek. Sziasztok!

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Augusztus vége felé újabb régészeti napot tartott a Kispál Múzeum a Legyiltai Régész közösségi program keretében. A most Apadó Tisza partján, Tiszarofnál már 2025-ben, majd idén júliusban kerültek elő jégkorszaki maradványok. Az érdeklődő kicsik és nagyok együtt járták végig a partot és a sekély vizet. Biztonságukra hajós csapat ügyelt. Mamut, bölény, orszarvú és hiéna csontok bukkantak elő, valamint agancs és csonteszközök, kerámia töredékek, fémtárgyak és ezüstpénz. A leleteket a restaurálás után kiállítja a Tiszafüredi Múzeum. A közösségi ásatást Tisza örvényen a templomdomban folytatják, szeptember 26-án. A lelkes amatőrök a Kispál Múzeum honlapján regisztrálhatnak, avat be a szolnoki napló. A túrázó a Maros folyó száraz homokpadjainál a sekélyvízben kis halakra vadászó kis és nagy kolcsagokat, szürkegémeket, bakcsókat figyelhet meg. A vízszíne felett pár centiméterrel pedig éles, sípoló hangú madár suhan villámgyorsan, a billegető cankó. Kifejezetten kötődik a folyópartokhoz, vonulásakor évente felbukkan táplálékot keresni a Maros mentén. A meredek partoldal költőüregeiből augusztusra kirepültek a jégmadárfiókák. A szülők mellett 4-5 fiatal látható. Közösen szállnak leshelyről leshelyre, a vízbe csapódva apró halakat zsákmányolnak. Azért az önállósodó fiatalok időnként kunyerálnak még táplálékot az idősebbektől is. Írta meg a Körösmaros Nemzeti Park beszámolója nyomán a sokszínű vidék. A száradó Dunameder máskor láthatatlan, izgalmas maradványokat tár az érdeklődő szemek elé. A jégkorszakban élt lovak leletei is felbukkanhatnak, az évezredekre beágyazódott csontokat a jelenkor áramlásai mosták elő. Akkoriban a Kárpát-medence fajgazdag, gyepes, cserjés, erdős, mozaikos tájait nem fette állandó hó és jég, magyarázza dr. Riesing Norbert, a Dunai Point Nemzeti Park munkatársa. Nem volt kietlen fagyos sivatag, az életfeltételeiket igencsak megtaláló vadlovak a bronzkorban is honosak maradtak errefelé. A hatalmas átterű hajdani Duna erőteljes vízhozama áradáskor elragadta az állati maradványokat, majd hordalékával együtt lerakta őket. Osztja meg a sokszínű vidék.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.
2: Sziasztok! Éppen 25 éve történt, hogy az Al-Qaida összehangolt terrortámadásokat hajtott végre az Egyesült Államokban. 2001. szeptember 11-én eltérített utasszállító repülőgépek csapottak a New York-i World Trade Center tornyaiba és a Washington melletti Pentagon épületébe. A támadásokban körülbelül 3000 amerikai civil halt meg, az USA és a Nyugati Szövetség által szedett áldozatok számát megbecsülni is nehéz, de az iraki és az afganisztáni háborúkban biztosan több százezer civil vesztette életét. Az USA által meghirdetett terrorelleni háború pedig alapvetően határozta meg, miképpen nézett ki az ezt követő évtizedekben a nemzetközi politika. Az afganisztáni háború és az iraki háború következményei messze menőek voltak a régióban, a terror elleni háború pedig állandósult, és áthatja a kormányzás és a mindennapi élet számos vonatkozását, úgy az USA-ban és Európában, mind a Közel-Keleten, persze egészen eltérő formákban. A támadás és a válaszreakciók persze nem a semmiből jöttek, negyed század távlatából talán erről is könnyebb tárgyszerűen beszélgetni. Következőben a támadásokról, a nyugati szövetségi rendszer válaszlépéseiről és az azóta is tartó következményekről fogunk beszélni, Vince Csaba szerkesztőtársammal és Tóth Csabával, a Mérce újságírójával. Én magam Papp Gáspár vagyok, ez pedig a Forráspont, a Mérce és a Tilos Rádió nemzetközi politikai műsora. Mielőtt elkezdjük a beszélgetést, szeretnélek arra kérni titeket, hogy lehetőségeitekhez mérten támogassátok a munkánkat. A mércét az olvasók és a nézők tartják el, ezt és az ehhez hasonló adásokat akkor tudjuk hosszú távon csinálni, ha egyre több olvasónk és nézőnk dönt úgy, hogy hónapról hónapra támogat minket. Ebben a hónapban 100 új rendszeres támogatót gyűjtünk, legyél te az egyik. A felhívást megtaláljátok a leírásban, vagy a mérce.hu/támogatás oldalon. Köszönöm minden támogatást. És akkor röviden a tények szárazon. Ugye 25 éve, kb. Reggel 8 óra és 10 óra között repülőgépek csapódtak először a New York-i World Trade Centerbe, egymás után kettő is, a tornyok ezután összeomlottak. Majd a Washington melletti Pentagon épületébe egy negyedik gépet is eltérítettek, de itt az utasok meghiúsították, hogy repülőt a támadók fegyverként tudják használni, és a gépet a földbe vezették. Ugye a támadásokat az Osama Bin Laden vezette iszlamista Al-Qaida vállalta magára, ez röviden ugye a nap eseménye, és akkor arra gondoltunk, hogy mielőtt mélyebbre merülünk, rendezünk egy kis múltidézést, mégpedig kollektív módon, mert mi közé tettünk egy felhívást a Mérce oldalán, hogy ki miképpen emlékezik 2001. szeptember 11-ére, és akkor a válaszokból kigyűjtöttünk néhányat, köszi mindenkinek, aki hozzászólt, és akkor felolvasok egyet-egyet, és akkor beszéltünk arról, hogy így mi derül ki ebből, akkor így hogyan csapódott le ez a magyar társadalomban. Az egyik így szól. A fiam mindössze 3 hónapos volt, sétálni voltunk. Amikor hazaértem, benyomtam a tévét. Mindenhol a VTC-ről volt szó. Volt, ahol csak kamerakép. Az első csatornánál azt hittem, hogy a film megy megint. Ugyanis van egy film a VTC-s merényletről, és pont előtte adtam valamelyik csatorna. Kellett, vagy 10 percre leesett, mi is történt valójában. A második gépet már élőben láttam, ahogyan a tornyok omlását is. És ez egy visszatérő elem a kommentekben, többen is írták, hogy ez a filmszerűség, meg a dolog sok hatása, így Európában, meg Amerikában nyilván teljesen újszerű volt.
3: Ha megpróbálok nem közhelyet mondani, akkor nekem azt föltűnő, hogy mennyire meghatározó volt ez 6-8-10 évvel a támadás után, még akár 10 évvel később is, a 10. évforduló is, még nagyon nagy dolog volt. Rengeteget beszélgettünk erről évekig. Az utóbbi ilyen 10-15 év, vagy 10-14 év az, amiben igazából ennek a jelentősége elkezdett csökkenni. És ugye miért? Azért, mert olyan képeket, amiket akkor látunk, meg ugye a következményei, Afganisztán, Irak, az ma már teljesen közhelyes, közelebb is jött, lényegében együtt élnek ezzel az emberek.
2: Ez egyébként rá is vezet egy következőre. Azt mondja, hogy munka közben hallottam egy munkatárstól, egy online hírcsatornán már rajta voltak a képek. A különbség, akkor még nem automatikusan iszlamista terrorcselekmény jutott az eszembe, azóta felgyűltek a tapasztalatok. Tehát, hogy megszoktuk, meglátott, rögtön tudtam, miről van szó. És talán mindig itt kiemelnék ebből a kommentből, hogy ugye az, hogy iszlamista, meg az, hogy terrorcselekmény, az valószínűleg a mi közegünkben, hogy ekkor tanultuk meg ezeket a szavakat, és azóta a politikai szótárnak legalapvetőbb elemét képezik. Egy kollégánk, aki Szlovákiában nőtt fel, úgy emlékezett vissza, hogy a környezetében azon aggódtak ezekben a napokban, hogy a következő célpont a bősi erőmű lesz. Uh-huh. Ugye ez meg inkább azt mutatja meg világosan, hogy hogyan asszociálták magukat ebben az egész.
3: Én nálunk már jól emlékszem, Paks volt. Most már meg kell erősíteni Paksot helikopterrel, mert ugye a VTC után logikusan, most nem akarom elpoinkodni, tényleg, hogy a VTC után logikusan Bős és Paks következik, tehát ez nyilvánvaló, igen.
2: Ja, ebből ugye az is következik, hogy az USA-val szolidarítunk, az USA-val azonosítjuk magunkat, nyilván a megtámadott félként látjuk, és akkor nyilván ez a híradások keretezéseit hozzá is hozzájárultak, de azért nyilván néhány évvel vagyunk a rendszerváltás után, valószínűleg itt ez nagyon meghatározó volt még. És akkor ami nagyon megdöbbentő volt, ezzel nem terveztem, hogy felhozom, de most már azt gondolom, hogy erről egy adást kéne csinálnunk, hogy megdöbbentő mennyiségű összeesküvés elmélet jelent meg azokban a kommentekben is, amik hozzánk érkeztek. Azt mondom, hogy több mint a fele valamilyen módon utal az önmerényletre, vagy valami ilyesmire. És akkor ebből persze az is eszembe jutott, hogy a 9-11 utáni világ egyik hozomány, ami éppen, mintha éppen ez volna.
4: Igen, szerintem alapvetően az lehet itt a fő kulcs, ugye, hogy a terrortámadásokat az Al-Qaida sem Bin Laden nem ismert el a 4 évig gyakorlatilag. 2004-ben mondták ki ők azt hiszem hivatalosan azt, hogy oké, tényleg mi álltunk a támadások mögött. Előtte ilyen kétértelmű kommunikáció volt csak a részükről, ugye ez beindította azt a folyamatot, hogy oké, hát az Egyesült Államok és a szövetségesei az Al-Qaidát vállalják a támadásokkal, de hogy ugye az Al-Qaida a korábbi merényleteket, ugye az Egyesült Államoknak a nagykövetségei ellen elkövetett támadásokat Afrikában, Kenyában és Tanzániában ugye gyakorlatilag gyorsan elismerték, Aztán az ádeni kikötőben a USS Cole, az amerikai hajó, katonai hajó elleni támadást is elismerte az Al-Qaida, úgyhogy kézenfekvő lett volna, hogyha tényleg ők állnak a háttérben, akkor a szeptember 11-i támadásokat is ugyanúgy elismerik. Ezt nem tették meg egyből, úgyhogy ez létrehozott egy olyan vákumot, ami ugye beindította az emberek fantáziáját. Ugye 2001 környékén beindult ez a folyamat, ugye, ami a terror elleni háborúban csúcsosodott ki, de hogy ugye az emberek teljesen képben voltak azzal, hogy mi van a Közel-Keleten. Ugye az Izrael ellen létrejövő államok, ugye Irán, Irak, ugye ők annó egymással háborúztak is. Ugye az Egyesült Államok és Izrael is az irak-iráni háború kezdetén ugye Iránnak próbált segíteni legális, illegális, titkos, kevésbé titkos módszerekkel. Aztán ugye a 90-es években a Saddam Hussein rezsimjére mért amerikai szankciók és az annak következményei teljesen egyértelművé tették a világközvélemény számára, hogy ugye az alapvető probléma azért az Egyesült Államoknak Irakkal már sokkal inkább az a tulajdonsága van, hogy ugye mekkora olajkészlete felett őrködik, és azt gondolom, hogy ez beindított egy olyan folyamatot, hogy az emberek megpróbáltak mögé látni a valós okoknak. Ugye, főleg a mai világban aztán, hogyha visszagondolunk, mennyi minden tűnt egyébként Conteónak, és aztán viszonylag gyorsan be is igazolódott. Én azt gondolom, hogy a terrortámadásokat követő időszakban ez egy kulcsa volt annak, hogy ideig fajultak a dolgok.
3: Vannak ilyen elemek benne, amik igazából, tehát hogy ez egyik része a dolognak, hogy az amerikai világnak nagyon régóta része ez az összeesküléselmet. Van egy titkos, általában európai származású elit, akik titokban kontrollálni vagy uralni akarják az alapvetően eléggé szétszórt és eléggé maguknak való amerikai telepeket, és akkor onnan jön előre ez az óriási ilyen konteos kultúra, ami az Egyesült Államokban mai napig is van. És ennek ugye már a Kennedy gyilkosság idején is jól megmutatkozott, hogy a Burst Society például egy-egyben ez egy társaság volt, ami úgymond kutatta az igazságot a titkos elitről is, hogy a Kennedyvel mit csináltak. De a másik megjegyzendő meg ugye erősíti is az összes Conteót, mint például az, hogy ez egy egész megrendezett dolog volt, amivel a Bush elérte, hogy ő a saját biztonsági államát, megfigyelő államát bevezesse. Ez már tükrözi azt, hogy mivel volt igazából gondjuk azoknak, akik a Conteókat támogatják a megfigyelő állammal, és akkor így egy ilyen egyszerűsített történetben előadják, hogy nem is volt szükséges, tényleg nem volt szükséges, csak hát minden krízis kihasznál ezek a fajta szervezetek, államszervezetekkel összefonódó nagytőke, minden krízis kihasználnak a saját céljaikra, és akkor ez így tovább erősíti. A harmadik pedig, hogy mindig van valami, amiről bebizonyosodik, hogy valóban kamu volt. Ilyenek például, hogy emlékszünk a lépfenés levelek, amiket mindenhova küldtek, hogy nemrég jelent meg egy Netflix sorozat arról, hogy ezt egy őrült és mikrobiológiához nagyon-nagyon jól értő amerikai tudós kezdte el kiküldözgetni, és hogy ezt nagyon sokáig nem akarták, nem tudták kinyomozni, ez már egy ilyen kérdés, ami a sorozatból kijön, az FBI próbálkozott, de nem vette föl. De a legfőbb oka annak, hogy nem találták meg a valódi tettest, az az, hogy baromi jól jött az első verzió, amit erről kiszivárogtattak, és egy óriási morális pánikot teremtett, akkor még ugye a postákat fizikailag bontották föl még 25 évvel ezelőtt is, és akkor mindenki elkezdett rettegni a lépfenétől, és ez igazából megint csak jól jött a szövetségi államnak, hogy nem baj, hogy rettegjenek csak egy picit, hát igazából ők maguk se tudták, hogy honnan származik ez a dolog, de hogy valóban voltak olyan részei, amik például az én emlékezetemben nagyon összekötődnek a támadással, bizonyították, hogy ezek tényleg el akarnak abban az évben, azon az őszön pusztítani mindenkit nyugaton, meg mit tudom én, meg óriási hatalmuk van, és ez a levélküldözgetés például egy ilyen nagyon, egy olyan elem volt, ami abszolút eszkalálta ezt a pánik hangulatot, amire aztán mindent rá lehetett építeni, háborútól, belső megfigyeléstől kezdve, ugye a muszlimoknak az ilyen nagyon-nagyon szoros muszlim laposságok, nagyon szoros megfigyelése Európában, Amerikában itt kezdődik, sőt, még bizonyos tekintetben keményebb is volt a 2000-es években, mint ma. Tehát nagyon nagyon sok mindent le lehet ebből vezetődni. És hát a Conteo mindig az első módszer, ahogy az ilyen visszaélésekre reagálnak az emberek.
2: Valószínűleg ebben a sorban jól illeszkedik az iraki háborúnak az indoklása, ugye a tömegpusztító fegyverek, amiket nem sikerült szintén abban a formában prezentálni, és sőt arra is.
3: Igen, ez nem már a következő, igen.
2: Most tudták, hogy nem sikerül majd prezentálni, nyilván ez szintén ennek a történetnek a része, ez is aláhúzza ezeket, vagy megerősíti azt az élményt, hogy valójában az igazság el van titkolva, és előre ki volt tervelve minden. Egy kicsit tudnátok arról mesélni, hogy mi volt az Al-Qaida, ki volt Osama Bin Laden?
4: Osama Bin Laden ugye egy szaudi milliárdos volt, és az egyik leggazdagabb szaudi családnak a sarja volt. Ennek a családnak iszonyat befolyása volt Európában is, tehát a reklámokat, tehát a Forma 1-es autókra volt a Bin Laden felírva annak idején a 80-as években. Tehát egy elképesztően gazdag család volt maga a Bin Laden család. Osama ugye ő úgy lett érdekes a nyugati közvélemény számára elsősorban, hogy ő a vagyonát felhasználva a csapatokat kezdett szervezni a szovjet-afganisztáni háború idején, ugye nyilván a szovjeteknek a kiszorítása érdekében, tehát itt az volt a koncepció, hogy arab harcosokat toborozzon a Közel-Kelet minden részéről, és akkor Afganisztánba bevonulva az ottani mudzsahedineket próbálják támogatni a megszálló a szovjet hadsereg ellen, a vörös hadsereg ellen. Ugye itt jött is egy ilyen, hogyha így visszagondolunk, akkor ugye Bin Laden és a csoportjai ebben az időben ugye egy oldalon álltak a mudzsahedineket kívülről támogató amerikai Egyesült Államokkal is, tehát ez alapvetően még nem kellett volna, hogy komoly törést okozzon később, de hát aztán ugye az ideológia, illetve az amerikai jelenlét a Közel-Keleten majd ezt fogja eredményezni, de hogy a Bin Laden elsődleges motivációja az az volt, hogy a hitetlen szovjet megszállókat sikeresen

0: ajánlotta a szaudi kormánynak, tehát a saját hazájának, a kormányának azt, hogy ő az Afganisztánban már jól bevált csoportjait nagyon szívesen átmozgatja a Szaúd-Arábiába. Ugye erre azért lett volna az ő elmélete szerint szükség, mert ugye a Saddam Hussein ekkor már ugye Szaúd-Arábiát is fenyegette, nem csak Kuwaitot, azzal, hogy megtámadja. Viszont a szaudi kormány az Egyesült Államok segítségét kérte az ő segítsége helyett, ami ugye Bin Ladenben egy olyan törést eredményezett, hogy oké, akkor innentől kezdve ilyen a nyugati, szekuláris vagy keresztény megszállás fog történni gyakorlatilag az iszlám két legfontosabb városának otthont adó területen. Úgyhogy ez volt a fő motivációja annak, vagyis inkább a kiinduló pontja annak, hogy Bin Laden teljes mértékben a nyugat ellen fordult. Ez volt az a kulcs mozzanat, amit Bin Laden nem tudott megbocsátani, és akkor innen jutunk el abba az irányba, hogy ugye anno a szovjet kommunizmus volt, a szekuláris szovjet kommunizmus volt az ellenségkép. Innentől az öbölháború után gyakorlatilag az Egyesült Államok és a nyugati liberális világrend volt az iszlamizmus célpontja.
1: Igazából ez az egyik, amit a terror ügyi, ilyen, nem tudom, szakértők a korszakban mindig hangsúlyoztak, hogy az Al-Qaida az lényegében egy amerikai elnevezés. Tehát a CIA, a Pentagon és Washington találta ki kommunikációs célokból, mert így mégiscsak, hogy van a Bin Laden és van az Al-Qaida, és ez egy csoport, ez egy nagy egy globális szervezet, ami bárhol lecsaphat, és mindenhol nekünk kell lenni, és mindenhol mindent nekünk kell ellenőrizni, mert bárhol ott lehetnek. Valójában ezek versengő kis csoportok voltak, amelyek egymást is próbálták megelőzni abban, hogy keményebb vagy beleállós, vagy addig még nem látott durva terrortámadásokat hajtsanak végre. Volt egy ideológiai keretük. Ugye, amikor iszlamizmusról beszélünk, akkor nem, tehát, hogy az rengeteg iszlamista nyilvánvalóan soha nem robbangatna, vagy próbálna meggyilkolni nyugatiakat se a közel-keleten, se pedig nyugaton, hanem ők ilyen, tehát lényegében ez egy politikai mozgalom, ami még így egyáltalán nem szimpatikus, ultrakonzervatív, és nagyon érdekes, hogy az iszlamizmus, mint olyan, ez a brit birodalom területén alakult ki. Tehát, hogy nagyon sokféle gyarmatosító volt a közel-keleten, a muszlim világban, de kifejezetten a brit birodalomnak az indiai része volt az, ahol az iszlám fundamentalizmus először megjelent, szó szerint kell venni a Korán. Konkrétan az a célunk, hogy a túlvilágra kerüljünk, mert ez a világ tisztátalan, ez a deobandi, tehát az indiai-pakisztáni világból jön, úgy kerül át Egyiptomba egy másik britek által gyarmatosított, vagy hát ilyen fennhatóság alá vont országba, és úgy kerül át eleve a közel-keletre. És ugye ennek része az, hogy egyfajta elképzelt idilli iszlám múltba kell visszatérni, ami a 7. század, ami azt jelenti, hogy a férfiaknak hagyományos, valamilyen szinten hagyományos ruhát kell hordani, de a nőket abszolút el kell takarni, ami előtte sehol nem volt, vagy hát az arab félsziget bizonyos területeire volt jellemző, de már ott is eltűnőben volt, amikor ez a politikai mozgalom föl támasztotta, és igazából a saját társadalmukat akarták megtisztítani, úgymond a tisztátalan nyugati dolgoktól, amik érik, főleg az 50-es, 60-as évektől fölfelé. És aztán ebből lett egy ilyen nagyon radikális irányzata, ami ugye fegyverrel akarja fölvenni a harcot a tisztátalanok ellen a saját országaiban, és ez már egy rohadt veszélyes dolog önmagában, polgárháború. De a Bin Ladenék azzal csavarták meg ezt az egészet, és főleg az Osama Bin Laden volt ennek a fő ideológusa, mondjuk a 90-es évek végétől, hogy nem csak kiüldözni kell ám a nyugatiakat, meg a hitetleneket, meg nem csak lemészárolni, igyekezni kell ám őket, hanem a saját földjükre kell menni, és ott kell győzelmeket aratni, ez volt az ellenséget, vagy hát a nagy gonoszt, a saját földjén kell megtámadni, és itt jön be az a terrorizmus, amit akkor már 40-50 éve ismer, azért Európa voltak palesztin felkelők, nagyon radikális balosok, ugye a Vörös Hadsereg frakciót itt érdemes emlegetni, akik ezeket a módszereket, vagy legalábbis ebbe az irányba mozdítottak el úgynevezett ilyen fegyveres harcokat. De ez tényleg, tehát hogy a szeptember 11 az viszont nem ilyen klasszikus értelemben vette, tehát nyilván terrortámadás, de nem hasonlít egyikre sem, ami előtte történt. Tehát az, hogy te megfogod a nagy Boeinget, és eltéríted a gépet, de nem követelőzöl váltságdíjat, vagy nem teszed le valami repülőtére, hanem így belevágod egy óriás épületbe a New York City közepén, ez

0: ez ugye már, ez már a média világról szól. Gondolkoztam ezen, hogy a 70-es években azért nem csináltak ilyet, mert senkit nem érdekelt annyira, hogy a tévén ez hogy fog megjelenni, inkább az érdekelt őket, hogy hogyan félemlítik meg magukat, a hatóságokat, és hogyan próbálják elérni a saját céljaikat, a konkrét kitűzött céljaikat ezzel. A Bin Ladené volt majdnem az első, ami arról szólt, hogy igenis ez menjen le a tévében mindenhol, menjen le az egész világon a tévébe, mindenki tudjon róla egy idő után, hogy ezt kik csinálták, és mindenki próbálja legalábbis az üggyel, ha nem is vele összekötni, és akkor ő tudta, ő nagyon profin használta az egész médiavilágot, nem véletlen egy ilyen milliárdos nyugatos környezetből származik, pontosan tudta, hogy mire van szükség. Olyan feltételezések is vannak, hogy ezt azért tagadta évekig, hogy keresse, tudta, hogy ebből lesz a média botrány. Minden újságíró próbálja megtalálni, minden újságíró próbál vele interjúkat készíteni. Mindenki próbál mindenféle információt beszerezni róla, miközben ő rejtőzik, és egyébként úgy döntött, ugye, hogy ezt a kis katari hírcsatornát, ha az Al Jazeera-t fogja, ugye, az úgy emelkedett fel az Al Jazeera globális médiával, hogy neki küldözgette el a hangfelvételeit Bin Laden, őket választotta. És ez egy ilyen nagyon profi médiastratégia, és azért kell 3000 embernek lényegében meghalnia, mert a CNN-en ez fog a leginkább átmenni. És ez is egy új korszaknak a nyitánya, aminek most már a kellős közepében élünk.
1: Oké, folytassuk egy kicsit a multizés egy egészen másik nézőpontból. Ugye a politikai kontextus, és egy ilyen politikai kontextus, amiről mostában elég keveset beszélünk, okkal talán, de azért mégis tegyünk egy ilyen kísérletet. Ugye kétszer egy másik nagy eseménye a Genfi G8-as találkozó volt, pontosabban részben a találkozó, részben sokkal inkább az ezzel elleni tiltakozások. Ugye ebben az észak-olasz városban nagyjából 200 ezeren, ezért nem olyan nagy város, tiltakoztak helyben a G8-ak, tehát a legerősebb északi-nyugati államok vezetői, és az általuk megszemélyesített berendezkedés ellen. Két évvel korábban ugye az Alt-Európa mozgalomnak talán a legnagyobb, leglátványosabb sikere ugye a seattle-i blokád, amikor a kereskedelmi világszervezet találkozóját sikerült lényegében ellehetetleníteni. Ugye több tízezer szakszereti környezetvédő aktivista akadályozta meg a szervezet miniszteri konferenciának rendes működését. Ez az időszak tehát, a 2001-et megelőző időszak, ez mindenképpen az alter globalizációnak a csúcs időszakja.
0: Az úgynevezett neoliberalizmus, tehát a dereguláció, az államok leépítése, a bank és pénzvilágnak a lényegében majdhogy nem politikai, most már teljes mértékben politikai szereplőként való megjelenésének korszaka, ugye 1979-80-ban kezdődik. Az egyik első ilyen radikális reakciója pont az iráni forradalom egyébként. És amikor ennek már a közepébe vagyunk, akkor azért így nem tudom, tehát hogy furcsa időszak volt a 90-es évek, aki még emlékszik, éppen összeomlott a Szovjetunió, nem volt olyan nagyon menő mondjuk kimondani, hogy valaki radikális balos vagy kommunista, mert hát éppen egy bukott projektnek a nem tudom képviselője, és ez így eltűnt igazából, a közelebben kinevették azt, aki kommunistának hívta magát például nyugaton, és ezért ilyen alternatív módokon próbált, tehát a globalizáció az mégiscsak elkezdett pusztítani, területeket rabolni, évszázadok óta ott élő embereket így elzavarni, és mondjuk város felé hajtani, tehát óriási változásokat, brutális változásokat okozott világszerte. Nálunk azért a rendszerváltás gúnynevő ilyen csomagba szoktuk ezeket emlegetni, amikor egyszerre bezárnak, nem tudom, 100 gyárat, és mindenki mehet, ahova akar, vagy mit tudom, mindenkit rokkantnyugdíjba küldenek, mert már nincs rá szükség. Ez is ehhez a csomaghoz tartozik. Ez mindenhol ilyen sérelmeket okozott, és erre egyfajta ilyen lázadás kellett szervezni. De nem mondhattuk azt, hogy mi nemzetközi szocialisták vagy valami vagyunk, mint a 20. század elején, hiszen azt nagyon könnyű támadni, nagyon könnyű szétszedni, hogy ezzel amúgy se értettek egyet azok az emberek, akik ebben részt vettek, hogy ők csak ezek, mert voltak jobboldaliak is, mindenfélék, konzervatívok. Ezért egyfajta, ez volt az alter glob, hogy világszerte kell szerveződnünk globálisan a globalizáció ellen. Tehát, hogyha ők globálisan cselekednek, nekünk is kell, viszont ilyen nagyobb az, hogy kik vagyunk mi, és igazából mit akarunk, azt nagyon nem döntötték el. Tehát igazából így nézett ki ez a mozgalom, és valóban ez vezette a híreket 99-2000-ben. Viszont valamilyen szinten ugye a globális dzsihád meg ennek így keresztbe rakott. Tehát, hogy úgy lehet elképzelni, hogy azelőtt ugye a legradikálisabb a korszakban az a Seattle-i harcok és háborúk volt, ahol a hatalom versus az emberek kép így megalkotódott, és még Genfben is 200 000 jöttek a világ minden részéből, ezek akkoriban konkrét profi szervezések voltak, hogy ott lesz a G8, és mi is, akkor még G8 volt, ugye Oroszországgal együtt, mi pedig megyünk oda, és megpróbáljuk megállítani, vagy megpróbáljuk szétverni az egészet, konkrétan ez volt a célja. És amikor bejön szeptember 11, akkor igazából én pillanatok alatt, tehát, hogy pillanatok alatt elsöprés, pillanatok alatt átalakul ez a konfliktus, hogy még előtte mi voltunk a globalizáció ellen, és hát nem, ha nem is éppen békésen, de azért ilyen, hogy mondjam, azért a gyülekezés és tüntetés és rendőrökkel való összecsapások terepén tartottuk ezt az úgynevezett világszerte folyó harcot. Így jön egy ilyen Bin Laden figura, ráadásul Dél-Ázsiából vagy a Közel-Keletről, ahogy nézzük, és azonnal lerombolja a World Trade Center-t, amit előtte mondjuk, nem tudom, mások is a globalizáció szimbólumának tartottak, ő igazából csak átveszi, de azonnal le is rombolja. Akkor így egy pillanatra mindenki megállt, hogy oké, mi tiltakozni akarunk ez ellen, meg le akarjuk rombolni, meg meg akarjuk bosszulni, minden, de hogy basszus, ez azért már durva. Tehát volt egy ilyen pillanata a dolognak, amitől azért meg is állt. És a másik meg, hogy ugye nyilván nem tudtak ezek a hatalmi, ezek a rendőri szervek, rendfenntartó szervek, hogy mit kezdeni ezekkel a nagy G8 tüntetésekkel például. És utána meg ugye, amikor kialakul a megfigyelőállam, az többek között arra is jó, hogy ezt így kordába szorítják. De hosszú távon meg egyszer nem verte szét az Altergrub mozgalmat. Az Altergrub mozgalom néhány év alatt mutálódott, ugye iraki háború ellenes mozgalom. Tehát az, hogy akkor az iraki háború ellen 1 millióan vonulnak föl, az nem a véletlen műve, az annak a műve, hogy volt Seattle 99, Genf 2001. És azért van az, hogy most, amikor Trump megtámadja iránt, és már évtized, tehát hogy már évek óta nincsenek ilyen tömegmozgalmak, akkor meg nem, tehát hogy akkor meg nem vonul föl senki.
1: Ezt egyébként javaslom a nézőknek is, hogy ugye ezt ma már nehéz elképzelni, Budapesten 2003-ban 2500-3000 ember tüntetett az iraki háború ellen, ezt annó a humanista mozgalom elsősorban, amely mondjuk a legnagyobb hálózata volt Magyarországon, talán az Altergrubnak, a Hősök terén, ha jól emlékszem, és egy komoly tüntetés volt, melyet tulajdonképpen elképzelés nehéz, nyilván ez is ennek volt köszönhető, hogy ebben már volt néhány évtizedi munkája ennek a akkor már lefelé tartó Altergrub mozgalomnak.
0: És ha jól emlékszem, a pánkok húval megdobálták Bródi Jánost, szegényt.
1: Igen, és a Anima Sound System.
0: Igen. Ez az a Trigger talán még emlékszik, hogyha valaki felkeresi, nem tudom.
1: Én ezt így tudnám összefoglalni, hogy a Porta Alegrei Szociális Világfórum mottoja volt ez, hogy another world is possible, és akkor hát tulajdonképpen megkapta.
0: Ez a lehet más a világ, ez amit a magyarok ismerhetnek.
1: A magyarok már ismerhetnek, hogy az LMP ezt módosította, de hogy tulajdonképpen most visszafelé, hogy 2001-ben mi volt az a dolog, amitől más lett a világ. Most visszatekintve egyértelműen azt hiszem, hogy...
0: Hát olyan, mint hogyha ők elmondták volna Porto Alegrébe, pontosan erről beszéltem, hogy elmondják Porto Alegrébe, hogy lehet más a világ, nem muszáj globalizáció, hiszen ott van a Bin Laden, pedig a saját ilyen, nem tudom, pszichopata vigyorával ezt megismétli, hogy lehet más a világ, csak nem ugyanarra gondolnak, ugye? De mégis átvette úgymond a szlogent.
1: És akkor az a világ, ami jött, az azért az erőteljesen, amit említettél, és a megfigyelési államok világa, a szekuritizáció világa, nyilvánvalóan ennek megvannak az összes, hát azt hiszem mindenki által ismert kritikái, egy kevésbé demokratikus világ az államoknak alapvetően a biztonsági kockázatok felmérése és semlegesítése az elsődleges feladata. És akkor erről szeretnék egy kicsit beszélni, hogy tulajdonképpen hogyan alakított át a világot ez az úgynevezett terrorelleni háború. Ugye ez talán a legmeghatározóbb folyamat, ami kétszer egy után elindult, azzal együtt, hogy persze lezajlottak közben konkrét háborúk is, rengeteg áldozattal, és teljes régióknak az összeomlásával és újrarendeződésével, de azt hiszem, talán ez lenne a legérdekesebb, ha arról beszélnénk, hogy ez az eszközrendszer, ami 2001 után felépül, ez hogyan épült fel a terrortámadást követően.
2: Ugye alapvetően ez a Bushnak a hivatalos doktrinája, a terror elleni háború. Ugye az első fontos lépése az úgynevezett Patriot Act volt, ugye ennek keretében kezdték a megfigyeléseket, a lehallgatásokat legálissá tenni. Ugye a világon bárhol gyakorlatilag meg tudnak figyelni bárkit, hogy mit csinál, le tudják hallgatni. ugye azóta folyamatosan jobbnál és jobbnál jobb technológiai eszközöket kapunk, aminek következtében sokkal egyszerűbbé vált a megfigyelésünk, és mi még fizetünk is azért, hogy minél egyszerűbbé váljon az államoknak, a nagyvállalatoknak az emberek utáni kémkedése. Úgyhogy ez szerintem az egyik legfontosabb a következménye ennek a rendszernek. Ugye beszélgethetünk a terror elleni háború gyakorlati megvalósulására, amit említettél ugye Afganisztánról, illetve Irakról. Ugye az Afganisztán elleni háború úgy még mondjuk úgy egy ilyen tágabb támogatást élvezett, ugye az Al-Qaidára való hivatkozással támadta meg az Egyesült Államok Afganisztánt, és viszonylag gyorsan el is távolította a tálib rezsimet. Aztán, hogy 20 évvel később ugye vissza is adja a hatalmat a táliboknak, gyakorlatilag egy eldőtt puskagolyó nélkül. De a fő probléma, ami szerintem a legmegosztóbb, és a mai napig sokan úgy tekintenek vissza rá geopolitikai, illetve világpolitikai szempontból, az az Irak elleni háború volt. Ugye a bevezetőben említetted te is, hogy a tömegpusztító fegyverekre hivatkozva indult meg az USA támadása Irak ellen, de teljesen egyértelmű volt, ugye a Saddam rezsimje gyakorlatilag több mint egy évtizede volt gyakorlatilag ilyen elképesztő mértékű szankciók alá vetve. Ugye van az a híres interjú az USA korábbi külügyminiszterével, Madeleine Albright-tal, akitől megkérdezik azt, hogy az USA hivatalos adatai szerint 500 ezer iraki gyermek halt már bele ezekbe a szankciókba, és hogy ő mit gondol erről, és erre azt mondja ugye az Albright, hogy ez egy nagyon komoly ár, de hogy ők úgy gondolják, hogy ez az ár megéri. Úgyhogy ez szintén maga ez a kijelentés, nem mintha ez nagy titok lett volna egyébként, főleg nem a Közel-Keleten, teljesen egyértelmű, hogy ők alapból is így látták a helyzetet, de ez a megnyilvánulás a sok vezetőnek, vallási vezetőnek, ez gyakorlatilag felért egy beismeréssel, hogy itt tényleg az iszlám, az arabok állnak a nyugat és az USA a célkeresztjében, úgyhogy ez ugye segített azért előre fölpörgetni azt, ami majd később szeptember 11-én kulminálódik, de visszatérve Irakhoz, ugye már Bush apjának, az öreg Bushnak is ugye Irak az egyik ilyen legfontosabb sikere, illetve hibája is volt egyben, ugye mivel sikerült ugye Irakot kiszorítani Kuwaitból, ami ugye a célja volt az elsőből a háborúnak, ő a déli iraki sítákat ugye buzdította arra, hogy keljenek fel Saddam rezsimje ellen, amiből ugye délen azt gondolták, hogy oké, ez gyakorlatilag egy az a trigger lesz, ami ledönti majd a Saddam rezsimjét, és meg is indult a felkelés. Igen, de az Egyesült Államok ugye nem jött segíteni, és a Bush később utána mondta, hogy hát ő nem is úgy gondolta ezt meg, hogy ez nem az volt, aminek hallatszott. Úgyhogy ezt sokan a szemére vetették Bushnak, hogy gyakorlatilag cserben hagyta az irakiakat. Úgyhogy ha már az Egyesült Államok szeptember 11 után Afganisztánban volt, viszonylag kézenfekvő volt, hogy ezt a projektet be is tudják fejezni, aminek ugye a központja a Saddam Hussein vezette Irak volt, úgyhogy már csak meg kellett találni azt a kapcsolatot, ami már akkor is egyébként eléggé ilyen hihetetlennek tűnt, mondjuk így, hogy a szekuláris párthoz tartozó Saddam Hussein egyébként tényleg iszlamistákat, dzsihadistákat támogatott volna valamilyen módon, mert még rá tudott fogni, oké, a tálibokra, oké, ott megvan az ideológiai, vallási kapcsolat. De hogy a Saddamnál nem volt, meg az teljesen egyértelmű volt. Úgyhogy ráfűzni egy ilyen brutális háborút, egy, oké, nem egy jó lelkű ember által, egy kedves ember által vezetett rezsim elleni háborúra. Tehát ez egy ilyen eléggé mondva csinált ügynek tűnt, és ugye aztán ennek ezerfajta következménye lett. Ugye beindította a dzsihadista csoportokat Irakban, a Közel-Kelet más területein, amin majd kulminálódik abban, hogy ugye az arab tavaszra azt gondolta mindenki, hogy ez egy egy demokratikus átmenet lesz, aztán kiderült, hogy ahol demokratikus választásokat tartottak, ott rendre a szélsőséges vallási szempontok alapján csoportosuló pártok nyerték meg a választást. Visszatekinthetünk akár ugye arra, hogy Kelet-Európára milyen hatása volt az iraki háborúnak. Ugye ez egy felhatalmazás, egy ENSZ felhatalmazás nélkül megindult háború volt, ami ugye a Putyin is gyakran visszaidéz, hogy nála ez volt az a töréspont, hogy oké, hogyha bármilyen rezsim ellen lehet menni, ami valamiért nem tetszik, akkor ki tudja, hogy ki lesz a következő. Úgyhogy ennek ebből a szempontból nagyon komoly hatása volt ugye Ukrajnára, mert ő gyakorlatilag ugyanazt mondogatta, hogy Ukrajna egy illegitim kormánnyal rendelkező állam, meg is tudta ezt mondani, ők ugye pucsnak nevezik az Euromajdan. Ez volt a kiváltó oka, úgyhogy gyakorlatilag, és ez még csak 2010-es évek közepe, és akkor még nem beszéltünk az ISIS megjelenéséről, ami gyakorlatilag teljesen háttérbe szorította az Al-Qaidát, már ami gyakorlatilag ilyen kis csoportosulásoknak a viszonylag az a szövetségi kelet, így a 2020-as évek közepére, hogy az Al-Qaida ma még, amit Al-Qaidának lehet nevezni, ugye az Al-Shabaab a Szomáliában, illetve gyakorlatilag a jemeni Al-Qaida, az a...
0: És egy darabig ugye a szíriai a mostani szíriai kormány és elnök.
2: A szíriai polgárháború volt még ennek egy nagyon fontos megtestesülése. Ugye a jelenlegi szír elnök, Ahmed Ashraf Jolani néven annak idején ugye volt az ISIS-ben is egy nagyon fontos pozíciót betöltő személyiség, aztán ugye az Al-Qaidának volt a helyi leányvállalatának a vezetője, és amikor érezte a változás szelét, illetve a törökök elkezdtek mögé állni komolyabban, akkor ő ugye lemosta magáról az Al-Qaida jelzőt.
1: Erről akartam rákérdezni, hogy a terrorelleni háborúnak van az a ami nagyon mainstream értelmezése, hogy lényegében a háború körforgását hozza létre, vagy hosszabbítja meg, lehet, hogy inkább így kell mondani. Tehát, hogy terrorcselekmények, megtorló háború, destabilizáció, polgárháború, és akkor újabb amerikállenes, birodalomellenes, nyugatellenes milíciák megerősítése, újabb terrorcselekmények. Hogy a világ mai állását tekintve, vagy mondjuk a közel-keleti régió mai állását tekintve, ez mennyire megalapozott szerintetek?
2: A közel-keletre ránézve, és vissza is utalnék az irak elleni háborúra, ugye a közel-kelet átalakulásának az abszolút nyertese nem az Egyesült Államok, akik megdöntötte a Saddam rezsimjét, hanem furcsa módon pont Irán lett, ami sikeresen ugye leuralta a dél-iraki kapcsolatait. Ugye Irán gyakorlatilag egy ilyen hegemon szuper erővé vált a közel-keleten, sokkal erősebb, mint bármelyik más. Nyilván Izraelt leszámítva, ugye. Izrael egy kimondatlanul is atomhatalom, tehát azért az más kategória, de most így az Irán Egyesült Államok közti háború során azért látjuk, hogy Irán gyakorlatilag, hogyha kap egy ütést, akkor bevisz háromat, vagy az Egyesült Arab Emirátusoknak, Jordániának, Bahreinnek, Katarnak, tehát az ott lévő amerikai szövetségesek azért bőven megkapják a részüket ebből. Úgyhogy ez korábban elképzelhetetlen lett volna, hogy Irán ilyen asszertíven lépjen fel, akár csak közel-keleten belül is. Aztán, hogy mit vállaltak be ugye Izrael ellen, amikor ugye a háborúnak a forró része zajlott, az meg tényleg az a kategória, amit szerintem senki elképzelni nem tudott volna. de ugye maga az egész iraki invázió egy olyan láncreakciót indított el, ami azt eredményezte, amit ma látunk, hogy egy abszolút elvileg papíron nagyon meggyengült Irán, gazdaságilag mindenképpen meggyengült Irán, gyakorlatilag egyedülállkodóvá válik a Közel-Keleten, hogyha Izraelt nem számítjuk. Amiből azt a következtetést tudjuk levonni, hogy gyakorlatilag a Közel-Kelet erő térképe teljesen átrajzolódott, és nem az Egyesült Államok javára. Hogyha visszagondolunk arra, hogy Irakból mi lett, az gyakorlatilag az Egyesült Államok és Irán közti proxy játszótérré vált, gyakorlatilag az államnak semmilyen szuverenitása már régóta nincsen, de aztán most meg egyre kevésbé, ugye van a kurda autonóm terület, ők abszolút nem működnek együtt, hogyha nem akarnak Bagdaddal, Bagdad meg az Egyesült Államok és Irán közti kötélhúzásnak van alárendelve, úgyhogy gyakorlatilag egy bukott államnak tekinthető.
0: Hát igen, ez mind igaz, szerintem a legsúlyosabb örökség, az sokat szokták mondani, hogy a térségben, az Arab-félszigeten, a szíriai, iraki, tehát a levantei térségben, Palesztina, Izrael térségében súlyos az öröksége, mert hogy lényegében a külföldről érkező invázióra a végén csak szélsőjobbos vagy jobbos iszlamista válaszok születtek, tehát hogy a politika az ilyen értelmezhetetlenül és mindörökre ebbe ragad benne, hogy iszlamisták versus mondjuk olyan diktátorok, mint az egyiptomi diktátor és a katonai diktatúrája, ahol az ilyen Pinochet stílusú rezsim az még a pozitívabb vagy jobb opcióként van lefestve vagy eladva, mint a vetélytársaik, akik kb. Így, nem tudom, tényleg valahol az iszlám állam és a tálibok szintjén mozognak, tehát ezek maradtak a politikai opciók a térségben. Én ezt annyival egészíteném ki, hogy ez Európára és Észak-Amerikára is valamennyire igaz. Tehát hogy ez az egész konfliktus meg átkereteződés. Látjuk, hogy ma már hogy csapódik le az emberekbe. Összefolyik minden, ami akkor tök külön volt. Tehát, hogy akkor még ugye azért számított, voltak úgymond az antiglobalizmussal akár egyetértő baloldali értelmiségiek is nyugaton, akik viszont támogatták például az iraki háborút. Miért támogatták? Azért, mert eleven kapcsolataik voltak az ottani mondjuk iraki kommunistákkal, akiket ugye Saddam még meghagyott, mert egy iszonyatos írtóhadjárat volt ellenük a 80-as években, kurd mozgalmak hasonlóan mindig inkább ilyen progresszív, bár nem békés irányba hajlottak, ugyanígy az iráni, ugye az iszlám rezsimet elutasító és általuk gyakran kivégzett helyi balos, vagy akár radikális balos szervezetek, ezek azt mondták, hogy valószínűleg bármi jobb, mint ami akkor van, tehát akkor úgy érezték, hogy bármi jobb, csak Saddam Hussein menjen, nekik aztán mindegy, és egy pár napig, vagy pár hétig mondjuk, amíg ez az amerikai megszállás elkezdődött, úgy érezték, hogy hát ebből még akár jó, valami jó is kisülhet, ledöntögették a szobrokat, meg minden, és ennek nagyon nagy, tehát hogy ma már elképzelhetetlenül nagy ereje volt például nyugati baloldalon is, hogy de mi van, ha ez annyira nem rossz? Tehát két rossz közül a kisebbik rosszat kell választani. Ez ma is sokszor megjelenik ez az érvelés sokféle politikai helyzetben a baloldalon, de hogy akkor meg a háborús helyzetben is megjelent, és igenis volt ennek az ereje. Ma 20-25 évvel, 23 évvel, akármennyivel később, attól függ, hogy melyik eseményre gondolunk, viszont azt látjuk, hogy ez teljesen eltűnt, aki ugye antiimperialista balos, az úgy általában azért így logikus módon a saját kormánya vagy saját országa tartja fő felelősnek, tehát főleg az imperialista országokban élők, ugye nagyon hangsúlyos, hogy mindenért kifejezetten csak is kizárólag az USA, és esetleg még USA és Izrael a hibás az egész világon, és így összemosódnak úgymond ilyen balos komcsi eszmék, olyan eszmékkel, ami konkrétan, hát nem tudom, így tele az iszlamizmussal összevethetőek, tehát például vannak ezek a alapvetően baromi jó szándékos, nagyon sok jót akaró ilyen amerikai palesztin párti tüntetők, és akkor volt egy ilyen palesztin pro-iráni, pro-palesztin TikTok, ahol így elkezdtek azonosulni például az ajatollakkal, amikor meggyilkolták, akkor ugye ilyen, még összem ilyen amerikai antiimperialisták ki is mentek a temetésére, fiatalok, akik valamikor régebben a Bernie mozgalomban voltak, de most már radikalizálódtak, és akkor ott mondták, hogy a világ egyik legnagyobb antiimperialista harcosát temetjük, miközben a rezsim kampánya, az nem tudom, évtizedek óta kommunistákat lógat föl a nyílt utcán konkrétan. Mostanában már nem annyira régebben, azért elég sokszor ezt nyilvánosan is csinálta. És hogy valahogy összemosódik ez az egész egy nagy katyvasszállal, a szélsőjobbak, a szélsőbbak tényleg úgy, ahogy néha liberálisok szokták vádolni, hanem meg, hogy tényleg megkülönböztethetetlenül válik egymástól. És ez is ennek az egész terror elleni, úgymond lecsapásnak, meg ennek a több millió áldozatnak, meg konkrét országok teljes szétverésének, tehát hogy ez tényleg nem érdemes tagadni, hogy a 2003-as iraki megszállás után még Ukrajna is most 5. évben jobb infrastruktúrával, jobb állapotban van, mint Irak az első év után volt. Konkrét normális egészségügy volt, normális oktatási rendszer, normális infrastruktúra abban az országban, és soha többé nem lett. Most már lassan a 26-at tapossuk, még mindig nincsen ugyanazon a szinten, mint Saddam Hussein utolsó évében a várható élettartam, pedig nem is tudom, ennek utána kell nézni, éveket csökkent, és soha nem állt helyre. Tehát konkrétan úgy kell elképzelni, hogy ez egy civilizációs pusztítás. Hosszabb távon az első 2-3 éve ennek az iraki háborúnak olyan volt, mint a ledobtál volna egy atombombát arra az országra. Tehát tényleg. Azzal a különbség, hogy Japán kijött az atombombával egy ilyen 20-30 év alatt. Tehát ez nyilvánvalóan így van, viszont tényleg a legsősorabb öröksége az, hogy erre érvényes, és hogy mondjam csak, az emberiséget, az egyetemes emberiséget képviselő szocialista választ még mindig nem tudjunk, vagy egyre kevésbé tudunk kiásni ez alól a katyvasz alól, mert igazából mindenki, akinek a tömeggyilkosság és a pszichopátia, és amit a Bush kormánytól fölfelé ez az amerikai vonal képvisel, mindenki, akinek ez nem tetszik, lényegében egy táborba szorul jelenleg ez ellen. Mm. És hogy ennek vannak súlyos következményei, például nem is lehet úgymond ilyen tisztán baloldali dolgokról beszélni ezzel kapcsolatban.
1: Ezt Csaba, az Iránról szóló adásunkban ugye említetted, hogy azok a helyi kommunista kapcsolataid, akik ott még léteznek, hát irgalmatlan egyedül érzik magukat, azok az emberek, akik hát nem sírják vissza a régi rendszer, de ennek a most ennek se örülnek túlságosan.
2: Igen, hát ez szerintem továbbra is egy ilyen komoly ellentmondás lesz, hogy akiket én ismerek ott, azok abszolút nem értik például ezt a nyugati baloldal és az iráni iszlám köztársaság közötti szimpátia párhuzamot, ami alapvetően szerintem eléggé egyoldalú.
0: Bár mondjuk mondom még egyszer, hogy voltak ilyen, hogy mondjuk ilyen kubai szolidaritásban résztvevő amerikai arcok, meg Európából is, akiket meghívtak, tehát rájöttek erre, hogy itt van egy ilyen lehetőség, és meghívták Ali Khamenei ünnepélyes temetésére, úgymond.
1: Izraelre meg Palesztinára egy kicsit ki akartam térni, ugye 2001-ben zajlott még valami, ugye a második intifáda folyt éppen, ami a népfelkelés, mondjuk, ami egy plurális jellegű dolog volt, tehát ugye egy szekuláris és iszlamista jellegű ellenállás egyszerre történt, és ugye Bin Laden a saját sérelmi politikájába belefoglalta ugye a palesztinok elnyomását, és elég hangsúlyosan, és szeptember 11 után egyre inkább ugye az izraeli-palesztin konfliktus is bekerül ebbe a globális terror elleni háború keretbe. Ami egyfajta civilizációs háború, ezt egyre világosabban látjuk. Az mondható szerintetek, hogy a 2001 utáni terror elleni háborús folyamatok hozzájárultak ahhoz, hogy a palesztin önrendelkezés ugye az egyre inkább elveszítse a szekuláris univerzális jellegét, és egyfajta iszlamista keretet kapjon?
2: Persze, szerintem teljesen szándékosan lett így felépítve. Hogyha kimegyünk most itt a Margit körúton, és megkérdezzük az első 10 szembe jövőt, hogy mondjon valamit arról, hogy iszlám, valószínűleg negatív dolgok fognak az embereknek eszébe jutni, és ez nyilván Izraelt azért egy ilyen kényelmes pozícióba tette, hogy egyrészt ugye, amit említettél, a második intifáda, ugye az gyakorlatilag az oszlónak az a betetőzése volt, amikor kimondta mindenféle, hogy ennek semmi értelme, ebből soha nem lesz egy komoly béke az izraeli-palesztin konfliktusban. Ugye ez volt a fő mozgatórugója, amilyen indította magát a folyamatot is, mármint az intifádát. És ez Izraelnek utána, a szeptember 11 után gyakorlatilag egy ilyen bianco csekket adott, hogy ők akkor innentől kezdve szintén sokkal bátrabban, asszertívebben tudnak fellépni, és ez megindította a telepeseket is, sokkal egyértelműbben, nyíltabban, bátrabban a cisztördán területek felé, és hogyha tényleg bárkivel beszélsz arról, hogy Közel-Kelet, muszlimok, iszlám, arabok, ez tökéletesen mindenki egy kalap alá tudja venni, és innen eredeztethető az. Én emlékszem gyerekkoromban, amikor még az izraeli-palesztin konfliktusról szó volt akár csak a tévében, teljesen egyértelmű volt mindig, hogy ez egy területi kérdés. Itt ez a fő probléma. Cisziordánia van, Gáza van, Kelet-Jeruzsálem van, terület. Utána átment ez az egész keretezés egy ilyen vallási háborúba, és sajnos ezt a mai napig ezt látjuk, ugye, hogy felnőtt emberek tényleg azt hiszik, hogy itt alapvetően még mindig a vallási problémák hajtják ezt a háborút a két fél között, amit szerintem egyértelműen nem lehet háborúnak nevezni, mert tehát mi az, amikor a világ egyik legjobban felfegyverzett atomhatalma gyakorlatilag ilyen csúszdival
0: felszerelkele,
2: így van, gyerekek ellen. Jó, hát nyilván tudunk a Hamaszról beszélni, de hogyha lebontjuk ezt a körítést, amiről az előbb szó volt, hogy vallás így, vallás úgy, ugye a Hamasz a 80-as években is azért jött létre, mert ki akarta préselni onnan az izraelieket. Tehát ők a palesztin államért jöttek létre. Aztán, hogy ez milyen ideológiai, vallási kontextust kapott, az meg az adott kornak a szüleménye, tehát, illetve az izrael állam hatható segítsége is, ugye, hogy megoszta és uralkodjon a palesztinok felett, ugye az Arafat féle a palesztin felszabadítási fronttal szemben, ugye ez nekik kapóra jött, hogy a Hamaszt sikeresen támogassák anyagilag, fegyverekkel is. Úgyhogy, de hogy visszatekintve, vagy visszatérve arra, amiről elkezdtünk beszélni, ez Izraelnek a tényleg a Szent Grál, azt találták meg szeptember 11 után, tehát megadta azt a lehetőséget, hogy mindenki automatikusan velük, tehát a nyugati világban nyilván mindenki automatikusan velük, legyen szolidáris, és ez a média keretezés is, az értelmiség sajnos Kelet-Európában, Magyarországon is egyértelműen ugye kimondta azt, hogy hát igen, az iszlám az ilyen, azok gyilkolnak, azok csak ehhez értenek, mert ugye utána megint jöttek a támadások Európában is, ugye emlékezhetünk Madridra, Londonra, Párizs később, ugye a nyugat-európai nagyvárosok azért bőven kaptak iszlamista terrorcselekményekből, csak ugye ez meg megint még jobban azt eredményezte, hogy hát igen, Izrael a Közel-Kelet egyetlen demokratikus országa, látjátok, hogy ők mivel szemben kényszerülnek harcolni? Úgyhogy ez meg tényleg ilyen, gyakorlatilag ilyen agymosássá vált, és senki nem keresi az okokat, hogy mi miatt történt, mi miért történt, hanem alapvetően ez a kontextus, amiben létezni kényszerülünk, hogyha csak a mainstream médiát fogyasztjuk, és nem próbálunk utána olvasni, utána nézni a mögöttes indokoknak.
0: Igen, hogyha belegondolunk, 1948 az a palesztinok brutális kiűzése a Nakba óta létezik, palesztin ellenállás a mai ismert formájában. Mikortól játszik ebben a konkrét vallásos politikai iszlám vezető vagy döntő szerepet? Körülbelül 1996, és abszolút mértékben meg a második intifáda 2000 óta. Tehát, hogy a történelem nagyobb részében ehhez semmi, tehát nagyon kevés köze volt a vallásnak ez az egészhez, és az izraeli meg amerikai propaganda azt pedig úgy próbálja beállítani, hogy ez kezdettől lényegében Osama Bin Laden haverjai, és akkor ennek nincs is más értelme, mint hogy le akarnak nyakazni minél több zsidót és hitetlen. És hogy így van már eladva ez az egész, hát mindig konfliktusozunk, tehát ez a konkrét népírtás így van fölmentve, hogy de hát ezek alapvetően állatok. Ezt alapozza meg ugye a Bin Laden utáni politikai dzsihadizmusnak a nyugati képe, ami a sajtóból propagandából, kultúrából, mindenhonnan kicsit sugárzott, hogy oké, persze voltak ilyen amerikai sorozatok, mint a Homeland, ahol így néha elgondolkoznak a főszereplők, hogy mi van, ha ezek mégis emberek, de utána gyorsan visszaállnak mindig az eredeti. Igen, gyorsan visszaállnak az eredeti, nem tudom, állapotukban, meg olyan is van, amikor a nő veti föl, de hogy de hát ezek mégis csak gyerekek, de a kigyúrt hős az így emlékezteti őket, hogy nem, ezek gyilkológépek, és akkor így nyilvánvalóan a férfival kell itt azonosulnunk, és akkor ez így megoldódik. 20, panost, évfordulózunk, 25 éve megy ez. 25 évenek a nagyobb részében pörgött ez ilyen, nem tudom, ilyen amerikai hős Jack Bauer stílusban. A kisebbik, a legutolsó 10 évben meg konkrétan ilyen brutális, penetráns, ilyen, na jó, már a látszatra se adunk alapon a trumpizmus alatt. Mm. Tehát, hogy mire számítunk, mi más gondolnának a magyarok, amikor konkrétan arra vannak úgymond kárhoztatva, hogy ezeket a forrásokat fogyasszák az interneten, vagy az analóg médiában, ami még megmaradt. Tehát tényleg.
2: Igen, és előtte, a terrortámadás előtt, csak még visszautalni, ez teljesen más volt. Nem csak az izraeli-palesztin konfliktus, hanem annak idején még a média is megpróbálta ezeket megérteni. A nagykövetségek elleni támadás, ugye? Mindig hozzá volt írva, hogy...
0: Voltak szakértői ugye a magyar médiában ennek, akiknek voltak interjú alanyaik. Tehát, hogy igen, kedves gyerekek, esti mese következik, régen a média így működött, hogy volt a gonosz bácsi, felrobbantotta a színházat, és utána az újságíró megpróbálta megkeresni gonosz bácsit, hogy elmondja, hogy miért csinálta. Ez egy ilyen média cél volt. Tehát hogy ez is abszolút eltűnt már mostanra, hogyha valaki gonosznak van kikiáltva, azon még beszélni is ezt. Tehát, hogy nem szabad megkeresni.
2: Igen, és ott volt tényleg a nagykövetségek elleni támadás. Ott le volt írva kerek felett, hogy ennek az embernek, meg a csoportjának az a baj, hogy amerikai katonák vannak Szaúd-Arábiában. És akkor az adott egy kontextust, hogy hát oké, lehet, hogy elmebetegek meg a vallás miatt ilyeneket csinálnak, de hogy mi a mozgató?
0: Meg hát mindenféle ember akkor hogy reagál, hogyha kiderül, hogy az a baj, hogy amerikai katonák vannak Szaúd-Arábiában, akkor Joe Észak-Karolinában megszólal a tévé előtt, hogy és mi lenne, ha nem lennének ott. Ami pedig ugye a média és a konglomerátumok célja, hogy elkerüljék, hogy eljusson eddig Joe, mert akkor nekik végül egy baromi nagy üzlet nagyon-nagyon megkérdőjeleződik, ahogy most már egyébként lassan ebbe az állapotba érünk az Egyesült Államokban.
2: Hát most, ha megnézzük, hogy egyébként sajnálatos módon ez pont jobbról történik az USA-ban, ugye ez a Tucker Carlson.
0: Hát igen, mivel hogy nem csinálta senki meg a demokraták kis törődő fogó, nem tudom, ilyen kontrolláló mechanizmusa miatt a baloldalon, ezért Tucker Carlson egyszer egy nap arra ébredt, nem tudom, hogy még vodkázott-e vagy már nem, de egy nap arra ébredt, hogy hát akkor ha senki nem csinálja, akkor igen, én ebből milliókat fogok keresni. Eldöntötte, beköltözött a kis méni faházába, és azóta ebből milliókat keres. És látszólag senkit nem zavar egyébként az amerikai baloldalon, vagy kevéssé, nem tudom.
1: Az utolsó témánk, amiről még szerettem volna egy kicsit beszélni, az, hogy hát, hogy az elmúlt 25 évben erős összefüggésben 2001. szeptember 11-ével és az a körüli folyamatokkal, hogy hogyan változott meg a nyugati világban az élet, tehát a kormányzási technikák, és hát valóban ezzel összefüggésben maga az élet, nyilván utaltatok már egy csomó megfigyelési államra, utaltatok a migrációs diskurzusra, ez nyilván nagyon meghatározó. Szerintetek mik a legmeghatározóbb kérdések, mi az, amiről érdemes lenne szerintetek beszélni?
0: Van egy ilyen, amit nagyon sokszor emlegetünk itt mi a mi politikai oldalunkon, hogy ahol háború van, ott migráció is van. Jelenleg most még úgy tűnik, hogy olyanban a formájában, mint 2015 nem igaz, de csak azért nem igaz, mert oda van téve az erdogani Törökország, meg egy valami brutális, tehát arról akár cikksorozatot is lehetne írni, hogy mi van Líbiával, mert 2012-13 óta szerintem nem tudják az emberek, hogy mi van Líbiában. Valami elképesztő, ami most ez kijött, az ugye Marokkó, Spanyolország, hogy ott is van egy ilyen brutális rezsim, ami lényegében mostanra abból keresi a pénze nagy részét, hogy Fekete Afrikát, ahogy ezt régen hívták, elnézést kérek, távol kell tartani Európától. Tehát ez lényegében az egyik államrezon a marokkói király és kedves rezsimje által, és hogyha esetleg úgy érzi, hogy hanyagolják, vagy hogy csúnyán bánt vele a spanyol miniszterelnök, akkor mindjárt megmutatja, hogy miért fizetik igazából őt, tehát hogy ebből már egész komoly tényadatunk van, hogy a marokkói állam az konkrétan így rátelelt több ezer embert. ebben nem az a tragikus, hogy ezt a szeutai krízisben, és ebben nem az a tragikus igazából, ahogy a számáról írtam, és nem az a tragikus benne, hogy a milyen rondaságokat csinál a marokkói király, meg még ki tudja, mi kicsoda ott, aki velük szövetséges, hanem az, hogy ennyivel Európa politikáját így gyakorlatilag föl lehet borítani, vagy hát nagy eséllyel lehet befolyásolni, hogy megjelenik 10 000 fegyvertelen ember, akik viszont arabnak néznek ki, vagy muszlimnak néznek ki, és akkor mindjárt bekattan ez az egész 25 éves csomag, hogy ezek kicsodák, ezek azok, akik a repülőt belevezették a zikertornyokba, ezek azok, akik a Bataclannál lőttek, ezek azok, akik, és így tovább, és így tovább, és így tovább, és így nem lehet, tehát egyszerűen nem tudsz olyan érzékenyítő programot létrehozni, amely ezen igazából változtatna. Ezen szerintem csak egy dolog tudna változtatni, hogyha konkrétan napról napra, percről percre lennének olyan információforrások, akik elmagyarázzák, hogy mindegyik nap egészen pontosan, hogy néz ki a mai Irakban, Palesztinában, Jemenben, és még hosszan lehetne, akár Iránban is, hogy föl kell egy ugyanolyan ember, mint te, és mi ott a helyzet. Tehát olyan szintű hát azt mondom, hogy olyan szintű, talán annál kis jobb szintű hírszolgáltatás lenne onnan, mint belföldről, akkor az lenne az egyetlen dolog, amely alapján így tendenciósan be lehetne bizonyítani, hogy igen, itt az a probléma, hogy ott van egy csomó megszálló, tehát, hogy, és annak nem kell ott lennie, és akkor onnantól már a mi problémáink sokkal kevésbé akutak ebből a szempontból. Persze nyilvánvalóan hozzátartozik még a klímakrízis is, tehát a menekülteket így is fogadnánk, csak... úgy mondjam, a nyomást mindenféleképpen csökkenteni, hogyha egyszer, egy nap ezek az államok úgymond a saját lábukra tudnának állni. Amit viszont a kapitalizmus jelenlegi globális formájában nem fog megengedni, tehát hogy látszik, hogy ennek vagy valamiféle nagy balhé vagy kataklizma nélkül nem lesz vége.
2: Igen, hát a háborúk ugye alapvetően mindig jó pénzeket hoznak a nyugati nagyvállalatoknak, ez egy biztos bevételi forrás, pörgeti a tőzsdét, mindig jó befektetés annak, akinek van mit befektetnie. Ugye lehet tesztelgetni a fegyvereket, ugye a Közel-Kelet az egy tökéletes terep erre, ahol viszonylag olcsó az élet, ebből a szempontból nézve persze, tehát hogy... gyakorlatilag a nyugat már évtizedek óta gyakorlatilag játszótérnek tekinti a Közel-Keletet, ahol bármennyi ember meghalhat, úgyse kell elmagyarázni, meg számot vetnünk senki előtt, mert nincs, aki felelősségre vonna minket, úgyhogy ez egy ebből a szempontból egy jó terep. Aztán ugye a migráció hozza azt a problémát, ugye, ami megerősíti megint a szekuritizációt, ad egy újabb biztosítékot, hogy miért kell arra is rengeteg pénzt elkölteni, ahelyett, hogy a társadalomnak bármilyen szociális vívmányokat kelljen megtapasztalnia. Például az USA-ban ugye az egészségügy hozzáférhetőségét, de akkor akár beszélhetnénk itt tényleg az Európában, az USA-ban is tényleg lerohadó infrastruktúráról, bármiről. Ez egy biztosabb bevételi forrás. És ugye az a baj, hogy szétverünk egy államot Nyugat-Ázsiában, Közel-Keleten, hogy az emberek elkezdenek migrálni, és hova migrálnak, hát nyilván a tőkét fogják követni, hát ez egy teljesen normális emberi reakció erre. Tehát most lehet erről beszélgetni, hogy a muszlimok miért nem mennek Katarba. Mennek egyébként egy csomóan meg a környező országokba is, de hogy mivel Nyugat-Európában már alapból is van egy több generációs kisebbség, arab kisebbség, arab, észak-afrikai, berber, bármilyen kurd kisebbségek ugye már megjelentek, és a tőke az egy olyan hívó szó, hogyha akarsz valamit kezdeni az életeddel, akkor nem biztos, hogy a szomszédos teokráciába mész, hanem hogyha megvan a lehetőséged, akkor megindulsz a jobb életreményében nyugatra. És ugye ez a kettősség van, hogy ugye az emberek azt mondják, ahogy a Csabi is fogalmazott, hogy hú, ezek állatok, ezek megérdemlik az összes bombát, mert nem tudnak viselkedni, mert ilyen hülyeségekbe hisznek. Jó, elkezdik bombázni.
0: Bezzeg én már nem, igen.
2: Így van. Így van, elkezded bombázni őket, és akkor tönkreteszed az infrastruktúrájukat, az emberek elindulnak, de amúgy meg vagy lepődve, tudod, hogy miért akarnak ezek idejönni, miért nem mennek máshova. Hát lehet azért, mert nem a máshol bombázta le őket, hanem pont a te országot felelős érte. Tehát ebben a körforgásban vagyunk, és elszomorító egyébként, hogy gyakorlatilag bármilyen információ rendelkezésünkre állhatna, meg áll is, és nem élünk ezzel a lehetőséggel. Gyakorlatilag elbutulunk ettől a mennyiségű információtól.
0: Erre mondja Jasha Levin, kaliforniai cikkíró, hogy az internetnél jobb ellenforradalmi eszközt még az életben nem találtak föl, tehát ez az, ami mindent üt, mert ugye a tájékozódás, az ugye az informálódás, az ilyen a cselekvésnek, meg akciónak az alapja, ezt rengetegszer elmondjuk. Igen ám, de mi van akkor, és akkor itt a tech, tehát ez konkrétan a hadsereg találta fel az internetet, és utána a tech oligarkáknak úgy adták oda, azok úgy lettek milliárdosok, hogy a hadsereg elkezdett nekik eszközöket odaadni, tehát konkrétan ott így keletkezett az internet, és ugye nyilván akik csinálták, azok is működtetik, stb. Mi van akkor, hogyha olyan mennyiségű töménytelen jó és rossz, és mindenféle több 10 millió perc információt zúdítunk rád, hogy te már nem, tehát az emberi agy már képtelen értelmezni ezt a... Tehát még régen egy hírciklus 12 óra volt, ma bizonyos közösségi média platformokon fél óra. Ez nem azért van, hogy te legyél a nagyon okos. Tehát, amit a TikTokon látunk az algoritmus, az nem azért van, hogy te onnan úgy távolsz, hogy de okos vagyok most már, és bezzeg, milyen buta voltam, amikor először elmentem, hanem azért, hogy az az érzés keletkezzen benned, hogy jó, én ezt nem értem, hagyjuk a büdös francba, nem tudom, vagy hogy a legtöbbször elismételt egy mondat maradt meg benned, de egyébként a részletek iránt a fogékonyságot teljesen eltűnik, és ugye a másik nagy sikere ennek a dolognak, hogy a figyelmed is leépült, tehát hogy nincs, nem tudom, most hogy olvasok el egy könyvet, és 20 éve hogy olvastam el például egy teljesen szimpla regényt, ez ég és föld.
1: És még nagyon-nagyon sok téma van, amiről szeretnénk meg lehetne beszélni, és az a tervünk, hogy nem csak a további adásokban, hanem szeptember 25-én a Gólyában is folytatjuk, akkor ünnepeljük ugyanis, remélem jól mondom, hogy 9. születésnapunkat, mint Mérce, úgyhogy folytatjuk majd ezt a témát, és lesznek más témáink is, amivel jelentkezünk, és egy utolsó kérdésem lenne hozzátok, ha már itt tartottunk, hogy az egyik feladat a nemzetközi baloldalnak talán az, hogy többet és okosabban tájékozódjunk, távoli helyekről is. Tehát van olyan könyv vagy film, amit nagyon szívesen ajánlanátok a hallgatóknak, nézőknek?
2: Film, nekem dokumentumfilm, szégyen szemre bevallom, a Tucker Carlson szeptember 11-el kapcsolatos sorozata, amúgy nagyon jó.
3: Amitől mindenki azt várta, hogy beleáll, hogy nem is lehetett repülő, de végül nem ez volt.
2: Nem, igen, ott is mindenki a konspirációs teóriákat várta. De egyébként nagyon jól ösztem arra, sajnos, azt kell, hogy mondjam. Nagyon nem kedvelem Carlsonnak a munkásságát, illetve az előélete is. Hát a hideg futkos a hátamon, de a szeptember 11-el kapcsolatos dokumentum sorozata, interjúi egyébként nagyon sok kérdést megválaszolnak, és még több kérdést, ami soha nem volt a mainstream része, feltesz. Úgyhogy én azt mindenképpen ajánlom.
0: Hanem a filmben az játékfilm a Szíriána, mivel hogy mind a kettő, tehát hogy tényleg arról szól, hogy a muszlim és a nyugati világ hogy kötődik össze, meg hogy honnan jön a terrorizmus, de közben ilyen apa-fiú kapcsolatokon vezet minket végig, mivel mind a ketten nagyon ismertek vagyunk, mind a Közel-Kelet, mind Európa és Észak-Amerika arról, hogy patriarchátus az még, hát legalábbis akkor, amikor a film készült, akkor még nyugaton is ilyen teljesen megkérdezhetetlen volt, nálunk továbbra is az. Ebben szerintem egy nagyon érdekes tálalás ezek az apa-fiú dolgok, amiken végigviszi és elmagyaráz egy csomó mindent ebből a korszakból. Könyvben pedig nekem, ami bevezetett először, vagy ami megértette, hogy mik ezek a Bin Ladenék, az az Ed Husseinnek az Iszlamista című könyve, ami egy antikváriumokban szerintem akkoriban nagyon sok példányban ment a magyar fordítás, szerintem antikváriumokban megtalálható, ez egy angliai srác, aki muszlim és belekeveredett az politikai iszlamizmusba a 90-es években. könyvében is elmagyarázza, hogy hogy működik ez az egész, még időbe kiugrott és politikai jellemző lett, szóval, hogy ez ilyen nagyon szórakoztató volt számomra, ott lehetett megérteni, miről szól a dolog.
1: Köszi szépen az ajánlásokat és a figyelmet is, a nézőknek is köszönjük a figyelmet, ez volt a Forráspont szeptember 11-éről szóló adása. Olvassátok a következő két hétben is a Mércét, jövünk két hét múlva, sziasztok!

0: A szépséges nyírfa. Vottyák népmese. Élt egy faluban egy öreg ember a feleségével. Igen, nagyon szegények voltak, még kenyerre se lakhattak jósor. Összeszedte egyszer az öregasszony a maradék tüzelőjét, hogy befűtsön a kemencébe, de nem tudott alágyújtani, mert nem volt apró fa a háznál. Azt mondta az öregasszony az emberének.
1: Eriggyél ki az erdőre, vágj ki egy nyírfát, apró fát hasogatunk belőle.
0: Fogta az öreg a fejszét, kibaktatott az erdőbe. Körül szemlélődött, melyik nyírfa lenne a legalkalmasabb. Nem sokáig keresgélt. Mindjárt meglátott egy szépséges szép nyírfát, oda ment hozzá, ki akarta vágni, de amit megrendítette a fejszéjét, egyszer csak susogni kezdtek a nyírfa levelei, imbálózni az ágai. A nyírfa lehajolt az öreghez, és emberi nyelven könyörgött.
2: Essék meg a szíved rajtam, öreg apu. Ne vágj ki, mindent megteszek, amit csak kívánsz.
0: Elvökölt az öreg ember, még a fejszét is kiejtette a kezéből.
3: 77 évet megértem, de ilyen csodát még nem láttam.
0: Nem bántotta a nyírfát, hazaballagott, és azt mondta a feleségének.
3: Hoztam volna egy szép kicsi lönköt apró fának, de egy nyírfa emberi hangon szólalt meg. Ne bánts engem, öreg apó, mindent megadok, amit csak kívánsz. No, én hajlottam a szavára, nem vágtam ki.
1: Lám, nem akarja nyírfa, hogy kivágják. Na, na jó van. Eredjé csak, törd el róla legalább egy ágat, hadd legeljenek a báránykáink.
0: És visszakelgette az embert az erdőbe. Az öreg apó mindjárt meglátta a szépséges nyírfát, oda ment hozzá, meghajolt előtte, és így szólt.
3: Nem parancsolt az oszló, törjem le az ágadat, ha már tégedet nem vágtalak ki. A báránykáinkat akarja etetni a leveleiddel.
2: Ne vágj ki, apuka, és ne törd le az ágamat se. Kívánjon akármit az anyuka, teljesítem.
0: Mit tehetett az öregember? Haza ballagott. Elcsodálkozott, amikor hazaért, halomszemre állt az udvarán az aprófa.
3: Na, asszony, látod, de mennyi aprófánk van?
0: De az öregasszony neki támadt.
1: Miért csak gyújtost kértél a nyírfától? Be kellene fűteni a kemencébe, tüzelünk meg nincsen. Na, erigyé, kért tőle fát.
0: Kiabálva, szitkozódva kergette vissza az öreget az erdőbe, fogta az öreg a fejszéjét és elindult. Oda szamogott a nyírfához, meghajolt előtte, és alázatosan elmondta kérését.
3: Hajt nekünk tüzelőt, szépséges nyírfa. Elfogyott a fánk. Nincs mivel befűtenünk.
2: Elhagy haza, öreg apu. Meg lesz, amit kértél.
0: Fogta magát az öreg, hazament. Amikor a ház elé ért, csak elámult. Tele volt az udvar fával. Felfűrészelt, összehasogatott halombarakos fával, de az öregasszony még most is elégedetlen volt.
1: Hát Istenem, miért csak fát kértél a nyírfától, hiszen egy maroknyi lisztünk sincs. Na, eridjél vissza, kérjél tőle lisztet is.
3: Nem tehetem, hallod-e? Az imént kértem tőle fát.
0: Rárivált az öregasszony az emberére, szitta, mint a bokrot. Fogta a piszkafát, és kikergette a házból. Vette az öreg a fejszéjét, és nagy búson kiment az erdőbe. Megállt a szépséges nyírfa tövében, meghajolt előtte, és kérlelni kezdte.
3: Nyírfácska, szépséges fehér nyírfa, megint elküldött hozzád az asszony, hogy kérjek tőle lisztet. Segíts rajtunk, ha tudsz, hagyj egy keveske lisztet.
2: Elegy. Öreg apu, haza. Meg lesz, amit kértél.
0: Megörült az öreg, hazaindult, sebesen szedte a lábát. Ment egyenesen a kamrába. Hinni sem merte, hogy lisztje lesz. Belépett, hát szinte tele volt a kamrája liszte. Úgy megörült az öreg, olyan jó kedve kerekedett, hogy minden régi baját, nyomorúságát elfeledte.
3: No, nem lesz többé gondunk kenyérre.
0: Bezzeg az öregasszony, amint meglátta az emberét, kiszaladt a házból, és szívta, szapulta, jól leteremtette.
1: Vén bolond, te fajankó, te tök fej, hát miért csak lisztet kértél? Na, lóduljá oktalan, kér tőle két láda aranyat.
0: Hozzávágta a vízszordó rudat, és kikergette. Elindult nagy búson a szegény öreg, kibandukolt az erdőbe, oda ment a nyírfához, meghajolt előtte, és felkiáltott neki.
3: Szépséges nyírfa, megint elküldött hozzád az asszony. Két láda aranyat kér.
2: Menj, öreg, menj. Megadom, amit kértél.
0: Hazaindult az öregember, odaért a házuk elé, benézett az ablakon, és mit látott? Ott ült az asszony a lószán, aranypénzben válogatott. Csak úgy csillogtak, ragyogtak kezében az aranyak, belépett az öregember a házba, két láda állt az asztal mellett, tel is tele aranyjal. Akkor már az öreg is elvesztette józan eszét. Ő is neki állt aranyat szemelni.
1: Jól el kell rejtenünk ezt az aranyat, nehogy meglássa valaki.
3: Úgy bizony. Mert ha megtudják, hogy ennyi aranyunk van, még elkunyarálják, hogy elveszik tőlünk.
0: Gondolkodtak, tanakodtak, aztán a pincébe rejtették az aranyat. Éltek, érdegeltek, elégedetten, hogy annyi pénzük van. Csak hogy az arany nem hagyta nyugodtan őket, éjjel-nappal járt az eszükben. Attól féltek, hogy valaki ellopja a ládát. Törte a fejét az öregasszony, hogy őrizhetné meg az aranyat, addig törte a fejét, még kitalálta. Azt mondta az emberének.
1: Na, elidjé öreg a nyírfáthoz. Kérd meg, hogy tegyen bennünket erős és nagyon-nagyon félelmetessé. Hogy minden ember rettegjen tőlünk, hogy elfusson előlünk mindenki.
0: Mit tehetett az öreg ember? Ment az erdőbe. Meglepte a szépséges nyírfát, meghajolt előtte, és elmondta kérését.
3: Tégy bennünket, szépséges nyírfa, erősé és nagyon-nagyon félelmetessé. Olyan félelmetesen mindenki rettegjen tőlünk, mindenki fusson előlünk, senki se bántsa az aranyunkat.
0: Megsuhintotta a nyírfa leveleit, meghimbálta ágait, aztán mondta az öregnek.
2: Menj haza, öreg, amit kértél, teljesítem. Mindenki félni fog tőletek, nem csak az emberek, de még az erdő vadja is.
0: Hazament az öreg, benyitott az ajtón.
3: No. Megígérte a nyírfa, nem csak az emberek, de még az erdő vadjai is rettegnek tőlünk. Minden futnak előlünk.
0: Alig, hogy ezt kimondta, sűrű barna szőr lepte el mindkettőjük testét. Kezük, lábuk mancsokká változott, mancsokon karmok nőttek. Szólni akartak, de nem tudtak, csak morogni tudtak, meg bömbölni. Mind a ketten medvévé változtak.

0: A róka, a medve és a szegény ember. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember. Ez a szegény ember egy reggel két tehenével kiindult szántani. Amint az erdő mellett megyen, egyszer csak hall valami bömbölést és makogást. Bemegy az erdőbe megnézni, vajon mi lehet az. Hát látja, hogy egy nagy medve verekedik egy kis nyúllal.
1: Na, meg ilyet se láttam életemben.
0: Mondja a szegény ember, és olyan jó ízűen kacagott rajta, hogy majd kipukkant.
2: A veszett horda embere, hogy veszte rajtam kacam? No, ezért meglakusz tehenestől, megeszlek.
0: Rivallott Rea a medve. A szegény ember bezzeg most már nem kacagott, és nagyon kérte a medvét, hogy ne egye meg. Vagy ha már csak ugyan meg kell lenni, legalább estig ne egye meg, ameddig felszántja a földjét, hogy ne maradjon szegény házanépe kenyér nélkül.
2: No hát estig nem bántalak, de akkor megeszlek.
0: Abban a medve elment dolgára. A szegény ember pedig búsan szántogatott, csakármennyit gondolkozott, nem tudta elgondolni, mivel lehetne megengesztelni a medvét. Délfelé odavetődött egy róka. Észrevette, hogy a szegény ember búsul, kérdezte tőle, mi baja, talán segíthetne rajta. A szegény ember elmondta, hogy járt a medvével.
3: Ha csak ennyi a baj, azon könnyen tudok segíteni. Kutya bajod se lesz, magad is megmaradsz, a tehened is, és még a medve bőre is a tied lesz. De mit fizetsz, ha segítelek?
0: A szegény ember nem tudta, mit ígérje, mert nem igen volt miből. Saróka is sokat kért. Végre 9 tyúkban s egy kakasban egyeztek meg. Nehezen ígérte meg a szegény ember, mert nem tudta, honnan teremtik ki, de mégis megígérte.
3: Na most már, szegény ember, hallgass rám! Mikor a medve este felé idejő, én megbúvok a bokorba, s kürtölök, ahogy a vadászok szoktak. Akkor a medve azt kérdi, mi az? Te azt mondod, vadászok jönnek. Erre a medve megijed, s kér, hogy bújtasd el. Te bebújtatod abba a szennyes zsákba, s megmondod neki, hogy meg ne mozduljon. Én akkor kijövök a bokorból, s kérdem, mi van abban a zsákban? Te azt mondod, szenes tőke. Én nem akarom elhinni, és azt mondom, vágd abba a csúpba a fejszédet. Te fejszét fogsz, és úgy vágod a fejébe a fejszédet, hogy a medve mindjárt szörnyet hal.
0: A szegény ember megörvendett a jó tanácsnak, s követte is. Minden úgy történt, ahogy a róka mondta. A medve pórulját, s a szegény ember megszabadult tehenestől.
3: Nem megmondtam, hogy így lesz,
0: mondta a róka.
3: Tanuld meg ebből, szegény ember, hogy többet érsz el, mint erővel. De nekem most dolgom van, hazasietek, hanem holnap elmegyek hozzád a 9 tyúkért s egy kakasért. Jó kövérek legyenek, otthon légy, mert különben megkeserülöd.
0: A szegény ember szekerére vetette a medvét, vígan tért haza, otthon jó vacsorát csapott, jól aludott rája, és nem sokat félt a rókától, mert megtanulta tőle, többet ésszel, mint erővel. Reggel alig nyitotta ki a szemét, már kopogtatott az ajtón a róka, és kérte a 9 tyúkot és az egy kakast.
1: Mindjárt, komán, mindjárt, csak felöltözöm,
0: mondta a szegény ember. Hamar felöltözött, de nem nyitotta ki az ajtót, hanem megállott a ház közepén, és elkezdett a szájával csaholni.
3: Te, szegény ember, mit tesz úgy? Talán csak nem kopó.
1: Bizony, komám, kopó. Az még pedig 2 kopó. Itt aludtak az ágy alatt, ördög tudja, honnan kerültek ide. Megéreztek a szagadat, ki akarnak rohanni. Alig tudtam már tartani őket.
3: Csak addig tartsd, amíg elfutok. Nem bánom, maradjon inkább neked a tyúk is, a kakas is.
0: Mire a szegény ember kinyitotta az ajtót, a róka már túl volt ungon berken. Emberünk nagyot kacagott rajta. És még tám most is kacag, ha meg nem halt.
4: Mi bien, bien.

0: Mackó úr, meg Ordas koma. Mackó úr, meg Ordas koma egyszer régen együtt indultak el ennivalót keresni. Amint mennek, mendegélnek, egyszerre csak édes illat csapja meg Mackó úr a morrát. Egy faodvában elvadult méhek gyűjtögették a gyönyörű lépes mézet. Természetesen azért, hogy az ő életét édesítsék meg vele. Mackó uramnak azonban lehetett már egy némely keserű tapasztalata a méhek gonosz természetéről. Törni kezdte hát a fejét, hogyan férjem baj nélkül a mézhez.
1: Ha-hó, itt van az én derék Ordas barátom. Szelíd kedves kis állat a légynek sevét, de ész dolgában nem áldotta meg túlságosan az Úristen. Kikapartatom én azzal a tüzes gesztenyét, akarom mondani az édes mézet.
0: Azzal méznél is édesebb mosolygással fordult Ordas komához.
1: Na koma, akarsz-e belenézni a tündérek kutyába?
2: A tündérek kutyába? Hát ez micsoda?
1: Te még azt sem tudod, mi a tündérek kutya. Látszik, hogy nem jártál annyi híres neves iskolába, mint én. Hát tudd meg, hogy aki a tündérek kutyába belenéz, azt látja benne, ami személynek, szívének legkedvesebb.
2: Például egy gyönge úszú idei bárányt?
1: Azt. No lám, mégiscsak megértettél. Nem vagy te olyan ostoba, mint amilyennek látszol.
2: No. De hát mit ér, ha csak látom azt a bárányt?
1: Azt éri, hogyha kimondod a varázsigyét, hogy azt mondja, burgu, turgar, fargar, kurgas, akkor egyszerűen kiugrik a kútból a bárány.
2: Ez olyan bizony.
1: Kiugrik az?
2: De hát, hol van ez a kút?
1: Akár hiszed, akár nem, ennek a fának az odvába kell beledugni a fejedet, a fatövében van elrejtve a kút. Vigyázzak ám a tündérek, hogy akárki meg ne találja.
2: Faodóban sem láttam még kutat.
1: Hát most megláthatod, ha van merszed.
2: Mit ha van merszem? Nem félek én semmitől a világon. Hogy is van az a varázsigá, hogy...
0: Jó sokáig tartott, míg a medve bele tudta verni Ordas koma vastag koponyájába, hogy burgu, targa, fargar, kargas. De olyan erősen vágyakozott Ordas koma a gyönge húsú idei bárányra, hogy mégiscsak megtanulta valahogy. Azzal bedugta a fejét a faodvába. Mackó uram meg szép csöndesen elbújt egy bokorba, és mosolyogva várta, hogy mi következik most. Hey, uramisten, mi következett? Amint Ordas koma bedugta a fejét, ezernyi méh bojdult fel egyszerre. Nekiestek, ahol érték, 100 hullánk fúródott belé. Kikapta a fejét, neki ramadott, erre csak azt üvölte futás közben. A méhfaj meg utána egyetlen egy sem maradt a tudukban. Mackó uram elégedetten mosolygott, nyugodtan odalépegetett a fához, azt morogva magában.
1: Rargar, vargas, merger, kerve.
0: Azzal kiszedte a tündérek kutyából az édes illatos lépes mézet, és egy mindegy cseppig megette.

0: Krúdi Gyula, a Vitéz Szűrszabó. Abban a városban, ahol én születtem, lakott a legvitézebb szabó. Igaz, hogy az sem nadrágszabó volt, hanem szűrszabó. Szép, fekete, meg fehér szűröket szabott, kacskaringós tulipánokkal jó telet üzdelte. Hívták pedig Krotvai Mátyásnak a szűrszabót. Elmondom vitézségének a történetét. Azelőtt, mielőtt vitézséget elkövette volna, bizonyosan mindenki nagyot nevetett volna, ha Krotvai uramat vitéznek vagy bátornak hallja. Mert addig no, amíg a vitézséget el nem követte, nem volt ő se bátor, se hős. Kis fekete gombóc emberke volt, olyan fényes szemmel, mint az egéré. Varta, varrogatta a szűröket, nagy szekeren vásárokra hordozta, és így csendesen éldegélt. De változtak az idők. Hirtelen nagy szél támadt, és megmozdult a föld, megmozdult a szív az emberekben, kiütött a szabadságharc. Minden épp kézláb ember elment honvédnek, még az öreg emberek is a zászló alá gyülekeztek. Csak Krotvai Mátyás nem. Kérdezgették a szűrszabót.
1: Hát, maga Krotvai uram nem csap fel honvédnek?
0: A szűrszabó felfújta magát.
2: Már hogy mehetnék én, mikor mindenki elmegy? Kimaradt itthon drága városunk védelmére?
0: Ezen azután nevettek az emberek. Mert hogy volna az elképzelhető, hogy a kis Krotvai egyedül védelmezze meg a várost, amikor olyan kicsi kövér volt? Elmentek a honvédek. Diadalmas csatáknak híre érkezett a városkába. Az otthon maradt asszonyok már csúfolni kezdték a szűrszabót.
1: Látja, Krotvai uram, most maga is ott lehetne, ahol a dicsőséget osztogatják. Ha nem volna olyan anyám asszony katonája.
0: Krotvai csak hunyorgott a szemével.
2: Majd eljön még az én időm is. Megmutatom, hogy nem vagyok olyan pifogya, amilyennek látszom.
0: A kis szabó addig emlegette az ő idejét, amíg az csak ugyan elkövetkezett. Egyszer híre jött, hogy ellenség közeledik a város felé. Másnapra már ott is volt egy század dragonyos katona. Hely, nagy volt a rémület a városban. Az asszonyok elbújtak a pincébe padlásra. Krotvai is éppen azon igyekezett, hogy kifut a városból a szőlőhegyre, és ott elrejtőzik valami présházban, amikor egy asszony a padlásablakból észrevette.
1: Hová a hal, Krotvai uram? Nem megígérte, hogy megvédi a város?
0: Krotvai Mátyás megingott, mintha mennydörgős mennykő csapott volna le előtte.
2: Igaz, bizaz.
0: Mormogta szégyenkezve.
2: Megígértem.
0: Most már nem ment a szőlőhegy felé, hanem a város közepe felé. A piac közepén ott voltak már a dragonyosok. Kipányvázták a lovaikat, és dideregve huhukoltak a tenyerükbe. Mert éppen kemény téli idő volt, a katonáknak pedig nem volt köpenyegük. Azt elhagyták valahol, amikor a honvédek megkergették őket. A dragonyosok kapitánya, egy nagybajuszú, mérges ember, harsány hangon kiáltotta a piac közepén.
3: Jöjjön elő a bíró, mert mindjárt felgyújtatom a várost!
0: Krotvai, aki éppen akkor ért a piacra, félénk hangon, nagy torokköszörülések közepette, ezt mondta.
2: Angedalmével, vitéz úr, nincsen itthon a bíró.
3: Hát hol van?
2: Elment könyörgött tüzérnek. Nagyot hallott, hát másnak nem használhatták.
0: A kapitány mérgesen pödörte a bajuszát.
2: Könyörgöm aláson, ne tessék ezt tenni. Agyon ütnek engem az asszonyok, mert én vagyok megbízva a város védelmével.
0: A marcon a kapitány végignézett a kis szűrszabón.
3: Kent védi a várost? Kent? Akkor Kentet húzatom fel a legelső fára.
0: Krotvai erre is csak azt felelte.
2: Ajaj, könyörgöm, ne tessék azt tenni, mert ki védi meg akkor a várost?
0: A kapitány már türelmetlenül kiáltotta.
3: Láncos, lobogos, elég legyen már! Ne szónokoljon annyit!
2: Pedig még volna valami mondani valóm, kapitány úr.
3: Ha már ki vele?
2: Hát, azt mondanám, hogy ha a kapitány úr megígérné, hogy nem bántja a várost, békén elvonul innen, akkor én ellátom téli gúnyával a katonáit. Úgy páznak szegények, mint a verebek a fán.
0: A kapitánynak felvillant a szeme.
3: Kent talán szabó?
2: Mégpedig szűrszabó.
0: mondta büszkén Krotvai uram. A kapitány erre a kezét nyújtotta.
4: Helyes, állatalkú!
0: Ott volt a Krotvai háza a piac közepén. A háború alatt összegyűlt a sok szűr a padláson, nem kellett senkinek szűr, hiszen mindenki honvédruhában járt. Krotvai lehozta a padrásra a sok szűrt, és mindegyik katonának adott egyet. Hely! Örültek a katonák a jó meleg szűröknek.
4: Megtartom az ígéretemet,
0: szólt a kapitány.
4: Nem bántok senkit.
0: Megfúvatta a trombitát, és századjával kinyargalt a városból. A trombita szóra előjöttek az emberek. Krotvai a piac közepén állott, és büszkén mutatott a nyargaló ellenség után.
2: Ugye? Megkergettem őket? Mondja még valaki, hogy nem vagyok vitéz ember.
0: Ettől a naptól kezdve Krotvai uramat nem is hívták másképpen, csak így, a vitéz Szabó.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Működési okokra hivatkozva zárva tartott a párizsi Eiffel-torony. Valójában a dolgozók sztrájkoltak az üzemeltető felháborító döntése miatt, írja a Deutsche Welle alapján a Telex. A toronyba ugyanis a BAPS nevű hindu vallási csoport tagjai érkeztek, akik azt kérték, hogy korlátozzák a nőkkel való interakciókat a látogatásuk során. A BAPS tagjait beszámolók szerint elkülönítik és alsóbbrendűként kezelik a nőket, feltétlen engedelmességüket hangsúlyozzák a férfiak felé. A cég elismerte, hogy hiba volt elfogadni a 100 tagú csoport feltételeit, hogy a személyzet női tagjait eltávolítsák. Az üzemeltető vállalat vezetője, Ariel Well azt posztolta, semmilyen vallási ok nem indokolhatja a nem miatti vagy bármely más diszkrimináció alapuló megkülönböztetést a látogató fogadásakor. Az esetet Emmanuel Grégoire, Párizs polgármestere is elfogadhatatlannak nevezte.
2: Augusztus vége felé újabb régészeti napot tartott a Kispál Múzeum a Legyél te is régész közösségi program keretében. A most Apadó Tisza partján, Tiszarofnál már 2025-ben, majd idén júliusban kerültek elő jégkorszaki maradványok. Az érdeklődő kicsik és nagyok együtt járták végig a partot és a sekély vizet. Biztonságukra hajós csapat ügyelt. Mamut, bölény, orszarvú és hiéna csontok bukkantak elő, valamint agancs és csonteszközök, kerámia töredékek, fémtárgyak és ezüstpénz. A leleteket a restaurálás után kiállítja a Tiszafüredi Múzeum. A közösségi ásatást Tiszaörvényen a templomdombon folytatják, szeptember 26-án. A lelkes amatőrök a Kispál Múzeum honlapján regisztrálhatnak, avat be a szolnoki napló. A száradó Dunameder máskor láthatatlan, izgalmas maradványokat tár az érdeklődő szemek elé. A jégkorszakban élt lovak leletei is felbukkanhatnak, az évezredekre beágyazódott csontokat a jelenkor áramlásai mosták elő. Akkoriban a Kárpát-medence fajgazdag, gyepes, cserjés, erdős, mozaikos tájait nem fette állandó hó és jég, magyarázza dr. Riesing Norbert, a Dunai Point Nemzeti Park munkatársa. Nem volt kietlen fagyos sivatag, az életfeltételeiket igencsak megtaláló vadlovak a bronzkorban is honosak maradtak errefelé. A hatalmas átterű hajdani Duna erőteljes vízhozama áradáskor elragadta az állati maradványokat, majd hordalékával együtt lerakta őket. Osztja meg a sokszínű vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Szervusztok, jó estét! Ez a régen minden jobb volt. Hátrafönyön az a történelmi műsor. Magam Csundeli Péter vagyok, szafánzéri történész. Itt vagyok Laska Pál forgatókönyvíróval.
1: Szervusztok!
0: Balázs Istvánnal, a műsorunk ideológusával.
2: Szervusztok!
0: És visszatérő Amerika szakértőnkkel, Baranyi Tamással, a Külügyintézet stratégiai igazgatójával.
1: Szervusztok!
0: Akivel ma este Zbigniew Brzezinskiről fogunk beszélgetni. Korábban volt már egy Kissinger adásunk Romsics Gergellyel, most Tamással vitatjuk meg Zbiget, akiről hát maga Kissinger mondta azt, amikor megkérdezték tőle, hogy hova sorolná Brzezinskit all time a különböző ilyen geopolitikai stratégiák és nemzetbiztonsági tanácsadók között, mire Kissinger azt válaszolta, hogy a top 2-be.
1: Nagyon jó.
0: Nagyon gyakran gyállítják őket párban, de ez a párbeállítás oly sokszor egy ilyen Mozart és Salieri típusú szembeállástól. Tehát a Kissinger irodalom összehasonlítva nagyobb. Kissinger sokkal inkább tekintik vagy egy ilyen ördögi figurának, vagy egy ilyen mesternek a nemzetközi kapcsolatokban, egy ilyen iskolateremtő figurának, és hozzá képest Brzezinskijéval mindig a második volt. Ugyanakkor viszont, ha megnézzük, akkor én alapvetően azt gondolom, de ezt vitassuk meg, hogy alapvetően Brzezinskinek volt egyébként igaza. Tehát a 70-es években Kissinger volt a détantnak a képviselője, és itt hadd ne idézzük Oliver Stone-nix filmjében, hogy az enyhülést azt miképpen jellemeztük.
2: Itt a buzik táncolnának.
0: Igen, pontosan ezt mondják ott a republikánusok.
2: Igen, end of quote. Csak még mielőtt.
0: Ezzel szemben Brzezinski vallotta azt, hogy valójában a Szovjetunió messze nem annyira erős, mint amilyennek látszik, hogy valójában nemzetiségi ellentétek miatt ez egy belülről bomlasztható, és igenis egy mondjuk, hogy erővel lenyomható rivális, és ezt majd részletében megvitatjuk, hogy mi vezetett ehhez. Ahogy Kissingernek, ugye Brzezinskinek is nagyon komoly akadémiai munkássága van igazából, a nemzetközi kapcsolatok szakértőinek az iskolájához tartoznak, akik az 50-es évek végén az akadémiai egyetemi világból kerülnek át a politikába, Altrusztöknél is megfordulnak, mint a Foreign Affairs kiadó külpolitikai tanácsban. Csak van köztük egy jelentős különbség, hát egymást követik, ugye Kissinger majd a Nixon elnökségnek lesz a nemzetbiztonsági tanácsadója, meg majd Gerald Fordnak a külügyminisztere, míg Brzezinski később, hát 77 és 81 között tölti be ezt a pozíciót. De kezdjük magával, hát így az életrajzi megalapozást, hogy honnan érkezik, mert hát azért, ahogy Edward Hallett Carr írja, mi a történelemben, tehát az, hogy megismerjük a történészt, vagy megismerjük bárkinek a munkásságát, hogy ismerjük meg magát a figurát, és az magyarázza magát a műveit. Hát egy lengyel emigránsról van egyébként szó Brzezinski esetében, akinek az apja, konkrétan egy száműzött emigráns diplomata, aki a náci Németországból menekül majd Kanadába, és azért ez alapvetően meghatározza Brzezinskinek a nézeteit, tehát ez a határozott karakán lengyelsége és hívő katolicizmusa, két szempontból ezt majd kimondhatjuk. Egyfelől gyakran írták le, hogy egy ilyen lengyel pánként, egy ilyen orosz ellenes lengyel pánként, aki maga is nemesi felmenőkkel büszkélkedik, ez magyaráz orosz ellenességét, és a katolicizmusát pedig azért előhúzták, amikor őt azzal vádolták, hogy antiszemita lenne, hogy kevésbé, hogy mondjuk ugye az alapvetően a Washingtonra jellemző Izrael lobby ellenében nagyon sokszor inkább mondjuk a palesztin ügyet támogatta, vagy egy ilyen kétpárti rendezés szorgalmazott a Közel-Keleten. Ezeket mind meg fogjuk vitatni. De kezdjük azzal, hogy miképpen indul Brzezinskinek a pályája, karrierje.
1: Én, bocsánat, én nekem van egy kis frusztrációm ezzel kapcsolatban, mert most nemrég újra kiadták a Nagy Saktábla című könyvet.
2: Jelentem, otthon megvan.
1: Nagyon helyes. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem az én erőszavam van benne, mert megkértek, hogy írjak hozzá egy ilyen erőszót a Brzezinski életéről. És az van, hogy... mert hogy ugye régen adták ki ezt a könyvet, hogy így kellene egy kis ilyen kontextualizálás ugye a könyv elejére. Én megmondtam, hogy kontextus, azt szeretem. És így nagyon elkezdtem írni valamit így az életéről is, meg így a munkásságáról is, és tudod, így akartam, hogy hét nyelven beszéljen, és akkor így írtam, hogy na, elkészítettem, és akkor mondták, hogy igen, eléggé lejárt az idő, úgyhogy megkértünk mást. Úgyhogy sajnos nem az enyém van benne, ez egy kicsit nekem, de egy nagyon jót írtam akkor, és úgyhogy ez viszonylag friss emlék így az összes életrajzi adata. Én szerintem Bizonyos értelemben ez egy ilyen tipikus dolog volt, hogy a háború sújtotta Európából. Egyébként az ilyen legérintettebb, tehát hogy zsidó, esetleg a náciknak és a szovjeteknek épp úgy ellenálló katolikus, pedigrés családok, azok ugye kivándorolnak az Egyesült Államokból, esetleg ez a Kanada, ez egy kicsit ilyen outlier case, de nem nagyon. Miért oda vándorolnak ki? Mert teljesen egyértelmű, hogy Európának az a fele a Szovjetunió uralma alá kerül, és a nem szovjet világ politikai központjába tart ez az emigráció, tehát pontosan ugyanaz azzal a metódussal választanak emigrációs cél helyett, mint Eckhart Ferenc.
2: Pontosan ekkor ég bele a egyik legfontosabb jellemzője, az a nemzetállamok szuverenitása, és hát általában a nacionalizmus valóhoz való viszony is, mint eszköz, az felhasználható lesz majd nagy birodalmak ellen.
1: Pontosan, és ez, ha van közép- és kelet-európai tapasztalás az ez.
2: Igen.
0: Eckhart Tiborra gondoltál szerintem, mert ő volt a korábbi fajvédő, és aztán kisgazda, aki az Eckhart Ferenc egy jogtörténész volt.
1: Igen. Ezt alkotottam, amikor kimondtam, de köszönöm szépen, hogy nem mondjuk ezt az Eckhart.
0: És ez annyira jellemző, hogy most egyébként nem régében... Igen, Sinkó Lászlót halljuk szinte, hogy Jokerként.
2: Hát akkor mindig a Sinkó László hangja, a szinkró hangja teszünk be a Joker a Batman első részében. Bocsánat, hogy ilyen, mi egy kicsit nagyra nyitjuk ezt az ólót, úgyhogy most egy kicsit szűkítsünk.
0: Eckhartnak hívják a maffia főnököt, akivel aztán végez Joker, és Sinkó László, hogy Eckhart!
2: Mondani, hogy fel a hívőre!
0: Na, igen, ez most az Eckhart Ferenc, illetve Eckhart Tibor irodalom mellé hozzátettük szokásosan az egész ilyen. Ez a nevezhetjük totális megközelítésnek, ami a műsorokat jelent. Na de, ha nem is efféle igényel, de mindenféle alapossággal készült el Edward Lusznak, a Financial Times-nak, a külpolitikai újságírójának a tavaly megjelent, 2025-ben megjelent Brezsinszki életrajza, ami a Brezsinszki hagyatékot feldolgozza, és ez azzal indít, hogy 1945 tavaszán, amikor az Egyesült Államokban, illetve Kanadában, mert ugye még Kanadában él és tanul Brezsinszki, az utcán tömeg hömpölyög és ünneplő legyőzték a náci Németországot, akkor Brezsinszki, aki kamaszkorában naplót vezetett, belír a naplójába, hogy itt most a hazája, egyébként a Szovjet Unió fennhatósága alá kerül, és ugye már akkor leírja azt, amit az 50-es években határozottan képviselt, mint a mondjuk így a klasszikus totalitarianizmus elméletek egyik elmélet alkotójaként, ugye Hannah Arendt nyomán, hogy itt valójában egy súlyos elnyomás nehezedik majd hazájára, és ez azért alapvetően meghatározta a Brezsinszkit, és mindvégig akár Brezsinszkiről van szó, akár mondjuk a tanítványára Madeleine Albrightról, vagy Richard Pipesról, aki szintén lengyel volt, hogy markánsan szovjetellenesek voltak, és alapvetően azért, mert ezek az emberek Kelet-Európából emigráltak.
2: Igen, ugye, ha emlékszünk a Andrzej Wajda Katyn című filmjére, amikor megérkeznek a szovjet megszállók, tehát elkezd nyugat irányba terjeszkedni a front, akkor jönnek a film elején van egy olyan jelenet, hogy jönnek az orosz katonák, leveszik a lengyel zászlót, így kiveszik a helyéről, és letépik a fehér részét, és visszateszik csak a pirosat, hogy onnantól fogva ez hihetetlenül kifejezi azt a gyászt, amit a lengyel népnek át kell, és azt a tragédiát, amit a lengyel népnek át kellett élni akkor, amikor a Szovjetunió bevonult ebbe. De tehát az egyik csapás után jött a másik, egyik sem volt jobb vagy rosszabb a másikra, másképp volt rossz. De alapvetően a terror az közös volt a két rendszerben.
1: Ez már a kettős megszállás terme?
0: A terrorházában. Jó, igen, tehát, hogy hivatalban hozzátettem azt, hogy a totalitarizmus elméletek az a problémám, hogy azért mégiscsak mondjuk Lengyelországban más jelentett a náci megszállás, és más a szovjet. Ezzel nem kisebbíteni, nem relativizálni szeretném azt a szenvedést, ami adott esetben a lengyeleket
1: érte. Ugye ezzel a BTK-ra, de igen.
2: Kaptál már figyelmeztetést az itt a kérdés című műsorban.
0: De hogy... nem tudjuk elképzelni, hogy Roman Polanski, akár Andrzej Wajda kinőtt volna egy náci megszállás alatti Lengyelországban, és mondjuk filmeket készített volna, és ez önmagában jelzi azt, hogy szörnyű volt, de mégiscsak egy mást jelentett.
1: Meg más jelentett ezeket a 72-ben.
2: Nemzeti szuverenitás szempontjából rettenetesen sokat nem jelentett, de természetesen nagyon sok mindenben különbözött. De most nyilván nem ezt fogjuk megbeszélni.
0: Az biztos, hogy Brezsinszki, aki tanul, 1950 szerzi a diplomát a McGill University-n, és már a diploma munkáját a Szovjetunión belüli nemzetiségi problémákról és nemzetiségi jelenetitekről írja, amit elvileg, hát ugye Sztálin volt a nemzetiségi kérdés nagy szakértője, tehát elvileg maga a Szovjetunió a nemzetiségi kérdés megoldásán alapult volna, hogy ez volt hivatalos program.
3: Hát ez volt ugye a 36-os sztálini alkotmányban gondosan lefektetve, hogy minden tagköztársaságnak önállósága van, és mindenki csak képviselőket küld ugye a szovjet, nagy összoroszországi szovjet kongresszusra, de hát valójában ez pontosan annyit ért, amennyi megvalósult belőle.
1: Ezt egy kicsit árnyalnám. Jó, igen, leszek most a proszovjet. Szóval, hogy annyiban árnyalnám, hogy a lenini nemzetiségi politikának egy kicsit szerintem az a ilyen fontos paradoxonja, hogy miközben egyébként lényegi jogokat biztosít a nemzetiségek számára.
0: Például, és ABC-ket, hogy a gyerekkoromban olvasott, ugye, szóbetűnő a könyveket idézem.
1: Sőt, tehát én igazából megcsinálja a standardizálását ezeknek a nyelveknek, sőt, bizonyos értelemben még a nemzetgenezist is Moszkvából csinálják, hogyha a bizonyos türk népekre gondolunk.
0: Tehát, hogyha az azeriekre gondolunk. Tehát ez lényegében úgy hozzák, tehát nemzetépítéssel is párosul az, hogy integrálják őket azért az orosz birodalom.
1: Én konkrét példákat nem mondhatok, de azt tudod. De szóval, hogy nem, de körülbelül lesz, hogy akár azt a példát is mondhatom, hogy még a nemzeti genezist is befolyásolják Moszkvából, és az, hogy az oktatás, a standardizáció, a kultúra, stb., de hogy ennek az a lényegi trade-off benne, hogy semmiféle politikai autonómiát nem élvezhet egy ilyen ország. Egy kicsit nagyon távol, és bocsánat, hogyha a példa egy kicsit obszcén, de egy kicsit emlékeztet a spanyol nemzetiségi politikára az ezredfordulónkon, hogy...
0: Egy katalán szerintem ezzel egyetértene.
1: Egy katalán ezzel valószínűleg egyetértene.
0: Egy baszkvég inkább.
1: És így azon, minden meg, de hogy politikai autonómiát bizonyos értelemben nem kaptak, tehát nem kaptak meg annak a jogát, hogy valóban nem rendelkeztek. Ez ég és föld.
2: Persze, tehát más az, amikor egy országon belül van egy ilyen szeparatista törekvésünk, más az, amikor egy másik szuverén országot vonunk be a birodalmi
1: Nem, ez tökéletesen igaz, tehát hogy a birodalom genezise sem lényegtelen. Amit mondani akarok az, hogy miközben a lenini nemzetiségi politika szerintem nagyon pozitívan hozzájárult ahhoz, hogy nemzetiségek nem haltak ki. Sőt, nemzetiségek olykor még, nem tudom, a 20-as években, meg a 60-as években ilyen kulturális reneszánszt is éltek át. Ez nem változtat azon a tényen, hogy ez egy elnyomás, mint ahogy egyébként a katalánok is elnyomásnak élték meg egyébként a spanyol nemzetiségi rendszert. Tehát amit inkább alá szeretnék húzni az, hogyha még egy olyan civilizált nyugati ország is, mint Spanyolország is, a felvilágosult nemzetiségi törvényével, meg a felvilágosult decentralizációjával is elnyomásként érzékelhető, akkor képzik már a Szovjetuniót. Tehát, hogy valahogy ez a paradoxon benne, hogy miközben a lenini nemzetiségi politika valóban tud hasznos lenni ezeknek a kis nemzetiségeknek.
0: És itt látszik, hogy mindketten Krausz Tamáshoz jártunk egyébként az
1: eltén. Igen, egyébként ezt mindig lebukunk. De hogy a közben egyik, megjegyzem, ha már egyébként a terrorháza szóba került, ott voltam egy rendezvényen egyszer, mint nagyon régen, ahol ugye az volt ugye a rendezvénynek egy kicsit az volt, tudod, hogy a teleológiája, hogy majd mi jó bemutatjuk, hogy mennyire borzasztó volt a Szovjetunió nemzetiségi politikája, és ez mennyire meglátszik a kárpátai magyarokon, és itt számokat fogunk hozni. Jó? Szóval, hogy itt pozitivizmus van, itt számokat fogunk hozni, és így kiderült, hogy nem volt rossz. Tehát a számok nem mutattak rosszat, és kicsit ment a fejvakarás, tudod, hogy jó, hát nem pont ezt az eredményt vártuk. Tehát én voltam egy ilyenen, és közben magamban megmondtam, hogy hát persze, hogy nem felejtettek el annyian magyarul, hiszen azért lenni nemzetiségi politikának azért volt egy ilyen éle. Tényleg minden birodalmi és minden kvázi, minden nemzetállam ellenes jellegzetesség ellenére is.
0: Másfelől, ha csak az űrhajósokra vagy a sakkvilágbajnokokra gondolunk, azért az SKP-ban mindig fellélegeztek, sőt, tehát az űrhajósoknál alapvető kiválasztás volt azért oroszokra, pedig is oroszoknak kell lennie, mint mondjuk Gagarin, és a világbajnokoknál nem véletlenül Karpovra tettek, és nem a Azerbajdzsánban élő egyébként örmény zsidó Kasparovra. Tehát volt egyfajta, te mondom, a gyerekkorban olvasott Szovjetunió könyv azt írta, hogy az orosz a legidősebb testvér a szovjet népek családjában. És gyakran tudjuk azt, hogy a legidősebb testvér az miképpen viselkedik az öcsikkel.
1: jó, hogy akkor még nem féltek a szép megfogalmazásoktól.
0: Na most viszont ugye megszerezte a diplomáját 50-ben, és aztán nem sokkal később, hát a Harvardon folytatja az egyetemi tanulmányait, ahol ugye Carl Friedrichsel együtt a totalitarizmus elméleteknek nagy képviselője lesz, azonban nem sikerül biztosítania egy oktatói állást magán a Harvardon, mert többek között Kissinger az, aki a, hát egy fél évtizeddel idősebbek közül ugye megszerzi ezt. És így 60-ban jön a nagy ajánlat, hogy a Columbia Egyetemre mehet át, ahol viszont létrehozhatja a Ford alapítvány pénzéből a kommunizmus kutatásoknak az összehasonlító intézetét. Tehát ez a, igazából ez a Sputnik fellövése után 57-től hatalmas pénzek áramlottak az amerikai felsőoktatásba, mert volt egy ilyen lemaradás érzet, utol kell érnünk a Szovjetuniót, egyébként még meg kell ismerni a Szovjetuniót. Ez a Deák István, aki hát a 60-as években lesz majd a Közép-Kelet-Európai Intézetnek az igazgatója a Columbia Egyetemen, őri azt a Maraton Életem cím visszaemlékezésébe, hogy ez tényleg az időszak volt, így ez a Sputnik para után, hogyha te Kelet-Európából érkeztél, emigráns vagy, és mondjuk van mondjuk egy történész diplomád, és lehet, hogy bekopogtattál, hogy mondjuk egy takarítói állást is elvállalnál a Columbia Egyetemen, akkor kaptál egy oktatói állást, mert akkor igény volt, hogy ismerjük meg, hogy miképpen lehet, miképpen működhet a propaganda, és miképpen lehet vagyon legyőzni őket. És hát Brzezinski konkrétan a Ford alapítvány pénzéből egy intézetet tudott szervezni.
2: Meg hát ekkoriban dolgozzak ezt a békés bevonás nevű teóriáját, ami arról szól, hogy kulturális és minél szorosabb kulturális és gazdasági kapcsolatokat kell majd a keleti országokkal létrehozni, mert minél több szálon kapcsolódik egy ország, akár a vasfüggönyön túlról is az Egyesült Államokhoz, annál inkább távolodik Moszkvától.
0: Ez a 64-ben megjelent a Megosztás Alternatívája című könyv, amiben a fellazítás politikáját talán először is elsőként fogalmazza meg.
1: Szerintem ott vagyunk, ahol a part szakad.
2: És az hol van?
1: 1961 februárjában jelenik meg a Foreign Affairs-ben egy cikke a Brzezinskinek, ami szerintem így az egyik legrevelatívabb volt. Nem mondom, hogy mi a címe egyébként a cikknek, de abban találja fel azt a koncepciót, hogy differenciálás. Tehát amit az Egyesült Államok elfelejtett megtenni az elmúlt 15 évben a hidegháború során, az az, hogy a kelet-európai országokat differenciálja. Mert hogy, ha differenciáljuk őket, akkor...
0: Ez, amit később egy könyvben is befogalmaz a szovjet blokkról szóló könyvében,
1: pontosan,
0: nem?
1: Pontosan, és ez 61 februárjában jelent meg a Foreign Affairs hasábjain, és kristály

0: 80-as évek elején ugye kiutasítja Vloréból, hogyha jól ejtem ki, tehát kiutasítja az egyik ilyen albán földközi tengeri kikötőből a szovjet tenger alattjárókat, és ez nem kis dolog. És azt mondja, hogy ez egy érvényes szakadás a kommunista blokkon belül, ezt ki kell használni, most éppen a kínaiak gyengébbek, szóval őket azért hagyni kéne érvényesülni egy kicsit. Szerintem ez egy zseniális meglátása, és ezt a meglátást, ezt nem a fogi botomról teszi, vagy a nem tudom, tehát nem
1: ez a... hasonlít egy kicsit a háromszög diplomáciához, hogy a két szemben álló felett így egy kicsit úgy egyensúlyozni, hogy mindig a másik a gyengébb irányába billenteni, hogy kölcsönösen kiegyensúlyozottak, vagy kiegyenlítettek legyenek, és akkor...
0: Szerintem pontosan... A logika szerintem ugyanaz, a maga a kivitelezés az kvázi pont fordított, de hogy szerintem a logika tök ugyanaz, és nagyon jól ráérszett erre, és ha nem is annyira Kennedy, de a Johnson adminisztráció erre már komolyan készül, hogy komolyan megfogadja ezt a tanácsot.
2: Hát ő lényegében a középutat fogalmazza meg, a Kennedy-Trumani feltartóztatás, illetve hát a felgöngyölítés, az Eisenhower politika által inkább retorikában képviselt felgöngyölítés politikája között, ugye azt mondja, hogy és ez ott van a tapasztalata lényegében. Tehát nem érdemes szóban támogatni bármilyen típusú lázadást a szovjet blokkon belül, amikor érdemi fegyveres segítséget nem lehet nyújtani a nukleáris elrettentés politikája miatt. Tehát ez egy hazárjáték lenne, csak a dobása. És ebben a kelet-európaiasága érződik egyébként a Brezsinszkinek, nem?
0: Szerintem nagyon. És maga az a logika, hogy nézzük már meg, hogy nekik mi okoz gondot. És ami gondot okoz nekik, azt itt segítsük elő. És amúgy szerintem ugyanez a logika érvényesül majd Afganisztánnál, majd biztos odaérünk, de hogy szerintem ez egy egészen zseniális meglátás, és itt hagy idézzem a műsorban először Kádár Jánost, aki 1963-ban azt mondta Everett Harrimannek, hogy a Magyar Népköztársaságnak két problémája van. Az egyik problémáját úgy hívják, hogy Mindszenty József. Ezt odaadtuk az amerikaiaknak, az rendben van. A másik problémáját úgy hívják, hogy Rákosi Mátyás. Ezt pedig odaadtuk a szovjeteknek, úgyhogy most már nincs problémánk. Mire gondolt a költő? Mert szerintem egyébként a kádári banalitás alatt ennek igenis van jelentése. Az egyik az az, hogy a kvázi jobbosokat, akik maradtak, azokat így kb. Hős nélkül hagytuk, mert hogy Mindszenty az amerikaiaknál van, és hogy a balos pártoskodókat, Kína barátokat, nem tudom micsoda, akik egyiket a Rákosi körül tömörülhettek volna, nem tudnak a Rákosi körül tömörülni, mert őt elküldtük a francba, a Szovjetunióba. Tehát ez igenis egy kihívás a Magyar Népköztársaság számára, és egyébként tulajdonképpen az összes kelet-európai ország számára.
2: Na most itt, amit megfogalmazja a felhazítás politikája, az alapvetően arról szól majd később, hogy a kulturális kapcsolatok és népessége mondjuk rájátszás a katolicizmusra. Tehát Brezsinszki, ugye a fagabátomat idézte, tehát a Washingtonban azért van, amikor az elit nem feltétlenül mondjuk különböző ismeretek birtokában nyilatkoztat véleményt. Tehát nekem nagyon
3: jó, hogy azok az idők már elmúltak.
2: Nekem nagyon megtetszett, amikor Neil Ferguson beszélt erről, hogy valami még az idősebb, vagy az ifjabb Bush elnöksége alatt különböző tanácsadókkal beszélgetett, hogy miképpen lehet majd demokratizálni Irakot, mire a tanácsadó azt mondta, hogy tudod, hogy Lengyelországot demokratizálták egyébként az átmenet úgynevezem, és akkor így...
0: Ott is a síta szóni felrendétet kellett rendezni.
2: Tehát az a lényeg, hogy ellentétben nagyon sok szakértővel, akinek konkrét ismeretei nincsenek, hogy a Brezsinszki nagyon értette egyrészt, hogy konkrétan mit jelent a nemzetiség ellentét, mit jelent a múlt, tehát a történelmi megközelítés, ha mit jelent a kölcsönös hírelmeknek a világok Közép-Kelet-Európában, vagy éppensége majd a vallás és a katolicizmus, ami pedig majd második János pápa megválasztatásán lesz fontos.
1: Hát Közép-Európában nemzetiségi kérdés az egy különösen nehéz műfaj, tehát ott viszonylag könnyű volt ezeket a nemzetiségi, azt a nemzetiség öntudatot így egy picit piszkálni, mert az teljesen más anyagból, vagy nem feltétlenül abban az anyagból van, mint mondjuk a nyugat-európai nemzetiségi öntudatok.
0: Nem, ez kétségtelen tény. Ahogy mondod, én abban nem vagyok most így biztos, csak nem akarom eltéríteni a beszélgetést, hogy amúgy egyébként a szovjet-orosz birodalmi kontextus az nem még egyen másabb, mint a kelet-európai.
1: Már teljesen másabb.
0: Tehát

0: másabb. Nyilván ugye más vonatkozott a Szovjetunión belüli etnikai konfliktusokra, és más az a kelet-európaiakra például.
1: De ugye Brezsinszky itt abban, hogy egy a keleti blokkot fel lehet ténylegesen vagy lazítani,
0: igen, hát...
1: fel lehet lázítani, és az egyben támogatást lehet nyújtani, mint a 80-as évek elején majd a szolidaritásnak.
0: Ő úgy használta a nemzetiségi kérdést, mint valamilyen ilyen térfogat növelő folyadékot, amit be kell önteni az ilyen kis repedésekbe, és azok majd elkezdott a magától növekedni, és szétfeszíti a rendszer kereteit. Hát... És nyilván nem ez feszítette szét a Szovjetuniót, de azért ezt folyamatosan ápolni kellett.
1: Azt mondta, hogy a Szovjetunió egy mozaik. Tehát, hogy valójában nem egy egységes, nem fogom igazol, hogy egy mozaik. És az ő nagy kérdése volt, és igazából egy ilyen zseniálisan találó megállapítása, hogy van-e olyan, hogy szovjet nyelv? Beszél-e valaki szovjetül? Igen. És amikor, mert hogy angolul beszélnek az Egyesült Államokban, és egyébként van egy ilyen nemzet, tudod, de hogy azért a Szovjetunió mégis ebből a szempontból sokkal inkább megbontható, és majd ezt is képviselte. De amikor ő először konkrétan kormánypozícióba kerül, hát itt a lényegében, tehát mint Kissinger, mint Brezsinszky támogatása, meg George Bundy nagyon fontos szerepet játszott, és Brezsinszky, ha nem is nemzetbiztonsági tanácsadóként, de a Johnson elnökségnek már dolgozik. És ő kiáll akkoriban Vietnám mellett, ez később nagy tévedéseként tartja számon, mint ahogy sokan ugye félreértették a vietnámi konfliktust.
2: Hát igen, ez ugye Kissinger mondja azt, hogy sokszor azzal vádolnak minket, hogy félreértettük az ázsiai típusú kommunizmust, de hogy Vietnám igazából arról szól, hogy félreértettük az ázsiai típusú nacionalizmust.
1: Mm-hmm. Igen. Hogy nem egy kommunista típusú volt, tehát hogy egy a kommunizmus világforradalom felől szemléltek azt, ami valójában egy nemzeti mozgalom volt, egy függetlenségi mozgalom.
0: Ez a nemzetiségi tüzelés, amit Brezsinszky gyakorlott, ez azért akkor látszik meg világosan, amikor összeomlott a Szovjetunió, tehát utána, amikor létrejött ez a független államok közössége nevű vacak.
1: Volt ez a középfölde.
0: Igen, és akkor tulajdonképpen senki nem akart ennek a részt. Hát úgy akarták, hogy mint a Szovjetunió utódját, hogy nem vagyunk együtt, de együtt vagyunk. Tehát természetesen nem lett az egészből senki nem maradt ebben a közösségben, hát mindenki inkább a saját nemzeti identitásához tért vissza.
1: Tehát ennek egyedül és utoljára akkor volt jelentőség, amikor 92-es foci EB-n a FAK játszott hivatalosan, igen, mert a Szovjetunió felbomlott 91. decemberében, de még kvalifikálta magát korábban a fociba, Európa bajnokságra, és 92 nyarán a FAK küldött egy válogatott, tehát az igen, FAK válogatott volt.
3: Igen. És ugye már a nemzeti lobogó sem működhetett, ugye a nagyon vörös, ezért emlékeim szerint ilyen fehér.
1: Tényleg, mi?
3: Zászló volt. Inkább megadták magukat.
1: 88-ban még ebből döntött játszottak a hollandokat, csak aztán jött Marco van Basten. Jó, de akkor Vietnám, hát most a Kissinger adásomban megbeszéltük már, hogy Kissinger miképpen próbál ugye véget vetni a vietnámi háborúnak. Menjünk oda az, hogy azért alapvetően Brezsinszky mit képvisel, és itt két dolog nagyon fontos. Az, hogy azért 1970-ben jelenik meg az a könyv, amit Magyarországon is kiadtak, a Brezsinszkyre nagyon figyeltek már 70-es évek elején. Tehát a Kossuth kiadónak volt ez a zárterjesztésű kiadvány sorozata.
3: Ami a katonai kiadó volt, ezt tegyük hozzá.
1: Nem, az Rinnyi volt.
3: Az Rinnyi volt, valóban.
1: Igen, a Kossuth az a pártkiadó volt, a Szikra utóda, igen, és a Brezsinszky válogatott beszédek, meg a Két korszak között cíművét is kiadták, amivel a Brezsinszky megfogalmaz ezt technotrenikus társadalom koncepciót, a posztindustriális társadalmak elméletét. Tehát egy ilyen nagyon komoly vízióval rendelkezett.
0: Hogy... olyan fontos volt már ez, hogy látta, hogy ez a bontakozó információs társadalom, az, hogy a különböző népek egyre akadálytalanul fognak bizonyos információkhoz hozzá, és ez azt fogja eredményezni, hogy egyre többször fogják az emberek összehasonlítani más országban élőkkel az életformájukat, és innentől fogva összönösen kialakul egy verseny, és egy kifelé törekvés abból a blogból.
1: Ez zseniális, ez a Pali, komolyan, amikor igen, azt mondja, igen, hogy a fejlett és a fejlődő világ közti ellentét lesz az igazán fontos, majd felülmúlva az USA és a Szovjetunió közti ellentétet, mert az információ már elárad a harmadik világban, és emberek tömegei érzik majd azt, hogy ők le vannak maradva, mert az információ eljut hozzá, az információ, hogy ők a szarban vannak.
0: Ugye George Kennan az 1948-as hosszú levélben megírja, hogy a szovjet birodalmi tudatnak mi a lényege, nagyon régóta. Az, hogy egy ösztönös félelem a nyugati életformától, mert nem el kell rejteni azt, hogy a világ szeme elől, hogy hogyan él a szovjet ember, és hogyan él a nyugati ember. Mert ez az orosz birodalom fennmaradásának a kulcsa. Ezt George Kennan írja le 48-ban.
2: Pontosan.
0: És ez, ugye ez, amit Brzezinski itt leír, ez már ennek a gyakorlati megvalósulása.
1: Hát ez 9-11-et megelőzi konkrétan lényegében.
2: 9-11-et megelőzi, és mondok még valamit, hogy a Kennan mondjuk a szovjetekkel kapcsolatban mond ilyet, sőt, még azt is mondanám, hogy még a Kennan még pedzegeti a maga tényleg 20. század...
0: Nagy közép-európai...
1: Hát ebben német származású.
2: Német származású, német országban tanult, stb. Tehát őnek is nagyon erős európai kötődései vannak, és ő is...
0: Moszkvai nagykövet volt,
2: így van, amik nem utasították, és hogy a maga nyelvezetével ezt ő is megfogalmazott ilyesmiket. De... visszautalva Kissingerre.
1: Brzezinskire.
2: Nem, Kissingerre most. Kissingerre most. Hogy a Kissinger, ez a technológia, meg hogy a technológia hat az emberre, meg hat a geopolitikára, ez 2018. Tehát a Kissinger...
1: Akkor veszi észre.
2: A Kissinger minden zsenialitása ellenére, az utolsó pillanataiban, az utolsó nagy pillanataiban tesz erről említést.
0: Igen, és a Világrend című könyvének a
2: epilógusában.
0: Az epilógusában hajlan, én emlékszem erre, hogy erre egy picit ott az agyválott ilyen okospor, majd jön, abból majd minden lehet gyúrni, és akkor tudod ilyen...
2: De hogy az is olyan, hogy figyú, esküszöm, hogy vannak gondolataim erről, és majd egyszer tisztázom őket. És az, hogy a Brzezinski ez ennyivel korábban, ennyivel...
0: 70-es években van.
2: Ez egészen elképesztő.
1: Hát teljesen legelején.
0: Tehát az internet még sehol, még a hadseregben sem nagyon.
3: Még olajválság sincs.
0: Igen.
2: Még olajválság sincsen. Ez egy marha nagy találat a Brzezinski részéről szerintem. És a másik pedig az, hogy bocsánat, hogy félig meddig új témát vetek föl, amúgy nem, mert szerintem ez csak egy széljegyzet. Brzezinski, ő egy nagyon-nagyon művelt ember, és egy fantasztikus társalgó. A Kissingernek is megvannak egyébként az ezzel kapcsolatos szkíjei, de máshogy. A Zbig, ő egy nagyon kedves figura, vagy egy viszonylag kedves figura, nagyon jól társalgó, stb. És ez a kutatási asszisztense, vagy a kutatási asszisztens az egyik legfontosabb pozíció a világon. Ez Theodore Bunzel írta le egy pár hónappal ezelőtt a Foreign Policy-n, hogy ugye kvázi recenzálta ugye ezt az új Zbig élet műkönyvet, és így írta, hogy egyszer megkérdezte, hogy egyébként ő hogy győzte le a szájt, a Cyrus Vance-t, mert hogy azért mégiscsak azért alapvetően inkább azért kétszer hallgatott.
1: Ugye a Vance a Jimmy Carter külügyminisztere lett, de végül a Brzezinski nyerte meg ezt
0: a galamb.
1: Küzdelmet.
0: Igen. És a héja.
2: Igen, tehát hogy a Vance volt a külügyminiszter, és a Zbig volt a nemzetbiztonsági főtanácsadó, és hogy ő mindenki tulajdonítja azt, hogy egyébként alapvetően azért a Carter kétszer inkább ráhallgatott, és csak egyszer a Vance-re. És így, vagy legalábbis erről volt szó, és az volt, hogy az van, hogy én sokat utaztam a Carterrel, és egyszerűen jobb társalgó vagyok. És szerintem ezek a dolgok, ez szerintem tök érdekes, hogy ezek számítanak, hogy a Brzezinskinek egyszerűen sokkal szélesebb látóköre volt egyébként, mint a Cyrus Vance.
0: És gyakorlatilag ember volt. Tehát az, hogy ezt a technológiai ébredést, hogy megalkotta ezt a víziót, ezt vissza tudta csatolni a politikai gyakorlatba. Tehát ugye ebből az ideából nőtt ki aztán a trilaterális bizottság, ami majd az Észak-Amerika, ugye a David Rockefellerrel, amit alapított, hogy az Észak-Amerikát, Európát és Japánt egy ilyen gazdasági, politikai nagy mechanizmussá kapcsolja majd össze. Tehát ezzel előlegezve az évtized végén ezt a még a Fukuyama időszakban még globálisabbá váló világnak a gyakorlatát.
1: Ez is nagy különbség Kissinger és Brzezinski között. Tehát hogy Kissinger mindig vagy a bécsi kongresszus világában élt, hogy itt van, tehát 19. század elején, van egy nagy csatorom. Tény az, hogy a tegnapi ellenségünk lehet a holnapi szövetségesünk, tehát ahogy a napóleoni Franciaországot majd a Bourbon restauráció után lehet integrálni újra a nemzetközi kapcsolatok világába. Tehát így van egy ilyen táncrend, és akkor cserégetjük a partnereket, az egyensúlyt kell biztosítani, mert az USA egyébként hanyatlik, vagy van egy ilyen hanyatlás, de mindig a megfelelő táncpartner felkérésével gyakorlatilag tudjuk biztosítani ezt a táncot. És akkor Brzezinski meg ezt képest előállt azzal, hogy itt valójában az Egyesült Államoknak előnye van, mert van egy technológiai robbanás, tehát ez az új, ez a harmadik ipari forradalom, vagy talán lehet már a negyedik igazából, tehát a számítógépes információs technológiai
0: boom. Hát a harmadikat vehetjük
1: igazából. Ez a harmadik, igen, mert a másik a 19. század végén volt. És hogy ebben a helyzetben az Egyesült Államok, Nyugat-Európa és Japánt képviselt olyan háromszöget, ami erősebb lehet, mint a szovjet blokk. És Japánban is eltölt egy időt, fél évet, igen, ami konkrétan abban is egy könyv születik, tehát ugye 72-ben jelenik meg ez a, nem tudom én, ez a törékeny virágzás, vagy valami hasonló lehet a magyar fordítása, de az Japánról szól konkrétan. És itt kapcsolódik be, hogy a Trilaterális Bizottságnak a létrehozása.
0: Ugye így kerül közel,
1: hogy Jimmy Carterhez. A Rockefellerek ott vannak, mert ugyan ez a Rockefeller volt a Henry Kissingernek a támogatója.
0: Igen, sokáig őt akarták elnöknek, de aztán tehát elnök jelöltség is jutott el. Hát igen. Mit ér a világ, hogyha nem lehet egy Rockefeller elnök, mondta Kissinger. Mit ér a demokrácia valamiért?
2: Nagyon jó.
0: Jimmy Carter ez itt kapcsolódik.
1: És Jimmy Carter, és a Brzezinski pedig megnyerte ugye a David Rockefellert.
0: Igen,
1: aki,
0: igen.
1: Hát igazából ő volt még a családnak a tehát a pénzes tagja, tehát ugye a Manhattan Chase Banknak a vezetője. Kinyitolozták ez a bizottságot, ami azóta is a jobboldali összeesküvés elméleteknek egy ilyen kedvenc.
0: Igen, tehát ugye, igen, tehát ugye az, hogy amikor egy bankár meg egy ilyen egy politikai stratéga alapít egy intézetet, az ugye az itt táptalaj annak, hogy akkor ezek biztos a hold a rögpályáját is otthon még joystickkal tudják irányítani. De tényleg ilyen.
3: Gyakorlatilag megvan a New York-Tel Aviv tengely egyik ága.
1: És ide szervezte be Jimmy Carter-t, és ebben is nagy, és akkor itt most így linkelem a Jimmy Carter adásunkat is 2022-ből.
0: Péter egy Jimmy Carter póló van, csak ezt hallgatom, hogy kedvéért mondom.
1: Mert nekem a kedvenc amerikai elnököm. Tehát a Jimmy Carternek az elkötelezettsége és az erkölcsössége az nekem nagyon fontosat jelent. Ilyen jó ember nem vezetett még szuperhatalmat, se azelőtt, se azután, mint a Carter.
0: Ez igazi kelet-európai naív kisember. Ilyen. Tehát nem véletlen, hogy azért a Brzezinski mellé került.
1: De hogy Brzezinski megint akárcsak, hogy megérezte a technotronikus forradalmat.
0: Technotronik, ugye?
1: Mint egy Cronenberg film.
2: Meg a Philip K. Dick ír ilyen szavakat, nem? Hogy azt gondolnád, hogy technológia.
0: Valaki kimondja, és akkor azt mondod, hogy egészségedre.
2: Technokrat, ami minek. És így jó, de hogy de azt hiszem, hogy igen.
1: De ez nagyon hamar rájött a Brzezinski arra, hogy ebben a helyzetben, ugye a Watergate után, meg a vietnámi bukta után egy olyan elit válság van, hogy mondjuk így a becsületes vidéki kis emberre kell egyébként tenni, aki amúgy egy magyar ültetvényes volt, és egy igen gazdag pali, hát egy ilyen képzett pali Carter, és hogy Cartert kell támogatni, és ahol a Brzezinski valamennyire Carternak a
0: Hát figyelj, ugye azért...
1: Tanácsadója volt igazából motivált és abban, hogy időre
0: az amerikai politikában az egy visszatérő mintázat, hogy akárki jön is az elnöki székbe, őrként ott kell álljon mellette egy ilyen héja típusú figura, aki őrködik arra, hogy az amerikai érdekeknek a folytonossága az biztosítva legyen. Tehát nyilván Carter sem kellett félteni.
2: Most is igaz.
0: Tehát mindig kellett, és ez a figura Carter mellett a Brzezinski volt, aki őrködött a felé, hogy az amerikai érdekek és a stratégia az ne változzon radikálisan. Hiszen Oliver Stone JFK-jéből tudjuk, hogy egy radikális már ült a Fehérházban. Nem tűnünk el még egyet.
1: Aki nem is volt annyira radikális egyébként, tehát a JFK-t, és sokkal inkább illeszkedett az amerikai külpolitika vonalába.
2: Volt már Kennedy adás?
1: Volt veled.
0: Sajnos
1: veled. 2017-ben.
0: Eisenhoweren kívül kipipáltunk mindenkit.
2: Te tudod, hogy
1: meg Gerard Fordon kívül.
0: Hát az egy rövid adás lesz.
2: Te tudod, hogy melyik adás hányban volt?
1: Igen, tudom.
2: Úristen, de kemény. Jó.
1: Na, de ami nagyon fontos ezzel kapcsolatban, ugye ebben az elitválságban, meg kiábrándulásban, ugye Brzezinski az idealista, és Carter az idealista a külpolitikát alapvetően arra helyezték, hogy itt valahogy helyre kell állítani az amerikai kivételesség tudatot. Tehát ez a Kissingeri, Nixoni cinizmus, sőt, lényeges, hogy a Carter a kampányban ugye Ford, tehát hogy az, hogy valakivel szemben meghatároz magad, az egy karakter kell. És hát, ugye Ford nem igazán volt a karakter, akivel ezt képest tudtál lenni ugye, valaki. És ezért arról beszéltek, hogy nem is a Carter, arról beszélt a kampányban, hogy nem is a Gerard Ford, hanem igazából ez a Kissingeri külpolitika volt az, amivel szemben Amerika más külpolitikát akar képviselni. Tehát korábbi ez a cinikus, realista, ilyen Salvador Allendét öngyilkosságba kergető, ilyen-olyan népirtásokban közreműködő Kambodzsát, így a bombázó külpolitikával szemmel kell szakítani, ez az Egyesült Államok újra példát
0: kassan a világban. Ugye az volt a legfontosabb különbség Zbigniew és Brzezinski és Kissinger között, hogy Kissinger azt mondta, hogy a rend és a balansz, az egyensúly, ez fontosabb mindennél. Ugye Brzezinskinél pedig az volt, hogy mindennél fontosabb, hogy a régi birodalmak ne kapjanak új erőre, és új birodalmak ne emelkedjenek fel Amerika ellenében. Tehát, és ezt a nemzetállami reneszánszok útján képzelte el. Tehát ez volt a legfontosabb különbség. Tehát azért ez kevésbé volt cinikus, mint a Kissingeré, de azért ebben is volt jócskán számítás, egyébként helyesen.
2: De mindenben van számítás egyrészt, másrészt egy fél mondata hagyvédje meg a Kissingert is.
0: Nem volt ő idealista, hogy van itt olyan értelemben, hogy...
2: Tehát egy fél mondata hagyvédje meg a Kissingert is. Tehát ugye a Kissingernek a balansz, az egyensúly keresésében szerintem van egy olyan ritkán, vagy nem tudom, hogy csomószor szerintem ilyen nem észrevett morális töltet, hogy Kissinger számára, mint aki egyébként a náci Németországból menekült el szintén.
1: És a családját nagyjából kiirtották.
2: Számára semmi sem annyira rossz, mint a háború. És ez nem akadályozta meg egyébként a Nixon Kissinger féle Egyesült Államokat, hogy háborúkat vívjon, de ő azt mondja, alapvetően a Kissingeri gondolkodás lényege az, hogy amit van, az vagy egyensúly, vagy háború. És a háború, hidd el, hogy rosszabb. És amit egyébként szerintem a Brzezinski mond, az az, hogy nem mindegy, hogy milyen háború. Nem mindegy, hogy milyen háború, és nagyon érdekes, hogy én egyébként mondom, hogy én egyébként úgy kedvelem a Brzezinskit, hogy én egyáltalán nem tudom, vetem meg a Kissingert, de hogy ez egy szintézis ahhoz képest. Tehát, hogy szerintem ez egy ilyen advanced truth ahhoz képest, hogy nem mindegy, hogy milyen háború...
3: Mert
2: mint
3: a morális szempontból.
2: Igen, morális szempontból, igen. Uh-huh. Tehát nem mindegy, hogy milyen háború, nem mindegy, hogy milyen egyensúly. És ez az, amit a Kissingeri nagyon nem lát, főleg szerintem, ahogy így megyünk előre az időben, hogy nem mindegy, hogy milyen háború, és nem mindegy, hogy milyen egyensúly. Mert nem mondhatod minden háborúra, hogy az olyan, mint a totális háború 45-ben, meg nem mondhatod minden egyensúlyra, hogy az annyira civilizált, mint az 1815-ös bécsi kongresszus.
1: Hát ezt megtapasztaltok, amikor 2022-ben ugye az orosz-ukrán háború idején Kissinger jelentkezett egy megoldási javaslattal, ami pont egyébként arról szólt, hogy hát Oroszország és az USA egyezzen meg az ukránok ugye feje fölött, mert hogy az ő realista elképzelésében ugye a birodalmak egyeznek meg egymással, hogy a kis nemzetek egyenlítő felszólása.
2: Milyen jó, hogy ez Magyarországon senkiben nem fogalmazódott meg, de azt akarom mondani, hogy megint csak most, bocs, és tudom, hogy ez most már félig aktuál politika akkor, de hogy visszautalnék, hogyha te a háborút tekinted a legrosszabb dolognak, akkor ennek igenis van, szerintem van morális töltete. Tehát az van, hogy gyerekek lehet itt beszélni nemzetállamokról, meg hogy ki mit szeretne, Ukrajna területintegritást szeretne, én helikoptert szeretnék, de hogy akkor ezt most szerintem így engedjük el, hanem egyezzenek meg a nagyhatalmak, és legalább ne legyen háború, és ne halljanak meg emberek. Ebben van moralitás szerintem.
0: Ez, hát a nem, háború elkerülésének a célja az morálisan az egy pozitív töltetű dolog.
2: Én szerintem is, és ezt a Kissingernél szerintem így el szoktuk felejteni, hogy ez szerintem egy ilyen pozitív morális töltet, őszintén szólva. Az egy jó kérdés, hogy mi az, amit ezért hajlandóak vagyunk feláldozni, és szerintem itt viszi tovább igazából a Brzezinski ezt a gondolatot.
1: És ezt mennyire vitte tovább? Mert igazából azt láthatjuk, hogy a Jimmy Carter elnöksége a vége, az konkrétan arról szól, hogy a Ronald Reagannek és a Ronald Reagan republikas elnökségének tulajdonított aktív szovjetáns fellépések valójában Carter alatt kezdődtek.
2: Carter volt a legkeményebb. 80-ban.
0: Igazából Brzezinski az továbbita a Kínával kapcsolatban azt a nyitáspolitikát, amit a Kissinger elkezdett. Gyakorlatilag az is egy ilyen kicsit advanced módon, de felhasználva ugyanazt a háromszög diplomáciát, amit a Kissinger kitalált.
1: Sőt, a Birelli azt mondják,
0: hogy Brzezinski tovább.
1: Lényegében Tajvan kérdésében, tehát Brzezinski konkrétan blokkolt Tajvannak szóló fegyvereladásokat, vadászgép eladásokat, annak érdekében, hogy Kínát mindenképpen az USA mellé kössék, és aztán lényegében ez a nyomás gyakoroljanak a Szovjetunióra. Aminek az eredménye ugye a SZALT 2 lett volna, tehát a nukleáris hegyek újabb csökkentése, amit majd aztán pont a szenátus nem fogadott el, mert az afganisztáni lerohanás miatt egy magasabb fokozatba kapcsolódott a hidegháború, amire viszont az, és akkor itt jön az, hogy valójában Carter alatt kezdődött a hidegháború, és Brzezinski volt az, tehát a gabonaembargó a Szovjetuniónak, ami azért tuti szavazatokat jelentett veszteségben a Carternél, mert azért a középnyugaton, meg a jobbában és mások azért hát ennyiszor nem örültek az amerikai farmerek, amikor arról volt, hogy nem adhatnak el gabonát ugye a Szovjetuniónak.
0: Hát meg ugye ehhez a korszakhoz köthető ugye a legnagyobb benézés az amerikai külpolitikában, az Irán elvesztése.
1: Na igen.
0: Ez egy olyan gyomros volt, nem csak Big karrierjében, hanem az egész amerikai identitásnak.
2: Bocsánat, mondhatok erről valamit. Persze. Csak azért, mert hogyha messze voltam a mikrofontól, szóval, hogy tök jó, hogyha az előbb ezt a technológiai ilyen beleérzését a Brzezinskinek így tiszteltük. Nekem az a szent meggyőződésem, hogy iszonyatosan közelről nem néztem meg ezt a kérdést, de hogy ugye 77-78 tájékán iszonyatosan pörzsök voltak a CIA-ban. Egyrészt így voltak nagyon netó dolgok Vietnámban, és akkor azoknak a felelősségét azért kicsit úgy eltávolították, meg távolították a cégtől, meg ilyesmi. És a másik, és ezt időről időre kitalálja egyébként az amerikai hírszerzés, hogy gyerekek, nem kell ügynök, aki így a helyszínen van, nagyon-nagyon jó műholdjaink vannak, azok majd begyűjtik az adatokat, igen, majd azokat...
0: Nézzük a bazárt felülről.
2: Majd nézzük a bazárt felülről.
3: A Humint helyett a Szigint.
2: Ahogy tanult kollégám mondja egyébként, de konkrétan a Humint helyett a Szigint, és így az van, hogy szerintem az iráni sztorinak is egyébként egy nagyon nagy eredője, hogy rohadt sok humintet leépítettek egyébként a Carter korszak alatt, mert hogy gyerekek, ez nem kell, technológia van, hello, és nem volt emberük a helyszínen, aki ezt normálisan fölmérte volna, meg ilyenek, mert a bazár nem lehet.
3: Ugye az emberi hírszerzésnek az a lényege, hogy kontextusba tudja helyezni az adott szituációt, és ugye a műszaki hírszerzésnél, műszaki eszközökkel történő hírszerzésnél viszont ugye csak az adatok vannak, amiből ugye mindenki úgy formálja, amit egyébként szeretne. És hogy ez a kontextus nélküliség ütött vissza például az Iránban.
1: Brzezinski kapcsán kritikaként mondják, hogy ugye ő pont, aki a nacionalizmusokkal ugye foglalkozik, hogy ezt a vallási fundamentalizmust ő egy ilyen középkorinak és a múlt részének tartott, és nem gondolta volna, hogy ekkora szerepe lesz a vallási fundamentalizmusnak egyfelől, másfelől Carterrel kapcsolatban.
0: Hát az európai vallásosság, meg a közel-keleti vallásosság az azért más anyag.
1: Igen, nem érezt a különbséget, hogy nem lehet az, hogy ténylegesen...
0: Lengyelországban használható volt ez ugye a fellazítási technikaként a vallás, tehát az olyan, hogy nem is kellett fellazítani, mert az működött magától, de azért Iránba...
1: Amikor az iráni forradalom után fölmerült az, hogy akkor sahot befogadják, hogy menedéket kért, és ezt olvastam az Edward Lutz könyvében, hogy ugye mondták a tanácsadók, hogy egy a sahot, tehát ugye mint szövetséges be kell fogadni, mert amennyiben az USA nem fogad be egy szövetséges, a korábbi szövetséges, sokkal nagyobb probléma, hogy a hitelvesztés a későbbiekre tekintet, hogy be kell fogadni. És a Carter visszakérdezett a tanácsadóinak, hogy és mi lesz akkor, hogyha elfoglalják a követséget, és túlszorítják az amerikaiakat. És, mondta, és akkor lebeszélték el, hogy nem kell ezt itt ilyen, és mekkora ráérzése volt enne a Carternak.
0: Igen, és ugye a Brzezinski ezt próbálta már utána katonai erővel, tehát ő támogatta is ezt a kudarcba fulladt túszmentő akciót, és még utána is szeretett volna a katonai megszállás, legalábbis volt ilyen terv az asztalán. Aztán utána már egyre több vitája volt a Cyrus Vance-szel, és szépen így kigolyózta saját magát.
1: Hát ugye Vance maga a Saskarom akció után mondott le, amikor kudarcot vallott, és az önmagában a beszámolók szerint ilyen megrendítő volt, amikor tényleg a vasárnapi prédikátor, baptista Carter egyszer csak előállt az, hogy ki kell hozni őket, és akkor a Delta Force-t, a Chuck Norris filmekből is, mert Delta Force kell oda küldeni a követségbe, hogy helikopterekkel kihozzák az úszokat. Csak az akció szerint, hogy berepültek volna helikopterek az első éjszaka, leszállnak Teherán közelében, vagy messze a sivatagban, és aztán ugye utána berepülnek a követséghez. Csak összeütközések történtek, meg homokviar, meg probléma.
0: Hát ugye Teherán az nem olyan földrajzi fekvésű, mint mondjuk egy átlag dél-amerikai, mondjuk Venezuela, ahol a 5 perc alatt be lehetett repülni a helikopterrel, és akkor a Madurót elvitték.
1: Meg azért...
0: Mire tűzszertett egyet a biztonsági őr, már visszafelé mentek
1: meg
0: a helikopterrel.
1: Meg azért...
0: Hát, Teherán nem ilyen.
1: Jó, mert azért 50 évvel és a GPS előtt volt ez a történet, tehát azért a navigáció egészen más szinten volt akkoriban, azért napjainkban. Kudarcot volt az akció, noha, hogyha sikerül, hát nem tudom, vannak erre elméletek, hogy talán fordíthatott volna maga a Jimmy Carter az egész elnökségben, ami azért valljuk be, hogy a második olajválság után, az infláció idején nagyon-nagyon lefelé ment.
0: Egyébként ez szenzációs volt, amikor a Reagan ugye megnyerte a 80-as választást, és a hatalomátadás, ugye én erről írtam egy két rész és Irán 1-2 című filmről egy posztot.
1: Igen, tehát a túlzámáros
0: rófilm. Micsoda drámai szituáció volt az, hogy amikor ürítették a Fehérházat, jöttek már régen emberei, már letette az esküt az új elnök, és a nyugati szárnyban még ott, mindig ott volt a Carter utolsó embere, és várta a telefont, az Algír összekötője volt az akciónak, és ott várta a telefont, hogy csörg, 3 perc múlva itt vannak, mert neki már nem szabad úgy ott állt kint a két biztonsági őr, hogy ki kell dobni őt a Fehérházból, és ott várt a telefont az ezredestől, végül megcserélte a telefon, és mondta, annyit mondott az ezredes, hogy a hatalomátadás megtörtént, úgyhogy nem adhatok ki bizalmas információt. Ez olyan szituáció, nyilván ugye ez a filmnek a narratíva, de ez egy nyilván dramatizált változat, tehát nyilván itt azért nem lehet tudni, hogy pontosan így zajlott le, de az alapszituáció az ez volt.
1: És igen. Azért komoly munkák érvelnek amellett, hogy a republikánus táv az kapcsolatban volt az irániakkal. Előre betűzve az Irán kontragétet.
0: Úgy is hívták ezt a...
2: Oliver North, hogyha...
1: És az Irán kontragétet, a William P. Casey volt az egyik ilyen figura, aki kavart, és így az állítás több munkára, hogy valójában republikánusok amellett voltak, hogy hatalomátadás, illetve fényben a
0: koszolnak a rendőrzsak. Ugye erről volt egy vizsgálóbizottság is, ami végül is nem sikerült semmilyen törvénytelenséget föltárni az ügyben, tehát valószínűleg vagy megvolt, és ügyesen csinálták, vagy ez csak egy ilyen vagy egy ilyen legenda.
1: Ami nagyobb
0: nem ugye a neve ennek az akciónak, hogy valami nagyon vicces nevet adtak, de majd eszembe fog jutni.
1: Szerintem három dologról beszélünk még hátralévő 10 percben. Az egyik az, hogy az emberi jogoknak a kamatoztatása, és az, hogy miképp igazából az, hogy Brzezinski volt az, aki rájött, amikor 75-ben a Fordék megkötik a Helsinki záróokmányt, ott az emberi jogi kosár az valójában egy akna. Tehát aknát telepítettek a Szovjetunióban, amit ki lehet konkrétan használni. Amiről még beszéljünk majd, az egyik, hogy mondta a Szovjetunióban Oroszország, tehát hogy Brezsinszkinek mi volt a viszonya, és miképpen látta előre nagyjából azt, hogy Oroszországnak lesznek esetleg újra induló birodalmi ambíciói, mert Ukrajnának az újra alávetése, mert az Oroszország Ukrajnának nem birodalom, de az együtt az. És akkor a harmadik, bár itt a sorrendben variáltunk, az konkrétan Irak kérdése. Tehát Brzezinski volt az, aki lényegében már az elsőből háborút is ellenezte, és a másodikat aztán már végképp.
0: Ugyan, October Surprise.
2: Tehát mi volt az első? Emberi jogok. Erre három nagyon fontos témára 10 percünk van slágvortokban. Kádár János és Berecz János beszélgetése, kb. Ezeket a 79-ből.
0: Érződik a balos fordulatnál. Ha nagyon hozott fel Kádár János.
2: De hogy érted, hogy mi beszéltük még így ötször fel.
3: Vállalom, mondanám. Berecz János.
2: Én Berecz vagyok, vállalom. De hogy szerintem, én nem, és mondtam is korábban, hogy én nagyon adom, amikor a Kádár így megmondja a frankót.
1: Nem, az a Kádár, tehát a Kádár az a pragmatista volt, akinek a pragmatizmus már egy filozófiai mélységet jelent.
2: Pontosan, ami filozófiai mélységűen pragmatista volt, és bocsánat, de hogy egyébként, hogy végezte szegény csávó, az igazából egy kicsit szerintem arra is egy ilyen cautionary tale, hogy így hogy végzett, hogy nagyon nagy pragmatista vagy. Tehát, hogy azért rendes bűntudat komplexuma volt az, amikor végezte, de az biztos, hogy egy nagyon józan magánál lévő pragmatista volt, és ő azt mondta, hogy, vagy arról beszélt a Berecsel, azt hiszem 79-ben, hogy hát ez a Brzezinski, ez lehet, hogy még a Kissingernél is egy ilyen nagyobb gazember, vagy egy ilyen nagyobb ravazdi, mert hogy a Kissinger csak Kissinger még csak a nemzetiségi kérdést találta föl, vagy a Kína kérdést találta föl, de a Brzezinski már az emberi jogokat is föltalálta, és az legalább olyan veszélyes ránk nézve.
0: Az mindenre képes az ilyen.
2: És ez szerintem egy nagyon lényeglátó dolog, és az, hogy a szovjetek aláírják a Helsinki záróokmányt, és nem veszik észre, hogy ez számukra milyen legitimációs katasztrófa, ez ami egészen fantasztikus dolog, és ilyen nagyon, nagyon erős hatalomtechnikusok, ilyen macherek, meg ilyenek néha olyan szemfedővel futnak rá a legbrutálisabb aknákra, és erre szerintem ez egy nagyon jó példa. Megint csak hagyom, hogy a belpolitikák.
3: Illetve hát a szovjet propagandának egy központi...
0: Ne hiszd alá, ha mered, tehát ez a Helsinki okmány.
3: Központi kérdése volt, hogy hát természetesen ők támogatják a különböző népek törekvéseit, és hogy ők a gyarmati elnyomás alól való felszabadulást mindig elősegítik. Nyilván megfelelő szovjet fegyverek. De hogy alapvetően ez a propaganda része volt, hogy mindenképpen kell az emberi jogokat támogatni, és hát ugye erre jött a Helsinki záró okmány, amikor emberi jogok, tessék, egy teljes katalógus, na ezt kéne, ó, hát az remek, hát az csodálatos, hát akkor alapvetően alá kell írni. Szerintem akkor, nem ismerem az erre vonatkozó szovjet politikatudományi irodalmat, nem hiszem, hogy nagyon sok ember lett volna akkor és ott, aki azt mondta volna, hogy ezzel azért lehet, hogy vigyázni kellene valamilyen szinten.
1: Ja. Pedig aztán, amikor a disszidenseket rájuk olvasták, hogy mi a szárobbal?
0: Igen, azért a szovjet hatalom azért nem arról volt híres, hogy ottan ellenvéleményt, hogyha volt egy központi akarat, vagy valami, ha valakit legfelül leokíztak valamit, akkor ott nem biztos, hogy ottan érdemes volt utólag megszólalni. Tehát.
1: Jó. Ukrajnával és Oroszországgal vagy Irakkal foglalkozom most
2: nagyon gyorsan mondom, szerintem profetikus volt a nagycsaki tábla, egyébként nekem ez volt az első könyv, ami engem külpolitika tanulmányozására késztetett, nem tudom, amikor én ezt először olvastam kamaszkoromban.
0: Én most olvastam.
2: Szerintem tökéletesen profetikus dolgok vannak benne.
0: Ukrajnával kapcsolatban, amit hírasz, egészen fantasztikus, hogy ez az orosz fönnmaradás, birodalmi fönnmaradásnak a kulcsa. Ugye úgy fogalmaz, hogy Ukrajna Oroszország lágy része, amiben nem akarja, hogy az oroszok, hogy bárki is beleharapjon.
2: Így van, és ez 97-ben, amikor ezt megírja, akkor ez egy nagyon punk dolog.
0: Igen,
2: ez
0: és még Jelcin van, és nincs még Putyin,
1: hát
0: sem volt nincs.
1: A részeg Jelcin ugye Clinton támogatja.
0: Szó sincs arról, hogy mit az Ukrajna függetlenségét bármi is veszélyeztetni. Szó nincs ilyen felhőkről.
2: És a csávó annyira látja, ez most már, azt hiszem, amiről én beszélek, az 2000, tehát egy pár évvel a nagy sakjátszma után van.
0: Sok tábla.
2: Mindig elrontom. Után van, de 2000-ben szerintem Foreign Policy-n van egy írása, amire nem is nagyon implicit módon, tehát inkább explicit módon azt írja, hogy annyira para az orosz feltámadásnak annyira para következményei lehetnek, hogy ezt mindenképpen meg kéne akadályoznia egy erős Európának és egy erős Egyesült Államoknak, és az lenne az igazi, hogyha Ebbe Kínát is bele lehetne vonni, még akkor is, hogyha ezzel elismerjük, hogy nem csak Kína létezik, hanem egy úgynevezett Greater China.
1: Vagyis Tajvánt oda adja.
2: Pontosan.
0: Igen, is van.
2: Ez egy olyan dolog, hogy ez nagyon ritkán merül fel senkivel szemben, hogy ez mondjuk egy ilyen amorális dolog lenne, vagy ilyesmi. Szerintem ez ilyen perfectly logikus dolog 2000-ben, hogyha ezt írod, sőt, még azt is mondom, profetikus, hogyha esetleg ki lehet a kínaiakat egyébként elégíteni azzal, hogy elismered az ő bázi biztonsági igényeiket, meg ilyesmi, mert azt gondolod, hogy Oroszország annyira para. És még arra is emlékszem egyébként, hogy az úgynevezett magyar külpolitikai közösség az 2014 előtt kicsit furán néztek rám, hogy jó, de nem tudom, annyira atavisztikus dolgokat mondasz az oroszokról, és nem tudom micsoda, és így, ja, csak aztán tényleg megtörténik.
0: Ugye Kína terjeszkedésére nem nagyon van precedens olyan értelemben, ami hát ugye érződik esetleg a világ
3: hát 97-ben kerül vissza ugye Hongkong. Tehát, hogy az attól való félelem, hogy akkor mi fog történni Hongkonggal, az akkor még nem csak a britekben, hanem úgy mindenkiben benne van, hogy Kínát még nem ismerik erről az oldalról, hogy mit fog reagálni erre a helyzetre.
0: Hát, a Fukuyama évtizedben vagyunk, és ez volt az első olyan lépés, Hongkong visszakerülése, ami arról szólt, hogy egy diktatúra alapvetően sikert, tehát tud növekedni, vissza sikerül csatolni egy olyan területet, ami korábban demokrácia volt. Tehát ez a Fukuyama évtized kellős közepén, ez traumatikus élmény volt.
1: És hát ugye azért Bezsik számára is, aki tényleg Kínát támogatta, ugye a szovjetek ellen használta egyébként Kínát, Tajvant is odaadta volna, átadta volna, mindig azért van benne egy tető, egy ilyen idealista, realista volt, aki azért mindig elfogadta azt, hogy mondjuk az USA-nak milyen lehetőségei vannak megvédeni Tajvant egy konfliktus esetén. Hát elég kevés vagy, hogy aránytalanul sok erőfeszítésbe kéne, és aránytalanul sok amerikai életbe és dollárba kerülne az, hogy megvédjék Tajvant. Na most, még Irakról beszéljünk kicsit, mert ez nagyon fontos, mert ez mutatja a Brezsiszki karaktert, aki így a pártok fölött áll, vagy valahogy egy autonóm hapsi persze volt, aki hitt a saját igazában. Tehát ő volt az, aki noha a legjobb tanítványa Madeleine Albright volt a Dukakisnak a külpolitikai tanácsadója, nem Dukakis támogatta 88-ban, hanem Bush-t támogatta, idősebb Bush-t. De viszont Bush-sal szemben, vagy Bush-nak az egész irak politikájával szemben elítélt az első öbölháborút is, de az ifjú a Bush-nak a második öbölháborúja.
0: Persze, hát ugye Brezsinszki azt kifogásra leginkább, hogy mindenféle stratégia, meg mindenféle gondos tervezés nélkül vonult be Bush Irakba, és tökéletesen igaza volt, hogy ez egy katasztrófához fog vezetni. Tehát rövid távon is zseni volt, nem csak hosszú távon, mármint proféta volt, nem csak hosszú távon.
1: Azt mondta például, hogy az afganisztáni háború támogatta, de azt mondta, hogy oda kell menni, mert egy birodalom nem engedheti meg magának 91-et, oda kell menni, szét kell verni, persze, oda kell csapni
0: persze, hát az
1: a tálibuknak, de nem szabad ott maradni, hanem ki kell azon mondani, tehát csak egy ilyen bosszú csapást kell mérni. És pláne, hogy aztán Irak kapcsán, hogy előállították a tömegpusztító fegyvereknek a ja, már tudjuk, és akkor a Gergővel, a Rossi Gergővel az irakadáson.
0: Nyilván azért, hogy a tanult ő az iráni kudarcból, tehát az, hogy Irán kapcsán is sokáig Brzezinski katonai megoldást javasolt, nyilván felül tudta vizsgálni a saját korábbi kudarcait, vagy a rossz tapasztalataiból sikerült tanulnia, és rájött arra, hogy a Közel-Keleten csak fegyverrel nem fogsz tudni változást elérni. Igaza is lett megint.
2: Nagyon igaza lett, és talán még a másik, ami szerintem egy ilyen nagyon jellegzetes dolog, hogy vannak olyan potens ipari, gazdasági erőközpontok, akik egyébként egzisztenciális kihívást tudnak jelenteni az Egyesült Államok számára, azért az nem Irak, még akkor sem a diktatúra.
1: Köszönjük szépen! Ez volt a Régen minden jobb volt, ahol Laska Pál, Balázs István, Baranyi Tamás, magam Csundori Péter, Zbigniew Brzezinskiről beszélgettünk, és ezúton köszöntjük születésnapján Angelinát.
2: Nagy Angelinát, nagyon szépen.
0: Boldog
2: szülinapot.
1: Igen, a Fiat együttestek az Angelina című számát most nem játszunk be, de köszönjük
2: ez
1: szépen.
2: Szia Angi, köszönjük szépen, hogy hallgatsz minket.
1: Köszönjük szépen hallgatóinknak, hogy velünk voltatok. Folytatjuk legközelebb, majd Matthew Kassovicról fogunk egyébként beszélgetni a Blue Velvet klasszikus filmmaraton kapcsán. Szervusztok!
0: Sziasztok!

gotta talk to me.

rest of my life with you.

I'm losing control.